0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Tilajcsik Dóra szerkesztő és Vasies Olivia hangmester nevében is szép jó reggelt kívánok adáskezdő hírmagazinunk minden kedves hallgatójának 2026. július 24-én pénteken. Az előttünk álló három órában a következő kérdésekre is választ keresünk. Milyen lesz idén a pálinka termés? Mennyire lett szigorú az Oroszország elleni legújabb szankciós csomag? Miért csökken a kormánypártok népszerűsége Szlovákiában? Mennyire veszélyes a térségünket sújtó szárazság? És mennyire nyomhatja rá bélyegét a betegellátásra a növekvő nővérhiány? Akit érdekelnek a válaszok, tartson velünk. A reggelit szokás szerint kezdjük a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Nyitrai Nóra.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az FPU bírálata gyakran a rendszer átalakítása elleni tiltakozás, véli a kulturális miniszter. Az amerikai szenátus elutasította Donald Trump háborús jogköreinek korlátozását. Ma napsütéses idővel, néhol komoly felhősödésekkel számolhatunk, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. A művészeti alap működésével kapcsolatos bírálatok egy része nem is magának a szervezetnek a működését akarja kritizálni, hanem a támogatási rendszer átalakítása ellen tiltakoznak vele, jelentette ki Martina Simkovicsová kulturális miniszter. Matus Olhának, a művészeti alap tanácsa elnökének lemondására reagálva. Csak úgy, mint Olha, Simkovicsová is arra mutatott rá, hogy folyamatosan megkérdőjelezik a minisztérium vezetését, illetve a miniszter által kinevezett személyek tevékenységét. Szerinte Olha elnöksége épp arra az időszakra esett, amikor a művészeti alap működése a kulturális élet egyik legvitatottabb témája lett. Egyúttal kijelentette, a tárca ezután is biztosítja a feltételeket, hogy a művészeti alap megfelelően átláthatóan lássa el feladatait. Az ellenzéki progresszív Szlovákia nem ért egyet a szlovák információs szolgálattal, a nyilvánosság és a parlament SIS tevékenységét felügyelő különbizottsága számára nyújtott információk mértékét illetően. Ugyanakkor azt állítják, hogy az SIS új formátumban fogja közzétenni tevékenységéről szóló éves jelentéseit, amit bírálnak. Erről a különbizottság tagja és a PS képviselője Zuzana Stjevulová, valamint a mozgalom tagja Peter Bátor számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján. Bátor rámutatott a biztonsági helyzet romlására is Szlovákiában. Biztonsági és politikai elitünk nagy része ma orosz barát, és minden olyan problémát, amely Oroszországgal kapcsolatos, egyszerűen elhallgatnak, tette hozzá. A szlovák információs szolgálat jogi lépéseket tesz a PS kijelentései miatt. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott nyilatkozatok az SIS szerint példátlan támadás jelentenek a titkos szolgálat működésével és vezetőivel szemben. A szolgálat szóvivője Natália Holubová azt mondta, az intézmény megvédi magát és ennek érdekében büntető eljárást is kezdeményez. Kulcsfontosságú a szlovákiai magyar támogatásokban is szerepet játszó közalapítvány szűnik meg. A MOL döntése értelmében az Új Európa Alapítványa jelenlegi formájában nem létezik tovább, arról nem tudni, születik-e helyettesítő megoldás az olajcégen belül. Az alapítvány segített a Csemadok több programjának lebonyolításában, de a szervezet neve merült fel a Dunaszerdahelyi DAC utánpótlási programjainak finanszírozása terén is. Az Új Európa Alapítvány 2026-ban a Határtalan Nyár programsorozat kapcsán tucatnyi hazai fesztivál megszervezésébe is bekapcsolódott. Az amerikai szenátus elutasította azt a javaslatot, amely korlátozta volna Donald Trump elnök háborús jogköreit az Irán elleni konfliktusban. A Fehérház szerint az elnöki jogkörök korlátozása gyengítené az Egyesült Államok tárgyalási pozícióját Iránnal szemben. A demokraták és néhány republikánus viszont úgy véli, a kongresszusnak nagyobb beleszólást kell kapnia a háborús döntésekbe. Közben a képviselőház ismét elfogadott egy határozatot, amely az Irán elleni háború lezárását sürgeti. Újabb népszavazási javaslatot nyújtott be Karol Navrocki lengyel köztársasági elnök az Európai Unió klímapolitikájával kapcsolatban. A kezdeményezés egy egyszerűbb kérdést tartalmaz, miután a szenátus korábban elutasította az első változatot annak megfogalmazása miatt. Az új kérdés arról szólna, hogy a lengyelek támogatják-e az uniós klímapolitika végrehajtását. Az elnök szerint egy ilyen horderejű ügyben az állampolgároknak kell dönteniük.
2: Időjárás.
3: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Dévényújfaluban az Opletalován az útfelület karbantartása miatt a forgalmat ideiglenes szemaforok irányítják, a helyszínen csúcsidőben torlódás alakulhat ki. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szilárdi Lászlóról.
1: A Ferencváros bravúros 2-1 arányú győzelmet aratott a holland Twente vendégeként. A labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén és bizakodva várhatja a budapesti visszavágót. A Fradi a 14. percben Joseph góljával szerzett vezetést, a házigazdák a 38. percben egyenlítettek. A szünet után Dibusz kapus vezérletével izgalmas 20 percet élt át az FTC, majd a 80. percben Joseph másodszor is betalált. A visszavágót jövő csütörtökön az Üllői úton rendezik. Tegnap este lejátszották a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első találkozóit. A dac hazai közönség 5000 néző előtt 1-0-ra legyőzte a bosnyák Velez Mostart. A dunaszerdahelyiek a 60. percben elképesztő védelmi hibát követően szerezték a gólt. A mostariak kirúgáshoz készülődtek, Ribics kapus odapasszolta a labdát Rakicshoz, aki kézzel felvette, a bíró pedig 11-est ítélt, mert szerinte már játékban volt a labda. A büntetőt a grúz Gagua értékesítette. A továbbjutó a Twente-Ferencváros párharc vesztesével találkozik a következő körben. A Zsilina hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re verte a Katowicét, a Debrecen a Nagyerdei stadionban 1-0-ra nyert az örmény Pjunik Jereván ellen, a Paks pedig odahaza 2-1-re kikapott a nagyesélyes görög Panathinaikosztól. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Ma este egy mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye. A Nyíregyháza 20 órakor az Újpestet fogadja. Az osztrák élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Hartberg kölcsönvette a Liverpool magyar válogatott kapusát Pécsi Ármint. Paolo Maldini, az olasz labdarúgó szövetség hónap elején kinevezett technikai igazgatója elmondta, hogy a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról nem csak Pep Guardiolával folytatott már egyeztetéseket, hanem Carlo Ancelottival is. Zuzana Panyková a 6. helyen végzett a női kajakosok döntőjében az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő negyeddöntője.

megyében. Szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat. Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának a Magyar Kézilabda Szövetség. A junior együttessel EB győztes szakember 3 éves szerződést írt alá. Alex Molchan 6-3-6-2 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kazak Alexander Bubliktól a kitzbüheli tenisztorna negyed döntőjében. Udvardi Panna 6-4-6-1-re kikapott a spanyol Paula Badózától a hamburgi teniszviadal 8-at döntőjében. Az ekvádori Richard Carapaz szökésből győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 18. útszakaszán, amelyen az összetett szűk élcsoportja nem változott. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 4 perc 32 másodperces előnnyel vezet. Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 11. állomás a megújult Hungaroring, ahol a 41. magyar nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 70 körös futam.

6 óra 18 perc van. Kedves hallgatóink, ma Kinga és Kincső napja van. A Kinga a germán Kunigunda név régi magyarosított formája, jelentése nemzetség és harc. A Kincső magyar eredetű név, amelyet Jókai Mór alkotott meg a Jövő század regénye című művében. Jelentése szó szerint ő a kincs. Szlovák ismerőseink közül a Vladimirokat köszöntjük ma. Boldog névnapot kívánok!

0: Rádiójában.
1: 6 óra 22 perc van. A napi kávézásnak egészségügyi előnyei is lehetnek. Önkéntesek tisztítják egy ősi óriás kétéltű csontvázát, és 3000 éves emberi maradványokat találtak. Színes hírösszeállításunk következik, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: Az amerikai szívgyógyász társaság új állásfoglalása szerint a napi 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőtt számára biztonságos lehet, sőt összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. A Circulation folyóiratban megjelent elemzés szerint a rendszeres kávéfogyasztás csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség, a stroke és a szívelégtelenség kialakulásának esélyét. Egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a szívritmus zavar miatt kezelt betegek körében a napi kávéfogyasztás akár 39%-kal mérsékelheti a probléma kiújulásának kockázatát. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, nem minden kávé egyforma. A kedvező hatások elsősorban a papírszűrővel készített és az instant kávéra vonatkoznak. A szűretlen italok, például a francia presszó, a török kávé vagy egyes espresszó fajták olyan vegyületet, úgynevezett kafesztolt tartalmaznak, amely emelheti a rossz LDL koleszterin szintjét. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az eredmények nem érvényesek az energiaitalokra és a nagy dózisú koffein tartalmú készítményekre. Több mint 2000 önkéntest vesz részt egy mintegy 240 millió éves kihalt óriás kétéltő csontvázának megtisztításában Lengyelországban. A Varsói Kopernikusz Tudományos Központ polgári tudományos projektje várhatóan október-november fordulójára fejeződik be. Az önkéntesek tavaly november óta összesen mintegy 2000 munkaórát fordítottak a különlegesen jó állapotban fennmaradt csontváz feltárására. A több mint 2 méteres Mastodonsaurus maradványai 2023-ban fedezték fel a sziléziai vajdaságban. A Mastodonsaurus korának egyik legnagyobb kétéltője volt, akár 3 méteresre is megnőhetett, tömege meghaladta az 500 kg-ot. Mocsaras vízi élőhelyeken élt és főként halakkal táplálkozott, hasonló módon vadászva, mint a mai aligátorok. A kutatók szerint a munka rendkívül aprólékos, egy-két órás műszak alatt olykor még egy négyzetcentiméternél kisebb felületet sem sikerül megtisztítani. A csontok és a környező kőzet színe szinte azonos, ezért a szakemberek ultraibolyafényt és speciális pneumatikus vésőket használnak. A restaurálás befejezése után a csontváz a múzeumi kiállítás része lesz, emellett további őslintani kutatásokat is szolgál majd. Mintegy 3000 éves emberi maradványokat tártak fel a régészek Salvadorban, San Salvador egyik elővárosában. A szakemberek szerint a lelet nagyjából időszámításunk előtt 850-ből származhat. A sírban egy tengeri teknős alakú, helyi stílusban készült kerámia edényt, valamint vulkáni hamurrétegek alatt megőrződött manióka ág maradványokat is találtak. A csontváz testhelyzete alapján az elhunyt arccal lefelé feküdt. A maradványok pontos korát szénizotópos kor meghatározással vizsgálták meg, míg a DNS elemzés segíthet kideríteni az eltemetett személy nemét. A Salvadori Kulturális Minisztérium szerint a lelőhely hasonló jelentőségű lehet, mint az ország nyugati részén található Chachapa, ahol az 1970-es években 33 ember maradványait fedezték fel. A kutatók ezt a helyszínt tartják a mezoamerikai emberáldozatok eddigi ismert legrégebbi bizonyítékának.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A tavalyi gyenge szezon után idén több gyümölcs és több munka várhat a pálinka főzőkre. Erről hallhatnak a régiók hírei után. A szó Nyitrai Nóráé.
2: Kiértékelte a bizottság a galántai autóbuszállomás felújítására és a parkolóház építésére kiírt versenypályázatra beérkezett ajánlatokat. A cseh Ohla ZS építőipari vállalat lett a győztes, ÁFA-val együtt 4,4 millió eurós ajánlatával. 8 ajánlat érkezett a kiírásra, Galánta önkormányzata tavaly jóváhagyta az 5,6 millió eurós visszanemtérítendő támogatásra irányuló pályázat benyújtását a szlovák ki a programhoz. Az érdeklődők május 29-éig küldhették be ajánlataikat. A projekt keretében felújítják és korszerűsítik a buszmegállót és az azt körülvevő területet. A parkolóház a tervek szerint közel 100 férőhelyes lesz. Ősszel kezdődhet a rimaszombati járásbeli ajnácskői Ebecki kúria felújítása, emellett Besztercebánya megye szeretne támogatást szerezni a Nemzeti Kulturális Műemlék környékének felújítására is, valamint járdák és parkoló építésére. A pályázat benyújtását már jóvá hagyták a megyei képviselők. A megye közel 2 millió eurós támogatást kapott magára a kúria felújítására az Interreg program keretében, az UNESCO listáján szereplő Nógrád Novohrad Geopark látogató központját alakítják ki. Zajlik a kivitelezői közbeszerzési pályázat előkészítése, az építésügyi hatóság már kiadta az engedélyt. A felújítás a tervek szerint 2026 őszén kezdődhet, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Vanessa Csierna, a megye kommunikációs referense. A megyei képviselők már jóvá hagyták a legfeljebb 500 000 eurós támogatás benyújtását is az idegenforgalmi alaphoz. A pénzből szabadtéri tantermet alakítanak ki a kúria udvarán, rendbe tennék és bekerítenék az épülethez tartozó kerteket és gyümölcsöst, járdákat és parkolót építenének. Az Ebecki kúria a 19. század elején épült klasszicista stílusban. Tulajdonosai évek óta nem használták, Besztercebánya megye 2024-ben vásárolta meg a műemléket a hozzátartozó épületekkel és telkekkel együtt. Robbanás történt egy családi házban tegnap a kassavidéki járásban, Hernád Csány községben. A tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, tájékoztatott a kassai kerületi rendőrkapitányság. A sérült a baleset idején egyedül tartózkodott a házban. A rendőrök biztosították a helyszínt, közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy vizsgálják az eset pontos okát és körülményeit. A bejelentés tegnap délután érkezett a kassai tűzoltó és mentőszolgálat műveleti központjához. Tájékoztatott József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Összesen 11 Hernád Csányi és kassai tűzoltó vonult ki a helyszínre. A tűzoltók egy propánbután palackot vittek ki az égőházból, tette hozzá a szóvivő.
0: Időjárás.
2: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Csatai pihenő után a 38. kilométernél Nagyszombat irányában a jobb sávot egy lerobbant vontatókocsi zárja le. Az utolsó pillanatban lehet csak észrevenni az akadályt. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 6 óra 35 perc van. A tavalyi rendkívül gyenge szezon után idén több gyümölcs és több munka is várhat a pálinka főzőkre. Különösen a kajszi barack és a szilva termés ígéretes, de a tartós szárazság még ronthat a termésen. Valóban fordulat jön, vagy még korai örülni? Lajtos Krisztián agronómust, pálinkásmester szakmérnököt, a Bogyai Pálinka főzde tulajdonosát Kálmán Norbert kérdezte a tegnapi reggeliben.
3: Na hát itt beharangozom, hogy tavaly milyen katasztrofális év volt. Hogy emlékszik arra vissza? Nyilván most már számokat is lát, meg tud. Miért volt az olyan rossz, és azzal szemben miért alakul ez jobban ez a mostani év?
4: Hát igen, a tavalyi év, és azt mondanám, hogy a három évre visszatekintő, az egy, majdnem azt mondanám, hogy rekordokat döntögetett a mélypontokon. Ez a korai fagyoknak köszönhetően nagyon sok gyümölcs elfagyott, és ebből kifolyólag valószínűleg nem teltek meg a pálinka főzdék időpontjai sem, és nem csak bennünket, pálinka főzdéket, hanem az egyéb gyümölcsös vagy gyümölcsfeldolgozó üzemeket is ez éppen olyan mértékben érintett. Hát az idei szezon egy picit másképp mutatkozik, habár voltak korai fagyok, de szerencsénkre egész mérsékelt formában, aki egy picit törődött a gyümölcsösével, meg talán aki nem, annak is lehetett szerencséje, ugyanis látjuk szépen az út mellett villó, vöröslő, cseresznyefákat, megyfákat, a kajszikat az udvarokban, tehát azért idén én azt gondolom, hogy egészen jó szezon elé nézünk.
3: És hát jönne a kérdés, hogy de hogy? Tehát, hogy évszázados szárazságot lehetett látni, azt hiszem áprilisban volt ez, ott 145 éve nem volt ilyen száraz. Aztán soha nem látott hőmérsékleti maximumokat, ugye ezt a hőkupolát, ami állítólag jön még ide-vissza, akkor hogyan kerekedik ilyen bizakodóra az idei szezon?
4: Igen, egyébként most, hogyha agronomus szemmel nézem ezt az idei éghajlati övünket, mondanám így, akkor brutálisan száraz évnek nézünk elébe, sőt, nem hadd nézünk elébe, hanem félig meddig a hátunk mögött van. Én nem is, hogy én, hanem édesapám, sőt, ha a nagyapám még élne, ő is azt mondaná valószínűleg, hogy ilyen száraz és ilyen aszályos időre valószínűleg nem is emlékezett. Hát tavasztól nálunk, én ki sem merem mondani, oly alacsony milliméterekben mértük a csapadékot, ez azt jelenti, hogy a csalló közben a régió egyéb részeiben azért cseperget, csöpörgött, de az is oly elenyésző, hogy tényleg a csapadékot és a az égből érkező folyadékot azt várjuk, mind a messiást, nem csak mi, hanem az agronomusok és a növénytermesztők szintúgy sok gazdával, szintén kapcsolatban állok. Van, aki már szinte olyan szinten rimánkodik a csapadék és az eső iránt, hogy azt mondom, még az is jobb lenne, ha jelen pillanatban akár jég formájába jönne, csak bármibe, hogy jöjjön. Ugye hát a szezont nézzük az aratáson, a nyári a kalászosoknál és az őszivetésűeken azon túl vagyunk, az már vastagon lefolyt, de még azért a szántóföldeken vár ránk a kukorica és a napraforgó betakarítása, és hát megmondom őszintén, ha nem jön csapadék, akkor igen, csak katifántos égnek fogunk elébe nézni. De most visszatérve a gyümölcsökhöz, hogy is lehet ez, nehéz ennek magyarázatot adni, vagy okot adni. Igazából az őszi csapadék az mindig összeszedekelőzik, így mondanám, egy kicsit azért jobban összegyűjtik a növényzetek, és ezek a korai gyümölcsök, mondanám azt a kajszi, a megy, a cseresznye, amik ez első körben úgymond beérnek, vagy bejönnek, azok valószínűleg még ebből táplálkozhattak. Ha levetítem egyébként a minőség vonzatára, akkor viszont szintén meglepő számok vagy meglepő értékek mutatkoznak, mert hát a cseresznyén, és én azt gondolom, hogy hamarosan a meggyen is már túl leszünk, legalábbis itt lent a déli régiókban, a kajszik azok igazából most kezdenek a pálinka főzdékben halmozódni és befutni, mi is azokkal kezdtünk talán, ha múlt héten egy-egy jelentkező volt, a héten már intenzívebb volt, és azt gondolom, hogy egy hét leforgása után ez a kajszis szezon igazából berobban. És megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy én tényleg pozitívan látom ezeket a gyümölcsöket, mert a minőség tekintetében én azt gondolom, hogy hát nem is emlékszem az utolsó, szerintem 5 év távlatában, hogy ilyen minőségű gyümölcsök jöttek volna be. Most, hogy ez az éghajlati változásoknak, vagy ezeknek a hosszantartó napos óráknak a számának következtében fordult elő, vagy tényleg abban, hogy figyelünk és tanulunk, és minél jobb minőségű alapanyagokat bírunk előállítani, de én nagyon pozitívan látom ezt a szezont, és tényleg azok a minőségű cefrék egy-egy kivételével, amik beérkeztek egész idáig a főzdébe az idei évet vonatkozásában, én azt gondolom, hogy csodálatosak, nagyon szép anyagok érkeznek.
3: Még visszatérve egy kérdés erejéig a tavalyi mélyponthoz, azt az időszakot egyébként maguk a főzdék, azt hogyan élik túl? Milyen pót megoldásaik vannak, vagy helyettesítő lehetőségeik?
4: Hát nehéz ezt így kivesézni teljes mértékben, mert én azt gondolom, hogy ha kis családi vállalkozásokról beszélünk, azért a kis családi vállalkozás megtesz mindent azért az utolsó centekért is, hogy ez működjön, és átélhető legyen, bármilyen krízis jön, de hát azért mindenki várja egy picit a sikertörténetet, hogy azért legyen is mit, élvezze is a szezont, és tényleg én azt gondolom, hogyha a munkája, a hobbija is, akkor azért egyszerűbb átvészelni. Hát a nagyoknak biztos nehezebb volt, de én azt gondolom, hogy azért mindenki arra törekszik, hogyha már valamire feltette a jövőt, akkor azt próbálja úgy karba tartani, hogy jó legyen. De mondom még egyszer, hogy egy-egy év kilengése ez várható, egyébként ez visszatekintve is így mutatkozik a mezőgazdaságban, nem minden év, és talán ez az egyik leglabilisabb piac, mert hát annyira időjárás és annyira éghajlat függő, hogy ezt nehéz előre kiszámolni, hogy milyen szezonunk jön. Mondom még egyszer, az idei az jónak néz ki, és én nagyon, nagyon pozitívan várakozok, és egyelőre a számok, az idei számok, az, ami azt jelenti, hogy ugye a bérfőzési szezon az július 1-ével indul hivatalosan, tehát július 1-től az azt jelenti, hogy most durván egy 3 hét leforgása alatt a számok határozottan jobbakat mutatnak, mint a tavalyi évben volt, úgyhogy ha ezt a tendenciát tartjuk, akkor én azt gondolom, hogy elégedett szezont zárhatunk. Apropó, egy dolog viszont ütötte a szemem, és ez mondanám azt, hogy itt azt sem mondhatom, hogy ez egyik szemem sír, a másik nevet, hanem igazából mind a kettő sír, mert járva az utcákon, és például a saját utcámon is, ha végig megyek, akkor rengeteg gyümölcsfát a ház előtt, kint a kapuk előtt látok, amik roskadoznak a cseresznyétől, a rátöppet megytől, amik nem lettek betakarítva. Hát én arra biztatok mindenkit, ha már a jóisten megadatta, hogy idén a termés az jó legyen, és hogy lehessen tényleg egy tisztességes szüretet biztosítani, most az mindegy, hogy a megyből, cseresznyéből, kajszűból, szilvából, almából, vagy bármelyik gyümölcsöt sorolnám, ne hagyjuk azt elveszni, nem feltétlen muszáj pálinka főzdét választani, van bármilyen módja a gyümölcs feldolgozásnak, ne hagyjuk elveszni, érték, nem kis érték, nagyon nagy érték, becsüljük meg azt, ami megterem, és ne hagyjuk a fákon rajta veszni.
3: Itt a kajszi meg a szilva lett kiemelve, ezeket is ígéretesnek látja?
4: Igen, én azt gondolom, hogy a kajszi, nem mondom, hogy egy rekord évet fogunk vele zárni, de azért fognak bejönni kajszi termések. Ugye azért a tavaszi fagyok a kajszikat azért megcsipkedték. A szilvát én azt gondolom, hogy az egészen stabil pontja tud lenni a pálinka főzdéknek. Még a tavalyi évben is én szerintem a szilva az egészen jó zárt. Ugye a probléma itt csak azt tükrözi, hogyha egy nyári gyümölcs szezonunk elúszik egy fél éves intenzív szezonból, akkor a másik fél évvel lesz nehéz kipótolni. De az őszi gyümölcsök egyébként a visszamenő években is én azt gondolom, hogy egészen korrekt terméseket, korrekt minőségeket zártak. Én úgy látom, nem szeretném ezt elkiabálni, de tényleg úgy látom, hogyha a jóisten is úgy akarja, és tényleg nem jön valami katasztrófa közbe, akkor a kajszín túl az összes gyümölcs az jól fog teljesíteni, és szép termések várhatók. Én, amint megfigyeltem a tavaszi fagykárokat, az még az őszi barack, ami szintén érintett volt benne, de hát az őszi barack nem a fő profilunk, pálinka főzdéknek persze bejön abból is egy-két cefre, de többit leszámítva én azt gondolom, hogy a körtefák is roskadoznak, az almafákon is van bőségesen termés, a szilvák meg már kezdenek lilulni vagy kékülni, ahogy mondanám, és ez szintén ennek a környezeti viszontagságoknak köszönhető, hogy túlzottan, gyorsan, túlaszályosan jött. Reménykedjünk abban, hogy valami csapadékot még azért hoz felénk a jóslat, vagy a fáma mondjuk azt, és fogunk tudni olyan gyümölcsöket szeretelni, amik nem kényszerérésbe, és nem a szezon előtt fognak elpotyogni.
3: Hogy van egyébként a pálinka főzés úgymond ideális üteme technikailag? Tehát, hogy milyen a munkafolyamatok ritmusa? Csak hogy július végefele közeledve tulajdonképpen lássuk azt, hogy nem vagyunk-e túl elbizakodottak akkor, amikor azt mondjuk, hogy jónak néz ki a dolog.
4: Nem. Én azt gondolom mindenképpen, hogy azért a szezon elé akkor is, amikor esetleg egy kacifántosabb év vár ránk, akkor is pozitívan kell állni, és egy olyan szezonban, amikor azt látom, hogy vigyorognak vissza a gyümölcsök a fákról, akkor ezt a pozitivitást én azt hiszem, hogy meg lehet még többszörözni. Most, hogy a szezon közepén hogy állunk, én azt gondolom, hogy a szezonban egy picit előrébb vagyunk, sőt, majdnem azt mondanám, hogy lehet, hogy egy-két héttel előrébb vagyunk, és ez valószínűleg ez a nagy a száj és a hősokkoknak köszönhetően. Hát, amit jelentettek a hétre vagy múlt hétre ez a visszatérő El Niño jelenség, hogy újra 40 fokok, ez szerencsére nem jött be. Én azt gondolom, hogy örülhetünk ennek az esti lehűléses időszaknak, hát 16-14 Celsius fokokat írunk vagy mérünk reggelente, ebből azért valami párát tudnak a gyümölcsök összeszedni, és hát nem is tudom, hogy mennyivel vagyunk visszább, igazából annyival vagyunk visszább, vagy annyival vagyunk előrébb, hogy például az augusztus végén, vagy a szeptember elején érő szilvák már kezdenek kékülni. Én nem mondom, hogy az egy héten belül kész lesz, de nagyon-nagyon várjuk a csapadékot ahhoz, hogy ezeket tökéletes minőséget tudjanak biztosítani. Én azt gondolom, hogy a fák megtesznek mindent igazából azért, hogy a gyümölcs az tökéletes legyen. Itt már rajtunk sok minden nem múlik. Tényleg ne jöjjön valami katasztrófa, és nagyon szép évet fogunk tudni elzárni. Biztos vagyok benne.
3: A jobb termés egyébként olcsóbb főzést is jelenthet, vagy a főzdék költségei ettől még nem fognak csökkenni?
4: Az a helyzet vele, hogy ezt nyíltan kimerem mondani, hogy a főzdék költségei nem, hogy csökkenni nem fognak. Én azt gondolom, hogy mi tartjuk jelen pillanatban az árakat, mi 3 éve nem emeltünk árakat, de összezárt fogakkal tartom az árakat igazából, mert nem csak a gyümölcs, a jó termés húzza az árakat magával, az energiaárakkal nem tudunk igazából kezdeni semmit, azt muszáj akceptálnunk, és az energiaárakat tudja mindenki a piacon, hogy hova mozdulnak. Éppen úgy a personális árak is igazából mozognak. A gyümölcs ára, ez meg egy érdekes kérdés, mert ugye mindenki azt gondolná, hogy ha bőséges termés van, akkor a gyümölcs ára az rapidan zuhanni fog. Hát megmondom őszintén, hogy ez igazából nem így néz ki. Gyümölcs egy labilis mezőgazdasági termés, a termék, és az előző évek, én azt gondolom, hogy az előző évek negatív rekordjai alapján az idén sem várható rekord visszaesés, tehát én azt gondolom, hogy ha egy jó átlagos áron a gyümölcsökhöz hozzá tudunk jutni, mi, vagy akár a vásárló is, aki esetleg a gyümölcs árában gondolkodik, akkor elégedettek lehetünk. Lejjebb én majdnem biztos vagyok benne, hogy nem fog menni.
3: És milyenek látja egyébként ennek a szeszes italnak a piacát? Rendre jönnek ki olyan fölmérések, hogy a fiatal generáció az, de ilyen extrém módon elhanyagolja, vagyis hogy elfordul az alkoholtól, mondjuk így.
4: Persze, igen, erről is volt már egy beszélgetésünk, emlékszem rá, Norbi, beszélgettük, volt ilyen negatív hangvételű reggeli riport. Azt gondolom, hogy most ezelőtt, a szezon előtt azért nem hagyom a kedvem elrontani ezzel sem. Igaz egyébként, hogy a szeszes italok piaca vastagon csökken, és tényleg azt a tendenciát mutatja, hogy lefelé ível a lejtőn.
3: És ezt érzik önök?
4: Nyilván, mindenki érzi. Én azt gondolom, hogy a szeszes italok lefelé ívelő tendenciája, ez maximum egy beszélgetésre adhat okot, mert most is ugyanazt, mint az előző riportban én merem állítani, és ez mellett kiállok vastagon, hogy a minőség az, amikor egy olyan terméket kínálunk a fogyasztónak, ahol egy élménnyel találkozik, ahol visszaköszön a lédús gyümölcs, az illatos aromás gyümölcs minden jellegzetessége, előhozza szájából a wow effektet, előhozza az arcára a mosolyt, és amikor az történik tényleg, hogy de hát ilyet nem is kóstoltam még, és nem ez volt a kép a fejemben, amivel találkoztam eddig a szeszes italok piacán, akkor azért az pozitívumot ad a gyártónak és az értékesítőnek is, én azt gondolom. Mert még egyszer visszatérek arra, hogy nyilván csökken, de meg kell nézni azt, hogy a fiatalok körében is mi az, ami egyébként fogy. Most könnyen beszélek ezzel, ugyanis a hétvégén abszolváltuk a gombaszögi nyári tábort, ahol szintén töltögettünk és kóstoltattunk. Ott ugye azért a fiatalokból is van rengeteg, és én mindig ezt állítom, és a jövőben is ezt fogom állítani, hogy az egyik legnagyobb feladatunk az edukáció. Ugye, és az edukáció önmagába foglalja azt is, hogy tanítsuk meg a felnövő generációt a kulturált alkoholfogyasztásra. Nekem nem célom az, hogy alkoholistákat neveljek, sőt, határozottan elutasítom ezt, de a kulturált alkoholfogyasztást azt támogatom. És amikor a fiatalok, és amikor a fiataloknak esetleg iránt lehet mutatni, hogy mi lehet a jobb döntés, esetleg a két rosszból a jobbik döntés, akkor igenis edukálni kell a fiatal generációt. És a fiatalok nem a pálinkához, nem a minőségi pálinkához nyúlnak. Megmondom őszintén, hogy a saját tapasztalatok alapján és begyűjtött információk alapján a tudatalatti hiányosság véget valószínűleg. Az ő fejükben azt született meg, hogy pálinka, úristen, nem szeretem. Ez egy nagyon egyszerű történet. Miért is fogyasszon egy mai fiatal generáció olyan, most ez legyen pálinka, étel, vagy foglalkozás, miért csináljon olyat, ami ő neki nem tetszik? Jó, nem fog csinálni. Teljesen más generációt írunk, és ő egyértelműen kijelentett, nem csinálom ezt, mert nekem ez nem tetszik. Ő nem találkozott azzal az első élménnyel, ami kialakult a fejében, hogy igen, jó, és nem tetszik neki. Na most én azt gondolom, hogy én most konkrétan a pálinkáról, mert ugye erről beszélgetünk, én a pálinkát most, ha azt mondom, én egy más fényében és egy más tükrében próbálom nekik bemutatni. Kis kortyokba, kis léptékbe esetleg megmutatom a gyümölcsöknek a szépségét, megmutatom a gyümölcsöknek a jellegzetességét, beszélgetünk róla, szórakozunk körülötte, és ez egy teljesen más élményről és teljesen más vízióról szól, mint ami az ő fejükben van. És bizony, megmondom, hogy a 10-ből 9 esetben, de lehet, hogy 10 esetben is olyan pozitívan válunk el egymástól, hogy mosolyogva, és beszélgetve, és bizony nem ezzel találkoztunk. És ez egy olyan út, amit én azt gondolom, hogy valószínűleg végig kell járni. Beszélgetünk róla, dolgozunk érte, teszünk érte. Én nem látom annyira drasztikusnak a helyzetet, csökken nyilván, mi meg azért dolgozunk, hogy tisztességesen életbe tudjunk maradni, és a fogyasztót tisztességesen olyan minőségi termékkel lássuk el, ami kiváltja az általam említett wow effektet.
3: Na, kérdeztem a vegetációs időszakról, termés minőségről, a fiatal generációról, még egy kérdést az idősebb generációnak, és remélem nem kérdezek butaságot, mert még se pálinkát, se lekvárt nem főztem, de mikor a pálinkát főző nagypapák örülhetnek annak, hogy jó termés lesz, akkor a lekvárt főző nagymamák is?
4: Igen, a kérdés jó egyébként, ebből a statisztikát mondnánk, lehet, hogy meglepetés élne bennünket. Nagyon sok esetben egyébként a klienseim, hogyha a bérfőzés üzemmódról beszélünk, akkor ilyen formával szállítják ide, hogy a nagyi készítette a cefrőt, ő ennek a szakembere. Konkrétan tegnapi nap is volt, vagy három olyan kliensünk, aki úgy jött ide, hogy tudod, az anyós, ő a specialista benne, jaj, a nagyi csinálja, az anyuka csinálja otthon. Ugye én azt gondolom, hogy a hölgyek ebbe igazán csak bele vannak vonva ebbe a cselekvésbe, ha más nem, legalább a cefre elkészítésbe, és tényleg meg kell dicsérnem a fogyasztókat, mert én azt látom tényleg, hogy nagy javuláson megyünk át, szóval a cefrék minősége ahhoz képest, ahol kezdtük ezt valamikor mi, konkrétan 10 évvel ezelőtt, akkor én azt gondolom, hogy ez egy óriási, amit az idei évben látok, hogy mennyit változtak a cefrék minőségei, az egyszerűen fenomenális, és én csak gratulálni és boldogan tudok a klienseimnek ehhez tényleg gratulálni, hogy hallgatnak, figyelnek, szeretnének tanulni, szeretnének fejlődni, és ennek az eredménye is látszódni fog, én meg vagyok róla győződve, biztos vagyok benne. Így én azt gondolom, hogy a versenyek is, ami a pálinka versenyeket illeti, ők is mosolyogni fognak, mert valószínűleg a nem érmezett és a nem értékelt vagy a nem értékelhető termékek száma az rapidan csökkenni fog, mert hogyha figyelnek a cefre minőségre, akkor a végtermékből én azt gondolom, hogy egy korrekt pálinka főzde, egy tisztességes pálinkamester abból egy kiváló tételt képes alkotni. És még egyszer mondom, nagyon nagy fejlődést látok, nem tudom számokba kimutatni, de nagyon boldog vagyok belőle, hogy ez idejév így mutat, és egyébként az egyik legnehezebb részen leszünk túl hamarosan, mert ugye a cefréknek, ezt többször is említettem, és most is megemlítem, legeslegnagyobb ellensége a hőmérséklet. És ezek a nagy hőmérsékletek nálunk a cefrénél még sokkal rosszabb irányba viszik el az alkoholos erjedést, mint esetleg a gyümölcsfák esetében, ahogy beszéltük, hogy ugye először a gyümölcsöt készítsük el, vagy várjuk be. nem szereti, és ezt, hogy mennyire visszahűteni otthoni körülmények között, hogy lehűteni a cefrét, nem egyszerű feladat. Én tudom, hogy nem egyszerű feladat, de hát toljuk, nyomjuk bele a főzetni vágyó kliensek fejébe, és én azt látom, hogy sikerekkel járunk, és egyre jobb minőségű cefrék érkeznek, úgyhogy rapidan látni a javulást. Én azt gondolom, hogy ez fenomenális, nagyon, nagyon jó érzés.
3: Milyen termést várnak a pálinka főzdék? Erről beszélgettünk Lajtos Krisztián agronómus, pálinka mester szakmérnökkel, a Bugyai Pálinka főzde tulajdonosával. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon szép pálinkákban gazdag évet kívánok mindenkinek. Hajrá!

Mit érdemes megkóstolni a nyári kirándulások során? Hogyan találhatjuk meg a helyiek kedvenc vendéglőit, és miként kerülhetjük el a turista csapdákat? Kosár Lajos gasztroblogerrel ezúttal kedvelt nyaralóhelyeink ízeit fedezzük fel. Felidézzük Egressy Béni életét, munkásságát és Komáromhoz fűződő kapcsolatát Keszeg Margittal és Szabó Csekei Tímeával. Új stadionnal, új tervekkel és megújult reményekkel vág neki harmadik élvonalbeli idényének a Komáromi KFC labdarúgó csapat. A felkészülésről Cibor Norbert vezetőedzőt kérdezem. 40 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet a Queen a Budapesti Népstadionban. A legendás fellépésről, Freddie Mercury kevésbé ismert oldaláról és a Magyar Zeneháza jubileumi kiállításáról annak kurátorával, Mándli Endre Vazullal beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. július 24-én pénteken, Kinga és Kincső napján. Nem sokára azzal foglalkozunk, hogy az Európai Unió megegyezett az Oroszország elleni újabb szankciós csomag tartalmáról, ezúttal azonban Görögország viselkedett renitens módon. Hamarosan jövünk a részletekkel, előbb azonban a legfrissebb hazai és külföldi információk következnek Nyitrai Nórától.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A PS nem ért egyet az SZSZ-el a felügyeleti bizottságnak nyújtott információk mértékét illetően. A lengyel államfő új népszavazási javaslatot nyújtott be az EU klímapolitikájáról. Ma napsütéses idővel, néhol gomoly felhősödésekkel számolhatunk. Délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Következnek a részletek. A művészeti alap működésével kapcsolatos bírálatok egy része nem is magának a szervezetnek a működését akarja kritizálni, hanem a támogatási rendszer átalakítása ellen tiltakoznak vele, jelentette ki Martina Simkovicsová kulturális miniszter. Matus Olhának, a művészeti alap tanácsa elnökének lemondására reagálva. Csak úgy, mint Olha, Simkovicsová is arra mutatott rá, hogy folyamatosan megkérdőjelezik a minisztérium vezetését, illetve a miniszter által kinevezett személyek tevékenységét. Szerinte Olha elnöksége épp arra az időszakra esett, amikor a művészeti alap működése a kulturális élet egyik legvitatottabb témája lett. Egyúttal kijelentette, a tárca ezután is biztosítja a feltételeket, hogy a művészeti alap megfelelően átláthatóan lássa el feladatait. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia nem ért egyet a szlovák információs szolgálattal, a nyilvánosság és a parlament SZSZ tevékenységét felügyelő különbizottsága számára nyújtott információk mértékét illetően. Ugyanakkor azt állítják, hogy az SZSZ új formátumban fogja közzétenni tevékenységéről szóló éves jelentéseit, amit bírálnak. Erről a különbizottság tagja és a PS képviselője Zuzana Stjevulová, valamint a mozgalom tagja Peter Bátor számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján. Bátor rámutatott a biztonsági helyzet romlására is Szlovákiában. Biztonsági és politikai elitünk nagy része ma orosz barát, és minden olyan problémát, amely Oroszországgal kapcsolatos, egyszerűen elhallgatnak, tette hozzá. A szlovák információs szolgálat jogi lépéseket tesz a PS kijelentései miatt. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott nyilatkozatok az SZSZ szerint példátlan támadás jelentenek a titkos szolgálat működésével és vezetőivel szemben. A szolgálat szóvivője Natália Holubová azt mondta, az intézmény megvédi magát és ennek érdekében büntető eljárást is kezdeményez. Kulcsfontosságú a szlovákiai magyar támogatásokban is szerepet játszó közalapítvány szűnik meg. A MOL döntése értelmében az Új Európa Alapítványa jelenlegi formájában nem létezik tovább, arról nem tudni, születik-e helyettesítő megoldás az olajcégen belül. Az alapítvány segített a Csemadok több programjának lebonyolításában, de a szervezet neve merült fel a Dunaszerdahelyi DAC utánpótlási programjainak finanszírozása terén is. Az Új Európa Alapítvány 2026-ban a Határtalan Nyár programsorozat kapcsán tucatnyi hazai fesztivál megszervezésébe is bekapcsolódott. Az amerikai szenátus elutasította azt a javaslatot, amely korlátozta volna Donald Trump elnök háborús jogköreit az Irán elleni konfliktusban. A Fehérház szerint az elnöki jogkörök korlátozása gyengítené az Egyesült Államok tárgyalási pozícióját Iránnal szemben. A demokraták és néhány republikánus viszont úgy véli, a kongresszusnak nagyobb beleszólást kell kapnia a háborús döntésekbe. Közben a képviselőház ismét elfogadott egy határozatot, amely az Irán elleni háború lezárását sürgeti. Újabb népszavazási javaslatot nyújtott be Karol Navrocki lengyel köztársasági elnök az Európai Unió klímapolitikájával kapcsolatban. A kezdeményezés egy egyszerűbb kérdést tartalmaz, miután a szenátus korábban elutasította az első változatot annak megfogalmazása miatt. Az új kérdés arról szólna, hogy a lengyelek támogatják-e az uniós klímapolitika végrehajtását. Az elnök szerint egy ilyen horderejű ügyben az állampolgár ároknak kell dönteniük.
0: Időjárás.
2: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Poprackán, a Vereknyei temetőnél a városból kifelé menet. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: A Ferencváros bravúros 2-1 arányú győzelmet aratott a holland Twente vendégeként. A labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén, és bizakodva várhatja a budapesti visszavágót. A Fradia 14. percben Joseph góljával szerzett vezetést, a házigazdák a 38. percben egyenlítettek. A szünet után Dibusz kapus vezérletével izgalmas 20 percet élt át az FTC, majd a 80. percben Joseph másodszor is betalált. A visszavágót jövő csütörtökön az Üllői úton rendezik. Tegnap este lejátszották a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első találkozóit. A dac hazai közönség 5000 néző előtt 1-0-ra legyőzte a bosnyák Veles Mostart. A dunaszerdahelyiek a 60. percben elképesztő védelmi hibát követően szerezték a gólt. A mostariak kirúgáshoz készülődtek, Ribics kapus odapasszolta a labdát Rakicshoz, aki kézzel felvette, a bíró pedig 11-est ítélt, mert szerinte már játékban volt a labda. A büntetőt a grúz Gagua értékesítette. A továbbjutó a Twente-Ferencváros párharc vesztesével találkozik a következő körben. A Zsilina hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re verte a Katowicét, a Debrecen a Nagyerdei stadionban 1-0-ra nyert az örmény Pjunik Jereván ellen, a Paks pedig odahaza 2-1-re kikapott a nagy esélyes görög Panathinaikosztól. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Ma este egy mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye. A Nyíregyháza 20 órakor az Újpestet fogadja. Az osztrák élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Hartberg kölcsönvette a Liverpool magyar válogatott kapusát Pécsi Ármint. Paolo Maldini, az Olasz Labdarúgó Szövetség hónap elején kinevezett technikai igazgatója elmondta, hogy a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról nem csak Pep Guardiolával folytatott már egyeztetéseket, hanem Carlo Ancelottival is. Zuzana Panyková a 6. helyen végzett a női kajakosok döntőjében az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő negyed döntőjében. Szombaton a 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat. Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának a Magyar Kézilabda Szövetség. A junior együttessel EB győztes szakember 3 éves szerződést írt alá. Alex Molchan 6-3-6-2 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kazak Alexander Bubliktól a kitzbüheli tenisztorna negyed döntőjében. Udvardi Panna 6-4-6-1-re kikapott a spanyol Paula Badózától a hamburgi teniszviadal 8-ad döntőjében. Az ekvádori Richard Carapaz szökésből győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 18. útszakaszán, amelyen az összetett szűk élcsoportja nem változott. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 4 perc 32 másodperces előnnyel vezet. Nincs

0: Megállás szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 11. állomás a megújult Hungaroring, ahol a 41. magyar nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 70 körös futam.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc van. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A tárgyalások azonban ezúttal sem voltak egyszerűek, több ország kifogásokat emelt, Görögország pedig csak jelentős engedmények után volt hajlandó támogatni a megállapodást. Mit tartalmaz az új csomag, mi maradt ki belőle, és mit árul el az uniós döntéshozatalról az elmúlt napok vitája? Erről is beszélgetünk Arató László brüsszeli újságíróval. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
0: Melyek a legfontosabb új intézkedések, amelyeket érdemes kiemelni ennek a szankciós csomagnak a kapcsán?
1: Hát ez egy nagyon vegyes vágott csomag lett, tehát azt akarom mondani, hogy rendkívül sok féle fajta intézkedés van benne. Elég erősen sújtja az orosz pénzügyi és kriptoszektort, tehát nagyon sok orosz bankkal, pénzügyi intézettel szemben vezet be szankciós intézkedést. Van energiát érintő intézkedés is. Itt az orosz árnyékflottát tovább, és az arra fölvett hajók számát tovább bővítették. Nagyon sok orosz tehát energetikai vállalatot is sújtottak például olyan szankcióval, hogy nem lehet velük kereskedni, illetve személyeket is, akik ott dolgoznak, vezetőket, azokat büntetőlistára rakták. Van egy sor olyan tétel, ahol kettős felhasználású termékek, tehát polgári és katonai célú felhasználású termékek kereskedelmére vonatkozó tilalmat vezettek be. Van egy érdekes dolog, például egy olyan döntést hoztak, hogy az uniós bíróságok nem kötelesek elismerni az orosz bíróságok olyan ítéleteit, amelyek szankciókkal kapcsolatos eljárásokkal függenek össze. Ugye sok orosz vállalat Oroszországban támadta meg ezeket a szankciós intézkedéseket, az orosz bíróságok igazat adtak nekik, de az EU úgy döntött most, hogy ezt nem kell európai bíróságoknak figyelembe venni. És hát ugye talán a legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy az LNG szállítmányoknak az engedélyezése az, hogy legyen. Itt a görögök sokáig blokkolták az egész folyamatot, a görögök rendkívül módon érintettek abban, hogy az oroszok harmadik országoknak adjanak el LNG-t, és ezt a szállítmányozást görög cégek vigyék véghez, és hosszas küzdelem után a görögök végül is magához, ez a szállítmányozáshoz való jogot meg tudták őrizni.
0: Tehát most már egy fél mondattal el is árulta, hogy miért éppen Görögország volt az, amelyik a leginkább ragaszkodott ezekhez a változásokhoz. Kérem, fejtse ki még egy kicsit részletesebben, hogy milyen specifikus helyzetben van Görögország ebben a kérdésben.
1: Igen, tehát maga a büntető intézkedés arra vonatkozott volna, vagy igen, hogy az LNG szállítmányokat, azokat ne biztosíthassák, tehát ne szállíthassák európai cégek harmadik országoknak. Tehát, hogyha az oroszok eladnak Indiának vagy Kínának LNG-t, akkor azt ne szállíthassa európai hajó, lefordítva egyszerűen, és még egyszerűbben ezek a görögöket érintik, ugyanis ezek a LNG platformok, ezek rendkívül északon vannak, tehát Oroszország északi részén, a sarkör környékén, és onnan a görögöknek van olyan flottájuk, többek között jégtörő hajóik, vagy saját, vagy bérelt, amelyek alkalmasak arra, hogy ezeket a szállítmányozásokat lefolytassák. Tehát tulajdonképpen ezeket a harmadik országoknak véghez vitt fuvarokat, ezeket a görögök megszerezték, ezt a lehetőséget, és ebből rengeteg pénzt keresnek a görög hajózási társaságok, pontosabban egy, és az ő érdekeit védte a görög kormány. Azzal érveltek, hogy ha nem ők szállítják, akkor valaki be fog lépni a helyükre, tehát akkor majd jönnek a kínaiak, vagy bárki más, és akkor ezek a szállítmányok nem fognak megszűnni, és tulajdonképpen az érvelésük lényege az volt, hogy attól, hogy nem a görögök szállítják, hanem mondjuk a kínaiak, attól az oroszoknak nem lesz kisebb a bevételük. Hmm. És talán ez volt meg rendkívül állhatatos, kitartó fellépés annak az oka, hogy egy éves felmentést kaptak ez alól a szankció alól a, ezek az európai cégek, és majd egy év után lehet felülvizsgálni, és akkor lehet esetleg megint szankcionálni, de akkor is ugyanígy egyhangú döntés szükséges ehhez. Tehát úgy tűnik, hogy a görögök azok jól lobbiztak.
0: Most tehát Görögországról szóltak a hírek a szankciós csomag kapcsán, korábban viszont Magyarországot emlegették ugye a szankciós vitákban. Ezúttal milyen szerepet játszott Budapest a tárgyalások során?
1: Semmi olyan hír nem volt, hogy Magyarország bármelyik tételt megvétózta volna, vagy bármelyikkel szemben kifogást emelt volna. Igazából, ha végignézzük ezeket az intézkedéseket, akkor ezek Magyarországot nem annyira érintik. Hát van egy örökzöld témánk, ez Kirill Pátriárka ugye, akit ugye eddig a szankciós listától Magyarország mentett meg, most Magyarország helyébe lépett az új bolgár kormány. Az új bolgár kormány az rendkívül orosz barát, és most ők voltak azok, akik nem engedték, hogy a háborút népszerűsítő Kirill Pátriárkát rárakják a szankciós listára. Hát úgy tűnik, hogy a Kirill Pátriárkának azért megvannak a védőszentjei az EU-n belül minden körülmények között.
0: Mennyire számítanak ezek az engedmények, ugye a Görögország által kiharcolt engedmény, vagy ez, amit legutóbb is említett, tehát hogy mennyire érdemi gyengítése ez a szankciós csomagnak? Okoz ez érzékelhető különbséget mondjuk a szankciók hatásában aztán?
1: Több téren is elmondható, hogy az eredeti javaslata azért valamivel keményebb volt, és de voltak más országok is, akik értek el könnyítést, Ausztria, Franciaország, talán Csehország egy kisebb tételekben, de önmagában az egész szankciós rezsimet nem ássák alá ezek a lépések. Eleve, amikor az Európai Bizottság beterjeszt egy ilyen szankciós javaslatot, akkor abban bele van kalkulálva, hogy itt-ott ezt majd a tagállamok meg fogják nyírválni. Ez tulajdonképpen minden rezsimnél így történik. Itt inkább azt kell látni, hogy ami a nagy és nagy hatással rendelkező intézkedés, azzal igazából nem volt probléma. Itt mondjuk a pénzügy és a kriptoszektort említeném, ahol ugye kezdetben is, tehát az első szankciós csomagok, tehát a szankciós csomagok, amikor elkezdtek jönni, akkor egy idő után megjelent egy-két orosz bank és pénzintézet nagyon óvatosan, mert nem tudni, hogy ki kereskedik velük, meg hogy milyen átutalások mennek keresztül rajta. Most már ez az óvatosság, ez elmúlt, most 94 orosz bankkal és pénzügyi intézettel szemben hoztak ilyen szankciós intézkedést. Van ezen kívül még 33 orosz hitelintézet, amelyre a tranzakciós tilalmat terjesztették ki. Olyan harmadik országbeli, elsősorban kirgiz pénzintézeteket is szankcionáltak, amelyek segítették a korlátozásoknak a megkerülését. Tehát ez az a terület, ahol azt lehet mondani, ezek a szankciós csomagok egyre keményebbek és egyre határozottabbak lesznek, miután a különböző ágazati büntetőintézkedéseket hát tulajdonképpen már kipipálták a tagállamok, tehát már olyan kisebb ágazatok vannak, amelyeknek nincs akkora gazdasági hatása, viszont a mindennapi életben nagyon komoly, hát idézőbe kárt, vagy hát nem is kérdezőbe tenni ezt a szót, okoz az oroszok számára az, hogyha lehetetlenítik a kereskedelmüket az európai pénzintézetekkel, az orosz pénzintézeteknek.
0: Ezzel a mondattal tulajdonképpen fel is vezette a kérdésemet, hogy mennyire hatékonyak ezek a szankciók. Ugye hát erről élénk vita zajlik gyakorlatilag évek óta, de Brüsszelben hogyan értékelik? Ezek a szankciók elérik a kívánt politikai és gazdasági célokat?
1: Itt ugye nyilván van olyan, aki azt mondta, hogy hát ha ezek hatékonyak lennének, akkor már Oroszországnak térdre kellene esnie. Mások meg azt mondják, hogy ezek a szankciók lassan és fokozatosan érik el a hatásukat, de elérik. Tehát az, hogy az orosz gazdasági növekedés mennyire lelassult, hogy az orosz belső piacra is milyen komoly kihatással van ez a szankciós intézkedés. Tehát Oroszországnak rendkívül nagy gondokat okoz az, hogy nem vásárolhat például a Boeing repülőgépekhez alkatrészeket. Ez az orosz polgári repülés, ez gyakorlatilag megbénítja, mert hogy nem tudnak javítani repülőgépeket, és minden egyes szektorba elér a szankciós intézkedéseknek a hatása. Az oroszok teljes mértékben hadigazdaságra vannak hátálva, tehát hadigazdálkodásra, tehát minden létező forrást oda irányítanak, és ez elveszi mondjuk a polgári lakosságtól, polgári szolgáltatásoktól az orosz forrásokat. Az Európai Uniónak időnként vannak különböző statisztikái, kimutatásai, pénzügyi mérőszámai, amelyek azt mondják, hogy ezek a szankciók igenis elérik a céljukat, hatékonyak. Nyilván azt nem lehet megmondani adekvátan, hogyha nem lennének szankciók, akkor most mi lenne? Tehát, hogyha nem lennének szankciók, akkor vajon az oroszok elfoglalták volna-e már Kijevet vagy sem? Ezt így lehetetlen megmérni. Az viszont biztos, hogy az orosz gazdaságnak érezhető és mérhető bevételkiesést okoz az, ami történik a szankciók terén. Tehát ezekre vonatkozóan, az egyes szektoroknak a bevétel kiesésére vonatkozóan vannak konkrét adatok, tehát egyszerűen össze kell hasonlítani azt az időszakot, amikor még lehetett valamivel kereskedni, meg azt, amivel nem, és akkor így összeadódnak az eurómilliárdok, és a végén ez egy komoly összeget tesz ki. Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Unió végső soron kitart a szankciós politikája mellett, azért hozzák ezeket a csomagokat, már a 21-et, mert hogy az az álláspont, hogy szükség van rá, mert az oroszoknak ez igenis fáj.
0: Az elmúlt percekben az Európai Unió újabb szankciós csomagjáról beszélgettem Arató László brüsszeli újságíróval. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
2: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Kréta nem csupán Görögország legnagyobb szigete, hanem egy önálló világ, ahol a helyiek először krétainak vallják magukat, és csak utána görögnek. Ez a büszkeség a vendégszeretetükben is meglátszik. Ha egy hegyi faluban, egy eldugott tavernában vacsorázunk, a végén szinte biztosan kapunk a ház ajándékaként egy kis üveg cikudiát, vagyis krétai törkölypálinkát, mellé pedig gyümölcsöt. Ezt elfogadni kötelező udvariasság, a visszautasítása sértésnek számít, és az ajándék italt soha nem szabad kifizetni. Ha autóval fedezzük fel a szigetet, a hegyekben járva különös dologra lehetünk figyelmesek. Az útmenti közlekedési táblák szitává vannak lőve. Nem kell megijedni, ez egy régi, bár illegális krétai hagyomány. A helyi férfiak ugyanis imádják a fegyvereket, és a családi ünnepeken, esküvőkön, divat a levegőbe, vagy épp a kreszttáblákra lőni. Autósként viszont tartsunk be egy fontos íratlan szabályt. A kétsávos utakon teljesen megszokott, hogy a lassabb járművek félig lemennek a leálló sávba, hogy elengedjék a gyorsabbakat. Tegyünk így mi is, ha mögöttünk torlódás alakul ki.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Pátria Rádiót, azon belül is adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják. Az uborka szezon ellenére nagy a mozgolódás és átrendeződés a politikai pártok támogatottsága körül. Erről néhány perc múlva hallhatnak egy beszélgetést. Előtte a régiók hírei következnek, a mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: Kiértékelte a bizottság a galántai autóbuszállomás felújítására és a parkolóház építésére kiírt versenypályázatra beérkezett ajánlatokat. A cseh Ohla ZS építőipari vállalat lett a győztes, ÁFA-val együtt 4,4 millió eurós ajánlatával. 8 ajánlat érkezett a kiírásra, Galánta önkormányzata tavaly jóvá hagyta az 5,6 millió eurós vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázat benyújtását a szlovákiai a programhoz. Az érdeklődők május 29-éig küldhették be ajánlataikat. A projekt keretében felújítják és korszerűsítik a buszmegállót és az azt körülvevő területet. A parkolóház a tervek szerint közel 100 férőhelyes lesz. Ősszel kezdődhet a rimaszombati járásbeli ajnácskői Ebecki kúria felújítása, emellett Besztercebánya megye szeretne támogatást szerezni a Nemzeti Kulturális Műemlék környékének felújítására is, valamint járdák és parkoló építésére. A pályázat benyújtását már jóvá hagyták a megyei képviselők. A megye közel 2 millió eurós támogatást kapott magára a kúria felújítására az Interreg program keretében, az UNESCO listáján szereplő Nógrád Novohrad Geopark látogató központját alakítják ki. Zajlik a kivitelezői közbeszerzési pályázat előkészítése, az építésügyi hatóság már kiadta az engedélyt. A felújítás a tervek szerint 2026 őszén kezdődhet, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Vanessa Csierna, a megye kommunikációs referense. A megyei képviselők már jóvá hagyták a legfeljebb 500 000 eurós támogatás benyújtását is az idegenforgalmi alaphoz. A pénzből szabadtéri tantermet alakítanak ki a kúria udvarán, rendbe tennék és bekerítenék az épülethez tartozó kerteket és gyümölcsöst, járdákat és parkolót építenének. Az Ebecki kúria a 19. század elején épült klasszicista stílusban. Tulajdonosai évek óta nem használták, Besztercebánya megye 2024-ben vásárolta meg a műemléket a hozzátartozó épületekkel és telkekkel együtt. Robbanás történt egy családi házban tegnap a kassavidéki járásban, Hernád Csány községben. A tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, tájékoztatott a kassai kerületi rendőrkapitányság. A sérült a baleset idején egyedül tartózkodott a házban. A rendőrök biztosították a helyszínt, közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy vizsgálják az eset pontos okát és körülményeit. A bejelentés tegnap délután érkezett a kassai tűzoltó és mentőszolgálat műveleti központjához. Tájékoztatott József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Összesen 11 Hernád Csányi és kassai tűzoltó vonult ki a helyszínre, a tűzoltók egy propánbután palackot vittek ki az égőházból, tette hozzá a szóvivő.
0: Időjárás.
2: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarbantartás miatt le van zárva Pozsonyban a Palárik utca, a VSMU és az Zoh utca közötti szakasza. A lezárt részt a Staromeszká, azaz az Óvárosi utcán tudják kikerülni. Vezessenek óvatosan. Szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 39 perc van. A nyári uborka szezonban ugyan kevesebb a látványos politikai konfliktus, a közvéleménykutatások azonban azt mutatják, hogy a választók egyáltalán nem pihennek. A kormánypártok jelentős támogatást veszítettek az elmúlt csaknem 3 évben. A HLASZ történelmi mélyponton van, a Republika látványosan erősödik, miközben a Magyar Szövetség még mindig az 5%-os parlamenti bejutási küszöb alatt van. Hogy mi áll a háttérben, és mit üzennek ezek a számok a szlovák politika következő hónapjaira nézve, arról Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Géza!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Izgalmas képek mutatnak tehát a közvéleménykutatások. Mi az, ami szerinted a leginkább szembetűnő bennük?
1: Hát ugye eleve arról van szó, hogy a közvéleménykutatók azok sokszor teljesen más és más módszerrel készítik a kutatásaikat, és hát ahogy az órás vicc is mondja, ugye, hogy akinek több órája van, az nem tudja a pontos időt, ezért a több közvéleménykutatásból sem lehet feltétlenül látni azt, hogy mi a pártoknak a pontos támogatottsága, de azért tendenciákat azokat láthatunk. És valóban az elmúlt hát pár hónap vagy fél évnek a kutatásait látva, azt azért ki lehet jelenteni, hogy az ellenzéknek az erősödési lendülete, ami korábban azért érezhető volt, az megtorpant, itt ilyen belső átrendeződés történik, miközben azért a kormánypártok sem feltétlenül nyertesei ennek az időszaknak, hanem a kiábrándult választók azok két olyan párthoz áramlanak át, amelyeknek a bekerülése a parlamentbe azért eléggé komoly dilemmákat okozna a kormányalakításnál.
0: Igen, azért többféle módszertan van ezeknél a közvéleménykutatásoknál, és azt mindig el szokták mondani, hogy nem is a pillanatnyi számok az érdekesek, hanem igazán ezek a, épp az általad említett tendenciák, vagy trendek. Az azért látható, hogy a kormánypártok több tízezer vagy több százezer szavazót veszítettek a 2023-as választások óta. Ez szerinted ilyen természetes kormányzati kopás, vagy pedig ennél mélyebb folyamatról is beszélhetünk?
1: Hát valamennyire természetes abból azokból kifolyólag, hogy nem volt titok, hogy a kormánypártoknak konszolidálnia kell a költségvetést, és ugye a megszorító csomagokkal, hát mondjuk úgy, hogy a lakosságnak egy jó része, többek között azoknak a határozatlan szavazóknak is a része, akik azért csak leadták vagy Robert Ficóra, vagy valamelyik más kormánypártra a szavazatot 2023-ban, ezzel nem feltétlenül értenek egyet, és hát emellett ez sem túlságosan jó üzenet a kormánypárti szavazóknak, hogy egyáltalán nem stabil ez a kormány. Ficó stabilitás ígéretével kezdett kormányozni 2023-ban, és ehhez képest nagyon-nagyon sok téma kapcsán összetudtak veszni egymással a koalíciós pártok. Tehát ez mindenféleképpen egy negatívum. Azt ugye látni kell, hogy Robert Fico bejelentette, meg több kormánypárti képviselő is bejelentette, hogy a megszorításoknak vége, annak elmére egyébként, hogy a költségvetés azért eléggé rossz állapotban van, és arra lehet számítani, hogy miután a koalíció elkezd osztogatni a következő egy évben, ezért valamennyire sikerül stabilizálnia a támogatottságát, vagy akár növelnie is, ahogy az lenni szokott a 4 éves választási ciklusokban, és kiderül az, hogy mennyire lesz az úgymond eredményes, hogy mennyire sikerül saját magukhoz visszaédesgetni azokat a szavazókat, akik hát nagy valószínűséggel vagy a Republikára szavaznak, vagy pedig egyszerűen azt mondják, hogy nem mennének választani.
0: A HLASZ helyzete különösen látványos, hogyha a kormánykoalíciós pártokat nézzük. Miért éppen ez a párt veszítette el a támogatói csak nem felét?
1: Igen, az a párt, amelyik következetesen egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed a felmérésekben, és még a kormányalakítás során még arra lehetett számítani, hogy ennek a pártnak a Smerrel hát megegyező, vagy legalábbis rivalizáló támogatottsága lesz. Most odáig jutottunk, hogy már csak nem is a harmadik, negyedik legerősebb pártnak mérik, hanem szépen lassan az 5%-os határ felé tart. Ez semmiképpen sem egy jó hír, és van-e meg több dolog is, vagy több tényező. Hát az egyik nyilván az, hogy a HLASZ elveszítette a legfontosabb és legnépszerűbb politikusát, Peter Pellegrinit, akit megválasztottak államfőnek, és Matusz Utajastok nem igazán egy dinamikus vagy karizmatikus személyiség. És emellett a másik dolog, ami a HLASZ-nak árt, az az, hogy ugye ez egy ilyen mérsékeltebb pártnak az imázsával szólította meg a szavazóit. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a Fico kormány az meglehetősen sok polarizáló intézkedést tett, és a Hlas szavazóinak egy jó része mondhatta azt, hogy ő nem erre szavazott, nem erre a politikai kultúrára, és egész egyszerűen elkezdett magának más pártot keresni.
0: Igen, más pártot keresnek, a Progresszív Szlovákiához, a Republikához, a Smerhez mennek át a Hlas korábbi szavazói, de sokan otthon is maradnának. Mit árul el ez a párt identitásáról, hogy így mondjam?
1: Hát igazából a párt keresi az identitását, tehát ugye a Hlas előtt mindig kétféle út áll, az egyik az, hogy megpróbálnak egy ilyen mérsékeltebb középutas párt lenni, amit a választóik elvárnának tőlük, a másik meg az, hogy megpróbálnak versenyezni akár a Smerrel, akár az SMS-szel a kemény vonalasság terén, amit már túlsúlyt helyestok jelenlegi pártelnök is kultivál, csak hát az a probléma, hogy míg az előző út, a mérsékelt út azért nem működik, mert nagyon nehéz a mostani Szlovákiában középre pozícionálnia magát főleg egy kormánypártnak, és a radikális út meg azért nem működik, mert aki a Smerféle utat támogatja, az inkább választja mondjuk a Smert, és nagyon kevéssé látja hitelesnek a Hlas-féle imázs építését. Szóval ez két nagyon eredménytelen módszer, és a Hlas igazából keresi azóta is azt a harmadik utat, amivel legalább meg tudná magát tartani 10% környékén, egyelőre nem találta meg.
0: Tehát a Smer is veszített szavazókat, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy stabilizálni tudta a helyzetét. Minek köszönhető ez?
1: Hát az én véleményem szerint, mert igazából ez félig meddig azért a kutatások is bizonyítják, azt már megint ugyanazt az utat járja, mint korábban az elmúlt két koalíciós kormányzása idején, amit ugye Robert Ficónak a szemére is vetettek a saját politikai szövetségesei, és ez névleg az az út, hogy a kormányzásból azt már mindig ki tud kerülni úgy, hogy a választók azok valaki mást hibáztatnak a fejleményekért, és nem a legnagyobb kormánypártot, jelen esetben ugye a Hlaszt és az SNS. És éppen ezért az elszivárgó szavazókat, amelyeket a koalíciós partnerek elveszítenek, azokat viszonylag jó eredményességgel fel tudja szívni a Smer. Csak ennek a stratégiának ugye az a problémája, hogyha a koalíciós szövetségesek gyengülnek, és egyfajta ilyen átrendeződés zajlik, nem pedig új szavazóknak a megszerzése, akkor sokkal nehezebb lesz a jövőbeni kormányalakítás. Szóval Robert Fico úgymond érvelhet azzal, hogy a Smernek a támogatottsága stagnál, sőt még egy nagyon kicsit növekedett is, csak ezek a szavazók, ezek nem onnan jönnek, ahonnan jönni kéne, tehát nem a határozatlan szavazóknak a köréből, és ez még nagyon komoly problémákat jelenthet akkor, hogyha Ficónak kormányt kéne alakítania.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertesének a Republika tűnik. Miért éppen ez a párt tudta megszólítani talán leginkább a kiábrándult kormánypárti szavazókat?
1: Igen, hát a Republikának a népszerűségi mutatóinak a felívelése az egyfajta kortünet. Itt azt kell látni, hogy van egy elég erőteljes szavazói réteg Szlovákiában, ami frusztrált, ami elégedetlen a politikai elittel, ami kimondottan ellenséges mondjuk a jelenlegi ellenzékkel szemben. Itt gondolok, hogy elsősorban liberális vagy konzervatív pártokra. Ettől függetlenül hajlandó elmenni szavazni, és ennek a rétegnek a Republika jelenti az egyedüli hitelesnek ható alternatívát. Van egyébként, hogy az Oroszlán Kollárnak a pártja is egy kicsit, vagy Boris Kollárnak a pártja, azt mert Agyina is egy kicsit erre a rétegre próbálna halászni, de úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy sokkal kevésbé hitelesek, és a Republikának ez az aktív rendszerellenessége, ez szavazókat hoz. Nyilván adódik az a kérdés, hogy a Republikának vannak-e megoldásai, vagy egyáltalán kormányra el szeretne kerülni ez a párt, vagy egyfajta ilyen ellenzéki imást épít. És hát az a helyzet, hogy egészen addig, amíg Uhrikék nincsenek hatalmon, nincsenek a kormányon, sőt igazából ugye nincsenek a parlamentben sem, addig nagyon hitelesen tudják építeni ezt a rendszeren kívülálló imidzset, amit a választók, akik nagyon sok esetben tehát hogy nagyon sok más politikai pártban csalódtak, ezek a választók igenis díjaznak.
0: És hát akik pedig kiábrándultak a jelenlegi politikai pártokból, vagy hát a mainstream politikai pártjaiból, és tulajdonképpen protest szavazatként választanák a republikát, ugye, és olyanok is vannak, akik tiltakozásul nem a republikát választanák, hanem inkább otthon maradnának, és nem is mennének el szavazni. Az ő számuk is növekedő tendenciát mutat?
1: Hát így igaz, ez a távolmaradás, ez abszolút egy alternatíva, ami nagyon sok választó számára egy eshetőség, és szokás azt is mondani, hogy a szlovákiai választásokat, azokat nagyon sok esetben az otthon maradó szavazók döntik el, hiszen ők billentik át ezt a képzeltbeli mérleget az egyik vagy a másik párt felé, vagy ő pártszövetség felé, mert hiányoznak a szavazataik. És egyébként a republika emelkedésének a margójára azt meg lehet jegyezni, hogy a másik rendszerellenes párt, hogyha lehet így mondani, csak éppen a kormánypárti az ellenzéki oldalról, ez ugye Igor Matovicsnak a Szlovákia mozgalma, szintén viszonylag eredményes időszakot zárt maga mögött. Tehát ez a két rendszerellenes párt, amelyik a frusztrált szavazókat tudja megszólítani, kimondottan eredményes időszakot tudhat maga mögött, és ez azért probléma, mert Matovicssal az ellenzéknek kéne közösködnie, a republikával meg elméletileg Robert Ficónak, hogyha újra kormányozni szeretne.
0: Ha már kézbe vettük ezt az eléggé színes szlovákiai politikai palettát, akkor menjünk végig még a többi párton is, vagy legalábbis említsük meg őket. Hát a progresszív Szlovákia ugye továbbra is az élmezőnyben van. Simecskáiknak sikerült megtartaniuk ezt a lendületet, vagy pedig inkább a kormány hibáiból profitál most a PS?
1: Hát én nem mondanám személy szerint, hogy a PS olyan rettentően sikeres időszakon lenne túl. Tudom, hogy nem erről volt szó a felvezetésben, de hogy egyértelműen azt mutatják a számok, hogy a PS-nek a lendülete az elfogyott, és vagy stagnál a párt, vagy pedig csökken. Ami elsősorban annak köszönhető, hogy az ellenzékből is megindult egyfajta erőátrendeződés. Tehát míg az elmúlt 2-3 évben volt egyfajta ilyen kegyelmi időszak, ami azt jelentette, hogy az ellenzéki pártok egymást nem támadták, nem kritizálták, próbáltak nem beszélni a konfliktusaikról a választók előtt. Most azt látjuk, hogy néhány esetben ezeknek a belső konfliktusoknak a kihangsúlyozása, a különbözőségeknek a kihangsúlyozása az abszolút egy ilyen központi mondani valóvá vált. Ugye eleve egyrészt Mihály Simecska is támadhatóvá vált, hiszen a projektfórum, illetve a civil finanszírozási botrány vagy botrányocska kapcsán előkerültek a családjával kapcsolatos visszásügyek, és másrészt pedig az F-100, tehát hogy Branislav Gröling, illetve a pártok politikusa sokkal határozottabban és sokkal élesebben bírálja akár a partnereit is, és ezzel próbálnak kialakítani a választók előtt egy olyan imidzset, hogy a jól fésült, vagy kicsit ilyen PS-szel szemben, az SZSZ az agilisabb, az jobb, és ugyanúgy gyűjtőpártként képes funkcionálni, és ezt szerintem a választók egy része is regisztrálja, vagy díjazza, és a következő választások előtt elképzelhető az is akár, hogy úgy megyünk bele ebbe a versenybe, hogy az egyik vagy a másik ellenzéki párt egyszerűen nem fogja elismerni azt, hogy a PS-nek kellene vezetnie az ellenzéket a Robert Fico elleni harcban.
0: Márpedig jelenleg a közvéleménykutatásokat már hosszú ideje a PS vezeti, illetve fej-fej mellett halad némely felmérések szerint a Smerrel. Megőrizheti egészen a választásokig szerinted ezt a vezető pozícióját, ezt a népszerűségét a Simecskáik pártja, vagy pedig ezek a fokozatos gyengülései egész odáig vezethetnek, hogy átveszik tőle a népszerűségi lista első helyét valamilyen más pártok?
1: Hát nyilván eléggé nagy a szakadék azért a PS és a többi párt, akár az SZSZ között ebben a pillanatban, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez a hely az ingatag. Tehát azért a PS-nek meglehetősen nagy előnye van. Ugyanakkor, hogyha hosszú távon nézzük, azért azt látni kell, hogy a PS választóinak egy része az ugye ideológiai meggyőződéses liberális, de ez amúgy a kisebb rész. és a választóknak a nagyobb része nem azért választja a PS-t, mert olyan rettentően egyetértene a pártnak a különféle törekvéseivel, vagy az ideológiájával, hanem egyszerűen azért, mert úgy gondolja saját maga is, hogy ez a legnagyobb ellenzéki párt, és az ellenzéki pártok tömbjét valakinek vezetni kell. És abban az esetben, hogyha az illúzió megszűnik, tehát hogyha a PS-szel kapcsolatban ez a képzettársítás, hogy már pedig ez az a nagybetűs váltópárt, amelyik Robert Ficót meneszti, hogyha ennek a képnek vége szakad, akkor én egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy megindul egy nagyobb átáramlás a választók körében is egy-egy másik párt felé. Nyilván az SZSZ egyértelműen ezzel számol, viszont ennek az esélye azért nem túlságosan nagy, de ismerve a rettentően bizonytalan szlovákiai pártkörnyezetet nem is feltétlenül kizárható.
0: Beszéljünk még Gubik Lászlóék pártjáról. A Magyar Szövetség támogatottsága az utóbbi hónapokban több mérésben is az 5% környékére került, de hát persze mindig alulról. Mennyire látod reálisnak, hogy most valóban meg tudják majd ugorni a parlamenti küszöböt?
1: Hát az nagyon nehéz feladat, és itt ugye az alapvető probléma a Magyar Szövetséggel éppen most, hogy egyrészt a választók sokkal jobban tudatosítják, hogy létezik, szem előtt van, ami egyértelműen egy pozitív dolog a magyar párt szempontjából, hiszen nagyon-nagyon sokáig akár a szövetséget, akár az előtt pártját, az MKP-t ignorálta a szlovák média és a sajtó, és a nyilvánosság az 4 évente csodálkozott rá, hogy létezik egy ilyen párt, aminek van egy elég kézzelfogható támogató. Tehát ez a fajta attraktivitás, ez a fajta szalonképesség egészen biztosan vonzó lehet a választók egy részének. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Magyar Szövetség besorolása a jelenlegi ellenzék mellé, ugye meglehetősen harmonikus kapcsolatai a progresszív Szlovákiával, a folyamatos egyeztetések, azok a választók egy másik rétegét meg elriasztják, vagy elidegenítik, ami meg a másik oldalról ugye csökkenti a növekedésre adódó lehetőségeket. És nagyon érdekes lesz látni azt, hogy melyik rétegnek az ereje lesz nagyobb. És a Magyar Szövetség szempontjából szerintem, ami nagyon-nagyon fontos lesz, az a helyhatósági választásoknak, meg a megyei választásoknak az eredménye, ami egyrészt nem csak helyi szinten fogja jelezni a pártnak a támogatottságát, hanem hogyha jól sikerül, akkor adhat egy lökést országos szinten is a pártnak. A választók saját maguk is elhihetik azt, hogy ez a párt lehet sikeres, viszont pont ellenkező hatást is elérhet egy átlagon aluli vagy gyenge eredmény, az pont, hogy elkedvetlenítheti a szavazókat, és arra motiválhatja őket, hogy saját maguk is elhiggyék, hogy az etnikai érdekképviseletnek nincs jövője. Szóval szerintem ez lesz a kulcsfontosságú tényező a Magyar Szövetség jövőbeni preferenciáinak az alakulása szempontjából.
0: Te úgy fogalmaztál, azt a kifejezést használtad, hogy szalonképessé vált a Magyar Szövetség. Minek köszönhető ez?
1: Hát elsősorban annak köszönhető egyrészt ugye, hogy észrevette az ellenzék is, inkább a PS, és egyfajta szimbolikus módon felemelte maga mellé, mint tárgyalópartner. Egészen eddig tárgyalópartnerként sem vették figyelembe a Magyar Szövetséget rengeteg témánál. Olyan témáknál is, ahol egyébként a pártnak teljesen vállalható véleménye volt. És hát el lehet mondani azt is, ugye, hogy Gubik László pártelnök az, hát mondhatjuk azt, hogy nagyon szívesen jár a szlovák médiába, és viszonylag választékosan ki tudja magát fejezni, ami szintén növeli a pártnak az állhatóságát vagy a hitelességét. Ami meg a Magyar Szövetségnek a célkitűzéseit illeti, tehát a pártnak az érdemi mondani valóját, az valójában mindig is szalonképes volt, csak ennek a percepciója nem volt meg a szlovákiai nyilvánosságon belül, és most ebben a pillanatban pedig megvan. Tehát úgy összességében ezeknek a hatásoknak tulajdonítom azt, hogy maga a szövetség az jobban elfogadottá vált a szlovákiai pártkörökben, és amit lám még ennél is fontosabb, a szlovákiai nyilvánosság körében is.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról beszélgettünk, mit üzennek a legfrissebb közvéleménykutatások, miért veszítettek támogatást a kormánypártok, és kik a politikai nyertesek. Vendégünk Tokár Géza, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársa volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok!
1: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok!
2: Mit érdemes megkóstolni a nyári kirándulások során? Hogyan találhatjuk meg a helyiek kedvenc vendéglőit, és miként kerülhetjük el a turista csapdákat? Kosár Lajos gasztrobloggerrel ezúttal kedvelt nyaralóhelyeink ízeit fedezzük fel. Felidézzük Egressy Béni életét, munkásságát és Komáromhoz fűződő kapcsolatát Keszeg Margittal és Szabó Csekei Tímeával. Új stadionnal, új tervekkel és megújult reményekkel vág neki harmadik élvonalbeli idényének a Komáromi KFC labdarúgó csapat. A felkészülésről Cibor Norbert vezetőedzőt kérdezem. 40 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet a Queen a Budapesti Népstadionban. A legendás fellépésről, Freddie Mercury kevésbé ismert oldaláról és a Magyar Zeneháza jubileumi kiállításáról, annak kurátorával, Mándli Endre Vazullal beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Örülök, hogy július 24-én pénteken is bennünket választottak. Hírblokkunk után arról számolunk be, hogy évek óta nem látott vízhiány sújtja térségünket. A szakértőt az okokról és a következményekről kérdezzük. 8:30 után pedig témánk az egyre súlyosabb nővérhiány lesz. Maradjanak velünk, most Nyitrai Nóra következik.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Megszűnik számos szlovákiai magyar projektet támogató alapítvány. Az amerikai szenátus elutasította Donald Trump háborús jogköreinek korlátozását. Ma napsütéses idővel, néhol gomoly felhősödésekkel számolhatunk, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! A művészeti alap működésével kapcsolatos bírálatok egy része nem is magának a szervezetnek a működését akarja kritizálni, hanem a támogatási rendszer átalakítása ellen tiltakoznak vele, jelentette ki Martina Simkovicsová kulturális miniszter. Matus Olhának, a művészeti alap tanácsa elnökének lemondására reagálva. Csak úgy, mint Olha, Simkovicsová is arra mutatott rá, hogy folyamatosan megkérdőjelezik a minisztérium vezetését, illetve a miniszter által kinevezett személyek tevékenységét. Szerinte Olha elnöksége épp arra az időszakra esett, amikor a művészeti alap működése a kulturális élet egyik legvitatottabb témája lett. Egyúttal kijelentette, a tárca ezután is biztosítja a feltételeket, hogy a művészeti alap megfelelően átláthatóan lássa el feladatait. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia nem ért egyet a szlovák információs szolgálattal, a nyilvánosság és a parlament SIS tevékenységét felügyelő különbizottsága számára nyújtott információk mértékét illetően. Ugyanakkor azt állítják, hogy az SIS új formátumban fogja közzétenni tevékenységéről szóló éves jelentéseit, amit bírálnak. Erről a különbizottság tagja és a PS képviselője Zuzana Stjevulová, valamint a mozgalom tagja Peter Bátor számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján. Bátor rámutatott a biztonsági helyzet romlására is Szlovákiában. Biztonsági és politikai elitünk nagy része ma orosz barát, és minden olyan problémát, amely Oroszországgal kapcsolatos, egyszerűen elhallgatnak, tette hozzá. A szlovák információs szolgálat jogi lépéseket tesz a PS kijelentései miatt. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott nyilatkozatok az SIS szerint példátlan támadás jelentenek a titkos szolgálat működésével és vezetőivel szemben. A szolgálat szóvivője Natália Holubová azt mondta, az intézmény megvédi magát, és ennek érdekében büntető eljárást is kezdeményez. Kulcsfontosságú a szlovákiai magyar támogatásokban is szerepet játszó közalapítvány szűnik meg. A MOL döntése értelmében az Új Európa Alapítványa jelenlegi formájában nem létezik tovább, arról nem tudni, születik-e helyettesítő megoldás az olajcégen belül. Az alapítvány segített a Csemadok több programjának lebonyolításában, de a szervezet neve merült fel a dunaszerdahelyi DAC utánpótlási programjainak finanszírozása terén is. Az Új Európa Alapítvány 2026-ban a Határtalan Nyár programsorozat kapcsán tucatnyi hazai fesztivál megszervezésébe is bekapcsolódott. Az amerikai szenátus elutasította azt a javaslatot, amely korlátozta volna Donald Trump elnök háborús jogköreit az Irán elleni konfliktusban. A Fehérház szerint az elnöki jogkörök korlátozása gyengítené az Egyesült Államok tárgyalási pozícióját Iránnal szemben. A demokraták és néhány republikánus viszont úgy véli, a kongresszusnak nagyobb beleszólást kell kapnia a háborús döntésekbe. Közben a képviselőház ismét elfogadott egy határozatot, amely az Irán elleni háború lezárását sürgeti. Újabb népszavazási javaslatot nyújtott be Karol Navrocki lengyel köztársasági elnök az Európai Unió klímapolitikájával kapcsolatban. A kezdeményezés egy egyszerűbb kérdést tartalmaz, miután a szenátus korábban elutasította az első változatot annak megfogalmazása miatt. Az új kérdés arról szólna, hogy a lengyelek támogatják-e az uniós klímapolitika végrehajtását. Az elnök szerint egy ilyen horderejű ügyben az állampolgároknak kell dönteniük.
0: Időjárás.
2: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatban, a Kassai főúton, a Shell töltőállomásnál Tornalja irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Bigárdi Lászlóval.
1: A Ferencváros bravúros 2-1 arányú győzelmet aratott a holland Twente vendégeként. A labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén és bizakodva várhatja a budapesti visszavágót. A Fradia 14. percben Josef góljával szerzett vezetést, a házigazdák a 38. percben egyenlítettek. A szünet után Dibusz kapus vezérletével izgalmas 20 percet élt át az FTC, majd a 80. percben Joseph másodszor is betalált. A visszavágót jövő csütörtökön az Üllői úton rendezik. Tegnap este lejátszották a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első találkozóit. A dac hazai közönség 5000 néző előtt 1-0-ra legyőzte a bosnyák Veles Mostart. A dunaszerdahelyiek a 60. percben elképesztő védelmi hibát követően szerezték a gólt. A mostariak kirúgáshoz készülődtek, Ribic kapus odapasszolta a labdát Rakichoz, aki kézzel felvette, a bíró pedig 11-est ítélt, mert szerinte már játékban volt a labda. A büntetőt a grúz Gagua értékesítette. A továbbjutó a Twente-Ferencváros párharc vesztesével találkozik a következő körben. A Zsilina hazai pályán hátrányból fordítva 2-1-re verte a Katowicét, a Debrecen a Nagyerdei stadionban 1-0-ra nyert az örmény Pjunik Jereván ellen, a Paks pedig odahaza 2-1-re kikapott a nagyesélyes görög Panathinaikosztól. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Ma este egy mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye. A Nyíregyháza 20 órakor az Újpestet fogadja. Az osztrák élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Hartberg kölcsönvette a Liverpool magyar válogatott kapusát Pécsi Ármint. Paolo Maldini, az olasz labdarúgó szövetség hónap elején kinevezett technikai igazgatója elmondta, hogy a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról nem csak Pep Guardiolával folytatott már egyeztetéseket, hanem Carlo Ancelottival is. Zuzana Panyková a 6. helyen végzett a női kajakosok döntőjében az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő negyed döntőjében. Szombaton a négy között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat. Sótonyi Lászlót nevezte ki a férfi válogatott szövetségi kapitányának a Magyar Kézilabda Szövetség. A junior együttessel EB győztes szakember 3 éves szerződést írt alá. Alex Molchan 6-3-6-2 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kazak Alexander Bubliktól a kitzbüheli tenisztorna negyed döntőjében. Udvardi Panna 6-4-6-1-re kikapott a spanyol Paula Badózától a hamburgi teniszviadal 8. döntőjében. Az ekvádori Richard Carapaz szökésből győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 18. útszakaszán, amelyen az összetett szűk élcsoportja nem változott. A szlovén Tadej Pogacar továbbra is 4 perc 32 másodperces előnnyel vezet. Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 11. állomás a megújult Hungaroring, ahol a 41. magyar nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától a második. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 70 körös futam.

0: csak a te meséd.
1: 8 óra 16 perc van. Tartós csapadék hiány és rendkívül alacsony vízállás jellemzi az idei nyarat Közép-Európában. Több tó vízszintje kritikus, a Dunán pedig a sekélyvíz miatt korlátozni kellett a hajóforgalmat, ami már a gazdaságban is érezhető problémákat okoz. Vajon egy rendkívüli időszakról van szó, vagy ehhez a jövőben egyre gyakrabban kell alkalmazkodnunk? Erről is beszélgetünk Bíró Tiborral, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Mennyire számít tehát rendkívülinek az idei vízhiány? Valóban évek óta nem látott helyzetről beszélhetünk?
2: Hát az elmúlt években sajnos sorozatosan jelentkeznek ezek a vízmérleg deficitek. Annyi bizonyos, hogyha a maximális hőmérsékleteket, a hőségnapok számát, vagy épp a csapadékhiánynak a mértékét nézem, akkor ennek a valószínűség és a gyakoriság az elmúlt időszakban megszaporodott. Hiszen a múlt században is voltak rendkívül aszályos évek, amelyek intézkedéseket váltottak ki, de azt, hogy több éven keresztül, 5-6 éven keresztül ilyen csapadék deficitünk legyen, és ilyen átlagfeletti hőmérsékleti tartományok, ez valóban szokatlan, erre kell fölkészülnünk, hiszen a klímaváltozási szenáriók mindegyike azt jelzi előre, hogy ez a helyzet csak súlyosbodni fog.
1: Mennyiben okolható ezért az időjárás, és mennyiben az emberi tevékenység?
2: A klímaváltozásban az emberi tevékenységnek van hatása, elég jelentős, bár ugye vannak tudományos érvek, amelyek azt mondják, hogy ez egy természetes ciklus, de azt már senki nem vonja kétségbe, hogy a túlzott üvegházhatás, kibocsátás globális hőmérséklet emelkedéssel járt, amire természetesen bizonyos földi folyamatok is rá tudnak erősíteni, gondoljunk csak az El Niño jelenségre. Úgyhogy alapvetően az embernek ehhez erősen köze van, ha már csak a klímaváltozást nézzük, és természetesen mindazon tevékenység, ami mondjuk a vízrendezési folyamatokat, vagy éppen a mezőgazdasági struktúrának a kialakítását jelentette. Tehát az, hogy ilyen módon aszályérzékenyek lettünk, és viszonylag kicsi a rezilienciánk, és nehezen tudunk megküzdeni alacsony vízállásokkal, vízhiányokkal, hát ebben az embernek jelentős szerepe van.
1: Ugyanaz a jelenség áll annak a hátterében is, hogy a tavak vízszintje is alacsony, és a Duna vízállása is, tehát a folyók vízállása is?
2: Igen, hát ez a csapadék hiány, illetve az emelkedett hőmérséklet. Minél melegebb van, annál nagyobb a területi párolgás, kisebb lesz az úgynevezett lefolyás, ami aztán akkumuláltabb megjelenik a vízfolyásokba, és hát a tavaink vízgyűjtője sem húlik elég csapadék. És a Dunán is ezért látunk most ilyen kis vizeket. Egyrészt azért, mert az alapvízhozammal is gond van, amiatt, hogy a gleccserek sokkal föntebb húzódtak, az a folyamatos olvadás, ami az alacsonyabb régiókból a nyári időszakban folyamatosan pótolta a Dunának az alapvízhozamát, ez is jelentősen lecsökkent, másrészt pedig jóval kevesebb a csapadék mennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a felső vízgyűjtőjén, ami aztán a magyar szakaszon hatványozottan látszik.
1: Az utóbbi időben nem voltam Budapesten, de a híradókban láttam a felvételeket, hogy hát sokan ilyen katasztrófa turistaként a Duna medrében piknikeznek tulajdonképpen, hogy oda látogatnak, és olyan részek állnak ki tulajdonképpen a Duna medréből, amelyet azelőtt nem lehetett látni. Ön személy szerint emlékszik ilyen alacsony vízállásra a Budapesten?
2: Ilyen alacsony vízállás, hogy nem emlékszem, 2018-ban volt egy nagyon tartós kis vízállásos időszak, 5 hónapig tartott, és akkor október végén 33 cm volt Budapesten a vízállás, tehát az úgynevezett legkisebb észlelt vízszint a Dunán. Hozzáteszem, hogy ettől most egy olyan 20 centire vagyunk, tehát az elkövetkezhető napokban előfordulhat, hogy akár alá is megy ennek a vízszint, bár nem ez a, mondjuk úgy, hogy az előrejelzésnek a középértéke, tehát egy némi emelkedés, de csak ilyen deciméteres emelkedések azért várhatók, de legrosszabb esetben, hiszen itt is valószínűségi értékek vannak, akár alá is mehet. Tehát előfordult a közelmúltban is ilyen kis vízállás, és hát hogyha megnézzük az elmúlt 25 évet, és megnézzük, hogy hogyan döntötte sorra a kis vízállásokat, akkor jól látszik, hogy ez ez a kisvizes időszakuk, illetve a vízállásnak az alacsony mi volta, az egyre inkább erősödik, a gyakorisága megnő, a valószínűsége megnő ezeknek a kisvizes időszakoknak. Sajnos erre kell fölkészülnünk is. Ugye az is a szokatlan, hogy nagyon sokszor már tavasszal is kisvizek vannak a Dunán, ami ugye nem megszokott. Tehát ilyen szeptember-októberi vízállások fordulnak elő júniusban, ami teljesen nonsensz, és ugye ebből is látszik, hogy mennyire felborult a hidrológiai ciklus. Árvizekre sem feltétlenül tél végén, vagy a koranyári zöldár időszakban kell számítanunk nagy síkvidéki vízfolyásainkon, hanem például az őszi időszakban, hiszen 2024. szeptemberében volt a valaha második legnagyobb árvíz a Dunán.
1: Ugye a gazdaságban is érezhető gondokat okoz ez az alacsony vízállás, hiszen ugye hajózhatósági gondokat is okoz például a Dunán az, hogy alacsony a folyó vízszintje, de ez az alacsony vízállás milyen hatással van az élővilágra? Most arra gondolok konkrétan, hogy vannak-e olyan károk, amelyek később sem fordíthatók vissza?
2: Az élővilág viszonylag jól tud regenerálódni. Tehát, hogyha a populációknak egy része képes túlélni, akkor ő vissza is tud szaporodni. De ez természetesen kimondható, hogy káros. Már csak azért is, mert ugye a hullámtereknek a keresztirányú átjárhatósága lehetetlenül el hónapokra, ami természetesen, hogyha lefűződnek, megszűnik a kapcsolat a főmederrel, és ugye a hullámtéren lévő esetleges vizes élőhelyekkel, holtágakkal például, akkor ez károsnak nevezhető. Olyan szempontból szintén káros, hogy képes ugye a víznek akár a sok koncentrációja megnőni, ez állóvizekre igaz elsősorban, illetve mondjuk holtágakra, amik lefűződtek, és ez mentett oldalra is igaz, hiszen ott is ellehetetlenül a vízpótlás ilyen kis vízállásoknál, és hogyha betöményedik egy adott víz, akkor természetesen az ökoszisztémára ez is káros hatása lehet. A másik pedig a hőmérséklet, hiszen a kisebb víztömeg az könnyebben fölmelegszik, ugye a víznek nagy a fajhője, hogyha nagy tömegben van, akkor sokkal lassabban melegszik. Éppen ezért ez a hőmérséklet emelkedése növeli például a biokémiai reakcióknak a sebességét, van egy úgynevezett Van't-Hoff szabály, hogyha mondjuk 10 fokkal megemelkedik a vízhőmérséklet, akkor kétszerese lesz a biokémiai reakcióknak a sebessége. Ez fogyasztja önmagában is az oxigént, és a magasabb hőmérsékletű víznek egyébként meg alacsonyabb az oldott oxigén tartalma, kevesebb oxigén tartalmazhat. Tehát ez mind az állóvizeinknél, mind a folyóvizeinknél egy rendkívül kockázatos dolog, tehát van vízminőségi vonzata már az ilyen szélsőséges helyzeteknek.
1: Mit tehetünk mi, vagy mit tehetnek az önkormányzatok, a gazdálkodók, vagy akár a lakosság is a víz megtartása érdekében?
2: Hát itt egy széleskörű társadalmi összefogásról van szó, és hát nyilván a politikának van ebben a legnagyobb felelőssége, mert az, hogy egy agrárpolitikát hogyan alakít a jövőben, ez rendkívül meghatározó. Ugye az országnak leginkább a mezőgazdaság a fitet, és a mezőgazdaság tud a legtöbbet tenni egyébként azért, hogy a területen több víz maradjon vissza, illetve hogy az asszály a szembeni rezilienciánk tudjon növekedni. Ez szükség lenne művelési ágváltásokra, területhasználatváltásra, művelési módok változtatására, talajművelési rendszereknek a megváltoztatására. Ez egyrészt azért, mert a vizet valahol el kell tudnunk helyezni, és hát ezt a fajta területi vízvisszatartást csak úgy lehet megoldani, ha mezőgazdasági táblákat teszünk erre alkalmassá. Ez mondom, művelési ágváltást is eredményez, vagy növényi kultúrának a változtatását. Úgyhogy igen, a mezőgazdaságnak ebben jelentős szerepe van, és hát a lakosságnak hogy ne. Tehát mindig beszélünk róla, és a lakosság is nagyon szereti mondani, hogy hát nem tartunk elég vizet vissza. Hát gondoljunk bele, hát a településeken se tartjuk vissza a vizet, és a lakosságnak ebben nagyon nagy szerepe van. Tehát én azt gondolom, hogy csak az dobálja az első követ esetlegesen mondjuk a vízügyi igazgatásra, aki otthon a csapadékvizet visszatartja, tehát fontos lenne, hogy a lakosság csapadékvízgyűjtő tartályokat tartson, vagy víznyelőket építsön ki, és ne engedje el a területéről a csapadékot. Növelni kell a talajvízszintet, ez a települések különösen érintettek a talajvízszint depresszióba, hiszen rohamosan elkezdett csökkenni a talajvízszint, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltunk meg igazából az Alföldön, korábban csak a úgynevezett homokhátsági részeken, de ez most már tendenciózus, hogy évente 3-5 cm-t csökken a talajvízszint, elveszti a meteorológiával a kapcsolatát, a felszínnel a kapcsolatát, a talajvíz, ez pedig hát nem azt mondom, hogy beláthatatlan következményekkel jár, mert nyilván ő megkeres egy új egyensúlyi szintet, de például a mélységi vizek víz után pótlásával is gond lehet. Ez pedig a távlati ivóvízbázisokat is veszélyeztetheti.
1: Milyen okai vannak a rendkívüli vízhiánynak, milyen következményekkel járhat az alacsony vízállás a természetre, és milyen lehetőségeink vannak? Ezekről a témákról is beszélgettem Bíró Tiborral, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetőjével. Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról beszélgetünk, hogy egyre nagyobb mértéket ölt a nővérhiány a szlovákiai kórházakban. Előtte még hallgassák meg regionális híreinket. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: Kiértékelte a bizottság a galántai autóbuszállomás felújítására és a parkolóház építésére kiírt versenypályázatra beérkezett ajánlatokat. A cseh Ohla ZS építőipari vállalat lett a győztes, ÁFA-val együtt 4,4 millió eurós ajánlatával. 8 ajánlat érkezett a kiírásra, Galánta önkormányzata tavaly jóvá hagyta az 5,6 millió eurós vissza nem térítendő támogatásra irányuló pályázat benyújtását a szlovák ki a programhoz. Az érdeklődők május 29-éig küldhették be ajánlataikat. A projekt keretében felújítják és korszerűsítik a buszmegállót és az azt körülvevő területet. A parkolóház a tervek szerint közel 100 férőhelyes lesz. Ősszel kezdődhet a rimaszombati járásbeli ajnácskői Ebecki kúria felújítása, emellett Besztercebánya megye szeretne támogatást szerezni a Nemzeti Kulturális Műemlék környékének felújítására is, valamint járdák és parkoló építésére. A pályázat benyújtását már jóvá hagyták a megyei képviselők. A megye közel 2 millió eurós támogatást kapott magára a kúria felújítására az Interreg program keretében, az UNESCO listáján szereplő Nógrád Novohrad Geopark látogató központját alakítják ki. Zajlik a kivitelezői közbeszerzési pályázat előkészítése, az építésügyi hatóság már kiadta az engedélyt. A felújítás a tervek szerint 2026 őszén kezdődhet, tájékoztatta a TASR hírügynökséget Vanessa Csierna, a megye kommunikációs referense. A megyei képviselők már jóvá hagyták a legfeljebb 500 000 eurós támogatás benyújtását is az idegenforgalmi alaphoz. A pénzből szabadtéri tantermet alakítanak ki a kúria udvarán, rendbe tennék és bekerítenék az épülethez tartozó kerteket és gyümölcsöst, járdákat és parkolót építenének. Az Ebecki kúria a 19. század elején épült klasszicista stílusban. Tulajdonosai évek óta nem használták, Besztercebánya megye 2024-ben vásárolta meg a műemléket a hozzátartozó épületekkel és telkekkel együtt. Robbanás történt egy családi házban tegnap a kassavidéki járásban, Hernád Csány községben. A tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, tájékoztatott a kassai kerületi rendőrkapitányság. A sérült a baleset idején egyedül tartózkodott a házban. A rendőrök biztosították a helyszínt, közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy vizsgálják az eset pontos okát és körülményeit. A bejelentés tegnap délután érkezett a kassai tűzoltó és mentőszolgálat műveleti központjához. Tájékoztatott József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Összesen 11 Hernád Csányi és kassai tűzoltó vonult ki a helyszínre, a tűzoltók egy propánbután palackot vittek ki az égőházból, tette hozzá a szóvivő.
0: Időjárás.
2: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a reggeli és délelőtti órákban.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Radar méri a sebességet Rimaszombatban, a Kassai főúton, a Shell töltőállomásnál Tornalja irányában. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 perccel múlt 8:30. A szlovák egészségügy egyik legsúlyosabb gondja ma már nem csak az orvos hiány, hanem az egyre aggasztóbb nővér hiány is. Országosan több ezer ápoló hiányzik a rendszerből. Az egészségügyi minisztérium már dolgozik a lehetséges megoldásokon, de vajon mi segítene valóban? Erről is beszélgetünk Bock Szilviával, a Dunaszerdahelyi Kórház igazgatójával. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ön hogyan látja, valóban kritikus pontra jutott a nővérhiány Szlovákiában?
1: Hát én mióta Dunaszerdahelyi Kórház élén állok, ami idestova 8 éve, és előtte is a kórház alkalmazásában állok, 15 éve ugyanazt hallgatjuk bármilyen konferencián, hogy 12 óra előtt 5 perccel állunk, abból a szempontból, hogy be tudjuk biztosítani az egészségügyi alkalmazottak meg elégséges számát. A nővér hiány mögött több egymással összefüggő strukturális ok is áll. Itt egy legutolsó felmérés szerint 2000 és 2019 között a nővérek átlag életkora 37-ről 47 évre nőtt. Ez azt jelenti, hogy manapság a szlovákiai egészségügyben a szlovákiai egészségügy gerincét azt azok a nővérek alkotják, akik hát 1970 és 80 között születtek. Úgyhogy itt nagyon sokan nyugdíjkorhatár előtt állnak, és ami a fő probléma, hogy ezeket a nyugdíjkorhatár előtt álló nővéreket azok a fiatal kolléganők, akik most végeznek, nem tudják elégségesen pótolni. Ugyanúgy, ahogy az egész társadalomra, ugyanúgy természetesen a nővérekre is vonatkozik az idézőjelben egy előregedés, és ez az egyik legfőbb probléma, hogy nem elégséges az a fiatal korosztály pótlás, aki helyettesíteni tudna a pályát nyugdíjkorhatár miatt, vagy más miatt elhagyó nővérek számát.
0: A Dunaszerdahelyi Kórházban mennyire érezhető ez a probléma a mindennapokban? Tehát, hogy vannak olyan, mondjuk olyan osztályok, ahol különösen nehéz elegendő számú ápolót találni?
1: Természetesen ez is, mint minden, ez is nem csak osztály specifikus, hanem még végzettség specifikus is. Az azt jelenti, hogy van olyan osztályunk, ahol kvázi mint általános nővérhiány van, de ami a Dunaszerdahelyi Kórházban is égető, az például a műtésnők és az intenzív ellátásban résztvevő nővérek hiánya. Ez főleg nagyon kiugró ilyenkor szabadság időszak alatt, amikor is azt tudni kell, hogy nem csak a napi ellátást biztosítják ezek a nővérek, hanem mivel egy kórház 24 órás ellátást biztosít, ezek például a műtősnő, aki napközben ellátja a műtőszolgálatát, ugyanúgy aztán délutántól reggelig a úgynevezett szolgálatba lép, és ő látja el az éjszakai ügyeletet is. És mivel most ilyenkor nyáron még itt van a szabadságos időszak is, ezért ez ilyenkor égető probléma.
0: Mit jelent a mindennapokban az, ha nincs elég nővér? Miben érzik ezt leginkább, és ön mit tud tenni mondjuk a hétköznapokon?
1: Hát a hétköznapokban a nővérhiány az egyrészt a hosszabb várakozási időkben jelentkezik, az azt jelenti, hogy ha kevesebb nővér dolgozik az osztályon, akkor lassabban történik a betegek felvétele, ellátása, hosszabb időbe tartozik a vizsgálatokra való előkészítés, valamint az elbocsátás. Ugyanúgy nagyobb a kockázata a betegbiztonságra. Nemzetközi szakirodalom egyértelműen kapcsolatot mutatott ki a nővérlétszám és a betegbiztonság között, és természetesen kevesebb idő jut a betegekre. Ez jelenti, hogy egyre nagyobb adminisztratív és klinikai terhelés alatt dolgoznak a nővérek, emiatt kevesebb idő jut a betegek megfigyelésére, a betegoktatásra, hozzátartozókkal való kommunikációra, és természetesen a hiány miatt aztán a meglévő személyzet még több meglévő személyzetre még több feladat hárul, és ez fokozza a stresszt, a kiégést, és további pályaelhagyáshoz vezet.
0: Szóval nem csak az utánpótlás hiánya a probléma, hanem a pályaelhagyás is. Miért hagyják el a nővéri pályát azok, akik néhány éve még mondjuk nagy lelkesedéssel kezdtek dolgozni?
1: Pontosan ez, amit mondtam, hogy ez egy ördögi kör, mivel hogy ha megkezdődik egy osztályról, vagy azért, mert nyugdíjba vonulnak, hogy kevesebb a nővérlétszám, és akkor természetesen egy nővére nagyobb betegszám jut, és ezért oda már fiatal kollégákat nehezebb felvenni.
0: Tehát, hogy mondjuk az ilyen túlterheltség is riasztja a fiatalokat?
1: Pontosan. És mivel nagyon a túlterheltség, ezért még kevesebb nővér van azon osztályon, és ezt aztán magával vonja azt, hogy mivel minden egyes osztályon nagyon szigorúak az úgynevezett normatívák, hogy mennyi beteg juthat egy nővérre, ezért ez magával vonja a betegágyaknak a csökkentését.
0: És mennyire szól bele a képbe, vagy mennyire árnyalja a képet a fizetés? Tehát, hogy mennyire tudják anyagilag is megbecsülni önök a nővéreket?
1: Lényegében a kórházi nővérekre már vonatkozik úgynevezett ez a fizetési automata, úgyhogy minden évben automatikusan növekszik a nővérek bérezése, ugyanúgy, mint az orvosoké, úgyhogy ezt a versenyképes bérezést és kvázi a juttatásokat, ezt már kb. Olyan 70%-ra már a kormány megoldotta az elmúlt években, de még mindig van különbség a Szlovákia és esetleg a környező országok bérezése körül. Természetesen ez mindig összetettebb, szóval nem csak a bérezés hat ki, hanem a magak a munkakörülmények is. Mint mondtam, nem minden nővér dolgozik úgynevezett műszakokban, az azt jelenti, hogy van olyan munkakör, ahol a napi munka a 8 óra elvégzése után még utána a nővér kvázi szolgálatba lép, és itt jelentkezik az, hogy ha kevés ilyen nővérünk van, speciális, ez például a műtős nőkre, vagy az anesteziológus nővérekre vonatkozik, akkor még nagyobb ez a munkaterhelés, és egy bizonyos kor után már ez jelentkezik abban, hogy a nővérek már nem szeretnének 3-4 szolgálattól többen részt venni. És ez aztán vezet a kiégéshez és a pálya elhagyáshoz.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádió műsorában továbbra is Bok Szilviával, a Dunaszerdahelyi Kórház igazgatójával beszélgetek. A minisztérium, ugye az egészségügyi minisztérium különböző megoldási javaslatokon dolgozik. Ön szerint mi az az, vagy mi lenne az az egy-két intézkedés, amely valóban gyors segítséget jelentene?
1: Itt, mint mondtam, egészen összetett ez a probléma, úgyhogy mindenképpen a versenyképes bérezések és juttatások, és itt nem csak a bérezésre gondolok, hanem még további támogatási lehetőségek is itt szóba jönnének, például konkrétan itt a Dunaszerdahelyi Kórházban, hogyha például más járásból vagy a messzebbről tudunk nővéreket toborozni, akkor lényeges volna, hogy valamilyen lakhatási támogatást, vagy utazási hozzájárulást, vagy esetleg szolgálati lakást tudnánk biztosítani. Ugyanúgy itt van a munkakörülmények javítása. Azt jelenti, hogy kialakítani az optimális nővér-beteg arányt. Nagyon fontos volna a digitális dokumentáció fejlesztése, ami bizonyos adminisztrációs terhet levenne a nővérek válláról. Nagyon fontos még a segédszemélyzet alkalmazása, hogy tényleg egy nővére csak az a nővéri feladat háruljon, és itt mi a Szerdahelyi Kórházban szintén sokszor küzdünk ápolóhiánnyal, ami aztán még szintén megemeli a nővéreknek a munkaterhét. Természetesen még itt van az ápolóképzés bővítése. Amint mondtam, a maga a jelenlegi képzés sem elégséges, hogy azokat a nővéreket, akik most nyugdíjkorhatár előtt vannak, azokat teljes mértékben pótolni tudják az újonnan végzett nővérek.
0: Ön kórházigazgatóként milyen konkrét lépéseket tud tenni azért, hogy a nővérek jól érezzék magukat a munkahelyükön, és ne menjenek el?
1: Itt elsősorban a munkakörülmények javításán dolgozunk. Amit már elmondtam, hogy meglegyen ez az optimális beteg-nővér-beteg arány. Szeretnénk, hogyha még a bérezés és juttatás mellett be tudnánk vezetni ilyen teljesítményhez kötött a bónuszokat is. Nagyon fontosnak tartjuk, mikor egy fiatal kolléganő vagy ápoló nővérbe lép a Szerdahelyi Kórházba, úgynevezett mentor programokat vezettünk be bizonyos osztályukon. Mivel ezek minden egyes frissen végzett nővér számára nagyon stresszes ez a szakmai átmenet, és nagyon fontosnak tartom, hogy a tapasztalt mentor jelenléte segít ebben az átállásban. Ez azt jelenti, hogy a mentorált nővér gyorsabban sajátítja el a klinikai rutint, a betegkommunikációt, magával az információs rendszerrel való dolgozást, ezt a dokumentációs gyakorlatot, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, és ezzel próbáljuk segíteni azokat a fiatal nővéreket, akik beállnak hozzánk dolgozni, és általában ezek a fiatal kolléganők duális képzésben vesznek részt. Ez azt jelenti, hogy napközben a Szerdahelyi Kórházban dolgozik, és a bizonyos időközönként, és hogy hétvégente és bizonyos időközönként pedig még iskolába jár.
0: Ez a nővérhiány egyébként milyen hatással van az orvosokra? Tehát, hogy ők is érzik ennek a következményeit a mindennapokban?
1: Természetesen igen, de ez is osztályfüggő, és a nővérhiány nem is egyenlően oszlik el országosan sem. Tapasztalatunk szerint, mivel a Dunaszerdahelyi Kórház is egy kórházhálózat része, és ennek a kórházhálózatnak vannak Nyugat-Szlovákiában és Kelet-Szlovákiában is kórházai, a nővérhiány inkább a nyugat-szlovákiai kerületekre jellemző, és a orvoshiány pedig a Kelet-Szlovákiára, úgyhogy itt nálunk égetőbb Nyugat-Szlovákiában a nővérhiány. És természetesen hiába van elegendő orvos, hogyha nincs megfelelő nővér száma megfelelő betegre, szóval ez a nővér-beteg aránya nem a megfelelő, akkor jön elő aztán a ideiglenes ágyszámcsökkentés, ami aztán megint csak az a következménye, hogy azok a betegek, akik nem jutnak a kórházban megfelelő ellátásra, vagy nem tudjuk őket kórházi kezelésre felvenni, azok aztán a sürgősségén jelentkeznek.
0: Most jutott eszembe csak az a kérdés, amit mindjárt az elején föl kellett volna tennem tulajdonképpen, hogy a betegek mit érzékelnek ezekből a problémákból? Tehát, hogy lehet-e úgy működtetni egy kórházat, hogy ebből a nővérhiányból a lehető legkevesebbet vegyék észre a betegek?
1: Hát, igen, igyekszünk ezt nem ráhárítani a betegeket, de természetesen ebben a beteg is érzékeli, főleg azt, amit már előbb mondtam, hogyha tíz évvel ezelőtt működtünk egy bizonyos átszámmal a belgyógyászati osztályon, és azóta a nővérhiány miatt mondjuk ez az átszám esetleg 20-szal is már az elmúlt, ez nem mostani keletkezésű, hanem még az elmúlt 10 évben 20-szal lecsökkent, úgyhogy sokkal gyorsabb lényegében a beteg forgalom is ezen az osztályon, és ezt érzékelik a betegek is, hogy van olyan krónikus beteg, akit mondjuk éppen nem biztos, hogy azonnal el tudunk helyezni a kórházi ágyon, míg nem 15 évvel ezelőtt ez lehetséges volt.
0: Egyébként az utánpótlás szempontjából talán fontos lenne az egészségügyi iskolákkal is a kapcsolatot ápolni. Hát nem tudom, hogy önök vannak-e bármiféle kapcsolatban is egészségügyi iskolákkal, tehát hogy meg tudják szólítani a jövendő ápolókat, vagy nővéreket?
1: Természetesen igen, nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van a Dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskolával. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt Szerdahelyen működik ilyen szakközépiskola. Itt minden évben belépnek hozzánk fiatal ápolónők, de hát aki a egészségügyi szakközépiskolát elvégezte, ugye az még csak ápolónő asszisztens, ő még egy főiskolai képzéses tanul, míg egy teljes értékű ápoló lesz, és itt, mint említettem, nagyon fontos az a duális képzés, hogy hozzánk már úgy lépnek be az egészségügyi szakközépiskolából is a végzős hallgatók, a fiatal ápolónők, hogy munka mellett még ebben a képzésben is részt vesznek.
0: Mivel lehet egyébként?
1: Mi ezt anyagilag is támogatjuk, és honoráljuk ezt a képzésüket, igen.
0: Az anyagiakon kívül mivel lehet még motiválni a fiatalokat, hogy ott maradjanak a kórházban?
1: Munkakörülményekkel, magával a egyes osztályoknak, a kollektívájával, ez a legfontosabb, amit az egyre minden évben mérjük a dolgozóknak az elégedettségét, és ott főleg ez a kettő, a bérezésen kívül ez a kettő, ami dominál, a munkakörülmények és maga a egyes osztályok kollektívája, ami a mérvadó.
0: Ön optimista vagy pessimista? Tehát, hogy lát esélyt arra, hogy néhány éven belül akár javuljon a helyzet Szlovákiában?
1: Hát, hogyha ilyen úton fogunk elmenni, akkor nemhogy stagnálni, de ez az előregedés, ez nagyon nagy hatással lesz a nővér állományra is, ugyanúgy, mint a társadalom többi szintjén, és nem csak a nővér állományra, hanem ugyanúgy nagyon nagy kihívással fog küzdködni maga az egész ellátórendszer, mivel egyre több lesz az idős, krónikus betegségben szenvedő beteg, és ez pedig nagy nyomást fog helyezni minden, az egész ellátórendszerre, és a kórházakra főleg.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról beszélgettünk, miért egyre súlyosabb a nővérhiány, hogyan érinti ez a kórházak mindennapi működését, és milyen lépésekre lenne szükség ahhoz, hogy vonzóbbá váljon ez a hivatás. Vendégünk Bock Szilvia, a Dunaszerdahelyi Kórház igazgatója volt. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
0: 8 óra 56 perc van, kedves hallgatóink, itt és most véget ér a reggeli, hogy átadja helyét a nappalinak, melyben Fica János számít a figyelmükre. A műsor szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki berendezéseket Vasi és Olivia kezelte, az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Juhász László köszön el, a viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Szép jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Úgy tűnik ez a július a végletek hónapja. A nyár egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy tomboljon a hőség, vagy hűsítő esővel locsoljon bennünket. Az előttünk álló napokban jut majd mindenből, hiszen lesz meleg, borús, szeles és esős időjárás is. Ez azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy örüljünk a hétvégének, és változatos, hasznos témákkal hangolódjunk rá ezen a péntek délelőttön. Mai műsorunk középpontjában a zene, a történelem, a főzés és a foci áll majd. Akár nyaralás közben, akár az autóban, a munkahelyükön, vagy éppen otthon hallgatnak bennünket, bízom benne, hogy velünk töltik ezt a délelőttöt. Hamarosan jövök a részletekkel, előtte azonban a szó Nyitrai Nóra hírszerkesztőjé.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Csenger Tibor indul Nyitra megye elnöki posztjáért. Több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni erdőtűz miatt Franciaországban. Ma napsütéses idővel néhol gomoly felhősödésekkel számolhatunk. Délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Csenger Tibor a Magyar Szövetség jelöltje, a párt alelnöke indul Nyitra megye elnöki posztjáért az októberi választáson. Tegnap jelentette be Komáromban az indulását. Henrich Varga, a Team Kraj Nyitra tagja is megerősítette, hogy indul a megye elnöki posztért a PS, az SAS, a KDH, a Szlovensko Mozgalom, a Demokraták, a Polgári Konzervatív Párt és a Magyar Fórum támogatásával. Branislav Becik, jelenlegi megye elnök, még nem jelentette be hivatalosan, hogy indul-e, de a komáromi járás polgármestereiből és önkormányzati politikusaiból álló csapat őt támogatja. Tibor Gaspar a parlament alelnöke is lehetségesnek tartja az indulását. Telefonon egyeztetett Juraj Blanár külügyminiszter és ukrán kollégája Andrij Sibiha. Az ukrán miniszter megköszönte Szlovákiának az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához nyújtott támogatást, valamint az Oroszország elleni legújabb szankciók elfogadásában játszott szerepét. Sibiha figyelmeztetett, Oroszország egyre komolyabb fenyegetést jelent a Fekete-tengeren, ami a globális élelmiszerellátást is veszélyezteti. A felek arról is tárgyaltak, hogy hogyan tudják partnereikkel együtt biztosítani a tengeri útvonalak működését és erősíteni az alternatív exportútvonalakat. Emellett szó esett a fronthelyzetről és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről is. Kulcsfontosságú a szlovákiai magyar támogatásokban is szerepet játszó közalapítvány szűnik meg. A MOL döntése értelmében az Új Európa Alapítványa jelenlegi formájában nem létezik tovább. Arról nem tudni, születik-e helyettesítő megoldás az olajcégen belül. Az alapítvány segített a Csemadok több programjának lebonyolításában, de a szervezet neve merült fel a Dunaszerdahelyi DAC utánpótlási programjainak finanszírozása terén is. Az Új Európa Alapítvány 2026-ban a Határtalan Nyár programsorozat kapcsán tucatnyi hazai fesztivál megszervezésébe is bekapcsolódott. Mintegy 20 000 embert evakuáltak Franciaország Atlanti-óceáni partvidékén, Samo térségében keletkezett erdőtűz miatt. A lángok már közel 5 000 hektár temésztettek fel, a Bordeaux felé vezető utakon hosszú kocsisorok alakultak ki. A forró, szeles időjárás megnehezíti az oltást, a hatóságok több üdülőközpontot és kempinget ürítettek ki. Az Európai Unió 3 repülőgépet küld a térségbe, Franciaország pedig aktiválta a polgári védelmi mechanizmust. Az Egyesült Államok új vámokat vezet be, mintegy 60 kereskedelmi partnerével szemben, köztük az Európai Unióval szemben is. Az amerikai kormány mától 10 és 12,5% közötti vámokat alkalmaz, arra hivatkozva, hogy az érintett országok nem lépnek fel kellő hatékonysággal a kényszermunka ellen. Az új intézkedések egy időben lépnek életbe azzal, hogy lejár az eddigi ideiglenes 10%-os globális vám. A döntést magasrangú amerikai kormányzati tisztségviselők jelentették be. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó Európa Liga második selejtező körének első mérkőzésén Twente Ferencváros 1-2, a Konferencia Liga selejtező második felvonásának első találkozóin Dac Mostar 1-0, Žilina Katowice 2-1, Debrecen Jereván 1-0 és Paks Panathinaikos 1-2. A visszavágók egy hét múlva lesznek. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydney világkupa szuperdöntő negyed döntőjében.
2: Időjárás.
3: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös, foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet Pozsonyban a Dolnozemszkán a Slovnaft töltőállomásnál a belváros irányába, valamint Magyarbőd után Ránkfüred felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

a vendéglőket, ahová helyiek járnak, és miként kerülhetjük el a túlárazott turista csapdákat, milyen országokat érdemes idén meglátogatni. 9:30 kezdődő gasztro rovatunkban Kosár Lajossal járjuk körbe a nyaralás témáját. Komárom történelméhez számos kiemelkedő személyiség kötődik, közülük Egressy Béni különleges helyet foglal el, hiszen ő szerezte a Klapka indulót, amelyet a komáromiak ma is a város himnuszaként tartanak számon. Éppen ezért a város és a Jókai Közművelődési Egyesület ünnepélyes megemlékezéssel tisztelgett Egressy Béni halálának 175. évfordulója előtt. Keszeg Margittal, a Jókai Közművelődési Egyesület elnökével Egressy Béni emlékéről és örökségéről beszélgettem, Szabó Csekei Tíme a komáromi helytörténésszel pedig a sokoldalú művész életéről és munkásságáról. A 10 órai híreket követően az is kiderül, hogyan kapcsolódik Egressy Béni Komárom városához. És még ugyanabban az órában a foci felé kanyarodunk, új stadionjában kezdi meg harmadik élvonalbeli idényét a komáromi KFC labdarúgó csapat. A tavalyi idény sok nehézséget hozott a klub számára. Nagy nehézségek árán csupán osztályozóval harcolták ki a szlovák legfelsőbb osztályban való bennmaradást, edzőváltás is történt és elhúzódott a stadion avatás is. Az új idénynek azonban új erővel és optimistán állnak neki. Elkészült és felavatták az új stadiont, Cibor Norbert vezető edző pedig bizalmat kapott a következő szezonra is, melyre elszántan és új tervekkel készül. A vele készült beszélgetést 10:30 után hallhatják. 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én lépett fel a Queen a Budapesti Népstadionban. A koncert nem csupán zenei szenzáció volt, hanem egy világhírű nyugati rockzenekar nagyszabású fellépése a Vasfüggöny mögött, ami sokak számára a szabadság ritka élményét is jelentette. A jubileum, valamint Freddie Mercury születésének idei 80. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílt a budapesti Magyar Zeneházában, amely a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát is bemutatja. A 11 órai híreket követően Mándli Endre Vazul, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetője, a Freddie című kiállítás kurátora mesél nekünk a legendás koncertről és a tárlatról. Vasi S. Olivia hangmérnök nevében is számítok megtisztelő figyelmükre, mi itt leszünk déli 12 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk!

Július 24-e van, az év 205. napja, Kincső és Kinga névnapja. A Kincső női nevet Jókai Mór alkotta a Jövő század regénye című művében, bár ott helynévként szerepel, mint az elképzelt őshaza magyar formájú neve, melynek jelentése drága kincs. A Kinga név pedig feltehetően a német Kunigunda név, lengyel becéző alakjából terjedt el, jelentése pedig bátor harcos, nemzetségéért küzdő nő. Boldog névnapot kívánunk minden Kincsőnek és Kingának!

9 óra 20 perc van, Fenyő Miklós énekelt nekünk, most pedig az eseménynaptárunk következik. július 24-én jutott el Hiram Bingham, amerikai történész és felfedező, a perui Machu Picchu romjaihoz. A településről a helyiek már korábban is tudtak, Bingham jelentősége ezért nem a szó szerinti felfedezésben, hanem abban állt, hogy feltárásaival, fényképeivel és beszámolóival megismertette a világgal az egykori Inka várost. A 15. században épült Machu Picchu nem ma Peru egyik jelképe és az UNESCO világörökségének része. 1943-ban ezen a napon kezdődött a Gomorra hadművelet, amelynek során a brit és az amerikai légierő több napon át súlyos bombatámadásokat intézett Hamburg ellen. A gyújtóbombák hatalmas tűzvihart idéztek elő, egész városrészek pusztultak el, és a hadműveletben a becslések szerint mintegy 37 ezer ember vesztette életét. Hamburg bombázása a II. Világháború egyik legpusztítóbb, polgári lakosságot is sújtó légitámadás sorozata volt. És 1969. július 24-én visszaérkezett a Földre az Apollo 11, az első sikeres emberes Hold expedíció űrhajója. Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins 8 napos küldetés után a csendes óceánon hajtott végre sikeres vízre szállást, majd a USS Hornet repülőgép hordozó fedélzetére emelték őket. Hazatérésükkel lezárult az emberiség történetének egyik legjelentősebb tudományos és technikai vállalkozása. július 24-én halt meg Árpádházi Szent Kinga, 4. Béla magyar király lánya, Szent Margit és Boldog Jolán nővére. Férje 5. Boleszláv oldalán lengyel fejedelemné lett, vagyonát és befolyását pedig templomok, kolostorok és kórházak alapítására, valamint a szegények támogatására használta. Férje halála után lemondott rangjáról és belépett az általa alapított Ószandeci Clarissa kolostorba, ahol élete hátra lévő részét töltötte. Második János Pál pápa 1999-ben avatta szentté, Lengyelország és Litvánia, valamint a sóbányászok védőszentjeként is tisztelik őt. 1980-ban ezen a napon hunyt el Peter Sellers, brit színész és komikus. Pályafutása a BBC legendás rádió műsorában, a The Goon Show-ban indult, világhírővé pedig a kétbalkezes Clouseau felügyelő szerepe tette a Rózsaszín Párduc filmsorozatban. Különleges átalakuló képességét Stanley Kubrick Dr. Strangelove című filmjében mutatta meg igazán, amelyben 3 különböző szerepet is eljátszott. Drámai tehetségét pedig az Istenhoz a Mister című film főszerepében bizonyította. Sellers mindössze 54 éves volt, amikor hosszú ideje fennálló szívbetegsége következtében halt meg. Egy évvel ezelőtt halt meg Hulk Hogan, polgári nevén Terry Jean Bollea, amerikai pankrátor és színész. A 80-as években a Hulkmania jelenség központi alakjaként minden korábbinál szélesebb közönséghez jutotta el a pankrációt, és elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy a sportból világszerte népszerű, szórakoztató ipari látványosság lett. A ring mellett filmekben és televíziós műsorokban is szerepelt, többek között Sylvester Stallone ellenfeleként a Rocky 3-ban, később pedig a Hogan Knows Best című valóságshowban is. A pankráció történetének egyik legismertebb, ugyanakkor pályafutása botrányai miatt legellentmondásosabb alakja 71 éves korában szívroham következtében hunyt el. . 1783-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Caracasban Simón Bolívar, dél-amerikai szabadságharcos és államférfi. Az El Libertador, vagyis a felszabadító néven emlegetett hadvezér meghatározó szerepet játszott Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peru, Panama és Bolívia spanyol uralom alóli felszabadításában. A róla elnevezett Bolívia első elnöke lett, bárcsak néhány hónapig töltötte be a tisztséget, nagyszabású terve pedig egy egységes dél-amerikai állam létrehozása volt. Nevét nem csak Bolívia, hanem a bolíviai Boliviano és a venezuelai Bolívar fizetőeszköz is őrzi.
1802. július 24-én született idősebb Alexandre Dumas, francia író és drámaíró, a romantikus kalandregény egyik legnépszerűbb mestere. Leghíresebb művei a Három testőr és a Monte Cristo grófja. Eredetileg folytatásokban jelentek meg, fordulatos történeteik pedig világszerte hatalmas sikert arattak. Regényeiből számtalan film, sorozat és színpadi feldolgozás készült, alakjai pedig mára az egyetemes kultúra részévé váltak. Az idősebb megkülönböztetésre pedig azért van szükség, mert fia, ifjabb Alexandre Dumas, a Kaméliás hölgy szerzője, szintén neves író lett. 1860. július 24-én született Alphonse Mucha, cseh festő, grafikus és illusztrátor, a szecesszió egyik legismertebb képviselője. Párizsban vált világhírűvé, Sarah Bernhardt színésznő számára készített színházi plakátjaival, amelyeken az elnyújtott nőalakok, a virágmotívumok és a gazdag ornamentika sajátos, azonnal felismerhető stílussá álltak össze. Mucha plakátok, könyvillusztrációk, ékszerek és reklámgrafikák mellett monumentális festményeket is alkotott. Főművének a szláv népek történetét bemutató 20 képből álló szláv eposzt tekintette. Munkássága nem csak a képzőművészetre, hanem a modern plakátművészetre, a reklámgrafikára és a formatervezésre is óriási hatást gyakorolt. 1897-ben ezen a napon született Amelia Earhart, amerikai pilóta, a repülés történetének egyik legjelentősebb női úttörője. 1932-ben első nőként egyedül repült át az Atlanti-óceánt, teljesítményével pedig bebizonyította, hogy a repülésben sincs helye a nőket korlátozó előítéleteknek. Rekordjai mellett sokat tett azért is, hogy több nő választhassa a pilótahivatást, és egyik alapítója majd első elnöke lett a női pilótákat összefogó 99s nevű szervezetnek. 1937-ben a Föld körberepülésére tett kísérlete közben nyoma veszett a csendes óceán fölött, eltűnésének pontos körülményei máig nem tisztázottak. És 1900. július 24-én látta meg a napvilágot Bai Zoltán, magyar fizikus, feltaláló és egyetemi tanár. Kutatásai az atomfizikától és az elektronikától egészen a radarcsillagászatig terjedtek, és jelentős szerepe volt az elektron sokszorozó továbbfejlesztésében is. Az általa vezetett kutatócsoport 1946-ban radarjeleket juttatott el a Holdra, majd érzékelte azok visszaverődését, ezzel pedig megalapozta a magyar radarcsillagászatot. Bai Zoltán később az Egyesült Államokban folytatta munkáját, tudományos eredményei révén pedig a 20. század egyik legjelentősebb magyar fizikusaként tartjuk számon. És ma ünnepli 57. születésnapját Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő és táncosnő. A Puerto Rico-i szülők gyermekeként New York Bronx város részében felnőtt előadó a Selena című életrajzi film főszerepével vált világhírűvé, később pedig olyan produkciókban láthattuk, mint az Álmomban már láttalak, a Mintakánfor vagy a Wall Street pillangói. Zenei pályafutását pedig olyan slágerek fémjelzik, mint az If You Had My Love, a Jenny From The Block vagy a Let's Get Loud. J-Lo a latin-amerikai származású előadók egyik legnagyobb hatású képviselőjeként a filmvásznon és a popzenében is lebontotta a korábbi határokat. Hallgassunk hát meg tőle egy dalt, következik a Waiting for Tonight Jennifer Lopez előadásában.

0: A nyaralás egyik legjobb része, amikor nem csak egy új ország tájait és nevezetességeit, hanem az ízeit is felfedezhetjük. De mit érdemes feltétlenül megkóstolni külföldön? Hogyan találhatjuk meg például azokat a vendéglőket, ahová helyiek járnak, és miként kerülhetjük el a túlárazott turista csapdákat? Mire ügyeljünk külföldön, és hová érdemes idén elmenni vakációzni? Gasztro rovatunkban Kosár Lajos gasztrobloggerrel járjuk körbe az idei szezon kedvenc nyaraló helyeit. Köszöntöm a stúdióban állandó szakértőnket, Kosár Lajost. Szia, Luigi!
1: Jó napot kívánok, szia!
0: Mész-e idén külföldre nyaralni, és ha igen, akkor hová?
1: Hát terveztem Németországot, Dresdát szeretném megnézni, meglátjuk. Olmützbe megyek mindenképp, hát az is külföld, ugye már Csehország, úgyhogy oda mindenképp, mert egy nagyon szép barokk város, mint olyan. Tehát valóban Csehország barokk központja, és második Rómának is hívják. Azután gondolkodtam még talán egy hétvégén, általában 3-4 napos kirándulásokra járunk, főleg ilyen ismeretterjesztőre, tehát engem még érdekelnek ugye az építmények, meg az architektúra, meg a műemlékek. Természetesen a konyha is, mint olyan, tehát azt nem hagyom ki.
0: Igen, az egy kötelező elem nálam, gondolom, bejönni az éttermekbe.
1: Igen, hát nem olyan kötelező, de jó, ha az ember megpróbálja meglátni. És hát alapjában jó, csak itt Európában az utóbbi időben, mert még van mit látni. Sok esetben Szlovákiát választottuk, és választjuk, tehát például a Liptó vidékén, Igló környéken nagyon szép, tehát keleten valóban nagyon sok minden érdekesség van, akár Bártfa, ahol még ugye magyar hagyományokat is talál az ember, tehát valóban ilyen helyekre, bár az utóbbi időben, ahogy mondott, hogy kirándulás, tehát valóban elterjed ez a inkább gasztroturizmus, tehát a természet és a műemlékek az olyan, hogy mondjam, a harmadik helyen vannak, mert nagyon sok, hogy mondjam, gyereket, fiatalt nem nagyon vonz még ez a téma, tehát ezeket valóban valahogy aktivizálni kell, tehát akkor vagy a turizmusba, vagy pedig a turizmussal viszont együtt jár, hogy aki sokat sportolnak, ennie is kell, tehát az ételek, és akkor ilyen új trendek vannak, éppen most olvastam, hogy sok esetben éppen ezek a kis, eddig nem felkapott helyek kezdenek el bedrágulni, mint olyan, tehát azon kívül, hogy csak már egy példának mondanám. Nem csak, hanem nálunk is, a városok is, például már, ahol számolnak azzal, hogy a turisták megjelennek, de még azért a szolgáltatások nincsenek olyan szinten, és még mindig élvezik, ahogy mondjam, a konkurencia hiányt, mint olyat. Mondjuk rá példának vesszük Pozsony-Pozsonyba, mondjuk rá az árak már annyira elfogadhatóak, bár ez már nagyvárosi árak, hogy itt nagyon nagy a konkurencia. Tehát itt valóban alá kell mászni az áraknak. Még például utóbbi időben, most nem akarom megszólni, Nagyszombat nagyon szép város, valóban érdemes elmenni, de ott már nincs ennyi lehetőség, és már drágább, mint Pozsony például. Tehát ugyanez vonatkozik mondjuk rá nagyon sok olyan felkapott, eddig felkapott külföldi utazásra, illetve a helyre, ahol szintén megemelkedett valahogy, megdrágultak, ahogy mondják például Horvátország most eléggé megdrágult, mint olyan.
0: Hát ugye régóta mondják Balatonra is, hogy
1: igen, tehát Magyarországon is az, hogy felkapták, tehát nagyon sok helyütt vannak, de ez vonatkozik utána az árakra, a gasztronómiai árakra, az ételek árára, természetesen vissza kéne tükröződnie a szolgáltatás minőségének, az étel minőségének, ami néha úgy azért sántít. Ezért vannak, ahogy mondtad, hogy vannak a turista csapdák, mint olyan, ugye, hogy behúzzák az embert mindenféle látvánnyal, meg árral, és utána egy egészen furcsa számlát kap az ember a végén. Tehát...
0: Te egyébként mi szerint választasz, hogyha kirándulsz külföldön, vagy éttermet?
1: Hát általában mindig ugye az ember, amerre jár, azért körülnéz. Nézi, válogatja, tehát azon a útvonalon, amit választ. Tehát attól függ, hova megy.
0: Előre valaki... ki szoktad nézni, vagy pedig ott a helyszínen választasz? Hát, már előre kiválasztod, az hogy igazság, hova szeretnél bejönni.
1: Igaz, vannak olyan applikációk, tehát vannak már olyan ajánlók, ugye különböző ajánlatok vannak, a TripAdvisor vagy a többi, hogy pontozzák. Ennek már nem hiszek. Tehát valóban már megégettem, hogy úgy mondjam magamat párszor, hogy elhittem, hogy ez a legjobb, hogy ez a legtöbb pontot, hogy mennyi ajánlása van, és a többi, és akkor amikor oda mentem, akkor ugye nagy elvárásai vannak az emberek, és leesett az állam, és nem éppen az volt, amit ajánlottak. Tehát valóban inkább, hogy ugyan felméri az ember. Én olyan vagyok, mint a piacon, hogy kimegyek a piacra, és akkor végigjárom a piacot, és akkor úgy mindent megnézek, megnézem az árakat, megnézem a minőséget, és utána leülök, és akkor összerakom magamba, hogy mit láttam, hol láttam, mi kell, és ez így van az éttermekkel is. Tehát. De sok esetben például olyan helyekre járunk valóban, ilyen kieső, de hát eleső a turista útvonalaktól eleső utcácskákba, ahol kimondottan látjuk, hogy helyiek járnak, tehát mondtad, hogy a helyiek, bár ők nem szeretik, hogyha ott a turista téblából, mint olyan, de nagyon kevés, szóval hál' Istennek nagyon kevés turista van ilyen helyeken, tehát azért úgy elfogadják, és hogyha attól függ, melyik országba megyünk, és milyen a vendéglátás.
0: Neked eddig hol volt a legjobb tapasztalatod a gasztronómiát illetően, a vendéglátást illetően? Vagy vannak-e kedvenc helyei?
1: Van. Prágában például annak ellenére, hogy valóban nagyváros, nagyon sok turista jár oda, de nagy a lehetőség. Nagy
0: a belvárosban szinte nem lehet haladni.
1: Nem, de mondjuk én nem a belvárosban járok, hanem valóban ki egészen más külvárosi, akár bisztrókba, akár éttermekbe, ahol valóban nincs az a nagy nyüzsgés, valóban van idő, van, hogy mondjam, valóban a minőséget az ember megkapja azért az árért. Tehát Prága mondjuk eddig még nem nagyon szokott, nem csalódtam még benne. A belvárosban igen, tehát olyannal valóban, ahogy mondod, hogy ahol a turistákra halásznak, ott ugye, tehát én Prágában viszont nem úgy járok, mint turista, hanem általában valóban én is kiállításokra, úgyhogy térülök, fordulok.
0: Mert tudod, már jobban ismered, de hogyha igen. Például ismeretlenek vagyunk egy helyen, hogyan tudhatjuk, vagy hogyan állapíthatjuk meg mégis, hogy az adott étterem minőségi fogásokat kínál, és
1: hát ez nehéz, ez lutri, ez sok esetben lutri, de meg lehet kérdezni a helyeket. Amennyiben valóban vagyunk olyan kommunikatívak, tehát hogy ismerjük a, nem is a nyelvet, hanem valakivel el tudunk, ma már használható ugye a fordító, és a helyeket megkérdezni, hogy mégis. Én már így jártam mondjuk rá több helyütt Magyarországon is, tehát megkérdeztük egyszerűen, hogy ön hol, ha kell, mondjuk rá, mert a hazaiak ugye nem nagyon járnak, csak bizonyos esetekben, tehát most nem számoljuk a ebédmenüket, hanem valóban, hogyha valami alkalomra, tehát ünnepi dolog van, akkor az ember mégiscsak többet ad a minőségre is, többet ad a Noble, tehát a környezetre is, tehát ilyenkor megválasztja azt az éttermet, ami számára is jó, megfizethető is, meg minőségiben. Tehát ilyenkor mindig el kell kérni, tehát tapasztalatot kell kérni. Utána, ahogy mondom, valóban olyan, hogy lutri, tehát ahova bemegy, körülnéz. Én mondtam múltkor, hogy engem már riaszt az az étterem, ahol több mint 10 étel van, úgyhogy az már itt sántít valahol. Természetesen ide nem kell számba venni a tengerparti éttermeket, ahol ugye a friss halakból nagyon sok minden lehet, tehát a mediterrán konyha azért egy kicsit más, ott képesek a tésztából 20 fajtát készíteni, ami rendben van, képesek mondjuk rá, még a pizza is elmegy, úgy ugye már alaptészta van, tehát vannak olyan ételek, amik igen, vannak, de tudok, hogy olyan ételekről, amit nem hiszem el, hogy frissen készül. Tehát ott azért annyi a technológiai előkészítés, hogy biztos, hogy fagyasztott, biztos, hogy nem jó. Úgyhogy ez azért számít, hogy nézzük meg, hogy mit kínálnak, mennyit kínálnak. Valóban 10 leves az már nonsens, tehát valóban minél kisebb, minél jobb. Már utóbbi időben ezek a street foodos és fast foodos büfék,
0: kifőzték.
1: De ennek viszont sok esetben, sok országban még nagyon hiányosak a higiéniai, hogy mondjam, elvárásai, tehát ott azért vigyázzunk az utcai árusoktól. Tudom, hogy nagyon sokan keleten ugye imádják, mert ott csak utcán van, tehát Vietnám, Tajföld, akár Kína is, ugye akkor ott képesek a csirke lábtól fogva a különböző sportkorsor, skorpióink megkóstolni mindent, mert az helyi, hogy úgy mondjam, exkluzivitás, illetve nagyon érdekesség, de mondjuk rá én nem vagyok ennek nagyon híve. Ennek ellenére mondom, sok helyütt az emberek már ismerik, tehát visszatérnek. A másik dolog, hogy sokan visszatérnek adokra a helyekre, de ott is már értékelnek, tehát hogy ide megyünk, most ezt kipróbáljuk, ez jó, ez nem jó. Volt egy barátom, aki tudom, hogy elmentek, azt hiszem, Szicílián voltak, és éppen egy három napra mentek, és ott nem tudták, hogy az alatt a három nap alatt egyházi ünnep van, úgyhogy szinte nem is tudtak enni, mert be voltak zárva az éttermek. Tehát ez a másik dolog, mert mondtad, hogy mire vigyázzunk, és mit nézzünk. Valóban, ha jó, hogyha olyan ország, ha más országokba megyünk, azért utána nézünk egy kicsit, például a hagyományaiknak, a különböző, hogy mondjam, szokásaiknak, hogy nehogy olyan bunkóként álljunk be, hogy valamit csinálunk, tehát különböző fopát, tehát az etikettet, akkor azért utána kell nézni.
0: És főleg meglepődjünk, hogy zárva vannak éppen az éttermek. Egy időpontban, ugye? Mert néha...
1: Igen, mert máshol más államünnepek is vannak például, úgyhogy valóban figyelni kell, hogy készüljünk fel, tehát azért ne úgy menjünk, hogy jó, most veszem a hátizsákomat, felülök arra, és elmegyek, mert azért vannak kellemetlen meglepetések, ami nem a, hogy mondjam, a befogadó országnak a hibája, hanem épp a turista. Tehát egy turista azért, a turista sok esetben jó volna, ha nem úgy viselkedne, hogy na, itt vagyok, nem ismernek, bármit csinálhatok. Amúgy ez a másik a viselkedésforma.
0: Meg hogy ne várja el, hogy ugyanaz legyen, meg ugyanaz történjen, mint idehaza.
1: Igen, hát ez a viselkedésforma része, hogy nagyon sokan duhajkon, itt is megtörténik, ugye tudjuk, hogy különböző csoportok, ha megjelennek hétvégére, azért egészen máshogy viselkednek, mint ha otthon volnának. Tehát ez nem menti fel az embert attól, hogy ő szabadságon van, és idegenben van, és akkor úgy viselkedjen, hogy az azért a határokon túllépje. Tehát erre azért vigyázzunk. Viszont, ahogy beszélgettünk, hogy vannak nagyon fölkapott már, hogy úgymond túltelített turista desztinációk.
0: És ezáltal túlárazottak is.
1: Igen, az árak is. És ami nagy gondot okoz, ugyanis tudjuk, hogy az utóbbi időben nagyon sok helybeli, hogy mondjam, petíció van, illetve felszólás van, hogy ne engedjenek be annyi turistát a részben, mert a turisták alapjába véve, a turisták miatt megemelkedik a helyieknek az élelmiszerára, az éttermi árak. Tehát valami minden a turizmusba szól, de a turizmuson kívül azért emberek élnek ott is. Szóval nem lehet ilyen, hogy mondjam, patyomkin, faluként elképzelni, hogy most ugye megállunk egy szigeten, és akkor előzően kiömlik 2000 ember a hajóból, és akkor végigjárják 4 óra alatt a város. Ott emberek élnek, tehát ezt is figyelembe kell vennünk. Úgyhogy jó volna, ha az utóbbi időben olyan helyeket, desztinációkat keresnénk, ami még, hogy úgy mondjam, még szűz föld, tehát olyan, hogy még nincs túltelítve. Bár erre már felkapnak az utóbbi időben.
0: Vannak-e valamilyen ajánlásaid?
1: Igen, hát éppen mondom, hogy utóbbi időben érdekes, hogy annak ellenére, hogy ugye dúl az ukrán-orosz háború, azért mégiscsak a volt Szovjetunió államaiban most még azok, akik kacsingatnak ugye a demokratikusabb kormányzás felé, azért rájöttek, hogy valóban ki kell használni a természeti szépségeket, főleg a konyhát, már itt majd csak a gasztroturizmusról beszélünk, és hogy legyen valamit kínáljanak, mert sok esetben az állam, hogy mondjam, háztartásába a turizmus hozza a legtöbb pénzt. Erre egy jó példát mondhatok, említeném is, mindjárt talán elsőnek Albániát, ami utóbbi időben eléggé felkapott, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Albánia évekig, hogy mondjam, egy ilyen teljesen
0: hát elég negatív volt a PR-je, hogy fogalmazunk, viszont már én is hallottam nagyon sok pozitív tapasztalást Albániáról, akik ott már voltak kirándulni, és bizony jó élményekkel jöttek vissza, és állítólag nagyon gyönyörű ország.
1: Nagyon, hát mindenhol szép szerintem, mondjuk rá, mert a természet mindenhol még úgy, ahogy megvan. Albániában például sok gyümölcsöt termelnek, nagyon zöldség, gyümölcs megtalálható, tehát az északi részen, a tengerparton, a halak, tehát valóban a gasztronómia egy nagyon, hogy mondjam, kevert és nagyon érdekes, például az oliva olajat is, hogy használják, de évszázadok során valóban összekeveredett a muszlim, tehát a török behatás, az európai behatás, és csak példának mondanám éppen, hogy még 2016-ban 4,7 millió turista turista volt az országban, rá 10 évére a háromszorosa jelent meg, tehát már 12 millió volt tavaly a turisták száma. De például itt is azért vigyázni kell, mert jelzik, hogy oltassuk be magunkat, mert ilyen helyeken még mindig működik a hastífusz, a különböző veszettség, tehát valóban jó, ha felkészülünk, ez is az egyik az utazás, hogy nézzük meg, hogy milyen oltásokat kéne felvenni, tehát különböző országok például előírják, hogy milyen oltásokkal engednek be, például a sárgaság ellen, a hepatitis ellen.
0: És ami a gasztronómiát illeti, mit érdemes megemlíteni Albániával kapcsolatban?
1: Hát például náluk van egy ilyen érdekes étel, mint a savanyú teljes rakott, ami Albánia nemzeti étele, az olyan, mint a kolozsvári rakott káposzta. Ilyen, hogy sült bárányhúst rétegelnek rizssel, és ilyen savanyú fanyar jogurttal. Ez az egyik, a másik pedig hasonló, hogy paradicsomból és túróból a fergesze, ami papri, ez ilyen lecsó formájú, ez is csak ilyen rétegelt és sült étel. Ahogy említettem, nagyon sok zöldségük van, nagyon sok gyümölcsük van, de annak ellenére, hogy itt ugye muszlimok is és keresztények is élnek, minden megtalálható, tehát a kecskehústól fogva a sertéshúson keresztül. Érdekes, hogy használják a pitét is, a sós pitét, ami olyan, mint mondjuk rá később említeném Montenegrót, mint a burek, tehát érdekes, ahogy mondtam, hogy sok helyütt majdnem felismerjük azokat az ételeket, amit otthon mi is csinálunk, tehát a rétes helyett van a burek, Albániában ez helyett van a pita, mint olyan, és különböző édesség. Albánia például nagyon híres a kávéfogyasztásáról. Ott állítólag egy lakosra több kávéház jut, mint az egész világon mással. Úgyhogy nagyon jó kávét készítenek, saját kávéjuk is van, sőt teát is készítenek, illetve termesztenek. A fekete teát például tejjel és mézzel isszák, mint olyat. Úgyhogy Albániába érdemes elmenni. Vigyázni kell, ahogy mondtam, hogy sok esetben muszlimok, tehát a vallásukat, ha lehet, ha eljutunk olyan helyekre, ahol látjuk, hogy több a helybeli, ott nem jó kikezdeni a vallási, illetve a nemzeti problémákat, tehát ezt hagyjuk el, úgyhogy ilyenekre vigyázzunk.
0: Igen, nyilván, hogyha valóban elutazunk, akkor tartsuk tiszteletben ott a helyi szokásokat, sok gasztronómiát és az embereket.
1: Igen, sok dolog meglepő ezekben az országokban, például a nők helyzete, az azt jelenti, hogy nem olyan udvariasak a nőkkel, mint Európában máshol, de ez is egy ilyen, hogy patriarchális az egész munka.
0: Említetted Montenegrót előbb egy fél szóval.
1: Igen, Montenegró ugye nem nagy ország, 650 ezer lakosa van, nagyon hazafiasak, tehát valóban megpróbálnak mindent összekötni a szerbekkel, viszont nagyon saját magukkal nagyon benevolensek, tehát mindent megengednek. Érdekes, hogy a fiataloknak 14 éves koruktól isznak, dohányoznak, tehát valóban nagyon-nagyon ebből a szempontból liberális.
0: Azt mondani, hogy Balkán.
1: Igen, hát liberálisak, viszont azt is tudni kell, hogy nagyon jó a konyhájuk, és mivel zömével muszlimok, tehát inkább a marhahúst, tehát a disznóhúst kizárják az étapokból. Itt viszont ismerik a csevapot, amit nálunk is ismerünk, ugye igen. Három húsból is készítik a csevapot. Érdekes, hogy lepényként sütik, tehát nem ilyen a pleszkavicát is, a rajznicsit, tehát a rablóhúst, de csinálják az úgynevezett roston sült májat is, ami dzsigelicárustira, de nagyon sok halételt készítenek, ilyen például a halleves, a bordetó, de előételnek például a kajmakot is ismerjük tőlük, tehát az ilyen sós jogurt, amit inni lehet, és ahogy említettem, a burekot. A burekot az mindenfélében, tehát darált hússal, sajttal, fetával, túróval, édesen is, meggyesen, tehát alapjában, ahogy mondom, rétesről beszélünk, filotesztát tésztát használnak, ami egy egészen vékony, tehát a rétes tésztát használnak. Mondom, azért vigyázni kell, mert ott a nőket nagyon nem tisztelik, mint olyat, tehát ne lepődjünk meg, hogyha, és mindenhol dohányoznak, valóban. Ez egy nagyon meglepő, hogy nálunk ugye már majdnem sehol se lehet dohányozni, ott náluk mindenhol. Sőt, én már voltam később nem Montenegróban, hanem csak Bácski Petrovecen, ami szintén szerb, és ott például az asztalokon nem az volt kitéve, hogy dohányzás tiltott, hanem dohányozni lehet.
0: Ennek ellenére szerinted érdemes elmenni Montenegróba?
1: Igen, már érdekes. A volt Jugoszlávia országaiba jó elmenni, de mondom, azért vigyázni kell, mert még ott is azért vannak lázongások, vannak különböző felkelések, kerüljük a nagyvárosokat, ha lehet, bár általában mindig a nagyvárosba megyünk. Próbáljunk meg valóban kis helyekre eljutni, de mondom, ott azért a gasztronómia felelhető, a helyi gasztronómia, de ne várjunk tőle csodákat. Tehát a szolgáltatások még mindig gyerekcipőben járnak, úgyhogy. De ezzel szemben ajánlhatjuk, ugye most felkapott, ahogy említettem, volt Szovjetunió beli országokat, ilyen pedig Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország, ami valóban érdemes a táj miatt is, az emlékek miatt is, tehát a műemlékek miatt is, sőt, az UNESCO emlékek is ott vannak. A konyhájuk fantasztikus.
0: Igen, egészen... Az ember elsőre nem gondolná, hogy érdemes ezekbe az országokba ellátogatni, de igen, szerintem valóban.
1: Igen, el kell menni, ugyanis nagyon jó a konyhájuk. Amennyiben nem, azért ajánlhatnám, hogy sok helyütt, főleg most Pozsonyban már megtalálható a helyi konyha, tehát van már perzsa konyha is, van már örmény konyha is. Grúz konyhát is megtaláljuk. Én itt találkoztam például a grúz konyha alapvető, fantasztikus finom ételeivel, ilyen például a hacsapuri, ami sajttal töltött lepénykerén, ilyen csónak formában van, és középet egy, hogy mondjam, tojássárgája van. A kinkali, ami egy ilyen kis batyó, ami érdekes, hogy sokan nem tudják enni, ugyanis ez hús levessel, benne egy ilyen tészta batyúba, és először, hogy mondjam, kézzel meg kell fogni a tetejét, és ki kell szürcsölni először a levet abból a tésztából, és utána lehet enni. De ilyen például hozzá a érdekes, hogy az adzsikát is, ők a paprika krémet is ők használják. Nagyon sok édeset használnak, tehát diót használnak, gránátalmát használnak, zöldfűszereket használnak. Természetesen meg kell említenünk Grúziában is, ahogy Albániában is, a borokat, tehát a borvidékről azért meg kell kóstolni a borokat. Úgyhogy valóban érdekes felfedezni, 4 órás repülőút mind, tehát mind egymás mellett van Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán. Valóban el kell oda menni, ha lehet, tehát ott még nincs olyan túltelítettség. Mondom, a szolgáltatások adok még úgy, ahogy igyekeznek a turizmussal. Nagyon-nagyon vendégszeretők, viszont nagyon érzékenyek a hagyományaikra, tehát azért viselkedjünk úgy, hogy alávetjük magunkat a vendégvárókat, tehát ha olyan helyre jutunk természetesen, de már használhatjuk az úgynevezett interkontinentális éttermeket, illetve hotelokat itt, ahol valóban, ha nem szeretjük a helyi ételeket, mert ugye vannak néha érdekes ételek, ami nem biztos, hogy mindenkinek, hogy mondjam, jó lesnek, akkor nem kell félni, hogy éhen hal az ember.
0: Tehát. Meg hát ezekben az országokban az árak, tehát a szálloda vendéglátóhelyeknek, szálláshelyeknek az árai sincsenek olyan szinten.
1: Most még nincs, nagyon úgyhogy, jó árban.
0: Úgyhogy megfizethető áron.
1: Igen, tehát nagyon jó árban is, itt még nem említettem, mondjuk rá Moldáviába is el lehet menni, de ezek mondjuk rá valóban olyan 5 napos, kb. 1 hetes kirándulásokról.
0: Ha már ember egyszer ott van, akkor nézze meg. Mi ugye legutóbb a barátaimmal Üzbegisztánban úgy voltunk.
1: Na, hogy elmondhatod.
0: Hát, hogy ott, igazából ott 4 napot szántunk arra, de csak egy városban voltunk, mert ugye ezek az országok hatalmasak, tehát ha egyik feléből át akarsz menni a másikba, akkor ott még országon belül is repülőt kell használni, de Üzbegisztánra is ugyanazt mondhatom el, rendkívül vendégszeretőek. Az ember elsőre azt gondolná, hogy ugyan mi van ott, és miért mennél oda, de egy gyönyörű ország, gyönyörű épületekkel, nagyon barátságos emberekkel, és rendkívül finom ételekkel.
1: Én szerintem, hogy aki keres, azt talál. Tehát ilyen,
0: érdemes ilyen országokban, amiket Örményország például, hogy
1: fel kell fedezni, mert valóban eddig el voltak zárva a világtól. Így tehát van. Mindenki olaszol, mindenki mást, Spanyolország már talán tudjuk, hogy ahogy említettem, már bevezetik a belépőket Velencébe is, már azt 5 euró, tehát túlteli tettek már. Azért vannak máshol is, ahol megtaláljuk a szépséget, és még mindig érintetlen, ahogy mondjam, a természet is, az emberek is még egészen mások, úgyhogy próbáljunk meg másfelé terelődni egy kicsit.
0: Nekünk a következő célpontunk egyébként Azerbajdzsán.
1: Kérem, akkor majd elmeséljük, hogy milyen volt.
0: Majd ha voltam, akkor majd megosztom a tapasztalatainkat. Hát utaztunk egy kicsit, jó ötleteket kaptunk ismét Luigi-tól, mármint ami a célországokat illeti, hogy hova érdemes ellátogatni, és ha már ott vagyunk, akkor hol, mit érdemes megkóstolni, illetve mire ügyeljünk nyaraláskor. Köszönöm szépen Kosár Lajos gasztrobloggernek, hogy ezúttal is itt volt velünk a stúdióban.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: 10 óra van. Nappali. Fica Jánossal.
1: Az előttünk álló órában Egressy Bénire emlékezünk, aki 175 éve hunyt el, és a Klapka induló szerzőjeként különleges helyet foglal el Komárom történelmében. 10:30 után már a labdarúgásé lesz a főszerep, a komáromi KFC új stadionjában új tervekkel kezdi meg harmadik élvonalbeli idényét, az előző szezon nehézségeiről és az előttük álló feladatokról a vezetőedzővel beszélgettünk. Műsorunk utolsó órájában pedig felidézzük majd a Queen 40 évvel ezelőtti legendás budapesti koncertjét is. Ha tehetik, maradjanak velünk, most jönnek a legfrissebb hírek Nyitrai Nóra tolmácsolásában.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Juraj Blanár és ukrán kollégája a biztonsági helyzetről és az együttműködésről egyeztetett. Az Egyesült Államok új vámokat vett ki 60 kereskedelmi partnerére. Ma a napsütéses idővel néhol gomoly felhősödésekkel számolhatunk, délelőtt 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Csenger Tibor a Magyar Szövetség jelöltje, a párt alelnöke indul Nyitra megye elnöki posztjáért az októberi választáson. Tegnap jelentette be Komáromban az indulását. Henrich Varga, a Team Kraj Nyitra tagja is megerősítette, hogy indul a megye elnöki posztért a PS, az SAS, a KDH, a Szlovensko Mozgalom, a Demokraták, a Polgári Konzervatív Párt és a Magyar Fórum támogatásával. Branislav Becik, jelenlegi megye elnök, még nem jelentette be hivatalosan, hogy indul-e, de a komáromi járás polgármestereiből és önkormányzati politikusaiból álló csapat őt támogatja. Tibor Gaspar, a parlament alelnöke is lehetségesnek tartja az indulását. Telefonon egyeztetett Juraj Blanár külügyminiszter és ukrán kollégája Andriy Sibiha. Az ukrán miniszter megköszönte Szlovákiának az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához nyújtott támogatást, valamint az Oroszország elleni legújabb szankciók elfogadásában játszott szerepét. Sibiha figyelmeztetett, Oroszország egyre komolyabb fenyegetést jelent a Fekete-tengeren, ami a globális élelmiszerellátást is veszélyezteti. A felek arról is tárgyaltak, hogyan tudják partnereikkel együtt biztosítani a tengeri útvonalak működését és erősíteni az alternatív exportútvonalakat. Emellett szó esett a fronthelyzetről és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről is. Kulcsfontosságú a szlovákiai-magyar támogatásokban is szerepet játszó közalapítvány szűnik meg. A MOL döntése értelmében az Új Európa Alapítványa jelenlegi formájában nem létezik tovább. Arról nem tudni, születik-e helyettesítő megoldás az olajcégen belül. Az alapítvány segített a Csemadok több programjának lebonyolításában, de a szervezet neve merült fel a Dunaszerdahelyi DAC utánpótlási programjainak finanszírozása terén is. Az Új Európa Alapítvány 2026-ban a Határtalan Nyár programsorozat kapcsán tucatnyi hazai fesztivál megszervezésébe is bekapcsolódott. Mintegy 20 ezer embert evakuáltak Franciaország atlanti-óceáni partvidékén, Samo térségében keletkezett erdőtűz miatt. A lángok már közel 5000 hektárt emésztettek fel, a Bordeaux felé vezető utakon hosszú kocsisorok alakultak ki. A forró szeles időjárás megnehezíti az oltást, a hatóságok több üdülőközpontot és kempinget ürítettek ki. Az Európai Unió 3 repülőgépet küld a térségbe, Franciaország pedig aktiválta a polgári védelmi mechanizmust. Az Egyesült Államok új vámokat vezet be, mintegy 60 kereskedelmi partnerével szemben, köztük az Európai Unióval szemben is. Az amerikai kormány mától 10 és 12,5% közötti vámokat alkalmaz, arra hivatkozva, hogy az érintett országok nem lépnek fel kellő hatékonysággal a kényszermunka ellen. Az új intézkedések egy időben lépnek életbe azzal, hogy lejár az eddigi ideiglenes 10%-os globális vám. A döntést magasrangú amerikai kormányzati tisztségviselők jelentették be. Sport Zsigárdi Lászlótól.
4: A labdarúgó Európa Liga második selejtező körének első mérkőzésén Twente Ferencváros 1-2, a Konferencia Liga selejtező második felvonásának első találkozóin Dac Mostar 1-0, Žilina Katowice 2-1, Debrecen Jereván 1-0 és Paks Panathinaikos 1-2. A visszavágók egy hét múlva lesznek. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydney világkupa szuperdöntő negyed döntőjében.
2: Időjárás.
3: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. Számottevő eső nem várható, bár az északi térségben nem kizárható egy-egy futó jelentéktelen zápor kialakulása. A hűvös, foltokban hideg hajnali órákat követően a nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. 12 és 23 fok között alakul a hőmérséklet a délelőtti órákban.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet Pozsonyban a Dolnozemszkán, a Slovnaft töltőállomásnál a belváros irányába, az R1-es autópályán Nyitra után Aranyosmarót irányába, valamint Magyarbőd után Ránkfüred felé haladva, ezen kívül Gálszécsről kihajtva Gerenda felé. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: el, hiszen ő szerezte a Klapka indulót, amelyet a komáromiak ma is a város himnuszaként tartanak számon. Éppen ezért a város és a Jókai Közművelődési Egyesület ünnepélyes megemlékezéssel tisztelgett Egressy Béni halálának 175. évfordulója előtt. Beszélgető partnerem Keszeg Margit, a Jókai Közművelődési Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
1: Köszönöm szépen. Mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, egy kicsit vissza kell menni az időben, mégpedig még 2001-re és 1911-re. 1911-ben alakult a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület. Nagyon gazdag tevékenységet folytatott itt a városban, egy patinás egyesületről beszélünk. 1913-ban már székházuk volt, a Kultúrpalota, és 37-ben az ő kezdeményezésükre sikerült Jókai szobrot emelni szülővárosában, Komáromban. És a Benes dekrétuma következtében az egyesületet feloszlatták, és egy hosszú ideig tartó némaság következett. Egészen addig, még Szénási Zoltán helytörténész, tanár és író kezdeményezésére páran 17-et magammal összefogtunk az ő álhatatos és kitartó igyekezetét gyümölcsözve, hogy újra alapítsuk ezt az egyesületet, és 2000-ben Jókai Mór születésének évfordulóján, 175. évfordulóján újra beegyeztettük az egyesületet, Jókai, tehát Közművelődési és Múzeum Egyesület. Igyekeztünk az alapszabályzatot az eredeti formájában visszahozni, és lényegében a tevékenység is egyezik. Ezt azért mondtam el, mert az Egressy Béni emléktábla volt az első olyan megnyilvánulása az újonnan alakult egyesület, hogy emléket állítottunk egy márványtábla elhelyezésével az akkori Iszteráruház falán, akkor halálának a 150. évfordulójára emlékeztünk, és érdekes módon a tanár úr, dr. Szénási Zoltán tartotta az avató tábla beszédet, és már akkor kiemelte, hogy egy szerény márványtábláról van szó, reményeink szerint, tehát az akkori tervek szerint, majd későbbiekben egy kibővített és egy domborművel ékesített tábla került volna oda. Hát 25 évnek kellett eltelni, tehát 2001. június 22-én avattuk ezt az emléktáblát, és most a város és személy szerint Keszeg Béla polgármester felajánlása nyomán kibővítettük ezt az emléktáblát, mégpedig Szilván Mőke készített hozzá egy Egressyt ábrázoló tűzománc táblát, és mellé még a harmadiknak egy a Komárom színeit megjelenítő táblát. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt a felajánlást. Ezzel egy kicsit kiemelkedik ez az emléktábla, és örülünk, hogy 25 év után sikerült halálának évfordulójára emlékezve egy emlékünnepséget is tartani az avatáskor.
0: Hogyan zajlott ez a megemlékezés?
1: Hát pontosan a napján tartottuk, tehát július 17-én halt meg Egressy Béni, ezért ragaszkodtunk ehhez a dátumhoz, és ez egy pénteki nap volt. Ebben a nyári melegben nagyon nehéz ilyen kultúrrendezvényt szervezni, de a komáromiakra mindig lehet számítani, úgyhogy egy népes közönség jött össze. Az avató beszédet Keszeg Béla polgármester mondta, ismertetőt Egressy Béni életéről Szabó Csekei Tíme a művészettörténész tartott, és a Jókai Egyesület nevében pedig én emlékeztem vissza a 25 évvel ezelőtti eseményekre. Megkértük a Komáromi Borostyán együttest, akik szintén már az avatáskor is volt egy emlékünnepség, akkor is szerepeltek, és most is eljöttek egy kis koncertet tartani, ők megzenésített verseket adnak elő, és így Komáromról szóló vers is van, mégpedig Tóth Zsigmondnak a megzenésített vers, amit Nagy László, tehát az együttes vezetője zenésített meg, és azon kívül eljátszották a Klapka indulót természetesen Egressy Béni tiszteletére.
0: Miért tartott

0: fontosnak, akár 25 évvel ezelőtt, akár most, hogy méltóképpen megemlékezzenek Egressy Béniről, mindazon túl ugye, hogy sok szállal kötődik Komárom városához.
1: Ehhez azt kell tudni, hogy bármilyen városnak a történelme és a múltja az egy nagyon fontos lépcsőfog ahhoz, hogy a jövőt valahogy építeni tudjuk. Lehet, hogy ez frázisnak tűnik, de szerintem sok igazság van benne. És én, mint lokálpatrióta Komárom is, magam is érzem, hogy milyen büszkén tudja akár az ide látogató barátoknak, vagy a családtagoknak megmutatni a várost az ember. És nagyon fontos, hogy ezek az emléktáblák, illetve hát a szobrok is valahogy segítséget adjanak ehhez, hogy a városnak a történelmi múltja, irodalmi múltja valahogy megelevenedjen előttünk. Nem véletlenül tettünk ehhez az emléktáblához egy QR kódot is, amit beolvasva egy rövid film jelenik meg az akkori Komáromról, tehát a szabadság és 1848-49-es forradalom és szabadságharc idejéből Egressyt bemutatva, ahogy harcol a komáromi várban, és ahogy lényegében Budapesten is aztán később részt vesz a kulturális életben.
0: Ön szerint 2026-ból nézve mit jelent Komárom számára, vagy a felvidéki kultúra és közösség számára Egressy Béni emléke és öröksége?
1: Hát valahogy úgy alakult, hogy egészen 1989-ig Egressy Béni úgy nem jelent meg a komáromiak gondolataiban, tehát a köztudatban nem volt így a neve. A Klapka indulót az természetesen minden komáromi gyermek már óvodától kezdve énekelte, habár én úgy emlékszem, hogy mi úgy énekeltük, hogy Komárom nincs bevéve, és a hivatalos szövegekbe úgy találom mindenhol, hogy be van véve, ez egy kicsit vita tárgya is lehet. És hát pontosan ezért volt nagyon fontos, hogy valahogy Egressy Bénit is megjelenítsük a városban, ha mással nem, legalább ezzel a szerény márvány táblával, hiszen az a Tó utca, ahol ez el van helyezve, ez volt az a hely, ugyan a ház már nincsen, ahol ő annak idején lakott, amikor azt a rövid időt itt töltötte Komáromban. És hát ahogy az ember elkezd foglalkozni ezekkel a neves személyiségekkel, tehát akkor jön rá, hogy micsoda életmű van mögöttük, tehát 37 év alatt mit alkotott ez az ember, felsorolni is nehéz, és valahogy a neve nem mindig jelent meg, akárha a szózatot énekeltük, tehát vagy hallgattuk, tehát Egressy valahogy úgy elmaradt, úgyhogy nagyon fontosnak tartottuk, hogy Jókai Lehár mellett, akik Komáromhoz nagyon szorosan kötődnek, megjelenjenek későbbiekben a méltán fontos személyiségek. Azóta valóban már Komáromban szobor is emlékeztetett, van egy egész alakos Egressy szobor a városban, és a városi képviselőtestület pedig 2019-ben éppen az én javaslatomra fölvette Egressy Béni nevét, amire hát nagyon büszke vagyok, és végül is Szénási Zoltán tanár úrnak valahogy a hagyatékát látom ebbe teljesülni, és érdekes módon a határozat is aznap született, amikor az ő halálának az évfordulóját ünnepeltük, ő 2011-ben meghalt. Úgyhogy Egressy Béni ezzel, hogy most már van egy emléktábla, van egy egész alakos szobor, a VMK-nak Egressy Béni nevét viseli, és ezen kívül az is nagyon fontos, hogy annak idején meg Stubendek László javaslatára a Városháza tornyában egy huszárt helyeztek el, és a huszár minden órában eljátsza a Klapka indulót. A másik nagyon fontos, hogy nincs olyan ünnepség, nem csak Komáromban gondolom, hanem egész Felvidéken, illetve Magyarországon is gyakran, hogy a szózat elhangzik. Tehát Egressy Béni nevéhez kötődik a szózat is, és hát sok minden még egyéb is.
0: Mit érdemes tudni a Jókai Közművelődési Egyesületről, munkásságáról, illetve további terveiről?
1: 2000-ben alapítottuk újra az Egyesületet, ebből adódik, hogy 26. éve dolgozik az Egyesület. Mindenképpen fontosnak tartottuk Jókai kultuszát továbbvinni, és ezzel kapcsolatos rendezvényeket szervezni, de ez mellett a fiatalságot is bevonva főleg, hisz nagyon fontos nekünk, hogy az itt élő fiatalság valahogy magáénak érezze ezt a várost, tehát olyan irányban is elmozdultunk. Vannak rendszeresen évente megrendezett, tehát a Jókai születésnappal februárban, most már hagyományosan a Szent István napi ünnepség is az Egyesület szervezésében jött létre. Most már 20. alkalommal szervezünk ünnepséget a Szent István szobornál, és ahogy említettem, a fiatalokat is bevonva a Magyar Népmese napja mozgalomba is bekapcsolódtunk, tehát szeptember 30-án minden nap egy városi Magyar Népmese napot tartunk, és ha már itt szóba került, akkor ki kell emelnünk a tavalyi évet, ami Jókai emlékév volt. A Jókai emlékévben rengeteg előadás, ismeretterjesztő, szakmai, kulturális és egyéb rendezvény megvalósult. Nagyon sokan bekapcsolódtak, tehát a Komáromban működő civil szervezetek, kultúrintézmények, iskolák, és nagyon fontos volt számunkra, hogy ezt valamiképpen megörökítsük, és éppen a elmúlt hónapokban jelent meg egy kiadvány, egy könyv, a Jókai emlékév rendezvényeit összefoglaló könyv, ami azt hiszem, hogy fontos azoknak, hogy a jövő nemzedék is láthassa, hogy 2025-ben a Jókai Mór születésének 200. évfordulójára milyen gazdag és valóban fantasztikus rendezvényekre került sor, akár szakmai, akár kulturális téren.
0: Az elmúlt percekben Keszeg Margittal, a Jókai Közművelődési Egyesület elnökével beszélgettem, Egressy Béni, valamint Jókai Mór emlékéről, hagyatékáról és hatásáról. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Egressy Béni neve Komáromban elsősorban a Klapkaindulóval forrt össze, életműve azonban ennél jóval gazdagabb és sokszínűbb. Színész, zeneszerző, szövegíró, műfordító és honvédtiszt is volt, de ő zenésítette meg a szózatot is, és több jelentős Erkel opera szövegkönyve is az ő munkája. Na de ki volt valójában a mindössze 37 évet élt művész, hogyan került Komáromba, miköze a városhoz, és milyen körülmény között született meg a város nem hivatalos himnusza, a Klapkainduló. Erről beszélgetek most Szabó Csekei Tímea művészettörténésszel. Szóval ki volt Egressy Béni?
2: Egressy Béni a magyar nemzeti emlékezet fontos szereplője volt, úgy gondolom, és nekünk itt Komáromban élőknek büszkének kell lennünk arra, hogy Egressy Béni Komáromhoz is kötődik, hiszen azon túl, hogy zeneszerző, színész, fordító volt, ahogy már a felvezetőben elhangzott, Komáromhoz erős szálakkal fűződik, kötődik, kapcsolódik, hiszen felesége is komáromi lány volt. Sajó Kazincon született 1814 áprilisában, az édesapja Egressy Galambos Pál, református lelki pásztor volt. A kultúra, az irodalom, a zene fontos szerepet játszott az Egressy család életében. Az édesapa Pát is polihisztornak tekinthetjük, költői hajlamai voltak, több hangszeren játszott, fuvolán, hegedűn, orgonán, úgyhogy a zene szeretetét már gyermekkorában magába szívta a kis Benyámin. Miskolcon, Sárospatak tanult, majd a család anyagi helyzete, nehéz anyagi helyzete miatt tanítani kényszerült. Tanítóként helyezkedett el többek között Szepsiben. Szepsiről gyakran meglátogatta az akkor már Kassán színészkedő Gábor testvérét. Ezek a találkozások, a színházi közegben élt élmények meghatározták Egressy Béni életét, vagy színésznek is állt. 1834-től már Kolozsváron, Budán, majd Pesten találkozunk vele, mint színjátszóval. Tulajdonképpen színházi mindenes volt ő a későbbiek során, hiszen színműveket fordított, librettókat írt, betétdalokat komponált, kisebb szerepeket vállalt ugye színművek előadásában. nagyon sokrétű személy volt. Itáliában tett tanulmányutat 1838-ban, itt az olasz nyelvet is elsajátította, és Verdi operákat is fordított többek között, úgyhogy a szövegkönyvfordításokban is kiemelkedő szerepe volt a magyar zenetörténetben.
0: Akkor ő egy igazi polihisztor volt. Úgy tudom, hogy közben még honvédtiszt is volt. Hogyan kapcsolódott ő az 1848-49-es szabadságharchoz?
2: Igen, így van, honvédtiszt is volt, hiszen a testvérével együtt, Gáborral együtt aktívan részt vettek a szabadságharcban. 1849-ben a kápolnai ütközetben megsebesült, egy lábsérülést szenvedett, és a lábadozás közben többek között zsoltárokra készített orgona átiratokat, és 49 nyarán már Komáromban találjuk, ahol Klapka György a második hadtest zenekarának vezetőjévé nevezte őt ki, és Szinyei József naplóiból, visszaemlékezéseiből nagyon sok információt kapunk a szabadságharc komáromi részleteiről. Mi, hogy zajlott Komáromban, a csatatéren túl is, a háttérben a honvédek hogyan szórakoztak, hogyan mulattak. Többek között nagyon izgalmas rész, amikor arról ír, hogy a szigetben, a színkörben szórakoztatták a komáromiakat, és itt ugye a katonazenekar is fellépett, de előfordult, hogy a sebesült honvédek javára, Egressy Béni kezdeményezésére, szervezésére játszott a katonazenekar, tulajdonképpen adományokat gyűjtöttek a sebesült honvédek javára. És itt eszembe jut, hogy az 1840-es években ő már cigány zenészeket is maga köré toborzott, akiket támogatott. Úgyhogy neves koncerteket, sikeres koncerteket tudtak maguk mögött.
0: Ekkor ismerkedett meg a feleségével is?
2: Nem, Kőnig Róza színésznővel, énekesnővel már korábban találkozott, hiszen 1841-ben kötöttek házasságot. Nagyon érdekes időben, november 1-én kötöttek házasságot, ma komáromi fűszerkereskedő, sóárus Kőnik Károly lánya volt Róza. Egy komáromi katolikus lány volt, ugye az Egressy család tudjuk, hogy református volt, katolikus lányt vett feleségül, nagyon sok helyen tévesen szerepel Kőnik Róza születési éve, az anyakönyvben 1822 szerepel. A hagyomány szerint Kőnik Róza és Jókai Mór dajkája ugyanaz a személy volt.
0: Ismerték egymást felnőtt korukban, és vajon ismerhették egymást, illetve Egressy Bénivel egy társaságban mozoghattak?
2: Én úgy gondolom, hogy ismerték egymást, hiszen Laborfalvi Róza színésznő kapcsán is azért kapcsolódási pont a színészet. Hát tudjuk, hogy Jókai Mór is dolgozott színházak számára. Egy körben mozogtak Petőfi, Jókai szoros barátságban. Akkor nyilván Egressy Bénivel is, már csak a színház kapcsán a színésznők, én úgy gondolom, hogy igen, ők ismerték egymást. Petőfi Sándor gyakori vendége volt Kőnig Róza és Egressy Béni otthonának, kapcsolatban álltak egymással. Kőnig Róza és Egressy házassága nem tartott sokáig. 1844-ben már megszületett a lányuk Róza, majd 46-ban és 47-ben is született egy lányuk és egy fiúk, ők korán meghaltak. Az 1840-es évek végén már külön éltek, Róza egyedül nevelte a kislányukat. 1849-ben már Csengeri Antal közgazdásszal, politikussal volt kapcsolatban, aki 1851-ben el is vette őt feleségül. Azon túl, hogy a színházhoz fűződik Kőnig Róza, ugye színházi berkekben is ismerkedett meg Egressy Bénival, Andersen mesefordításaival is az irodalom történetben nevet szerzett magának, hiszen az 1850-es években ugyanekkor már nem Egressy Béni felesége volt, de Andersen meséit ültette át, fordított a magyar nyelvre az elsők között tulajdonképpen.
0: Mit tudunk a Klapka induló megszületésének körülményeiről, és hogyan kapcsolódik Komáromhoz ez a zenemű?
2: Ugye, ahogy említettem, Klapka György nevezte ki Egressy Bénit a Honvéd zenekar vezetőjének, igazgatójának, és Szinyei József naplóiból tudjuk, hogy hol élt ebben az időszakban, hol volt a szállása, ma is Tó utca, emléktábla jelöli is, hogy hol szerezte, hol komponálta a Klapka indulót, és unoka öccse Egressy Ákos visszaemlékezéseiből tudjuk, ő nevezi meg, hogy a Tó, amikor meglátogatta őt Komárokban éppen a szállásán a Klapka induló kottáját másolta, tehát ezért és jelöli emléktábla Komáromban ezt a helyszínt. A Klapka induló először az Ácsi ütközet, az Ácsi nyertes ütközet után 1849. augusztus 4-én csendült fel itt Komáromban, majd a vár átadásokor is eljátszották, de az első alkalomról Jókai Mór a Mi lengyelünk című elbeszélés kötetében is megemlékezik, leírja, hogy Egressy vezetésével a katona zenekar a Rozália térről a főtér felé menetelt, 300 fős kísérettel, égő fáklyákkal vonultak a lobogók mögött, úgyhogy nagyon, nagyon szépen, részletesen leírja ezt az ünnepet Jókai Mór. A vár átadásakor is még szöveg nélkül hangzott el a Klapka induló, hiszen annak szövegét évekkel később, 1861-ben Tali Kálmán írta meg, Jókai Mór másodunoka testvére.
0: Nem csak Komárom miatt, és nem csak a 48-49-es szabadságharc miatt meghatározó személyiség a magyar kultúrában és történelemben, hiszen a Szózat dallamának a szerzőjeként is ismert. Hogyan született meg ez a megzenésítés, milyen körülmények között?
2: Igen, hát még mielőtt Komáromban érkezett a Szózat zené, a Szózatot, Vörös Marti Szózatát már megzenésítette, 1843-ban a Nemzeti Színház pályázatára készítette el tulajdonképpen. Majd később a Hunyadi László szövegkönyvét is ő írta, illetve Erkel Ferenc Bang bányának szövegkönyvét is ő készítette el, Nemzeti Operánknak tulajdonképpen a kezdeteinél már jelen volt. Majd a szabadságharc bukása után visszatért, és a Nemzeti Színház karmestere volt. Vörös Marti Mihály költeményein kívül Petőfi Sándor, Vahot Imre, Tompa Mihály verseit is megzenésítette, Cucor Gergely versei közül is megzenésített néhányat, úgy gondolom ez is fontos részlete, adaléka a zenetörténetünknek, illetve a Magyar Nóta atyaként is emlegetik Egressy Bénit. Mindössze 37 éves volt, tüdőbajban halt meg, és a temetésén, a mai Fiumei úti temetőben nagyon nagy tömeg vett részt. Az emlékezet úgy tartja, hogy ő volt az első halottja a temetőnek, akit nagy tömeg kis sért utolsó útjára. Úgyhogy a gyászszertartásán is nagyon sokan vettek részt.
0: Hogyan vált maga Egressy a város egyik kulturálisan meghatározó emberévé, akire 175 év múltán is így emlékeznek vissza?
2: Igen, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Komárom ne felejtse ezt az örökséget, amit Egressy Béni ránk hagyott a Klapka induló kapcsán is. Annak ellenére, hogy emléktábla, szobor is utal Egressy Béni komáromi kötődésére, a köztudatban nem nagyon ismert az ő komáromi kötődése. Ezen gondolkodva, hogy mit is lehetne tenni ezügyben, találtam ki, hogy egy tematikus sétának és nagyon jó téma Egressy Béni, Szinyei József, a 48-asok, 48-ban itt, 48-49-es szabadságharcban Komáromban jelentő szerepet játszó Komárom szülötteivel összekapcsolva egy izgalmas séta kerekedhet ebből.
0: Az elmúlt percekben a 175 éve elhunyt Egressy Béni emlékéről és örökségéről, életéről és munkásságáról készült összeállítást hallhatták, megszólalt Keszeg Margit, a Jókai Közművelődési Egyesület elnöke, valamint Szabó Csekei Tímea, művészettörténész.

0: Új stadionjában kezdi meg harmadik élvonalbeli idényét a Komáromi KFC labdarúgó klub. Az új idénynek új erővel és új célokkal állnak neki, az elmúlt évad nehézségeiről és az új évad kihívásairól, valamint az új stadionról a csapat vezető edzőjével, Cibor Norberttel beszélgettem. Beszélgessünk először az elmúlt szezonról, értékeljük az elmúlt szezont, ami hát nem volt egy könnyű évad a Komáromi klub számára, és talán neked sem, hiszen csak a rájátszásban sikerült kiharcolni a bennmaradást az első ligában, a stadion sem készült el, ugye otthon sem, a otthoni környezetben játszottatok, az edzések sem, hazai környezetben, utazások mellett történtek, ráadásul te néhány fordulóval a bajnokság vége előtt vetted át az irányítást, miután Áradványi Miklós távozott, tehát nem voltál könnyű helyzetben, így visszaemlékezve, hogyan emlékszel vissza, vagy hogyan értékelnéd azt a nem igazán könnyű szezont?
1: Hát elsősorban nagyon örülök, hogy egy sikeresen végződött, viszont egy nagyon-nagyon emotív, egy emóciókat teli időszak volt, kevés alvással, tényleg ez a hónap az majdnem nem felőrölt, ugye mivel a Radványi Miki edző távozott, így ugye nyilván hogy a helyére léptem, egyel kevesebb asszisztens is volt, ezáltal a munka is sokkal több lett. Nyilván győzelmi kényszer utaztunk Trencsénbe, 92-91. percben kaptuk a gólt, 91-ben a győztes gólt berúgtuk, szóval egyből az első mérkőzés egy valami fantasztikus emóciakkal teli meccs volt. Majd elmentünk Kassára, ahol szintén győzni szeretünk volna, és az első percben lényegében egy rögzített szituációból, amelyre fel lehet készülni, gólt kaptunk. Aztán a meccs képe, főleg az első fél idő az olyan volt, hogy ott Kassa dominált. Úgy gondolom, hogy ott nem igazán érdemeltünk pontot, bár ugye az egész tervünk megváltozott azzal, hogy az első percben gólt kaptunk, tehát egy sokkal nyitottabb játékra lettünk kényszerítve. Majd ugye jött a kiki meccs Presóval a győzelmi kényszerben, míg a Presónak megfelelő volt a pont, nekünk mindenképpen a 3 pont begyűjtése kellett ahhoz, hogy elérjük a play-out mérkőzéshez a megfelelő pontszámot. És ugye vezettünk, esős idő volt, igaz ilyen angol foci környezet, kimondottan egész héten tudtam, hogy egy ilyen mérkőzésen így az első, vagy a kezdő 11-et is ez alapján állítottuk fel, inkább a területeket próbáltuk támadni, mint sem azt, hogy egy adott céljátékost játszunk meg a labdával. Úgy gondolom, hogy ez egész jól be is jött, 65. percig jól működött, ott csináltunk egy rendszerváltást, picikét jobban magunkra húztuk az ellenfelet, és ugye 90, nem tudom, szintén 90. perc körül kaptunk egy gólt, ugye, amelyet végül is a VAR elvent, tehát hogy egy világ összeomlott bennem, majd ezt újra született, tényleg ott olyan emóciók jöttek ki belőlem, hogy talán még soha. Örültem a lefújásnak, majd hogy megkészültünk az Ójmű mérkőzésre, első mérkőzést kikaptuk, de egyébként azon az Ójmű mérkőzésen azt kell mondom, hogy jobban játszottak a fiúk, de mentálisan nagyon elfáradtak. Tehát, hogy ez a Presói mérkőzés, ez a készülődés erre a meccsre egyszerűen felemésztett belőlük mindent. Aztán ugye jött a visszavágó Vionban, ahol 3-0-ra sikerült megnyernünk a mérkőzés szintén a rögzített szituációk segítségével, úgyhogy végül is örülök, hogy sikeresen fejeződött be, és aminek igazán örülök, ugye, vagy örültem akkor, hogy ennek az egésznek már vége van, mert egy nagyon nehéz szituáció volt. De igazából akkor a csapategységet emeltem ki, remélem, hogy ugyanebben a csapategységben tudjuk elkezdeni az idei szezont is.
0: Majd a szezon végeztével megkaptad a bizalmat a következő előttünk álló szezonra is a klubvezetéstől. Sikerült a csapatnak és neked is mentálisan kipihenni magatokat?
1: Igazából mivel azt kell, hogy mondjam, ugye a rájátszás miatt egy héttel mi többet melóztunk, de nagyjából ugyanakkor kezdtük a felkészülés, mint a többi hét, ezáltal egy héttel kevesebb maradt a pihenőre. A játékosok ugye elmentek pihenni. Nyilván, mivel nem volt biztos a vezetőedző szerepe, így lényegében én egy hetet pihentem, és utána egyből elkezdődtek a tárgyalások, hogyan tovább maradok, nem maradok, ha maradok, kivel folytatom, hogyan fog bővülni a szakmai stáb, milyen erősítések érkezhetnek, kivel fogok beszélni, stb. Szóval igazából én mások helyett nem nagyon tudok erről nyilatkozni, de ha a magam szerepét nézem, akkor az egész szezont, amelyet elkezdtünk Radványi mesterrel, úgyhogy csak egy hét pihenő volt, és kezdődött a munka, lényegében a menedzsment az egész körül. Nem mondom, hogy kevés volt, de lehetett volna még egy héttel több.
0: Milyen vonalban, milyen stratégiával, milyen irányban szeretnéd továbbvinni a csapatot?
1: Nyilván az edzőtől 5 évet együtt dolgoztam, tehát hogy vannak bizonyos vonások, amelyek megmaradtak bennem, vagy nyomothattak bennem. Valószínűleg ezeket nehéz is kitörölni, de hát ugye nem csak Radványi mesterrel dolgoztam, hanem voltak itt előtte edzők is, amelyektől tanulhattam. Meg hát nyilván minden fiatal, nevezzük progresszív edzőnek, van saját elképzelése a fociról. Most a saját elképzelésemet plusz a tanultakat próbálom keverni, ahol nagy részt nyilván a saját elképzelésemet fogom erőltetni, de vannak olyan szituációk, amelyekben pont ezek a tapasztalt edzők hozzásegítettek ahhoz, hogy néha kevesebb több.
0: A szakmai stábban történtek kisebb-nagyobb változások, most hogyan áll fel a szakmai stáb, milyen változások történtek?
1: Hát ugye, mivel említettem, hogy kinevezésem után felszabadult egy hely, mindenképpen az első számú célpont egy másodedző szerzése volt. Konkrét személyekről beszélünk, itt két embert, ahogy megkeresett a klub, két embert kerestem fel, és nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy időben szóltunk az első számú kijelöltnek, mert ha csak egy 3-4 napot is kések, akkor már ő máshol folytatja. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a mi csapatunkat erősíti a Matya Csobik. Ezen kívül ugye, mivel a Novotainival még nem tudtuk, hogy hogyan dönt, megye tovább, marad el klubnál, stb. Így nyilván a kapus edző is, és minél hamarabb, ugye minél hamarabb meg kellett oldani, ugyanis a felkészülés első hetén még azt kell mondjam, hogy kapus edző nélkül, vagy illetve az IFI-ből, aki feljött kapus edző, segítette a munkánkat. Úgyhogy itten jött szóba a Mariának Kelo, ugye ő is, mint profi játékos is szerepelt, mellette Kassán 5 évet dolgozott, mint kapus edző, tehát már tapasztalata is van, de azt kell mondjam, hogy lényegében nagyon fiatal szakmai stáb állt össze, illetve külsősként megkerestem még egy videóelemzőt, amely az ellenfél feltérképezésében, a scoutingban, az egyéneknek a erősségében és a gyengeségében a feltérképezésére kértem meg, szóval ez lesz az ő feladatköre. Úgyhogy nagyjából ez a szakmai stáb 5 főről ilyen 5,5-re bővült, és hát nyilván meg ott van a háttérszemélyzet, akik egyébként nem a háttérszemélyzet, hanem egy teljesen különálló csoportot alkotnak. Itten a gyógytornász, a két masszőr és a doktornak a személyét értem, illetve még a technikai vezetőjét is, ugyanis bármi, ami a játékossal történik, az innentől kezdve az ő kezükben van. Szóval nem mondom, hogy egy háttérszemélyzetről beszélünk, hanem inkább egy különálló csoportról, amely szintén organizációt igényel, de aki a foci részét oldja, a szakmai részét, az kibővült 6 tagra.
0: És mi a helyzet a játékos kerettel, milyen változások voltak, illetve hát a sport igazgatóval, a csapat, illetve a klub vezetéssel hogyan álltatok neki a játékos keret kialakításának a következő szezonra?
1: Hát igazából az első az edzőnél, hogy csinál egy játékos térképet, egy adott játékrendszeret. Tehát, hogy én felírtam egy 3 védős játékrendszert, egy 4 védős játékrendszert, beírtam a posztokat, kiknek van élő szerződésük, mik a hiányposztok, és igazából nagyon gyorsan választ kaptunk arra, hogy melyek ezek a posztok, ahol mindenképpen vagy dupláznunk kell a pozíciót, vagy pedig esetleg nem adekvált a kvalitához, hogy belevágjunk úgy a szezonba. Így ez alapján próbáltunk erősíteni. Nyilván minden egyes kommunikáció, minden egyes játékosról, a sportigazgatóval és az elnökkel, alelnök úrral át lett tárgyalva. Érkeztek játékosok, próbáltuk minél hamarabb mozdítani őket, de ahogy még most is látják, a csatárposzt az egyszerűen a piac is olyan, hogy egy jó csatár nehéz találni egy gólerős csatárt, aki pedig gólerős csatár, az már a szezon előtt alá van írva bizonyos csapatokhoz, szóval nem egyszerű ennek a pozíciónak a megszerzése tényleg. Ott még mindig várunk 2 játékosra, illetve én úgy gondolom, hogy még a szélső középpályás poszton is mindenképpen erősítenünk kell, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan fogunk állni középső védő poszton is, mert hogyha a 3 védős játékrendszerből indulok ki, akkor igazából 4 középső védénk van, amely nem adekvált ahhoz a játékrendszerhez, szóval még, hogyha azt fogjuk inkább preferálni, akkor mindenképpen ott is erősítenünk kell.
0: Akkor még messze nem teljes a keret.
1: Nem, ezt kimerem jelenteni, az átigazolás szeptember 15-ig van. Amik nagyon sürgősek voltak, 10-es pozíció, egy új szélső beszerzése, bal hátvéd pozíció, egy 6-os pozíciónak az erősítése, ezek hála jó égnek viszonylag gyorsan lezajlottak. Ugye sikerült megszereznünk a Leginus Lukást is, ő szélső, illetve csatár, de egy tipikus 9-esnek a hiányát azért még nagyon érzi a csapat előrefele.
0: És így most a jelenlegi állás, vagy a tervek szerint hol látod a komáromi klubot, vagy a komáromi csapatot a tabellát tekintve, vagy a játékos keret erősségét, vagy potenciális erősségét tekintve, hova helyezhető el ez a csapat?
1: Igazából ugye az eredmények fogják ezt megmondani, tehát hogy én bármit itt kijelenthetek, az eredményektől fog ez függeni. Viszont amit mondtam a srácoknak is, hogy holnapról hónapra, hétről napról napra azt látom, hogy ők fejlődésen fognak keresztül menni. Én ezt valamilyen szinten így magam elé vetítem, és erre egy úgymond egy tervet kidolgoz az ember, kidolgoz az edző. Nyilván hiába akarja, hogy a játék képe fejlődjön. A játék képe fejlődik az általában eredményességgel és eredménnyel párosul, de nem mindig van így. És ugye a profi fociban a legnagyobb, igazából nem a legnagyobb, hanem az egyetlen eszköz, amiről beszéltünk, az az eredmény, ugye. Eredménykényszerben leszünk minden egyes mérkőzésen, de nem szeretném azt, hogy csak az eredménykényszer miatt játszunk olyan játékot, amely nem ül a mi játékosainknak. Szóval ez számomra fontos, ha ezt tolerálni fogják. Tolerálják, ha ezt nem fogják tolerálni, nem fogják. Ez az én filozófiám, ebben hiszek. Úgy gondolom, hogy ha a játékképe megváltozik és eredményesek leszünk bizonyos játékfázisokban, akkor az eredménnyel is fog párosulni. Biztosan nem minden esetben lesz így, de én kitartok ez mellett.
0: Hogyan értékeled a felkészülési időszakot? Ugye az utolsó felkészülési mérkőzésen, a stadion avató mérkőzésen 5-0-ra győztetek, hogy összességében milyen az érzésed a felkészülési időszakot követően?
1: Hát így, hogy előbb a sajtótájékoztatón is mondtam, az, hogy 5-0-ra nyertünk, vagy épp az első mérkőzésen kikaptunk 4-1-re engemet. Nem mondom, hogy hidegen hadd, de nem oldom olyan mélyen. Nekem tényleg a játékképe volt a fontos, illetve azok a játék elemek, amelyeket egész héten edzettünk, amelyre készültünk, hogy abból mi tükröződik vissza. Hogy ennek a csapatnak van-e kapacitás arra, hogy amelyet tanítunk nekik teória folyamán, amelyet tanítunk nekik a pályán, amelyre úgymond oktatjuk őket, hogy el tudják sajátítani. Nyilván a játékosnak van egy saját intuíciója, amikor egy bizonyos játékhelyzetben, bizonyos berögződések alapján úgy dönt, ahogy dönt. Ilyenkor beszélünk a individualitásról, egy individuális kvalitáról, de ahogy mondtam, már a Pohronyi ellen javulást láttam bizonyos dolgokban, amelyeket például az első felkészülési mérkőzésen a Pakson még csak felfedeztünk, hogy na talán itt van a legnagyobb hiba. Az, hogy sikerült 5-0-ra nyernünk, a szuper, de ez a mérkőzés az simán lehetett volna az első fél idő, akár 3-2 is, mert ott volt az ellenfélnek is két olyan szituációval, ahol a Filip tartott meg minket, mind kapus, ugye. Az eredményeket, ha nem nézem a felkészülésről, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy jól sikerült. Egy játékosunk bár megsérült, úgy gondolom, hogy a nagyszombat ellen már bevethető lesz. Viszonylag sérülések nem történtek. Volt két játékosunk, aki sérülten jött vissza, és csak a harmadik hétbe kezdte a felkészülést. Ugye többi az meg majd alakul most már a hétvégén, hogy is lépünk bele igazán ebbe a bajnokságba.
0: Ugye idegenben kezdtek a Trencsén ellen, majd az első hazai mérkőzés a Spartak Trnava ellen lesz, tehát egy igazi nagy rangadó lesz az első hazai mérkőzés, majd két héttel később éppen a Dac érkezik Komáromba. Szóval nem lesz könnyű a szezon kezdet. Milyen érzésekkel vágsz neki ennek a szezonnak?
1: Nagyon-nagyon várom. Nyilván az első szezonom, amelyet elkezdek, mint főedző, az, hogy egyből az első ligában történhet, ez a számomra egy óriási felelősség és elismerés is egyben, szóval megtiszteltetés. Nyilván az elvárások rám nézve is elég nagyok, így a részemről is nagyok a játékosokra, és igazából ami a sorsolást illeti, az pedig valami fenomenális, tehát hogy kint kezdünk Trencsénbe, paradox az egésznek, hogy tavaly otthon játszottuk velük az első mérkőzést, most kint játszok velük az első mérkőzést. Mikor Radványi Miklós nem folytatta ugye tovább a klubbal a közös munkát, akkor az első mérkőzésem is ott történt, mint megbízott vezetőedző. Szóval ez a trencséni mérkőzés De igazából ilyen emotív már számomra, hogyha csak rágondolok erre a trencsénre, nagyon várom, és hát a hazai mérkőzésekről pedig nem is nagyon akarok beszélni. Az első két fordulóban Nagyszombat, ugye Nagyszombatnak már, hogyha szurkolótáboráról beszélünk, már arról, hogy Szlovákiában milyen klub érkezik ide, európai ligákban ugye szerepelnek most is, konferenciáligában. Egyszerűen nagyon nagy várakozás van ezekre a hazai mérkőzésekre, a Dunaszerdahelyi mérkőzés, ez pedig ugye, mint tudjuk, egy csallóközi rangadó, és végre először a történelmünk során az új stadionban otthon fogadjuk őket.
0: Nagy megkönnyebbülés, hogy most már kész a stadion, otthon tudtok edzeni, otthon játszatok, ez azért megkönnyíti a munkát?
1: A munkát biztosan megkönnyíti, tehát hogy folyamatosan aklimatizálódunk a helységekkel, megismerkedünk a bizonyos, azt kell mondjam, az emeletekkel, mert még az sincs igazán bár, hogy melyik emeletén hol mi található, de tényleg azt, hogy nem kell edzésre utazni, azt, hogy a hazai mérkőzést otthon tudjuk játszani, ezt belegondolok, hogy 3 év után erre sor kerül rendesen a hideg kiráz, szóval ez egy óriási dolog, de nyilván ezzel nő a nyomás is valamilyen szinten, amelyet én kimondottan élvezek, és szerintem a játékosok is így vannak vele.
0: Milyen lett az új stadion szerinted?
1: Eszméletlen gyönyörű. Én azt mondom, hogy Szlovákia a legszebb 5 stadionjában benne van.
0: Úgyhogy akkor érdemes kilátogatni a nézőknek és szurkolni, még akkor is, hogyha nem komáromiak.
1: Egyértelmű. Tehát ha csak valaki átutazóban megy Szlovákiából, én nem tudom, Horvátországba kirándulni, általában a Komáromi hídon megy át, akkor azoknak az embereknek is azt javaslom, hogy nézzék meg ezt a gyönyörű stadiont, mert ott, ahol élnek, nem biztos, hogy találnak ilyet. Ez a városunknak egy égköve lesz, vagy egy égköve már, és pont ezért felelősség teljesen kell hozzáállni, hogy mégis mit is képviselünk mi. Nagyon várjuk nyilván a szurkolóinkat, szerintem számukra is ez egy öröm, hogy egy kultúrát környezetbe jöhet neki, akár családosul, akár család nélkül. Szóval a várakozás nagyon nagy, a nyomás, hogy egy picivel megnőtt, és tényleg ez, mivel azt állítom, hogy Szlovákia 5 legszebb stadionjába beletartozik, így minden egyes mérkőzés, de akár egy meccs előtti edzés is örömünnep számunkra.
0: Mi a cél a következő szezonra?
1: Olyan játékot nyújtani, amely pontosan ezeket a szurkolókat szólítja meg, hogy jöjjenek erre a hazai meccsekre, és szurkoljanak nekünk. Nyilván ez egy ilyen nagyon általános dolog, de tényleg úgy van, hogyha az ember jó focit játszik mind defenzívában, mind offenzívában, akkor az a szurkolót kicsalogatja otthonról. És minél több szurkoló jön, annál nagyobb buzdítást kapunk, minél nagyobb buzdítást kapunk, annál jobban hiszem azt, hogy eredményesek tudunk lenni. Szóval az egyik húzza a másikat, ha pedig eredményesek vagyunk, akkor annál feljebb végzünk a tabellán. Tehát a cél egyértelmű, hogy ne essünk ki, de viszont, hogyha csak nagyon általános szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy minél feljebb végezni.
0: Az elmúlt percekben a Komáromi KFC labdarúgóklub vezető edzőjét, Cibor Norbertet hallották.

0: amerikai család európai vakáción.
1: Az 1983-ban megjelent film óriási szenzáció lett. Nem volt véletlen, hogy a stúdió azonnal berendelte a folytatást.
0: Boros Kinga teatrológus kitüntetése.
2: Az ember megkérdőjelezi az alkalmasságát, hiszen hogyha én valamit nagyon lelkesen szeretnék, de a visszajelzés az, hogy ezt nem fogadják el, vagy arra a projektre nem bólint rá az adott szerv, akkor az a kérdés merül fel benned, hogy akkor én egy amatőr vagyok.
0: A Bohém Morisu trió.
3: 17 éves volt, amikor anyjának az az ötlete támadt, hogy festeni tanítja fiát. Ennél jobbat ki sem találhatott volna.
0: Színpad és a zene, Vágó Zsuzsi.
4: Én rögtön az első osztályba bekerültem, akkor indult, úgyhogy az is nagyon-nagyon fontos volt, ott Földes Tamás, Szabó P. Szilveszter, Jancsik Csaba voltak a tanáraim, akik szintén nagyon meghatározó személyiségek.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
5: Térségünkben sokan megélték a 20. század nagy tragédiáit, a katonai lágereket, a csehországi deportációt, vagy a politika mindent elsöprő erejét. Ilyen történéseket idéznek fel a visszaemlékezők a soron következő szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
6: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenegy óra van. Nappali. Fica Jánossal.
7: Kezdődik műsorunk utolsó órája, melyben felidézzük a Queen 40 évvel ezelőtti legendás budapesti koncertjét, valamint a Magyar Zeneházában található Freddie Mercury életét és emberi oldalát bemutató jubileumi kiállításról is szó lesz. Az óra végén még színes híreinkkel is jelentkezünk, maradjanak hát velünk, Nyitrai Nóra hírei után jövünk vissza.
6: A Pátria Rádió hírei.
8: Állellenőrökre figyelmeztet a szociális biztosító. Kormány átalakítás Berlinben, távozik az egészségügyi miniszter Friedrich Merz, további cseréket ígér. Ma a napsütéses idővel néhol gomoly felhősödésekkel számolhatunk. Napközben 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, már is mondom a részleteket. Állellenőrökre figyelmeztet a szociális biztosító Közép-Szlovákiában. A csalók a táppénzen lévő személyeket keresik fel és pénzt követelnek tőlük arra hivatkozva, hogy megsértették a gyógykezelési rendet. Cserébe azt ígérik, hogy az ügyet nem viszik tovább hivatalos eljárásra. A biztosító hangsúlyozza, a valódi ellenőrök soha nem kérnek készpénzt a helyszínen, és minden esetben igazolják magukat szolgálati igazolvánnyal. Az ellenőrzötteknek ugyanakkor kötelességük személyazonosságukat igazolni. Ha bárki gyanús ellenőrzésen esne át, a szociális biztosító azt tanácsolja, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget. Csenger Tibor, a Magyar Szövetség jelöltje, a párt alelnöke indul Nyitra megye elnöki posztjáért az októberi választáson. Tegnap jelentette be Komáromban az indulását. Henrich Varga, a Team Kraj Nyitra tagja is megerősítette, hogy indul a megye elnöki posztért a PS, az SAS, a KDH, a Szlovensko Mozgalom, a Demokraták, a Polgári Konzervatív Párt és a Magyar Fórum támogatásával. Branislav Becik, jelenlegi megye elnök, még nem jelentette be hivatalosan, hogy indul-e, de a komáromi járás polgármestereiből és önkormányzati politikusaiból álló csapat őt támogatja. Tibor Gaspar, a parlament alelnöke is lehetségesnek tartja az indulását. Telefonon egyeztetett Juraj Blanár külügyminiszter és ukrán kollégája Andrij Sibiha. Az ukrán miniszter megköszönte Szlovákiának az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához nyújtott támogatást, valamint az Oroszország elleni legújabb szankciók elfogadásában játszott szerepét. Sibiha figyelmeztetett, Oroszország egyre komolyabb fenyegetést jelent a Fekete-tengeren, ami a globális élelmiszerellátást is veszélyezteti. A felek arról is tárgyaltak, hogyan tudják partnereikkel együtt biztosítani a tengeri útvonalak működését és erősíteni az alternatív exportútvonalakat. Emellett szó esett a fronthelyzetről és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről is. Átalakítja kormányát Friedrich Merz német kancellár, távozik az egészségügyi miniszter és a közlekedési tárca vezetője is benyújtja lemondását. A személycserék hátterében Jens Spahn lemondása áll, aki azért került politikai nyomás alá, mert férjével az Egyesült Államokban béranyaság révén vállalt gyermeket. A béranyaság Németországban tiltott, bár az így született gyermek nevelése nem jogellenes. Merz további kormányzati változtatásokat is kilátásba helyezett. Magyarázatot kér az Európai Unió az Egyesült Államoktól az új vámok bevezetése miatt. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője visszautasítja azt az amerikai indokot, miszerint az EU nem ellenőrzi megfelelően a kényszermunkát. Az Unió ugyanakkor azon kevesek közé tartozik, amelyeknél az új vámok nem növelik a meglévő terheket. Brüsszel hangsúlyozza, betartotta a tavaly kötött transzatlanti megállapodást, ezért magyarázatot vár Washingtontól és bízik abban, hogy az Egyesült Államok továbbra is tartja magát a korábbi egyességhez. Sport Zsigárdi Lászlótól.
9: A labdarúgó Európa Liga második selejtezőkörének első mérkőzésén Twente Ferencváros 1-2. A Konferencia Liga selejtező második felvonásának első találkozóin Dac Mostar 1-0, Žilina Katowice 2-1, Debrecen Jereván 1-0 és Paks Panathinaikos 1-2. A visszavágók egy hét múlva lesznek. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydney világkupa szuperdöntő negyed döntőjében.
6: Időjárás.
8: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. A nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. Nyugaton továbbra is élénk, erős északi széllel kell számolni, másutt mérsékelt, illetve gyenge légmozgás várható. A nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
6: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
8: Radar méri a sebességet Pozsonyban, a Kertész utca végén Ruzsinov irányába. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
6: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én lépett fel a Queen a budapesti Népstadionban. A koncert nem csupán zenei szenzáció volt, hanem egy világhírű nyugati rockzenekar nagyszabású fellépése a Vasfüggöny mögött, ami sokak számára a szabadság ritka élményét is jelentette. A jubileum, valamint Freddie Mercury születésének idei 80. évfordulója alkalmából nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában, amely a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát is bemutatja. A vonalban Mándli Endre Vazul, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetője, a Freddie című kiállítás egyik kurátora. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük először a koncerttel. Mekkora eseménynek számított 1986-ban, hogy a Queen Budapesten adott koncertet?
1: Hát nagyon több aspektusból, tehát több aspektuson keresztül is azt tudom mondani, hogy hatalmas szenzáció volt. Úttörője volt több tekintetben és több dolognak, tehát azon túl, hogy kultúrtörténelmi fontossággal bír, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban, tehát a Basszük-Bölgy Kelet-Európában. Amellett hihetetlen újdonságoknak vette a kezdetét. Például ez volt az első alkalom, hogy 16 csatornán rögzített anyagot egy ilyen úgynevezett ilyen preview képernyőn tudtak nézni, tehát ugye abban az időben korábban a szalagokat, tehát a futiseket, a felvett anyagokat tízre baktozták, ragasztották egybe, és ugye egy koncepció készült ebből, és ennek apropójából viszont kitalálták azt, hogy lehetetlenek volna sok-sok kilométer anyaggal dolgozni, ragasztással összerakni, és ezért egy új módszert fejlesztettek ki, úgyhogy ilyen szempontból is úttörő, és a stadionkoncertek történetének a kezdete is volt ez. Tehát a stadionban például ez volt az első alkalom, hogy megkérdeztek egy ekkora szabású koncertet, és egyből egy olyan nehézségbe ütköztek, hogy nem tértek be a kamionok az illásokon, tehát ahol a közönség ugye bejött, nem tudtak bemenni, mert nem volt elég magas a felmagasság, ezért Hegedű László elmondása szerint, aki a koncertnek a szervezője volt, és neki volt szerencsék vele interjút készíteni, és ezek is megtalálhatók a kiállításon belül. Ez elmondta, hogy azzal indult, hogy leásta fél métert, hiszen fölfele nem tudtak már

0: menni, és ezzel lehetővé tették a jövőben is a többi koncerteknek a megvalósulását, a Stones meg egyebeket, mert enélkül nem lehetett volna, mert azt mondta, hogy az hihetetlen nagy költsége járt volna, hogyha a kamionból a színpadig el kellett volna folyamatosan húzni az eszközöket és egyebeket. Tehát ez már három dolog így egyben, de sorolhatnám még az okokat, hogy miért volt ez kiemelkedő fontosságú koncert.
1: És azt tudjuk egyébként, hogy hogyan sikerült a Vasfüggöny mögé hozni a világ akkoriban legnépszerűbb, vagy egyik legnépszerűbb zenekarát, és hogy milyen nehézségekkel járt ennek a koncertnek a megszervezése?
0: Igen, nagyon sok szereplő hozzájárulása és segítsége, illetve támogatása volt szükséges, ugye ebben az időszakban, tehát azért ez elég nehéznek tűnt egy nyugati zenekar, egy hedonista zenekarnak a szerepeltetése abban az időszakban nálunk. Erre nyitottság kellett, mert kellett persze ez a hatalmas hírnév. Tehát korábban ez lehet, hogy nem jött volna össze. Egész László sok éven át kopogtatta a zenekar menedzsere Jim Beach ajtaját, hogy megszervezett a koncertet. Aztán 80 és 85 között a zenekar nem is volt annyira aktív, és én azt gondolom, hogy akkor még magyar szempontból is nehezebb lett volna ezt megszervezni. Ott volt egy együttállás, a Csillagok nagyon szerencsésen találkoztak, és mondhatni, hogy a zenekar akkor volt a fény, illetve csúcspontján, mert abban az időszakban volt a Wembley koncert, ugye a Queennek a Live Aid-en alkotott műsora, az a 20 perc, azt a mai napig a rocktörténelme legikonikusabb pillanatának, vagy 20 percének tartják számon. Ez ugyanaz az időszak, ugyanaz a turné, ugyanaz a momentum, úgyhogy szerencsére az ember a csúcspontján volt, politikailag volt egy lehetőség arra, hogy átmenjen egy ilyen kezdeményezés, és nagyon sok segítségre volt szükség, ugye minden szempontból mindenkitől. Beleértem az egész filmipart, tehát a magyar filmipart is, mert ugye Magyarországnak akkor nem lett volna pénze, hogy kifizesse a gázsiát meg a zenekarnak. Ezért kellett az, hogy összejön az egész filmipar Magyarországon, leállt a filmgyártás erre az időszakra, és azt mondták, hogy akkor csinálják egy koncertfilmet, és akkor azzal fizetik ki a zenekarnak a gázsinak egy részét.
1: Végül hány ember volt a koncerten? Tehát házas koncert volt, ugye?
0: Igen, 70 ezer embert emlegetnek. Voltam, hogy sajnos pedig nagyon szerettem volna valószínűleg.
1: Milyen hatással lehetett az a koncert egyébként a magyar könnyű zenei életre, és egyáltalán arra a nemzedékre, amely személyesen is ott lehetett akkor a Népstadionban?
0: Ezeket a kérdéseket mi is feltettük, mert a kiállításnak az egyik fő kérdése, hogy mitől legenda a legenda, vagy mitől válik ikonná az ikon, és hogy lehet az, hogy a mai napig ennyi ekkora rajongó táborral rendelkezik egy zenekar, 35 évvel azután a halála óta is, még mindig ugye Freddy az egyik legutánzottabb énekes, hogyha megnézzük magad, hogy ők a tévét, látjuk a tehetségkutatókat, látunk egy önadást, hogy lejönne valaki egy képzeli, vagy egy bindalt elénekelni. Illetve a rengeteg feldolgozás zenekar, vagy cover bandek, tribute bandek, akik a mai napig aktívak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok embernek az életét és zenekarnak a pályáját befolyásolta. És nem csak egy zanrának, nem egy bűfajnak, hiszen a Queennek a zenére jellemző a változás, ők mindig megújultak. Követték a 70-es évektől a 80-as évek végéig, 90-es évek elejéig lekövették a zenei közeg, vagy a műfajnak a változását, akár a popra, vagy a rockra gondolunk, és ők valahogy mindig egyediek voltak. Tehát már az elején is az, hogy egy rockzenekar zongorával szerez zenét, és ez a zongora az akusztikus hangján szólal meg, és nem egy Hammond módon, mint ahogy akkor mondjuk a Led Zeppelin, Deep Purple, amelyeket hasonló zenekar, már az is unikális volt. És mondom, tehát ők szerintem azon túl, hogy pop-rockban voltak, belekoszolgattak egyéb más műfajokba is, tehát azt gondolom, hogy több műfajt is tudtak befolyásolni. A zenéjükkel rengeteg emberrel találkoztunk, rengeteg zenésszel, akik őket vagy Freddyt tartják az inspirációjuknak. Most is nálunk a zeneházában ugye napi nap rengeteg koncert zajlik, és mindenki nagyon kíváncsi, és be szeretné jönni megnézni, mert valahogy kiemelkedő az én munkásságuk ennek történetben.
1: És arról mit lehet tudni, hogy maga a zenekar, a Queen hogyan érezte magát Budapesten a koncert alatt, előtt és után?
0: Jó kérdés. Ugyanezeket a kérdéseket nem csak tőlük, vagy nem csak nekik, hanem főleg nem nekik, hanem a Freddy kollégáinak is feltettük. Ez a kiállítás részeként rengeteg videót vettünk fel, és interjúztattunk például a fotósokkal, a Freddynek a testőrével, Takácsával, személyasszisztensével, mindenkivel, és ők is azért azt mondták, hogy mintha bennük volt, és egy kis ez valahogy a Queenben nem volt, tehát a Freddyben sem. Tehát sok más zenekar nem mert volna ekkora koncertet, vagy ekkora koncertet nekivágni ebben a politikai klímában, ami éppen nálunk volt. Ők ezzel nem foglalkoztak, tehát bátrak voltak, mi baj lenne. Tehát inkább figyelmeztetni kellett volna nekik őket, akkor ezért figyeljetek oda, hogy lehet, hogy ezt ellenőrzik, azt is lehet, hogy óvatosabban különböző területeken, de ők nagyon lazán viselkedtek és álltak hozzá ez az egészhez. Azt tudjuk, hogy voltak nagyon izgalmas pillanatai, tehát már mikor megérkeztek, pontosabban Brian May eljött a koncertet megelőzően megtekinteni a helyszínt és egyebeket, és lerobbant a kocsiukban, ez a kultikus történet, amikor a kocsiuk lerobbant, és ha jól emlékszem, Brian, aki elég ügyes volt, akkor az ő vét rakták fel, mert egy égszíjat kellett pótolni, és az ő vét rakták fel, tehát aki hozta a Bryant és a kollégákat te kocsival, senkinek nem értettek az akkori kocsikhoz, ő pedig nagyon ügyesen egy helyettesítette azt az égszíjat, melyel sikerült eljutni Piatorbágyig, ahol pedig beléptek egy kocsmába, és ott a helyi csapos pedig kevettel kiállta őket. Aztán mondták a szervezők, hogy mire odaértek, addigra már mindenki együtt énekeltek, de fogalmuk sem volt, hogy kik ők, vagy hogy honnan jöttek, vagy miért vannak itt. Nagyon érdekes történetek, ilyen sztorikat lehet megismerni igazából a kiállítás részeként is.
1: Ugye a koncert egyik felejthetetlen pillanata az volt, amikor Freddy elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt. Hogyan készült ő erre, tudjuk-e, és mit jelentett akkoriban ez a gesztus a közönségnek, illetve hát ugye máig is megvan a hatása, máig is emlékezünk erre, mit jelent mából nézve ez a gesztus?
0: Igen, Hegedűs László elmondása szerint ez így valahogy automatikusan, spontán született ez az ötlet. Ha jól emlékszem, Jim Beach ötlete volt, hogy vegyenek fel pár népdalt egy kazettára, és hogy meg szeretnék hallgatni, és ők nagyon szívesen megpróbálkoznának ennek a lejátszásával. És akkor gyűjtöttek egy pár népdalt, ezen volt a Tavaszi szél vizet áraszt népdal is, és Freddy pedig azt választotta ki, aki elmondása szerint azért választotta ezt, mert ezt el tudja énekelni, ez fekszik neki. Nem volt ebben semmilyen varázslat, de ez ilyen ösztönösen, természetesen történt, illetve azt azért érdemes kiemelni, hogy ilyen jellegű, hogy mondjam, gesztust azért még sehol máshol nem tapasztalt a zenekar korábban, vagy nem tapasztalhatott a közönség. Még ami a legközelebb állt hozzá, hogy egyszer aztán egy Rio de Janeiro-i koncerten, tehát Brazíliában portugálul köszöntötte a közönséget Freddy, de azt mondhatjuk, hogy ebben is valamilyen szinten különlegesek vagyunk, ilyen jellegű, ilyen mértékű ajándékot csak mi kaphattuk tőlük akkor.
1: És hogyha beszélgetünk kicsit a kiállításról, amelyre már utaltunk az előzőekben, miért éppen most és hogyan született meg a Freddy kiállítás?
0: A Zeneházában 2 évvel ezelőtt mutattuk be a Divák és Ikonok című kiállítást, mely a Viktor és Albert Múzeumnak az egyik kiállítása, utazó kiállítása, és azután, hogy ott bemutatták, az első állomása mi voltunk a turnénak, és mondtak, hogy innen indult az egész, hiszen ennek a kiállításnak a részeként rengeteg divát és ikont bemutattak, kezdetektől, tehát az opera diváktól kezdve Maria Callastól, Amy Winehouse-on át, Edith Piaf, Rihanna, Beyoncé, a legmodernebb sztárokig bemutattak különböző kosztümöket. És azt vettük észre, hogy például Rihannától volt bent 5 darab kosztüm, addig Freddyről pedig ott volt egy kis képecske, egy fotó az egyik falon, és ezt így mi nem éreztük, hogy teljesen kiegyensúlyozott, hát mondtuk, hát nálunk a Freddy Mercury, ez sokkal jó sztár, hogy hogy mondtuk Kate-nek a kurátornak, hogy nem ismerek-e valakit, akinek van valamilyen kosztümje, esetleg a magyarországi koncerthez kötődő kosztüm, az még jobb lenne, mert mi nekünk sokkal többet tett Freddy, mint Rihanna, és azt mondta, hogy ahogy nem persze, ismeri az egyik legnagyobb gyűjtőt, aki történetesen Csehországban lakik, a World of Freddy-nek a képviselője Thomas Hickel, és neki van a legnagyobb gyűjteménye, relikvia gyűjteménye, és egyébek, sőt, kapcsolatban áll sok más gyűjtővel is, akikről bármit lehet szerezni. De hát szerencsénk volt, mert nála volt a szekrényében a 86-os budapesti koncerten viselt piros-fehér zeki, sőt, a póló is, amiben megérkezett a szárnyas nagyon a Queen-nel együtt a Freddy, illetve még a cipő is, és még sok más, tehát nagyon, nagyon belenyúltunk akkor, amiben szerettünk volna, és akkor a Divákis Tonok kiállításon belül ezt be is mutattuk, de innen elindult egy együttműködés. Onnan megismertük Peter Pistont, a személyi asszisztensét Freddynek, aki az életének, a Freddy életének az utolsó 12 életévében mindent is csinált neki. Tehát főzött, mosott rá, hogyha valamiból elkezdve vásárolni, elintézte, ő licitált a különböző aukciókon, mert a Freddynek hihetetlen nagy szenvedélye volt az aukciókon való vásárlás, licitálás, ez kiállítás részeként, és azon belül erről többet is mesélünk, ez nagyon izgalmas szenvedélye Freddynek, de hát az aukciókra ment a Peter, tehát Peter mindent tud Freddyről. Együtt laktak, már volt egy kis külön háza, de hogy egy helyen, tehát mindent tudott volna. Ugye akkoriban, hogyha valaki fel akart hívni valaki, hát nem volt telefon, tehát mesélte Peter is, hogy Freddy mondta neki, hogy szeretne beszélni Elton Johnnal, akkor ugye felhívta a Elton Johnnak a személyi asszisztensét, és akkor telefonáltak, akkor most Elton ráér, igen ráér, jó, akkor adom Freddyt, és akkor elindult a beszélgetés. Tehát ezeket is mindenben közreműködött Peter anno. Tehát összeállt egy hármas a World of Freddy szervezet, akinél a legtöbb tárgy volt, ott van Peter Piston, akinél ott van a know-how, tehát az összes sztori, a legszaposabb sztoritól kezdve a legizgalmasabb, aki. És akkor ott van a zeneháza, aki ugye pedig szakosodott arra, hogy ilyen interaktív kiállításokat készítsen. Ők minden jöttek megnézni az állandó kiállítást nálunk, és azt mondták, hogy ők egy ilyen kiállítást szeretnének készíteni, és nagyon megörültünk, hiszen nekünk is van kapcsolódásunk, nekünk fontos, hogy minden egyes kiállításban megjelenjen ugye ez az, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk, és a 40 évvel ezelőtti koncert az egy nagyon fontos aspektus ennek a kiállításnak, az van főleg hangsúlyban, úgyhogy kultúrtörténeti szempontból is alá tudtuk húzni, hogy össze tudtuk kapcsolni ezt a két témát. Ez volt a történet születése.
1: Melyek a legkülönlegesebb darabok, amelyek megjelennek ezen a tárlaton, vagy milyen történetek kapcsolódnak ehhez a tárlathoz? Mit érdemes kiemelni?
0: Hú, nagyon sok van, és igazából ha lehet egy kritikát mondani, a kiállítás az nagyon törény, ami egy szempontból pozitív, tehát az emberek majd örülnek és eljönnek, és rengeteg időt töltenek el bent, ugyanakkor nagyon időigényes is, és sok minden történik egyszerre, de nagyon sok sztoriból, interaktív játékból és tárgyakból lehet kóstolgatni. Nehéz lenne kiemelni egy-kettőt, azért mégis megteszem, nekem az egyik legfontosabb tárgy, annak ellenére, hogy a legtöbben ugye mondjuk a Bohemian Rhapsody színpadi jelmez, vagy a Radio Gaga jelmez, tehát azokat, amiket az ember a klipekből megismert, meglátott, tehát ezeket rajonganak leginkább nekem. Nekem az a tárgy a legfontosabb ebben a kiállításban, ami arról is beszél, ami a kiállítás maga. A kiállítás maga pedig azon a koncepción alapul, hogy megérkezünk az ismertbe, és az ismertből megyünk az ismeretlenbe. Tehát Freddie Mercuryról mindenki tud, vagy ismer már valamit, biztos, hogy láttunk egy videóklipet, hallottuk már a rádión, vagy mondom egy ilyen tehetségkutató műsorban, de igazából a nagy hullám, amiért ma a 12-13-14 évesek is, tínédzserek is ismerik, ugye az a Bohemian Rhapsody film volt, ami újra megismertette az emberekkel ezt a zenekart és a zenéjüket. De tehát mindenki tud már valamit Freddyről. És ez a színpad, ahol megérkezünk. És a színpadról pedig elindulunk egyel mindig hátrébb, a kulisszák mögé, és egyel ismeretlenebb területre érkezünk be, amiről a rajongók szeretnének még többet tudni. Tehát a színpadról megérkezünk a backstage-be, amiről biztos láttunk már képeket, videófutizseket, hogy mi történik a backstage-be, de itt elmondjuk pontosan, hogy mi volt, hogy nézett ki, mit ittak, mit csináltak előtte, utána a koncerten, mindig lekiaválták egymást, hogy miért ezt a szobot játszottad, miért csináltad, de mindig erről szólt, hogy koncert után az első órában a backstage-be csak a zenekari tagok lépettek be, Peter Christen és egy és a zenekarnak a menedzsere, és ez mindig egy órás ordibálással. Tehát majd kintották az ajtókat, és bejöttek a rajongók, a rokkozók egyetek, és mint ami sem történt volna, ünnepeltek, és egy tök izgalmas történt szerintem a kiállításból. A backstage-ben elérkezünk a turnékhoz, hogy mit csináltak, hogyan turnéztak, mivel ütötték el az időt a repülőn, a vonaton, mentek-e autóval, milyen történetek kapcsolódnak ide, és ez az első három tér meséri el igazából a Queen, tehát a zenekar. Majd megérkezünk a kreativitásba, ahol már inkább Freddy-ről beszélünk, tehát az ő kreativitásáról, hogyan szerzett zenét, hogyan írt szövegeket, dalszövegeket, egyebeket, és amúgy ebben a térben van nekem a kedvenc tárgyam, mert itt arról is mesélünk, hogy Freddy az Illingar College-ba járt, ahol művészetet tanult, és ő grafikus szakon végzett. Tehát neki volt egy más jellegű művészeti tudása is. Ez nagyon ügyesen rajzolt. És ebben a térben van egy Matisse rajza, mely skic tulajdonképpen, egy pár vonal, egy pár ecsetvonással megrajzolt dolog, ami annak kapcsán történt, hogy voltak egyszer egy Matisse aukción, ahol egy nagyon egyszerű kis Matisse képet elárveztek egy hihetetlen magas összegért, és ezért Freddy meg teljesen kiakadt, hogy lehet, hogy ez a pár ecsetvonásért ilyen drágán, vagy ennyi pénzt tudnak adni, és akkor azt mondtam, hogy én is tudok egy ilyet rajzolni, és így abban a szent pillanatban kb. Így lemásolta ezt a Matisse képet, vagy grafikát, és azt aláírta, hogy Peter Christonnak, barátomnak, amit odaadott neki, és azt mondta, na hát kíváncsi, hogy ez is egyszer fog ennyit érni. Igen, ma ez a kis skic többet ér, mint egy Matisse kép itt a kiállításon belül is. Van benne egy személyes jelleg, van egy nagyon jó kis történet hozzá, az, hogy ő szeretett aukciókra járni, az, hogy ő szeretett shoppingolni, hogy szeretett ajándékozni, ami nagyon sokat mond el az ő jelleméről. Tehát nagyon sok minden van benne, és mégis milyen egyszerű, és vicces, hogy tényleg, hogy most az ő relikviából állítunk egy kiállítást. De ezen túl nagyon sok tárgy van, még 500 fölötti tárgyról beszélünk a kiállításban. Nagyon nehéz volt megtalálni a helyet mindennek, mert tényleg rengeteg minden van. Az 500 tárgyból tárgy egységek is vannak, tehát például benne van a legnagyobb gyűjtemény a backstage ticketekről, az összes koncertről, tehát a 70-től egészen a Freddy haláláig. Kb. 700 koncertet számolunk, és ez a legnagyobb gyűjteményeben 610-valahány darab jegy van, és ezt egy tárgynak tekintjük, pedig be lehet tölteni bele egy egész falat. Mi nem tettük meg, mert akkor nagyon kevés hely maradt volna a többi tárgynak. Szóval igen, ilyen apróságokat, egy kis történeteket lehet megtudni a kiállításban is a tárgyakon keresztül, mert nekünk szerintem ez a fontos, hogy ezeket az személyes történeteket szeretnénk átadni, amiről tényleg csak azok tudnak, akik ott voltak.
1: Ezek szerint nem csak a Queen, hanem Freddie Mercury kevésbé ismert oldalát is megismerhetjük, vagy megismerhetik a látogatók a kiállításnak köszönhetően?
0: Abszolút, igen, ez volt a cél. Tehát amit mondtam is az előbb, hogy az ismertből megyünk az ismeretlenből, ugye megérkeztünk az alkotáshoz, onnan aztán megismerik az ő a szociális vénáját, akikkel hogy ismerkedett, milyen bulikat szervezett. A társasági térnek tulajdonképpen érkezünk, a közepén érkezünk el a kiállítás klimaxához, ahol ez a privát és ez a public és a private vonalát húzzuk meg, mert az egyik oldalon ott vannak a turnézáró bulik, ahol ő még valamelyest még mindig a színpadon volt, hiszen ott volt a sajtó, ott voltak a celebek, ott volt mindenki más, tehát egy kicsit még a kamerának is játszott, és ezzel szemben pedig megrajzoltuk Garden Lodge egyik terét, tehát ahol élt Garden Lodge-nak hitták Londonban, ahol pedig a házi bulikat szervezte. Ott nem volt sajtó, nem volt celeb, nem volt senki, csak a legfontosabb barátok, ott nem kellett úgy viselkedni, mint a színpadon, és igazából mi pont ezt szeretnénk megmutatni, milyen volt Freddy igazából. És mivel a házi budiba már megérkeztünk, akkor innentől átsétálhatunk a Garden Lodge többi terén is, tehát az ő otthonába érkezünk, míg nem megérkezünk az utolsó felvonáshoz, a ami tulajdonképpen a megbetegedésétől a haláláig időszakot meséli el egy labirintuson keresztül. Ez egy hangséta tulajdonképpen, nagyon magas függőnyökben sétálunk át. Rajtunk van ez a 3D-s headset rendszer, ami nagyon fontos, tehát mindenkinek egyéni élménye lesz, ahova az ember megy, ugye ez a location tracking rendszernek köszönhetően, tehát hogy detektálja, hogy hol vagyunk éppen, ahhoz képest küldi az információt, ez a rendszer, a hanganyagot, és reagál a mozgásunkra. És itt ebben a labirintusban Peter elmondja az utolsó 5-6 évét, míg sorra valósította meg a legnagyobb álmait, tehát itt, amikor érezte, hogy azért az idő az véges, itt még fontosabb volt számára, hogy megvalósítsa a legnagyobb álmait, például a Barcelonát, vagy hogy több időt szenteljen a macskáinak, 11 macskája volt, írt is egy dalt nekik a Deliának, vagy Delilának, bocsánat. Aztán Peter hang sétája, vagy meséje mentén, ugye ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, torkot szorongat hol és tehát mindenki megkönnyedzik, amikor ugye végéhez elérkezünk az utolsó két hét, az utolsó pár nap, és aztán megérkezünk a stillnessben, így hívtuk ezt a teret, ahol már csak vízcsomogás és természet hangok vannak, és így visszatekintünk. Na de, hogy minden történetnek azért happy end a vége, utána pedig megérkezünk a legend térbe, tehát egy mitől legenda a legenda, és ez megint csak az, amiről beszéltem, hogy azt mutattuk, hogy lehet az, tehát, hogy ennyi év után még mindig az egyik legnagyobb ikonról beszélünk. Mitől lesz ikon valaki, mitől lesz legenda valaki, szerintem ez nagyon fontos kortárs kérdés, hiszen ha meglátjuk az influencereket, a fiatal alkotókat, a zenészeket, valahogy mindenki arra vágyik, hogy ikonná váljon, és még nagyobb sztárra várjon, és ezt így egymással szembeállít, ez szerintem nagyon érdekes, hogy mitől lesz az, aki. Úgyhogy nekünk természetesen egyik része, amit mi adtunk hozzá, ez a 86-os koncert, mármint mitől lett legenda, történelmi legenda lett szerintem ezáltal. De mellett ott vannak a coverbandek, ott van Montreux-ben volt ugye a stúdiójuk, de ott vették fel a zenéket, és a mai napig a Montreux Celebration Days, az ő születésnapján szeptember 5-én ünnepli Fredit, és ők is életben tartják a legendát. Most is, ugye, szeptember 5-én 8. évfordulója lesz, és biztos egy hatalmas fesztivált rendeznek ennek örömére. Tehát csak ilyen kis aspektus, ami hozzájárul ahhoz, hogy legenda legyen Freddie Mercury.
1: Igen, épp ezt akartam említeni, hogy idén szeptember 5-én lesz Freddie Mercury születésének 80. évfordulója. Ön szerint így 2026-ból visszanézve mi Freddie Mercury hagyatéka a mai világnak?
0: Azért mosolyogok, mert ugyanezt a kérdést tettük fel az összes interjú alanynak, akiket interjúztattunk, tehát a legenda tér tulajdonképpen egy ömlesztett screen szoba, egy képernyőszoba, ahol az emberek kollektívan mesélik el, és az ember megérkezik, akkor ezt a duruzolást, tehát ezt a soundscape-et hallja, ahol mindenki csak beszélt, nem lehet kivenni egy-egy szót, és amikor közel megyünk egy-egy képernyőhöz, akkor halljuk, tehát eltűnik az összes többi hang, és csak azt az embert halljuk, akit nézünk a képen. Egy nagyon érdekes élmény szerintem. És igen, mindenkinek ezt a kérdést tettük föl, és nekem is feltettük, tehát magunknak is feltettük ezt a kérdést. Én akkor, mivel zenész háttérrel rendelkezem, szárulnakásként, én annyit tettem, hogy eljátszottam a Bohemian Rhapsodynek a zongoraszóló és a bevezető dallamos részét. Szájharmonikával nekem a nővérem a Queen Fan Club tagja volt, és rajta keresztül valahogy így megmérgeződtem valószínűleg, tehát még akkor még kisebb voltam, amikor hallgatgatta ezeket a kazettákat otthon, de valahogy belém épült, és kérdetlen, hogy amikor feltették ezt a kérdést, akkor én lejátszottam ezt a dallamot teljesen ösztönösen, tehát ezt már biztos játszottam korábban, hogy egy számomra a hagyatéka biztos, hogy a zenén keresztül az, hogy befolyásolod azt is, hogy én hova jutottam zenészként.
1: Akkor végezetül már csak azt kérdezném meg, hogy hol és meddig tekinthető meg a Freddie kiállítás?
0: A jelenlegi tudások szerint a Freddie kiállítás a Magyar Zeneházában a Városligetben található, a mínusz 2. szinten, tehát sokan ugye a zeneházát a koncertekről ismerik, de nyugodtan le lehet fáradni a művészetedik szintre, ahol Freddy mellett ugye van egy állandó kiállításunk, hangdómunk, egy kreatív hangterünk, na de maradjunk Freddynél, mely a tervek szerint február végéig lesz látható, de azért lehetséges, vagy várható még egy kis hosszabbítást, de én nem várnék igazából, mert egy alkalom nem alkalom. Hogyha szeretnénk látni és meghallani mindazt a történetet, amit ott összegyűjtöttünk, ahhoz szerintem legalább kétszer el kell jönni.
1: Ráadásul ugye a közeljövőben lesz a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulója, és szeptemberben pedig Freddie Mercury születésének 80. évfordulóját ünnepeljük, úgyhogy az elmúlt percekben erre emlékeztünk, egyrészt a koncertre, másrészt Freddie Mercury-re és a Queen-re. Ennek apropójából a Magyar Zeneházában egy kiállítás nyílt, amely a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát is bemutatja, valamint megemlékezik a legendás zenekarról. Beszélgető partnerem volt Mándli Endre Vazul, a Magyar Zeneházak kiállítási osztályának vezetője, a Freddie című kiállítás egyik kurátora. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy elmesélte ezeket a történeteket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívást is, és ezeket elmondhattam, és mindenkit várunk szeretettel személyesen is a kiállításban.

0: 3:42 múlt 2 perccel. Színes híreink következnek Nyitrai Nóra összeállításában.
1: 25 magyar kutató is dolgozik a világ legnagyobb digitális kamerájával, a Vera C. Rubin Obszervatórium 10 éves égbolt megfigyelő programjának keretein belül, derül ki a Hunren közleményéből. A projekt célja, hogy minden korábbinál részletesebb térképet készítsen a naprendszerről, s eközben várhatóan több millió aszteroidát, valamint számos üstököst fedez majd fel, köztük más bolygórendszerekből származó csillagközi objektumokat is. Emellett feladatai közé tartozik a rejtélyes sötét anyag és sötét energia vizsgálata. A kamera körülbelül 40 másodpercenként készít egy új, részletgazdag felvételt, mindezt a valaha készült legnagyobb digitális fényképezőgéppel teszi, amely 3200 megapixeles és nagyjából 3000 kilogrammot nyom. A Rubin programjában az amerikai és chilei kutatókon kívül 43 ország szakemberei vesznek részt, köztük 25 magyar kutató. A magyar csoport zömében szoftverfejlesztéssel járul hozzá a programhoz, amiért cserébe azonnali hozzáférést kap a Rubin adataihoz. A Vera C. Rubin Obszervatóriumnak egy másik, kevésbé ismert magyar vonatkozása is van. 8,4 méteres főtükör átmérőjű felmérő távcsövét, vagyis az óriási digitális kamerát Simonyi Károly amerikai magyar üzletemberről és szoftverfejlesztőről nevezték el. Simonyi magánadománya tette le lehetővé, hogy a projekt tervezése és a tükör elkészítése már a hivatalos állami támogatások előtt elkezdődhessen. Izraelben a környezetvédelmi miniszter megszelídített vadállattá minősítette át a nílusi krokodilokat, hogy a természetvédelmi hatóságok tiltakozása ellenére börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Az izraeli természetvédelmi és nemzeti parkok hatósága szakmai véleménye ellenezte Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter krokodil börtönének létrehozását, mert szerintük a krokodilok biztonsági célú alkalmazása jelentős kockázatot jelent a közbiztonságra, a környezetre, tartani lehet az állatok elszabadulásától, és gondoskodni kell az állatok jólétéről. Ezért a hatóság nem javasolja a terv megvalósítását. Edith Szilman környezetvédelmi miniszter ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a szakmai szervek és a környezetvédő szervezetek tiltakozását, és jóvá hagyta Ben-Gvir elképzelését. A terv érdekében módosította a jogszabályt, ezzel megnyitva az utat a krokodilok dél-izraeli Keciot börtönébe történő átszállítása előtt. Lassan egy éve, hogy a Google piacra dobta a Pixel 10 okostelefonokat, ami egyben azt is jelenti, hogy már nincs messze az iparági standardeknek megfelelően évente új szériával jelentkező termékcsalád következő sorozatának bemutatója. A gyártó a napokban tett közzé egy kedvcsináló videót, ami nem csak az új készülékek egyik nagy újdonságát leplezi le, de azt is, hogy augusztus 12-én lesz a hivatalos leleplezés. Idén Pixel 11 néven érkeznek a telefonok, amelyeknek az egyik nagy újdonsága az úgynevezett Pixel Glow funkció lesz. A Google által közzétett nyúlfarknyi videó alapján a Pixel Glow egy mindenféle szín megjelenítésére képes LED fénygyűrű lesz, amely a telefon hátlapján a kamera sziget körül kap helyet. A pontos működési elv még nem világos, de a gyártó vélhetőleg a klasszikus értesítési LED funkciót gondolta újra. Az új Pixel 11 készülékekkel kapcsolatos pletyka továbbá, hogy jó eséllyel ezek a telefonok lesznek a Google első olyan termékei, amelyekben a cég saját fejlesztésű Tensor G6 processzorai kapnak helyet.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, véget ért a pénteki nappali. A ma elhangzott beszélgetéseket hamarosan a patria24.stvr.sk weboldalon is megtalálják, de egyéb tartalmakért érdemes követni rádiónkat Facebookon, Instagramon és Spotifyon is. Vasies Olivia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak. Egy hét múlva ismét várom Önöket itt, a Pátria Rádióban. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Érségünkben sokan megélték a 20. század nagy tragédiáit, a katonai lágereket, a csehországi deportációt, vagy a politika mindent elsöprő erejét. Ilyen történéseket idéznek fel a visszaemlékezők a soron következő szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Amerikai család európai vakáción.
2: Az 1983-ban megjelent film óriási szenzáció lett. Nem volt véletlen, hogy a stúdió azonnal berendelte a folytatást.
1: Boros Kinga teatrológus kitüntetése.
3: Az ember megkérdőjelezi az alkalmasságát, hiszen hogyha én valamit nagyon lelkesen szeretnék, de a visszajelzés az, hogy ezt nem fogadják el, vagy arra a projektre nem bólint rá az adott szerv, akkor az a kérdés merül fel benned, hogy akkor én egy amatőr vagyok.
1: A Morisu Trio.
4: 17 éves volt, amikor anyjának az az ötlete támadt, hogy festeni tanítja fiát. Ennél jobbat ki sem találhatott volna.
1: Színpad és a zene, Vágó Zsuzsi.
5: Én rögtön az első osztályba bekerültem, akkor indult, úgyhogy az is nagyon-nagyon fontos volt, ott Földes Tamás, Szabó P. Szilveszter, Jancsik Csaba voltak a tanáraim, akik szintén nagyon meghatározó személyiségek.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az SAS felszólította a kormányt, erősítse meg Szlovákia szerepét a hajlandók koalíciójában. A külügyminisztertől kaptak választ. Juraj Blanár és ukrán kollégája a biztonsági helyzetről és az együttműködésről egyeztetett. Kaja Kallas visszautasítja az új amerikai vámokat, magyarázatot kér az EU. Több tízezer embert kellett kimenekíteni erdőtűz miatt Franciaországban. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Már is jönnek a részletek. Nyilvános állásfoglalást kért a kormánytól az SAS Szlovákia szerepéről a hajlandók koalíciójában. Branislav Gröling szerint a kabinet nem vállalja fel döntését a választók előtt, miközben a részvételről már külföldi források is beszámoltak. Az ellenzéki párt emlékeztetett, a kérdés már hónapokkal ezelőtt is felmerült, de a kormány akkor kitérő válaszokat adott. Az SAS ugyanakkor hangsúlyozza, fontos, hogy Szlovákia részt vegyen az európai védelmi együttműködésben, mert így ott lehet, ahol a kontinens biztonságáról döntenek. Szlovákia nem tagja a hajlandók koalíciójának, ezt Juraj Blanár külügyminiszter nyilatkozta a találgatásokra reagálva. Elmondta, hogy a szlovák nagykövet ugyan részt vett a július 13-i párizsi találkozón, de csak megfigyelőként. Hasonló szerepben más diplomaták is jelen voltak az egyeztetésen. A miniszter szerint ez világosan mutatja, hogy Szlovákia nem csatlakozott a kezdeményezéshez. Blanár ezzel a korábbi híreszteléseket kívánta tisztázni. Állellenőrökre figyelmeztet a szociális biztosító Közép-Szlovákiában. A csalók a táppénzen lévő személyeket keresik fel és pénzt követelnek tőlük arra hivatkozva, hogy megsértették a gyógykezelési rendet. Cserébe azt ígérik, hogy az ügyet nem viszik tovább hivatalos eljárásra. A biztosító hangsúlyozza, a valódi ellenőrök soha nem kérnek készpénzt a helyszínen, és minden esetben igazolják magukat szolgálati igazolvánnyal. Az ellenőrzötteknek ugyanakkor kötelességük személyazonosságukat igazolni. Ha bárki gyanús ellenőrzésen esne át, a szociális biztosító azt tanácsolja, hogy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget. Csenger Tibor a Magyar Szövetség jelöltje, a párt alelnöke indul Nyitra megye elnöki posztjáért az októberi választáson. Tegnap jelentette be Komáromban az indulását. Henrich Varga, a Team Kraj Nyitra tagja is megerősítette, hogy indul a megye elnöki posztért a PS, az SAS, a KDH, a Szlovensko Mozgalom, a Demokraták, a Polgári Konzervatív Párt és a Magyar Fórum támogatásával. Branislav Becik, jelenlegi megye elnök, még nem jelentette be hivatalosan, hogy indul-e, de a komáromi járás polgármestereiből és önkormányzati politikusaiból álló csapat őt támogatja. Tibor Gaspar a parlament alelnöke is lehetségesnek tartja az indulását. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia nem ért egyet a szlovák információs szolgálattal, a nyilvánosság és a parlament SIS tevékenységét felügyelő különbizottsága számára nyújtott információk mértékét illetően. Ugyanakkor azt állítják, hogy az SIS új formátumban fogja közzétenni tevékenységéről szóló éves jelentéseit, amit bírálnak. Erről a különbizottság tagja és a PS képviselője Zuzana Stjevulová, valamint a mozgalom tagja Peter Bátor számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján. Bátor rámutatott a biztonsági helyzet romlására is Szlovákiában. Biztonsági és politikai elitünk nagy része ma orosz barát, és minden olyan problémát, amely Oroszországgal kapcsolatos, egyszerűen elhallgatnak, tette hozzá. A szlovák információs szolgálat jogi lépéseket tesz a PS kijelentései miatt. A párt sajtótájékoztatóján elhangzott nyilatkozatok az SIS szerint példátlan támadás jelentenek a titkos szolgálat működésével és vezetőivel szemben. A szolgálat szóvivője Natália Holubová azt mondta, az intézmény megvédi magát és ennek érdekében büntető eljárást is kezdeményez. Telefonon egyeztetett Juraj Blanár külügyminiszter és ukrán kollégája Andrij Sibiha. Az ukrán miniszter megköszönte Szlovákiának az uniós csatlakozási tárgyalások előrehaladásához nyújtott támogatást, valamint az Oroszország elleni legújabb szankciók elfogadásában játszott szerepét. Sibiha figyelmeztetett, Oroszország egyre komolyabb fenyegetést jelent a Fekete-tengeren, ami a globális élelmiszerellátást is veszélyezteti. A felek arról is tárgyaltak, hogyan tudják partnereikkel együtt biztosítani a tengeri útvonalak működését és erősíteni az alternatív exportútvonalakat. Emellett szó esett a fronthelyzetről és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről is. Kulcsfontosságú a szlovákiai-magyar támogatásokban is szerepet játszó közalapítvány szűnik meg. A MOL döntése értelmében az Új Európa Alapítvány a jelenlegi formájában nem létezik tovább. Arról nem tudni, születik-e helyettesítő megoldás az olajcégen belül. Az alapítvány segített a Csemadok több programjának lebonyolításában, de a szervezet neve merült fel a Dunaszerdahelyi DAC utánpótlási programjainak finanszírozása terén is. Az Új Európa Alapítvány 2026-ban a Határtalan Nyár programsorozat kapcsán tucatnyi hazai fesztivál megszervezésébe is bekapcsolódott. Átalakítja kormányát Friedrich Merz német kancellár, távozik az egészségügyi miniszter és a közlekedési tárca vezetője is benyújtja lemondását. A személycserék hátterében Jens Spahn lemondása áll, aki azért került politikai nyomás alá, mert férjével az Egyesült Államokban béranyaság révén vállalt gyermeket. A béranyaság Németországban tiltott, bár az így született gyermek nevelése nem jogellenes. Merz további kormányzati változtatásokat is kilátásba helyezett. Az Egyesült Államok új vámokat vezet be, mintegy 60 kereskedelmi partnerével szemben, köztük az Európai Unióval szemben is. Az amerikai kormány mától 10 és 12,5% közötti vámokat alkalmaz, arra hivatkozva, hogy az érintett országok nem lépnek fel kellő hatékonysággal a kényszermunka ellen. Az új intézkedések egy időben lépnek életbe azzal, hogy lejár az eddigi ideiglenes 10%-os globális vám. A döntést magasrangú amerikai kormányzati tisztségviselők jelentették be. Magyarázatot kér az Európai Unió az Egyesült Államoktól az új vámok bevezetése miatt. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője visszautasítja azt az amerikai indokot, miszerint az EU nem ellenőrzi megfelelően a kényszermunkát. Az Unió ugyanakkor azon kevesek közé tartozik, amelyeknél az új vámok nem növelik a meglévő terheket. Brüsszel hangsúlyozza, betartotta a tavaly kötött transzatlanti megállapodást, ezért magyarázatot vár Washingtontól, és bízik abban, hogy az Egyesült Államok továbbra is tartja magát a korábbi egyességhez. Mintegy 20 000 embert evakuáltak Franciaország atlanti-óceáni partvidékén, Samo térségében keletkezett erdőtűz miatt. A lángok már közel 5 000 hektárt emésztettek fel, a Bordeaux felé vezető utakon hosszú kocsisorok alakultak ki. A forró szeles időjárás megnehezíti az oltást, a hatóságok több üdülőközpontot és kempinget ürítettek ki. Az Európai Unió 3 repülőgépet küld a térségbe, Franciaország pedig aktiválta a polgári védelmi mechanizmust.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: A Ferencváros bravúros 2-1-es győzelmet aratott a holland Twente vendégeként. A labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A Konferencia Liga selejtező második felvonásának első találkozóin Dac Mostar 1-0, Žilina Katowice 2-1, Debrecen Jereván 1-0 és Paks Panathinaikos 1-2. A visszavágók egy hét múlva lesznek. Ma este egy mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye. A Nyíregyháza 20 órakor az Újpestet fogadja. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydney világkupa szuperdöntő negyed döntőjében. Holnap a legjobb négy között a házigazda ausztrálokkal találkozik. A magyar női póló válogatott 5 méteresek után 16-15-re kikapott az Európa-bajnok hollandoktól az 5.-8. helyért zajló rájátszás első körében, így szombaton hajnalban a kínaiakkal találkozik a 7. helyért. Nincs megállás, szünet nélkül folytatódik a 2026-os Forma 1-es világbajnokság. A 11. állomás a megújult Hungaroring, ahol a 41. magyar nagydíjat rendezik meg. Ma 13.30-tól lesz az első szabad edzés, 17 órától pedig a második.
0: Időjárás.
1: Ma napsütéses idővel számolhatunk, időszakosan mérsékelt erősségű fátyol és gomoly felhősödésekkel. A nappali felmelegedés ismét mérsékeltebbnek ígérkezik. Nyugaton továbbra is élénk, erős északi széllel kell számolni, másutt mérsékelt, illetve gyenge légmozgás várható. A nappali hőmérséklet 23 és 27 fok körül alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán Nagyszombat után Trencsén felé haladva, egy személygépkocsi és egy kamion ütközött egymást.

Mondd, hogy mit akarsz, mert én rég nem tudom ám. De nem az lesz, aki én kedves, aki elhordoz a tenyerén. Nem is értem, miért kérded, éjjel a kételj lesz a babám. Na de persze a kérdés, hogy akkor a tömegén.

0: Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.
1: Szasztó Gergő vagyok, köszi, hogy nézitek a live-ot, szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, mert az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörsegről még nem hallottam, pedig magamat azért tájékozottnak vallottam.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia nem lépett be a tetrekészek koalíciójába, állítja a külügyminiszter. Rendkívüli állapotot hirdettek Spanyolországban az erdőtüzek miatt. Napos, felhős időszakok váltják egymást, a csúcshőmérséklet nem lépi túl a 25 fokot. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Szlovákia nem lépett be a tetrekészek koalíciójába, jelentette ki ma Juraj Blanár külügyminiszter. Hozzátette, Szlovákia párizsi nagykövete csupán megfigyelőként vett részt a tetrekészek koalíciójának július 13-ai párizsi ülésén, csak úgy, mint több más ország nagykövete. A külügyi tárca közölte, magyarázatot kér Franciaország pozsonyi nagykövetségétől arra a nyilatkozatukra, hogy Szlovákia belépett a szóban forgó koalíciójába. Az egészségügyi minisztérium módosítja a zajra, infrahangra és rezgésekre vonatkozó előírásokat. A tervezett rendelet célja, hogy a szabályozás igazodjon a gyakorlati tapasztalatokhoz, a műszaki fejlődéshez és az egyre erősebb urbanizáció okozta változásokhoz. A tárca emellett pontosítaná a jogszabály szövegét és a használt fogalmakat is, hogy elkerülje az eltérő értelmezéseket. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint egyre gyorsabban bomlik fel a korábbi kormánypárt, a Fidesz. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy az általa tisztító tűz hadműveletnek nevezett folyamat még csak most kezdődött, de szerinte már is látványos változások zajlanak. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a Fidesz politikusai sorra visszavonulnak, és arra figyelmeztetett, meg kell akadályozni, hogy a korábbi rendszer emberei beépüljenek az új politikai berendezkedésbe. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után a kényszermunka tilalmáról szóló előírás megsértésére hivatkozva, jelentette be az amerikai adminisztráció. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének irodája által kiadott közlemény szerint az új 10 és 12,5%-os vámtételek 60 országra vonatkoznak, és az Egyesült Államok által importált áruk 99%-át érinti. Az intézkedés mától lép életbe, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti időre alkalmazott 10%-os vámok lejárnak. Rendkívüli állapotot hirdettek Spanyolország két régiójában a kiterjedt erdőtüzek miatt. A madridi térségben és egy másik régióban a hadsereg válságkezelő egysége vette át az oltási munkálatok irányítását, a kormány pedig rendkívüli forrásokat biztosított a védekezésre. Az ország történetében ez az első alkalom, hogy erdőtüzek miatt országos jelentőségű rendkívüli állapotot rendeltek el. A lángok elől eddig több mint 11.500 embert kellett kitelepíteni, közülük 10.000-en Madrid környékéről menekültek el.
0: Időjárás.
1: Estig napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, az éjszaka derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hűvös lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Holnap napos, többnyire derült időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak, de nyugaton akár 30 fokot is mér. A szél gyenge lesz, napközben többfelé déli irányba fordul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mától egy 10 napig tartó teljes útlezárás lép életbe a D2-es autópálya Malacka csomópontjának lehajtó és felhajtó ágain, valamint a Stráda feletti hídon. A lezárásra a Malacka és Pernek közötti híd szerkezet felújítási munkálatai miatt van szükség. Az érintett szakaszon jelentős terelésekre és menetidő növekedésre kell készülni. Radar méri a sebességet Ozsgyán után Rimaszombat felé. Balesetmentes közlekedést kíván.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tudományi Intézetének Rimaszombati adjunktusával beszélgetünk arról, hogyan vezetett pedagógusként az útja a rimaszombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

0: nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karán működő Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének rimaszombati adjunktusával, Angyal Lászlóval, aki nem mellesleg a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületének, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar Szemiotikai Társaságnak is a tagja, és akkor mindent föl sem soroltam. Mindezek ellenére Laci egy roppant szerény, mégis nagyon közvetlen ember, akivel nem csak a mikrofon előtt tudtunk jót beszélgetni, hanem mikrofonon kívül is szívesen boncolgatott velem egy-két nyelvi kérdést. Bevallom, felüdülés volt, hogy egy vérbeli szakembertől kaptam válaszokat, és nem az internettől. Szóval Angyal László amolyan igazi vérbeli nyelvész, aki még nyáron is sokat áldoz szabadidejéből a tudomány oltárán, hiszen ilyenkor is dolgozik, kutat. Most következő beszélgetésünkből azt is megtudhatják, kedves hallgatóink, hogyan vezetett pedagógusként az útja a rimaszombati alapiskolából a gimnáziumon át egészen az egyetemi oktatói státuszig.
1: Sokaknak ugye a gyermekkora meghatározó és a családi környezet, tehát a család az, amely lényegében az ember jövőbeli hivatását, foglalkozását befolyásolja. Nálam ilyen nem volt, ugyanis a családban nem volt pedagógus, nem voltak tanári gyökerek. Igazából az iskola, tehát a középiskola volt az, amely utat szabott nekem, irányt szabott nekem. A füleki gimnáziumban érettségiztem, és a gimnázium oktatói magyar tanára, történelem tanára, illetve az ott tanító többi pedagógus volt azok, akik egyengedték az utamat, egyfajta iránymutatást adtak, és ezeknek az impulzusoknak, ezeknek a hatásoknak az eredménye lett az, hogy aztán a tanári pálya felé vettem az irányt. Magyar történelem szakon végeztem. A magyar nyelv és a történelem, mint szakterületek iránti szenvedélyem, illetve elköteleződésem is a tanáraimnak köszönhető. Tehát ők voltak azok, akik elindítottak ezen a pályán.
2: Otthon a családban nem volt tanár, tehát hogy ugye nem ez volt az, ami számodra meghatározó volt, de hogyha kisgyerekkorodra emlékszel vissza, mi volt az, ami például nálatok otthon számított, vagy értékesnek számított, vagy milyen volt az értékrend? Mi volt az, amire igyekeztek a szüleid odafigyelni, vagy esetleg ami felé igyekeztek téged irányítani? Mert hát óhatatlanul azért a szülőknek mindenféleképpen akár akarják, akár nem hatásuk van a gyerekükre.
1: Nyilván ez is közrejátszott, tehát a szülői háttér, a szülők egyengetése, a család mint érték, úgy gondolom, hogy ez is meghatározza egy embernek az életét, a sorsát. Nem tudnék igazából egy konkrét értéket. Nagyon sokat köszönhetek a édesanyámnak, édesapámnak, akik úgy gondolom, hogy egyengedték az utamat, támogattak, elindítottak valahol, tehát gondolom, hogy mindenkinél a család az, ami elsőként meghatározza az embernek a későbbi életszakaszát.
2: Amikor a középiskolát kellett választani, akkor miért pont a füleki gimi volt? Az volt a legkézenfekvőbb, vagy az volt a legközelebb, vagy miért pont erre az iskolára esett a választásod?
1: Én ugye Füleken jártam alapiskolába, akkori nevén az Ifjúság utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, ma ugye már a második Kohári István Alapiskola, és igazából a közelsége, tehát a gimnáziumnak a közelsége is közeljátszott nyilván, de a gimnázium, mint ma is, egy nagyon jó hírnévvel rendelkező intézmény, úgy gondolom, és ez is közeljátszott a döntésben, hogy aztán ugye a Füleki iskolát választottam.
2: Milyen volt a 20-30 évvel ezelőtti füleki gimnázium azokban az időkben, amikor te oda jártál, hiszen te is mondod, hogy egy jó hírű iskola volt, és manapság is egy jó hírű iskola, tehát például azért Rimaszombatból innen tőlünk is sokan mennek még mindig oda gimnáziumban, annak ellenére, hogy van választék. De hogyan emlékszel te vissza a te iskoládra, tehát hogy a te idődben milyen volt ez a gimi?
1: Úgy gondolom, hogy a mai iskolája és az akkori, tehát a 20 évvel ezelőtt iskola között azért vannak különbségek. Nagyon jó tanári gárda oktatott, és szerintem oktat a mai napig is. Én magam például most is, mint egyetemi oktató, visszajárok az alma materembe,

0: Tanítottságú diák lehettél, hogyha a magyar és a történelem szakra esett a választásod. Hogyha valakit a magyar nyelv és az irodalom érdekli, meg a történelem érdekli, milyen egyéb opciói lehetnek még úgy Isten igazából? Tehát, hogyha nem tanár szeretne lenni, akkor mi lehet még? Hát én nem tudom, a történelemmel akár történész, vagy régész, vagy muzeológus, de hogy voltak-e neked ilyen elképzeléseid, vagy igazándiból tényleg ez a tanári irány, ez volt, ami a legvonzóbb és a legvilágosabb volt számodra?
1: Úgy gondolom, hogy természetesen több lehetőség volt. Ezt szintén a tanárainknak volt köszönhető, akik ajtókat nyitogattak előttünk, és rajtunk múlott, hogy melyik ajtón megyünk be. Tehát én a mai diákokon is, hallgatókon is ezt látom, hogy sokkal több lehetőségük van, tehát szélesebb lehetőségek közül kiválaszthatnak, viszont rajtuk múlik az, hogy melyiket választják, melyik ajtón lépnek be. Sokan ugye belépnek egy szobába, körülnéznek, és visszalépnek a küszöbre, és egy új lehetőséget választanak. Én azt gondolom, hogy ez számunkra akkor nem volt ilyen, hogy humán beállítottságú igazából. Ez egy egyéni döntés volt, az, hogy a humán tudományok felé vettem az irányt. Nyilván tanároknak is ebben nagy szerepe volt, de másfelé is mehettem volna, illetve választhattam volna, tehát akár a történészi pályát is. Voltak bennem ilyen gondolatok, viszont mégis valami impulzus, valami szikra a tanári pálya felé indított el engem.
0: És aztán a gimnázium után akkor ezek szerint következett Nyitra, vagy?
1: Igen, említettem, hogy 2001-ben érettségiztem, és aztán egy évnyi szünet után különböző egyetemekre adtam be a jelentkezést, és egy évnyi várakozási idő után aztán 2002-ben kezdtem meg Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékén, akkor még ugye ez volt a megnevezése, a tanulmányaimat, és 2007-ben végeztem Nyitrán magyar nyelv és történelem szakpárosításban.
0: Több egyetemre is beadtad a jelentkezésedet, tehát több helyen is próbálkoztál. Nyitra az, mint jövendőbeli pedagógusnak az volt a legkézenfekvőbb, vagy az volt a legszimpatikusabb?
1: Eredendően nem Nyitra lett volna az első választásom, tehát különböző anyaországi egyetemeken próbálkoztam, Budapesten, ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, viszont így utólag szemlélve és visszanézve egyáltalán nem bántam meg, hogy Nyitrára kerültem, és tulajdonképpen most vissza is tértem, hogy az alma máterembe, honnan kiindultam, hiszen most ugye oktatóként dolgozom a Nyitrai Magyar Intézetben. Azt gondolom, hogy ugye Nyitra, mint a szlovákiai magyar tanárképzés, pedagógus képzés bástyája volt, hírből is hallottuk, nem volt számomra kérdés, hogyha szlovákiai magyar képzési központok közül válasszak, akkor Nyitrát válasszam, és ez úgy gondolom, hogy egy helyes döntésnek is bizonyult.
0: Akkor nem bántad meg, hogy itthon maradtál. Milyenek voltak a nyitrai évek? Tehát, hogy az egyetemi évekre, hogy emlékszel vissza, akár mondjuk a tanulásra, meg a vizsgaidőszakokra, akár azokra részekre, amikor az embernek mondjuk volt ideje egy kicsit szabadabban lélegezni, kikapcsolódni, én nem tudom, akár ilyen diákprogramokban részt venni.
1: Nagyon jó évfolyamunk volt, akár a magyar szakot, akár a másik szakot nézem. Mégis a magyar tanszék adta meg azt a stabilitást és azt a családias légkört, tehát ezt a mai napig is így van egyébként, érzem, hogy a tanszék egy nagyon családias, hallgatóbarát tanszék. Ma is ugye ezt a hallgatóink visszajelzései alapján is tudom állítani. Nagyon jó volt a diákélet, pezsgő diákélet volt Nyitrán, ugye volt egy diáktársaság, ugye a Juhász Gyulai Fiúsági Klub, amely a mai napig megszakítások nélkül működik. Rendkívül pezsgő volt a diákélet, tanáraink nagyon sok versenyt szerveztek, rendezvényt szerveztek számunkra, ezekbe bekapcsolódtunk. Összességében azt gondolom, hogy egy rendkívül turbulens egyetemi élet zajlott ott Nyitrán.
0: A magyar szak az egyetemi, hogy ezt magyarul tanultátok, de a történelem szak akkor ezek szerint szlovákul ment.
1: Így van, a teljes képzés a történelem tanszéken az szlovák nyelven zajlott. Voltak olyan oktatók, akik magyar nyelven tartották az előadásokat vagy a szemináriumokat, de összességében igen, szlovák nyelvű képzés volt ez, tehát számunkra ez ugye akkor nehézséget okozott, de idővel sikerült ezeken a nehézségeken átlendülni, és aztán úgy gondolom, hogy minket is, magyar diákokat teljes

0: mértékben elfogadtak, befogadóak voltak a tanárok is. Én nem tapasztaltam semmilyen nyelvi konfliktust, vagy nyelvi jellegű, nyelvi eredetű problémát. Nem gondolom, hogy ilyen lett volna.
1: Bele kellett szokni abba, hogy most akkor nem magyarul tanulok valamit, hanem hát szlovákul tanulok valamit. És hát mivel az ember az általános és középiskolai évei alatt is kell, hogy szlovákul tanuljon, és szlovákul memorizáljon dolgokat, ezért hát még hogyha egy egyetem esetében nagyobb mennyiségű anyagot is kell elsajátítani, de hát azért úgy bele lehetett rázódni, tehát hogy ettől nem kell tartani a jövendőbeli diákoknak sem.
0: Úgy gondolom, hogy nem, bár most azt tapasztalom, hogy pedagógusként, hogy bizonyos szakos hallgatóból kevés van, tehát kevés történelem szakos hallgatónk van például. Vannak ilyen népszerű szakpárosítások, mint a magyar biológia, magyar angol, magyar szlovák szak. Jó lenne, hogyha ez a tendencia megfordulna, vagy irányt váltana, és bízom benne, hogy történelem szakos tanárból is lesz aztán a jövőben.
1: Eljött az, hogy befejezted az iskolát, és hát gondolom, hogy ugye akkor jött az a rész, amikor munkába kellett állni.
0: Igen, ahogy említettem, 2007-ben végeztem ugye Nyitrán, és aztán felvételt kiáltottam a tanári pályára. Tehát ez 2007 nyara volt, és emlékszem, hogy azzal szembesültem, hogy a kedvem ugyan megvolt, és a lendületem is, viszont a tanári pálya telített volt, így gyorsan a kedvem is lankadt, tehát szembesültem ezzel a valósággal, és aztán talán az utolsó nyári napokban kaptam egy telefonhívást, hogy a rimaszombati Ferenci, akkor még működő Ferenc István magyar tannyelvű alapiskolába keresnek részmunkaidőre történelem szakost. Ezzel párhuzamosan egy újabb jó hír talált meg, ugyanis akkor megtudtam azt, hogy a Besztercebányai Bél Mátyás Egyetem akkori magyar tanszékén, tehát a hungarisztika tanszéken egy doktori program volt ugye akkor, és doktori felvételit hirdettek, tehát doktorjelölt, doktorandusz jelölt hallgatót kerestek, és én akkor úgy döntöttem, hogy felvételizek, tehát hogy beadom a jelentkezésemet Besztercebányára, és akkor már ugye a rimaszombati lehetőség is adott volt, hoztam egy olyan döntést, hogy mivel egyiket sem szerettem volna feladni, hogyha már ilyen jó hírt kaptam, hogy akkor mind a kettőt egyszer elvállalom. Tehát párhuzamosan kezdtem el a tudományos pályámat is lényegében, és a közoktatásban is elkezdtem dolgozni. Az éveken át tartott át, amíg ugye 2010-ben be nem fejeztem a doktori tanulmányaimat. 2008-ban született egy politikai döntés, hogy a Ferenci István magyar tannyelvű alapiskolát összevonják a másik, a városban működő akkori alapiskolával, a Tompa Mihály alapiskolával, viszont ugye az összevont intézménybe is természetesen tanárokat kerestek, és ez a folytonosság nem szakadt meg, tehát ugyanúgy folytathattam a munkámat, és így léptem be a Tompa Mihály alapiskola kötelékébe 2008-ban, és egészen 2018-ig tartoztam az iskola munkaközösségébe.
1: Amikor még egyetemista voltál, akkor mik voltak azok a vágyak, álmok és elképzelések, amik benned tulajdonképpen megjelentek a jövendőbeli pályád kapcsán? Tehát, hogy volt olyan elképzelésed, hogy hát te általános iskolában szeretnél tanítani, tehát alapiskolában, vagy inkább középiskolásokat szeretnél, vagy jaj, de jó lenne egyszer majd ugye az alma máteredben a saját egyetemeden tanítani, tehát hogy egyetemi tanárként tevékenykedni. Volt-e valami olyan, ami tényleg benned így, mint vágy élt? Tulajdonképpen mostanra már elérted mindegyiket.
0: Ez egy hosszú út beteljesülése volt, úgy gondolom, tehát nem volt adott egyáltalán, ez egy hosszú folyamat eredménye lett. Ugye a nyitrai tanárképzés a közoktatásra, tehát az alap- és középiskolákba képzett ugye a tanárokat, tehát számomra adott volt, hogy a közoktatásban lesz a helyem, ott fogok majd ugye dolgozni. Ez így is lett. Nem volt még akkor úgy gondolom az egyetemi éveim alatt ilyen vágyam, hogy akár a tudományos pályát válasszam. Ez egy akkor jött, abban a pillanatban jött lehetőség, amelyet megragadtam, és én úgy gondolom, hogy ez mérvadó volt, és nem tudom, valamilyen hatás, vagy impulzus, vagy egy hátsó gondolat volt az, ami aztán irányított ide a tudományos pályára. Akkoriban ugye még a nyitrai magyar tanszéken nem volt doktori program, tehát hozzá kell tenni, hogy doktori iskola csak később indult Nyitrán, tehát nem tudtam volna ugye ott tovább folytatni a tanulmányaimat, így esett a választásom aztán a Besztercebányai magyar tanszékre.
1: De akkor ezek szerint egyetemistaként még nem volt ilyesmi a fejedbe, hogy te inkább erre vagy arra, ebbe vagy abba az iskolába próbálnál húzni, vagy hogy mi a szimpatikusabb, vagy melyik korosztály az, ami téged a leginkább megfog, vagy megragad?
0: Ugye nem volt még ezzel tapasztalat, tehát akkor nem tudtam eldönteni, hogy most alapfokú vagy középfokú oktatásban látom magam. Ez úgy adta magát, hogy éppen ahol találtam álláshelyet, ahol volt egy megüresedett munkahely, én úgy gondolom, hogy oda terveztem menni. Tehát lényegében ott az abszolvens hallgató, mint én is, minden lehetőségnek örültünk, ami volt. Nagyon sok helyre ugye elküldtük a felvételi jelentkezést, és hát sok helyről ugye nem jött vissza, még válasz sem. Ez is egyébként egy ilyen tapasztalás volt, de aztán végül is úgy gondolom, hogy egy kedvező végkicsengése lett az egésznek.
1: Hogy győzted aztán ugye frissen végzettként, hogy tulajdonképpen a tanári pályán is új voltál, totálisan kezdő voltál, és mellette még egy doktori képzést is csináltál. Szóval hogy ezt a kettőt aztán hogyan győzted párhuzamosan egymás mellett? Mennyire volt megterhelő, mennyire nem? Mennyire voltak kétségbeesett pillanataid esetleg? Vagy voltak-e tényleg olyan kollégák, akik azért fölkaroltak és mondjuk segítettek? Vagy esetleg nem is voltál erre rászorulva, mert hogy annyira jól ment a dolog, hogy nem kellett tanácsot sem kérned, vagy igazándi senkire sem támaszkodnod.
0: Úgy gondolom, hogy egy pályakezdő tanárnak segítsége van szüksége, tehát ez így volt az én esetemben is. Először nézhetjük az egyik oldalt, ugye a Ferenci Alapiskola közösség, ez egy nagyon jó közösség volt, rendkívül befogadó, támogató, inspiráló, tehát tényleg a szárnyaik alá vettek az ott oktató pedagógusok, akikre nagyon felnéztem, nagyon sok segítséget kaptam tőlük, és a mai napig egyébként megvan ez az együttműködés a kollégákkal. Mai napig szoktunk találkozni, visszajárni, felidézni ugye az akkori éveket, tehát összességében azt mondhatom, hogy itt is egy inspiráló közegbe kerültem, és Besztercebányán a doktori iskola is egy ilyen terep volt, ilyen tér volt. Természetesen ugye végezni kellett a feladatokat, a doktori iskola alatt nagyon sok feladat volt, nagyon sok munkánk volt, tehát egyrészt ugye oktatói tevékenységünk is volt, és aztán ugye természetesen tudományos konferenciákra jártunk, minden, ami ugye a doktori élettel, a doktorandusz léttel együtt járt, azt természetesen teljesíteni kellett. De visszatérve a kérdésedhez, nehéz volt összehangolni ezt a kettőt. Igazából mindig váltás volt, ugye, amikor az alapiskolában tanítottam az adott korosztályt, és megint egy másik jellegű munka volt, amikor ugye a doktori iskolában kellett helytállni. Nehéz volt, nem lehetetlen, de sok nehézséggel járt, és úgy gondolom, hogy ezeken hát valahogy átlendültem, mert itt vagyok, így tudnám jellemezni azt az időszakot.
1: Mondjuk mennyire tolerált egyik intézmény a másikat? Tehát, hogy a munkahelyeden mennyire tolerálták azt, hogy hát te közben tanulsz is, tehát, hogy egy doktori programban veszel részt, és hát Besztercebányán, az egyetemen, ott pedig mennyire fogadták el azt, hogy te közben dolgozol is, tehát mondjuk neked van egyéb elfoglaltságod is, ami miatt, hát én nem is tudom, kicsit forgácsolódsz vagy, szóval, hogy az ember lehet, hogy nem mindig tud 100%-ot nyújtani.
0: Úgy gondolom, hogy mind a két fél nagyon flexibilisan állt ehhez a kérdéshez, tehát amíg ugye teljesítettem, letanítottam az óráimat az alapiskolán, a doktori munkát teljesítettem, eljártam konferenciákra, nem akarom most itt végig sorolni, nem volt gond ezzel, tehát a két intézet munkáját összetudtam hangolni. Utólag is visszanézve én úgy azt gondolom, hogy ez a tapasztalás, tehát a közoktatásban való sok-sok év, ezt most is tudom kamatoztatni az egyetemi munkában, az egyetemi oktatásban, tehát az ott átélt tapasztalatokat a hallgatóimnak is tudom közvetíteni, és ők is ugye fel tudják aztán használni akár a pedagógiai gyakorlatuk során, akár később a munkájuk során is, úgyhogy mindenképpen ez egy pozitív elrendeződése volt az életemnek, hogy itt is és ott is voltam.
1: Azt már ugye mondtad, hogy a doktori képzést azt abszolváltad is, annak rendje és módja szerint 3 év alatt, de hát gondolom, hogy az iskolában nem fejezted be 3 év alatt a tanítást, tehát feltételezem, hogy ott azért tovább maradtál, frissen végzett doktori képesítéssel. Volt-e valami olyan, hogy most akkor megint léptél egyet tovább? Tehát, hogy azért te jelezted majd előzetesbe, hogy te tulajdonképpen eperjesen is voltál, ott is tanítottál.
0: Igen, ugye a doktori tanulmányaim elvégzése után teljes állásba kerültem a Tompa Mihály Alapiskolán, és ez 2 évig tartott. Tehát 2 év után egy újabb váltás következett, ugyanis kaptam egy megkeresést, volt évfolyam társam keresett meg Nyitráról, aki éppen az akkor induló és kibontakozó félben lévő eperjesi magyar képzésbe kerestek ugye új oktatókat. Maga ugye az intézet 2011-ben alakult, és az első tanulmányi programok, az első évfolyamok 2012-től indultak be, és akkor ugye ez a megkeresés eperjesre szólított az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetébe, és akkor is egy olyan döntést hoztam, hogy nem szeretném feladni a munkámat az alapiskolán. Újra egy ilyen párhuzamos munkavégzést vállaltam el, tehát egyrészt eperjesen tanítottam, eperjesen voltam 3 éven keresztül, egészen 2015-ig, és mellette ugye az alapiskolán is tanítottam.
1: És aztán hogyan jött Nyitra?
0: 2015-ben egy közös döntés eredményeképpen eljöttem Eperjesről. Újra teljes állásba kerültem a Rimaszombati iskolában, és aztán teljesen váratlanul 2018-ban fölhívott a egykori mentorom, témavezető tanárom, Bauko János tanár úr, aki ugye jelenleg a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanszékvezetője. Ő volt az, aki megkeresett, és hát konkrétan megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e Nyitrán tanítani. És megkérdezte tőlem, hogy éppen akkor hol vagyok, és ugye mondtam, hogy az alapiskolán tanítok, és én már akkor éreztem azt, hogy ez egy olyan indítatás volt, ez egy olyan külső hatás, vagy lehetőség, amit nem szeretnék kihagyni, és akkor döntöttem el, hogy elköteleződök a nyitrai tanszék mellett, és azóta is itt dolgozom, és nagyon elégedett vagyok a munkámmal.
1: Milyen a nyitrai élet nem diákként, hanem már ott tanító pedagógusként, meg konkrétan te mit tanítasz?
0: Most kezdem ugye a 9. akadémiai évemet Nyitrán. Eleinte számomra legalábbis szokatlan volt az, hogy azok közé, a kollégák közé kerültem, akik egykoron a tanáraim voltak. Tehát ezt úgy nehéz volt megszokni, viszont alapvetően az elejétől kezdve rögtön éreztem azt, hogy rendkívül támogatnak, bátorítanak, segítenek, és Nyitrán a magyar tanszék egy nagyon magas színvonalú, szakmai színvonalú tanszék. Ide kerültem tehát, ami ugye kutatási területeimet illeti, illetve a profilomat, a nyelvészet ugye az, amelyben én otthonosan mozgok, így nem árulok el újat, hogy elsősorban ugye nyelvészet hez kötődő, vagy nyelvészettel kapcsolatos kurzusokat, tantárgyakat tanítok. Sokan ugye a nyelvészetet úgy képzelik el, hogy ez egy holt tudomány, egy nagyon elvont tudomány, és a nyelvészt is úgy képzelik el, hogy dohos könyvtárak mélyén dolgozik, vaskos kötetekkel van körbe falazva, körbevéve, az ingén kávé foltok. Valójában ez nem így van. Ezt ott tapasztaltam meg, hogy a nyelvészet is egy nagyon friss, egy nagyon élő, valójában a mai nyelvhasználatot is vizsgáló tudomány. Ugye ehhez még hozzájön egy újabb adalék, egy újabb dimenzió, hogy a szlovákiai magyar közeg, tehát a szlovákiai magyar kétnyelvű közeg. Tehát minden, amit mi vizsgálunk, azt egy közegben vizsgálunk, a szlovákia-magyar kétnyelvű bilingvis közegben. Ez egy jó felismerés volt számomra is, és a mai napig úgy gondolom, hogy ez meghatározza. Tehát vannak olyan kutatási irányok, amelyeket egyrészt ugye egyénileg határozunk meg, tehát a saját érdeklődési körünkhöz megfelelően választunk kutatási irányokat, témákat magunk számára, és van, amit úgymond determinálnak számunkra, tehát mi is kutatási projektekben veszünk részt, és ez a projekt, tehát a maga a projekt minket aztán ugye pályára állít, illetve meghatározza azokat a témákat, amelyekkel foglalkozunk kell a munkánk során.
1: Ez a kétnyelvűség, amit említesz, ez a szlovákiai magyar lét, ez mennyire tesz minket mássá, vagy miben vagyunk mások? Az is kérdés azért ugye, hogy kikhez képest, de hát ugye vegyük az anyaországi lingvisztikát, tehát hogy ahhoz képest viszonyítva.
0: Úgy gondolom, hogy természetes az, hogy a nyelv változatokban él, tehát nincs egy egységes homogén nyelv, és a szlovákiai magyar nyelv változat is egy ilyen változat. Nyilván ugye ez egy specifikus nyelvi helyzet, az itt élő szakemberek, itt élő emberek tudják ezt kutatni, leginkább vizsgálni, tehát mi is ilyen attitűdöt képviselünk ugye a szlovákiai magyar nyelvvel szemben. Én magam is például kutatom a szlovákiai magyar névhasználatot, tehát a névtan, ugye a névtudomány az egyik ilyen kiemelt területem, amellyel foglalkozom, tehát a tulajdonnevek vizsgálatával, és ebbe bizony beletartozik a szlovákiai magyarok vonatkozásában a nyelvterületnek, akár ugye a névanyagnak a felkutatása, rendszerezése, tudományos igényű rendszerezése is hozzátartozik, tehát úgy gondolom, hogy ez egy fontos sajátossága a magyar nyelvnek, hogy van ilyen változat is.
1: És hogyha most ugye a magyar nyelv a fő szakterületed, akkor ez azt jelenti, hogy per pillanat a történelem az parkolópályára került?
0: Nem teljesen, ugyanis van egy olyan kurzus az egyik tanulmányi programunkban, amely kimondottan a kultúrtörténet, a történelem, történelmi ismeretek köré épül. Ezt tanítom, tehát nyilván itt ugye az óraelosztásnál a tanszékvezetők, illetve ugye a tanulmányi programok felelősei ilyen szempontokat is figyelembe vesznek, így ez a tantárgy hozzám került, de egyébként igen, tehát most a történelemmel, mint tantárgyal ilyen módon nem foglalkozom, tehát mondhatjuk azt, hogy parkolópályán van.
1: Mikor az alapiskolát ott hagytad, és elkezdtél Nyitrán tanítani, nagy váltás volt, vagy nagy ugrás volt az, hogy hát milyen korosztályú gyerekeket tanítottál addig, alapiskolásokat, és hát, hogy igazándiból aztán most már fiatal felnőttekkel kell foglalkozni, szóval ez is igényelt egyfajta átállást esetleg, én nem tudom, fejbe át kellett kapcsolnod?
0: Elfelejtettem még arról szólni, hogy időközben párhuzamosan még óraadó tanárként is dolgoztam a Rimaszombati Ivan Kraszko gimnáziumban, tehát néhány történelem órám volt, és ezt az egyetemi munka mellett végeztem. Tehát az a korosztály az már ugye közelebb áll az egyetemi hallgatósághoz, ahhoz a korosztályhoz, tehát volt egyfajta átmenet számomra, de ahogy mondtam, megélni ezt, tehát különböző szinteken, az oktatás különböző szintjein, alap, közép és egyetemi képzésben, egyetemi szinten is oktatni, ez jó volt ilyen szempontból is nézni, hogy hogyan fejlődik a tudás. Volt például olyan hallgatóm, ezt csak érdekességképpen mondom el, akit alapiskolában is, középiskolában is, és aztán egyetemen is mellém rendelt a sors, tehát tanítványom volt mind a három iskolai szinten, éppen viccelődtünk vele, hogy valahogy nem tudunk elszakadni egymástól. Tehát úgy gondolom, hogy ez váltás volt, de ugye a doktori tanulmányaim alatt átélt oktatási tapasztalatokat is hoztam magammal, tehát ezek segítettek aztán abban, hogy ez az átállás, ez gördülékenyebb és lineárisabb legyen.
1: Azért érdekes, ahogy mondod, hogy volt olyan diákod, akit alapiskolásként, középiskolásként és egyetemi szinten is tanítottál. Nagyon érdekes lehet így végignézni tulajdonképpen egy gyereknek vagy egy kisdiáknak, aztán ugye már egy fiatal felnőttnek a fejlődését, hogy hogyan nyílik ki, és hogyan lesz belőle felnőtt, vagy hogyan lesz belőle egyre okosabb valaki.
0: Igen, hát itt látjuk ugye a folyamatnak az eredményét, tehát hogy honnan indultunk, és aztán hová jutottunk el. Tehát nem sok ilyen hallgató volt, de velük kapcsolatban tényleg ezt éreztem, hogy nagyon örültem egyébként, hogy aztán eljutott egészen az egyetemi szintig, és a valamikor még elszórt, vagy itt-ott elhintett tanácsaimat megfogadta, és aztán végül is ott kötött ki. Nagyon sok egyébként volt hallgatóm, kolléga is lett, tehát ugyanúgy a tanári pályán kötött ki, és ennek is nagyon örülök, hogy ilyen élettapasztalatokkal is gazdagodtam.
1: De most azt mondtad, hogy amikor oda kerültél Nyitrára, hogy azért érdekes volt egy olyan tanári gárdába bekerülni, akik előtte nem sokkal még téged tanítottak. Gondolom, hogy azért egy kis plusz izgalmat ez nyilván adott a kezdetekben, de milyen az egyetemi tanári lét? Ugye ott azért tudományos munkát is kell végezni, ott nem csak az van, hogy hát csak az idézőjeles, de hogy ott nem annyi van, hogy ugye az adott óráidat kell abszolválni és letanítani, hanem hát ott egyéb kritériumok is vannak. Mennyire fekszik neked a tudományos munka? Hát már 9 éve ott vagy, úgyhogy azért gondolom, hogy elég jól bírod.
0: Igen, hát ugye terhelhetőek vagyunk, ezt éppen megalapítottuk, hogy az egyetemi tanár, ugye ez egyébként nem a munkaadónak a hibája, hanem ugye a felsőoktatásunk működik ilyen szabályok mentén, ilyen játékszabályok mentén, és hát hogy nyilván ugye van egy ilyen nézet is, hogy a tanári pálya az ilyen szerelemből jövő pálya, tehát hogy csak azt tanítson, ugye, aki elhivatott. Egyébként ez így is van. Úgy gondolom, hogy ehhez adottságok is kellenek. Az egyetemi oktatói léttel kapcsolatban valóban rátapintottál, tehát az egyetemi munka az nem merül ki abban, hogy letanítjuk a 90 perces tanóráinkat. Emögött nagyon sok láthatatlan háttérmunka van. Több szegmensből építeném föl ezt a munkát. Maga igen az oktatási rész, amikor letanítjuk az óráinkat, szakmai konzultációkat folytatunk a hallgatókkal, felkészülünk az órákra, mentoráljuk a hallgatóinkat, tanulmányi versenyekre készítjük föl a hallgatókat, vizsgára állítunk össze éppen feladatsorokat, tanulmányi programokat alkotunk és aktualizálunk, tananyagokat fejlesztünk, tehát sorolhatnám még, ezen túlmenően ugye még ott van a kutatási része is, tehát a kutató munka, akkor valamilyen témába ugye elmerülünk, valamilyen tudományos kérdéseket oldunk. A tudomány az sosem nem egy unalmas munka, hiszen sokszor kerülünk olyan kérdésekkel szembe, amelyek arra sarkallanak minket, hogy amit addig gondoltunk valamiről, azt át kell gondolnunk, újra kell gondolnunk. Tehát ez nem megy egyik napról a másikra, ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, türelmes munkára van rá szükség, tehát például egy-egy tanulmány, vagy cikk, folyóiratcikk, akár monográfia, hogy nagyobb kategóriákat említsek, ezeknek a megírása úgy gondolom, hogy ez hosszú-hosszú hónapok, évek kérdése, amíg ilyen tudományos eredmények megszületnek részünkről. Tehát említettem ugye a kutatási részét, és ezeket a tudományos eredményeket aztán ugye népszerűsítjük, illetve bemutatjuk, tehát különböző tudományos rendezvényeken, konferenciákon, kongresszusokon mutatjuk be, és aztán ugye szakmai ismeretterjesztés formájában is nyilván erre is szükség van, hogy a laikus nagy közönséggel is megismertessük ugye a tudomány eredményeit, nagyon fontosnak tartom. Egyébként sokszor felteszik nekem a kérdést, hogy most már akkor elkezdődött a nyári szabadság ideje, és mindig ugye azt szoktam mondani, hogy hát én magam formálom és alakítom azt, hogy mennyi szabad időm lesz, de a munkám nem állt le még most sem, hiszen éppen egy konferenciára készülök egy előadásanyaggal. Hát határidőhöz kötődő tanulmányok várnak még rám, tehát ezeket is meg kell írnom, cikkeket kell megírnom, illetve ugye fel kell készülnem a következő tanévre is. Tehát az egyetemi oktató munkája az ilyen soha meg nem szűnő, mindig rendkívül színes egyébként, hiszen nagyon, nagyon szerte ágazott, tehát sok mindennel kell foglalkoznunk, és ez az, ami igazából feltölt, és átlendít néha jövő nehézségeken.
1: mondjuk a tudományos konferenciákon kívül hol van lehetőségetek publikálni? Tehát, hogy nyilván ugye időről időre cikkeket is kell írni, de hogy magyar szakosként itthon milyen lehetőségeitek vannak, hogyha mondjuk nem azt vesszük, hogy nem tudom, magyarországi konferenciák vagy lehetőségek?
0: Ugye alapvető elvárás az, hogy ne csak magyar nyelven publikáljunk, hanem szlovák nyelven is publikálunk, illetve angol nyelvű folyóiratokba is küldünk sokszor ugye anyagokat. Hazai folyóiratokba is, tehát vannak hazai szakfolyóiratok, illetve aztán ugye nemzetközi, ami mindig nagyobb súllyal bír ugye a nemzetközi vonatkozású, akár ugye adatbázisokban levő regisztrált vagy besorolt adatbázisokba, besorolt folyóiratokba. Nyilván ugye annak nagyobb súlya van, hogyha ezeket a cikkeket, tanulmányokat itt jelentetjük meg. Hogy csak egy példát említsek, rendszeresen résztvevői vagyunk például a Szlovák Névtudományi Konferenciának, tehát egy ilyen tanácskozáson is két évente részt vevünk. Most például egy miskolci konferenciára készülünk, a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusra. Tehát jelen vagyunk a szakmai térben, és igazából rajtunk múlik az, hogy mit használunk ezekből a lehetőségekből, de nagyon jó kapcsolatokat ápolunk egyébként magyarországi intézményekkel. Intézetünk például bekapcsolódott most a 2022-ben ugye a Magyar Nemzeti Helynévtár program munkálataiba is, tehát határon túl intézményként folyamatosan dolgoznunk kell, és folyamatosan publikálnunk.
1: Hát és ezzel a helynévtáros programmal kapcsolatban tartok most itt egy könyvet a kezemben, aminek én már nagyon büszkén tulajdonosa is vagyok, hiszen dedikáltad nekem, köszönöm szépen. Mi ez a kiadvány, és tulajdonképpen milyen céllal készült?
0: Ez a kiadvány, hogy Pesti Frigyes kéziratos helynévtárát tartalmazza. Ez a Magyar Nemzeti Helynévtár program kiemelt programja, igazából a Pesti féle kiadások, ugye Pesti Frigyes történész akadémikus volt, aki első ízben tett kísérletet egyetlen időmetszetből a teljes Kárpát-medencei helynév kincs felgyűjtésére.
1: És itt vonódik össze a történelem és a nyelvészet például.
0: Igen, ezt nem szándékosan, de teljesen észrevétlenül most erre rájöttünk. Valóban ez egy hiánypótló kötet, ugye Nógrád vármegye, az akkori történelmi Magyarország Nógrád vármegyének az összes településéről szolgáltat be nyelvi adatokat. Tehát elsősorban ezek helynévi adatok, de a nyelvész ugye ezekben a korpuszokban is még további potenciális lehetőségeket lát, én magam is látok, tehát további például szociolingvisztikai, akár szocioonomasztikai vizsgálatokra, vagy nyelvi tájképes vizsgálatokra nyújt lehetőséget, ugyanis ugye a maga helynév, mint tulajdonnévfajta a környezetünkben, ugye a természeti környezetünkben levő helyek, területek, helyszerű objektumok egyedi megjelölésére szolgál. Én magam is egyébként ezzel foglalkozom, tehát már hosszú évek óta helynév kutatással foglalkozom, és hát ennek az egyik eredménye ez a kötet. Ez társszerzőségben jelent meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, Gréci Zsoldos Enikővel, aki egyébként az EGRI Eszterházi Károly Egyetem docense is egyben. Vele gondoltunk egy nagyot, és belevágtunk ebbe a munkába, tehát a teljes kéziratos anyag filológiai pontosságú átiratát készítettük el. Rendkívül érdekes szövegekkel találkoztunk, és ezek a szövegek aztán alkalmasak voltak arra is, hogy például rekonstruáljuk belőle a múlt nyomait. Gondolok itt például az akkori településeknek a nyelvi, etnikai összetételeire. Tehát például egy ilyen szövegből rájöhetünk arra is, hogy éppen milyen etnikumok éltek azon a településen. A korabeli nyelvi állapotokat is rögzíti, tehát arra, hogy abban az időszakban, ugye a 19. században vagyunk, ami ugye a történelmi múlt felé fordulás időszaka volt, ugye a nemzeti öntudat ébredésének az időszaka. Úgy gondolom, hogy tehát azt a 19. századi nyelvi állapotot is rögzíti egy-egy szöveg. Tehát sokszor a helynév, ahogy ugye a program vezetője Hoffman István is említette, illetve mondta, a Nemzeti Történelem Múzeumának tekinthetők ugye ezek a helynevek, hiszen visszarepítenek bennünket a múltba, és sokszor olyan tudást, többlet tudást, információt közvetítenek, amelyeket ma nem tudnánk visszafejteni, és nem tudnánk igazából megszerezni ezeket a tudásokat. Tehát a helynév minden esetben azt gondolom, hogy egyfajta nyelvi otthonosságot is biztosítanak számunkra, hiszen a lokális emlékezet leképező is ugye nagyon fontos, hogy a régióhoz, vagy ahhoz a településhez kötődő tudást közvetítik. Nyilván ugye például névhasználó is csak azokat a helyneveket ismeri, amelyek ugye a környezetében megfordulnak, tehát az adott településen megfordulnak. Úgyhogy ebben mindig láttunk potenciált, és ugyanez egy nagy volumenű munka volt, rendkívül sok munkaóra van benne, amíg ez a kötet összeállt, és több mint 200, hát majdnem 260 település kéziratos anyagát lejegyeztük, de hát gondoltunk még nagyobbat, ugyanis most, ha már ugye Gömörben vagyunk, úgy gondoltuk, hogy a Gömör vármegyei anyagot is elkészítjük, és terveink szerint néhány éven, 2-3 éven belül ez is napvilágot láthat és megjelenhet.
1: Mondod is, hogy 2-3 év, pont erre akartam kitérni, hogy igazándiból ez, ha nem munkaórában számoljuk, hanem napokban, hónapokban, években körülbelül mit jelenthet? Mert hát ezt te magad is mondtad, hogy itt régi 1800-as évekből, vagy még régebbi, akár még régebbi kéziratos anyagokat kellett rögzíteni. És hát ugye ezt akárhogyan is veszük, ez azt jelenti, hogy ez csak valakinek be kell pötyögni a gépbe, és át kell menteni egyrészt digitalizált, másrészt pedig nyomtatott verzióba is, ami már magában nagy dolog, mert akkor ezek az iratok fennmaradnak, vagy legalábbis a tartalmuk, de gondolom, hogy itt azért ki kellett alakítani egy összképet, amit alkalmaztatok aztán a könyvben.
0: Igen, egy egységes módszertanra volt szükség, de a program, tehát a Magyar Nemzeti Helynévtár program kidolgozott olyan módszertani útmutatókat, online tananyagokat, amelyeket a mai kutató felhasználhat, illetve hát mi is ezt követtük. Tehát volt ennek már egy kialakított, bejáratott stratégiája, módszertana. Volt egy minta, amelybe ugye ezeket bele kellett írni, de hát számtalan olyan jelenséggel találkoztunk, amelyeket meg kellett oldani, és ebből a szempontból sem volt rossz az, hogy ketten dolgozunk az anyagon, mert egymás munkáját is tudtuk ellenőrizni. Sokszor ugye, amit az egyik nem látott meg a korpuszban, azt a másik meglátta. Tehát lehetőleg ugye a legpontosabb filológiai átírását végeztük el az anyagnak, de természetesen még mindig maradtak benne ugye olyan részek, amelyek olvashatatlanok voltak, vagy többféle olvasatra adtak lehetőséget, és ezeket is természetesen jelöltük aztán például lábjegyzetben, vagy valamilyen kritikai megjegyzésben a kéziratban. Gondolom, hogy nagyon sok perspektíva van benne, és amellett, hogy ugye a kézirat anyaga megjelent, még további mellékletek vannak a kötetben, névmutatók vannak, ugye van egy tárgymutató, van egy település lista, tehát egy település névmutató is, és egy helynévmutatót is tartalmaz a kötet, tehát ezek a mellékletek még színesítik, és ugye a kötetben való tájékozódást, eligazodást is segítik.
1: Tehát akkor a elkövetkező 1-2 vagy akár 3 éved az majd a Gömör vármegye kéziratos helynévtárának összeállításával telik. Mondtad a nyári szünidőt, meg a nyarat, nyilván ez már a nyárból is elvesz majd valamennyi időt, de hogyha esetleg akad szabad időd, akkor mit csinálsz? Teniszezel?
0: Igen, ez egy irányító dolog. A családnak szentelem, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy sokszor ugye ez a fajta munka a család életéből is néha-néha elvesz időt. Ezt szeretném most visszaadni a feleségemnek, illetve a kisfiamnak. De mindezek mellett természetesen, ahogy említetted, illetve kérdezted, a tenisz az egyik nagy szenvedélyem, és számomra ez több, mint egy sport, hiszen alázatot jelent, kikapcsol, feltölt, és megpróbál kirángatni a hétköznapok őrléséből. Úgy gondolom, hogy Például, hogy a teniszben is egy elveszített labdamenet, vagy egy elveszített pont után nincs időnk bosszankodni és leállni, hanem mindig a következő pontra, a következő labdamenetre gondolunk. Hát ezt a szemléletet megpróbálom a munka világába is átvinni, hiszen itt sincs arra lehetőség, hogy bosszankodjunk például egy-egy hibánkon. Természetesen nagyon fontos az, hogyha rámutatnak a hibánkra is, hát nyilván ugye emberek vagyunk, tehát hibázunk. Sokszor ezek a különböző látásmódok, egymás mellett levő világnézetek, vagy akár egymással konfrontálódó világnézetek azok, amelyek úgy gondolom, hogy segítenek a fejlődésben, tehát így születnek meg a tanulmányaim is, illetve a munkáim is, hogy sokszor átrágom magam rajta, javítok rajta. Egy szöveg sosem tekinthető kész produktumnak, mindig van mit rajta alakítani, van mit rajta csiszolni. A sportban leledző szemléletemet ezt igazából megpróbálom a szakmai életembe is átvinni, tehát így próbálnám összekötni ezt a két területet, de természetesen elsőrendű célom ezzel az, hogy kikapcsoljon, és ugye a mentális és testi frissességet is természetesen ezzel tudom elérni.
2: A mai Gömörben a helyzetben a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem közép-európai tanulmányok karán működő Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének Rima Szombati adjunktusával, Angyal Lászlóval beszélgettem.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és további kellemes hétvégét kívánok. Vasi Esó Lívia hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik önöktől. A viszonthallásra.

0: Szeretnék alkotni csodásat, és ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot. Aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Ezúttal a Füleki Zsák Színház alapítójával, rendezőjével és színészével beszélgetünk, akit a színház kedvelők anno a Kassai Tália színpadán is sokat láthattak, de évtizedekig volt a Füleki Városi Művelődési Központ igazgatója is. Akit a színház egyszer megfertőzött, azt soha többé nem engedi el, május végén új darabbal debütáltak Füleken. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya. Várom önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia nem tagja a tetrekészek koalíciójának, és nem is lesz, állítja a miniszterelnök. Már 40 ezer embert kellett kitelepíteni a franciaországi erdőtüzek miatt. Többfelé felhők zavarhatják a napsütést, a csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Szlovákia nem tagja az ukrajnai háborút támogató tetrekészek koalíciójának, és nem is lesz soha, jelentette ki a közösségi médiában Robert Fico kormányfő. Hozzátette, sosem vett részt egyetlen ülésén sem ennek a szövetségnek. Szlovákia kétoldalú együttműködést folytat Ukrajnával, de nem ad Ukrajnának emberéletek kioltására alkalmas katonai eszközöket, és nem vesz részt hadikölcsön vagy más olyan kölcsön folyósítására, amit Ukrajna hadászati célokra fordíthatna, jegyezte meg a miniszterelnök. Hozzátette, Pozsony humanitárius segítséget nyújt Kijevnek, valamint a szlovák és az ukrán kormány együttműködésének keretei között civil projektekre összpontosít. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, Oroszország végső esetben az Egyesült Államok ellenállása ellenére is el fogja érni háborús céljait Ukrajnában. Lavrov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is a diplomáciai megoldást részesíti előnyben. A nyilatkozatot Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentéseire reagálva tette, aki sikertelennek nevezte Donald Trump és Vladimir Putin korábbi csúcstalálkozóját, és új diplomáciai utak keresését sürgette a háború lezárására. Az Egyesült Államok továbbra is cáfolja, hogy a Trump-Putyin egyeztetésen bármilyen megállapodás született volna. Már mintegy 40 ezer embert evakuáltak a Franciaországban pusztító erdőtüzek miatt. A kitelepítettek között turisták is vannak, köztük a Bordeaux közelében található népszerű Cap Ferret félsziget látogatói. A francia belügyminiszter szerint a lángok eddig mintegy 10 000 hektárnyi növényzetet pusztítottak el. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a délnyugat franciaországi Giron megyében van, ahol a lakosságot hajókkal és az egyetlen szárazföldi úton keresztül menekítik. A tűzvész megfékezésében szlovák tűzoltók is segítenek. Már minden 30. eladott használt autó elektromos meghajtású Szlovákiában. Az idei első fél évben 7603 akkumulátoros elektromos jármű talált gazdára, ami 38%-os növekedés az előző évhez képest. Közben az elektromos használt autók átlagára második éve folyamatosan csökken, és már 28 000 euró alá került. Az Aures Holdings elemzése szerint az elektromos járművek aránya a használt autók piacán 2021 óta jelentősen nőtt. A korábbi 25%-ról idén már csaknem 3,4%-ra emelkedett. Az Európai Bizottság azzal vádolja a TikTok közösségi platformot, hogy nem tesz eleget a kiskorú felhasználók védelméért. A szolgáltatásra ezért jelentős pénzbírságot is kiszabhatnak. Az Európai Bizottság szerint a gyerekek fiókjait csak az általuk engedélyezett személyek számára kellene láthatóvá tenni, nem pedig minden felhasználó előtt. Henna Virkkunen, uniós technológiai biztos hangsúlyozta, a magas szintű védelemnek nem választ ható lehetőségnek, hanem alapbeállításnak kellene lennie. A bizottság szerint a jelenlegi rendszer növelheti a nem kívánt kapcsolatfelvétel és az online zaklatás kockázatát.
0: Időjárás.
1: Estig napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, az éjszaka derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hűvös lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Holnap napos, többnyire derült időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak, de nyugaton akár 30 fokot is mérhetünk. A szél gyenge lesz, napközben többfelé déli irányba fordul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mától egy 10 napig tartó teljes útlezárás lép életbe a D2-es autópálya Malacka csomópontjának lehajtó és felhajtó ágain, valamint a Stráda feletti hídon. A lezárásra a Malacka és Pernek közötti híd szerkezet felújítási munkálatai miatt van szükség. Az érintett szakaszon jelentős terelésekre és menetidő növekedésre kell készülni. Radarmérja sebességet Ozsgyán után Rimaszombat felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben ismétlést hallhatnak a szerdai nappaliból. Futással kezdte, majd áttért az Ironmanre, június közepén pedig a világ egyik legszebbnek kikiáltott versenyén, Klagenfurtban abszolválta első Ironman versenyét. Az alsószeli Kozmér Adrián civilben elektromos autók és töltőállomások fejlesztésével foglalkozik, sportolóként pedig már a világbajnoki részvételt tervezi. A napokban arról kérdeztem, hogyan lett belőle Ironman, mit kíván ez a sport testben és fejben, és milyen célokat tűzött ki maga elé a következő évekre. Kozmér Adrián a vendégem, egy igazi vasember, június 14-én teljesítette élete első Ironman versenyét Klagenfurtban, és most a Pátria Rádió vendégeként köszönthetem őt, megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk, szervusz, köszöntelek a stúdióban.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mesélj akkor röviden erről, hogyan lesz valakiből Ironman, hogyan lett belőled Ironman?
2: Hát először is nagyon sok edzés, ami kell hozzá, kitartás, és utána pedig egy jó nap, amikor teljesíti valaki ezt a távot.
1: Mondhatni, hogy majdnem egy egész nap, mert mondtad, hogy 10 óráig tartott a verseny, hát, mennyi volt pontosan?
2: Igen, én nekem ez 10 óra, 24 perc cikk tartott, de lényegében 17 óra van ennek a távnak a teljesítésére, úgyhogy valakinek akár úgymond egy egész napos program is.
1: Na, beszélgetünk majd még arról is, hogy valóban hogyan zajlik a felkészülés egy ilyen versenyen, meg hogy egyáltalán ez a Klagenfurti Ironman verseny, ez miről szólt, hogyan élted meg. De mesélj egy kicsit magadról, fiatal emberrel van szerencsém beszélgetni, mivel foglalkozol a civil életedben?
2: Hát én egy olyan cégnél dolgozok, aki villamos járműveknek fejleszt, illetve gyárt elektromos töltőket. Uh-huh. Úgyhogy is ennél a cégnél vagyok technikus, mondhatni ilyen kismérnöki munkák töltik ki a napjaimat.
1: És akkor mellette van időd arra, hogy tréningez, mert ugye erre sok tréningre van szükség, ugye?
2: Ezt mondtad. Hát igen, igen, tehát a munka előtt, munka után azért elég sok időt erre szentelni kell.
1: Előtte milyen sportokat űztél?
2: Hát kiskoromban, ilyen 10 évesen kezdtem

0: ennél ultrafutás irányába, vagy pedig a gyorsabb idő elérni. Nekem az volt, hogy akkor a gyorsabb idő. Itt jött az, hogy a biciklizés az nagyon jó másodlagos edzés a futáshoz, és valamilyen égisugallat pedig akkor jött, hogy mi lenne, ha kipróbálnák egy Ironman-t. Oda már csak akkor kell az úszás, és akkor itt 25 ilyen áprilisában eldöntöttem azt, hogy akkor belevágok a Ironman felkészülésbe.
1: Hát nem tudom, nekem, ha jönne egy ilyen égi sugallat, hogy csináld meg az Ironman, nem tudom, hogy eleget tennék ennek a sugallatnak, de mégis, hogy ez a sugallat, ez onnét jött, hogy hol találkoztál először, valaki mesélt erről, hogy volt Ironman versenyen, vagy csak úgy interneten találtál rá erre, vagy hogy?
0: Igazából amúgy szerintem igen, a internet hozta azt, hogy benne voltam, tehát mindig is azért néztem ezeket a futós tartalmakat, utána a biciklis tartalmakat, és valahogyan szembe jött ez a triatlonzás, és onnan pedig hát akkor legyen a igazi, tehát a teljes Ironman táv, amit, hogyha valaki nem tudna, az 3,8 km úszás, majd 180 km biciklizés, és egy teljes maraton 42,2 km követ.
1: Hát ez nagyon hosszú időt. 10 óráig sportolsz megállás nélkül, mesélj, hogy hogyan lehet ilyenre felkészülni, mennyi időt vesz ez igénybe, mennyire kell szigorúan venni a dolgokat, volt-e, aki segített neked ebben?
0: Teljes mértékben magam készültem fel erre a versenyre. Itt inkább azt mondanám, hogy először is hozzászoktatni a szervezetet ahhoz, hogy rengeteg edzést fog ez követelni. Tehát először maga inkább van az a rész, amikor még van a motiváció, utána inkább ezt egy szokássá kell alakítani. Aztán, ha megszokja ember, akkor folyamatosan növelni ezt az edzésterhelést, amit a szervezet még bír, és aztán annak a határán mozogni. Mert itt beszélhetünk akár például az én esetemben, ez egy 14-20 óra egy héten.
1: 17-20 óra, tehát hogy napi szintre lebontjuk, akkor ez már nem, hogy 3 óra is lehet?
0: Hát akár lehet, igen. De itt azért főleg a hétvégén vannak a hosszabb edzések, ami magába foglal például egy 4-5 órás biciklizést, vagy pedig egy 2,5-3 órás futást.
1: Egy nap akár bicikli és futás is?
0: Vagy igaz. Igen, igen.
1: Egy hétköznap mondjuk akkor inkább egy ilyen másfél-két órát lehet venni?
0: Hát attól függ, azért megvannak én nekem is, hogy mikor vannak a úgymond ilyen regenerálóbb edzések, mert kifejezetten pihenő nap nincs, ilyenkor is inkább ilyen regeneráló, például egy könnyű úszás, egy könnyű biciklizés van, ami elősegíti a regenerálódást.
1: Elmondasz mondjuk egy ilyen heti tervet, hogy hogyan néz ki egy, amikor egy versenyre készülsz?
0: Hát jelenleg most úgy néz ki a hetem, hogy hétfőn reggel indítok egy órás könnyű futással, délután van egy 1 óra 20 perc, 1 óra 30 perces intervall edzés biciklin, kedden van reggel egy másfél órás tempósabb futás, itt ez lehet ilyen 20-22 kilométer, utána kedd délután van úszóedzés, szerintem van egy könnyű másfél-két órás kerékpározás, ilyen regenerálódás.
1: Kis laza szó alatt. Két órás.
0: Igen. Csütörtökön van egy órás laza futás reggel, délután van egy 3 órás Ironman tempomban lévő kerékpározás, pénteken van délelőtt egy félmaratoni táv lazább futás, délután egy kis úszás, szombaton 4-5 órás kerékpározás, utána követi az egy órás vagy 10 kilométeres futás, attól függ, hogy mennyire nehezek a lábak a kerékpározás után, vasárnap pedig egy 2,5 órás, 3 órás futás és úszás.
1: Családod nincs, tehát még egy egyedülálló ember igen. Vagy, tehát még azért jobban be tudod osztani az idődet is, de ezt egy hosszú távra tervezed egyébként, hogy ez mennyire szippantott magába ez a sport?
0: Jelenleg nagyon, tehát a rövid távú célok között ott van, hogy kijutni a világbajnokságra, tehát egy 2 éven belül nagyon szeretnék kijutni, meglátjuk, hogy hogyan sikerül, de igen, most eléggé. Lehet, hogy maga az, hogy a közelmúltban volt az első verseny, és annak még az a hatalmas adrenalin, amit ott átéltem, az befolyásolja még inkább ezt, de most eléggé.
1: Amikor mondtad, hogy volt egy labdarúgó időszakod, és mondtad, hogy ez megszakadt egy pár évre, itt nem tudom, főiskola miatt, vagy valami másokból?
0: Nem, szimplán csak beleuntam a focizásba.
1: Értem.
0: Tehát ott úgy megszakadt az a sporttal való kapcsolat, nem hozta magával azt a szabadságérzést, azt a örömet nem adott úgymond ez

0: a sport. És aztán valahogy mégis 2-3 után újra elkezdtem felé menni, és most megtaláltam, tehát tényleg az.
1: Függ ez attól is, hogy valaki kimaradottan azt mondják, hogy a csapatsportokat szeretik, de egy ilyen sport, mint amit te űzöl, az talán sokkal inkább arról szól, hogy te saját magaddal vagy. Persze közben másokkal versenyezel, de a felkészülés ott végig, ha jól sejtem, egyedül csinálod. Nem tudom, van-e például edződ, akivel foglalkozol?
0: Nem, jelenleg még teljes mértékben saját magamat úgymond edzem. Tehát nincs, de most mindenféleképpen szeretnék úszóedzőhöz is eljárni, mert azon szeretnék javítani. Ez a jelenleg a leggyengébb sportág, ami a három közül van számomra. Úgyhogy ebben mindenféleképpen szeretnék fejlődni, de amúgy igen, lehet, hogy ez is, hogy csapatsportnál nem annyira számít a individuális teljesítés. Viszont itt csak saját magamat tudom okolni, hogyha nem sikerül egy edzés, nem sikerül egy verseny. És lehet, hogy inkább ez a motiválóbb számomra, hogy akkor egy jó edzést véghez vinni, egy jó verseny eredményt elérni.
1: És hogyan készülsz rá ezekre az edzésekre, hogyha nincsen edződ, mondjuk videókat néztél ezzel kapcsolatban, hogy... Vagy egyszerűen csak a saját megérzésedből, hogy mire van most szükséged ahhoz, hogy úgy érezd, hogy felkészültél a versenyre?
0: Szerencsére most már nagyon sok szakirodalom elérhet az interneten, videó formájában, tényleg mindenféle sport dokumentumokat találni, és főként ez ennek
1: tehát
0: a...
1: képezted magad akkor.
0: Persze. Nagyon is érdekel az, hogy magát a emberi szervezetet hova lehet elvinni, és aztán ez egy idő után át is megy abban, hogy például a mindenféle adatokat, az, hogy például most milyen pulzus tartományban éppen hogyan kell edzeni, mennyi időt tölteni abban a pulzus zónában akár, vagy pedig hogyan felállítani egy versenystratégiát, ami nagyon fontos aztán, mert sokszor ezen akár egy verseny is el tud úszni, hiszen 10, akár 15 órán keresztül sportteljesítményt leadni nem egyszerű.
1: Ez profi sportokban valóban már ilyen megszokott, hogy mindenféle adatokat ismérnek, tehát ezt már te is bevezetted saját magadnak, hogy figyeled magad, figyeled a testednek a jelzéseit, hogy merre tovább és hogyan tovább.
0: Igen, úgy gondolom, ha valaki egy kicsit is komolyabban elkezd foglalkozni, akár csak a futással, akkor aztán rájön arra, hogy igen, kell figyelni ottan a pulzust, vagy például a kerékpározásnál, azt ott, hogy watt alapon edzeni, és aztán ezt sokkal komolyabb szintre el lehet vinni, amikor már valaki laktátot mér, VO2, úgyhogy tényleg még úgymond én csak ez a belépő kis amatőr kategóriába tartom magamat, tehát komolyan veszem az edzéseket, tényleg rá vagyok úgymond azért eléggé feszülve, hogy milyen adatokat érek el az edzéseken, és az alapján aztán a következő edzéseket tervezem, de még nem úgymond ezt a profi szintet még nem érem el.
1: Amikor így először meséltél barátaidnak, ismerőseidnek, rokonaidnak, családtagjaidnak arról, hogy Ironman versenyre készülök, akkor mit reagáltak erre, hogyan fogadták?
0: Őszintén szerintem nem értették. Nem értették azt se, hogy miért pont ezt, és szerintem a úgymond a verseny napjáig úgy nem is tudatosult bennük, hogy mit is jelent, mert a legtöbb ember számára az, hogy egy Ironman táv az oké.
1: Ez olyan, mint aki valaki milliómos nagyjából, úgy én is úgy tudom, hogy olyan hatalmas összegekről van szó, nehéz elképzelni. Itt meg olyan hatalmas távokról van szó, ráadásul háromról egyszerre, hogy hát jó, magában a maraton sem smafu, de azért még mellette megcsinálni ezt a
0: 180 kilométer kerékpár.
1: 180 kilométer kerékpár és úszás.
0: Igen, és például itten még visszatérve a versenyre, ott még az is egy nehezítő tényező volt, hogy ezen a 180 kilométeren 1750 méter szintet is meg kellett mászni közbe.
1: Hát ezt már gyerekjáték, nem, hogyha már...
0: Na, szinte igen.
1: Na, mesélj erről a versenyről egy keveset, hogy milyen volt, hogy élted meg belülről?
0: Nagyon vártam, ezt mondják a Európa egyik legszebb versenyének is, úgyhogy ezért is választottam ezt a versenyt első versenynek. Hát, hogy is kezdjem, talán a úszásnál. Kora reggel azért ez a Vörtérzének a vize eléggé hideg volt, amin a vízbe elkezdtünk úszni, azért a első 500-1000 méter csak a klimatizálódásról szólt, megszokni azt a hideg vizet, illetve azt a rengeteg embert, aki körülöttem próbált ugyanúgy úszni, úgyhogy azért voltak persze ez a kis úgymond verekedések a vízben.
1: Az ilyet csak versenyén közben lehet igazán ilyenre felkészülni, nem?
0: Így igaz. Tehát ezt ott meg kell élni. Nem is tudom, hogy erre lehet-e készülni. Uh-huh. Ezt ott a versenyhevében valahogy úgymond le kell tudni.
1: Te úgy legtöbbször egyébként bazénban szoktál úszni?
0: Igen, de ugyanúgy gyakoroltam a szabadvízi úszást.
1: Csak egyébként akkor mindig egyedül. Vagy hát igen. Na, igen, folytasd, ne
0: arra. Igen, tehát lement ez az első 500 ezer méter úszás, utána kezdtem jól érezni magamat, tényleg azt ott realizálni, hogy oké, ezért edzettem, itt vagyok, benne vagyok, valahogy meg kell csinálni a úszást. De aztán beértünk egy ilyen kanálisos részre, az utolsó 800 méter, az egy ilyen kanálison keresztül mentünk. Ott megjelentek a szurkolók a víz mellett, az egy hatalmas élmény volt, ott már hallani azokat a, még a vízen keresztül is lehetett hallani azt a hatalmas drukot, ami ott ment.
1: Volt ott valaki, aki neked is szurkolt?
0: Igen, igen, nagyon jól esett, és szinte vártam azt ott, hogy meglátjam a arcokat, és szerintem az is, ami nagyon sokat tesz, hogy tényleg az a rengeteg ember, aki ott szurkol, az egy...
1: Nagy élmény.
0: Nagy élmény, illetve hatalmas segítség.
1: Plusz energiát?
0: Igen. Uh-huh. Az tényleg szerintem a egyik legnagyobb erő, amit ott azok a szurkolók adták. És akkor aztán sikerült ki valahogy átélni ezt a harcot a vízben, akkor elég gyorsan sikerült a váltózónát maga mögött hagyni, felugorni a biciklire és várta 180 kilométer. Ez nagyon gyorsan elment, tényleg észre sem vettem, és az első kört már teljesítettem is, úgyhogy két kör volt, uh-huh. Úgyhogy az első 90 kilométert magam mögött is adtam. A második körre itt már elég jól szétszakadtak a versenyzők, illetve a hátsó dombosabb szakaszon eléggé kezdett a szél fújni, úgyhogy ott éreztem, hogy igazán talán most fog kezdődni a verseny, de ezt is elég jól sikerült abszolválni. Végig figyeltem a frissítésre, de tényleg nagyon jól lement a biciri része is, és ezután jött az igazi úgymond küzdelem, a futás része, ami a harmadik kilométer után egy kis holtponttá is alakult. Ott realizáltam azt, hogy milyen nehéz is lesz a meleg véget. Tehát rettentően meleg volt, ahogy ilyen 3 kilométer után kiértünk a parkból, jött egy ilyen nyílt aszfaltos rész, a cipőn keresztül lehetett érezni azt ott a meleg aszfaltot.
1: Szívesen visszamentél volna akkor a tóba is.
0: Igen, tehát ott realizáltam azt ott, hogy lényegében a futás az csak is arról fog szólni, hogy hogyan hűteni a szervezetet. És végig tényleg figyeltem azt ott, hogy milyen értéken mutat a pulzusom, és csak pulzus alapján futottam, és végig tényleg a figyelni a frissítésre, és valahogy eltelt. De inkább azt mondanám, hogy a maga, az a tényleg az a hatalmas tömeg, aki ott szurkolt, az átvitt ezen az egész futáson. Ezt próbáltam magamban realizálni, hogy itt vagyok, ezért edzettem, itt már látom azt, hogy a 10 órás célt nem fogom elérni, és akkor tudtam azt, hogy oké, az a lényeg, hogy beérek a célba.
1: Mit éreztél akkor, amikor beértél a célba?
0: Őszintén nem tudom. Az utolsó 2 kilométer az egy akkora adrenalin sok, eufórikus érzés eltöltött el, hogy őszintén nem emlékszek.
1: Tehát nem is annyira a célba érés, hanem már az a tudat, hogy be fogsz érni a célba.
0: Pontosan. Illetve az egész verseny során 2-3 alkalommal eléggé el is érzékenyültem, hogy wow, itt vagyok, ezt meg tudtam csinálni, hogy tényleg oda tudtam állni a rajthoz, és be tudom fejezni, ez...
1: Mondod, hogy volt egy ilyen célkitűzésed, hogy 10 óra alatt teljesítsd.
0: Igen.
1: És volt végül is 10 óra 24
0: perc.
1: Nem is sokkal maradtál le, mondhatni, de hogy egyébként amikor, még mielőtt indultál volna, és a célokat kitűzted magad elé, mi volt számodra a fontosabb, hogy ez az idő meg legyen, vagy az, hogy teljesítsd, vagy valami teljesen más?
0: Amúgy inkább azt mondanám, hogy elérjem ezt az időt, amit kitűztem. Tehát úgymond tisztában voltam a képességeimmel, és tudtam azt, hogy mint a magát, a távot biztosan teljesíteni fogom tudni. Uh-huh. Tehát ezzel tisztában voltam, itt inkább az a tényleg úgymond a célidő, amit kitűztem, hogy azt elérjem.
1: Korosztályodban a 70. helyet érted el, összesen hány versenyző volt?
0: Korosztályomban 399-en indultunk, ez a 25 és 28 éves korosztály jelenti, és összesített induló pedig, ha jól tudom, 2640 körül mozgott.
1: Az összesítésben is megvan az eredményed?
0: 388. lettem.
1: Ez egy nagyon jó eredmény. Első Ironman versenyhez képest, nem?
0: Amúgy úgy gondolom, hogy igen, viszont úgy tekintek erre az egészre, mint egy mérföldkő, és nem mint egy utolsó cél. Uh-huh. Tehát tényleg most ez egy jó kezdet volt, és most már tényleg azon előttem, hogy minél többet edzeni, sokkal jobb időt elérni, látom a hiányosságaimat, mik voltak, van most már versenytapasztalat, úgy gondolom, hogy még céltudatosabban fogok tudni menni előre ebben a sportban.
1: Mondtad, hogy az utolsó 2 kilométer az ilyen eufóriában telt, de amikor az eufória eltelt és előjött a fáradtság, ilyenkor mit érez az ember, mennyire visel meg egy ilyen verseny?
0: Meglepődtem magamon, mert a maga a verseny után nem éreztem olyan nagy görcsöket például, de ezt annak tudom be, hogy ami úgymond szokták mondani, hogy a negyedik sportág az a frissítés. Tehát nagyon meg kell tanulni azt is, hogy hogyan frissít az ember, mert ez akár valakinek a versenyébe is kerülhet. Hogyha elront egy frissítést, vagy akár több órán keresztül elrontja a frissítését.
1: Akkor erre odafigyeltél, és ez
0: nagyon,
1: sikerült.
0: Nagyon, nagyon. Igen.
1: Mesélj kicsit a terveidről, kérlek.
0: Hát most főként azt szeretném elérni tényleg ezt, hogy a világbajnokságra kijutni, és ott egy jó eredményt elérni.
1: Mit jelent a jó eredmény? 10 óra alatt az most már a mindenképp
0: nem.
1: A cél?
0: Nem. nem. Tehát a nagyon jó eredményt én úgy gondolom, hogy ez a amatőr szinten benne lenne itt a első között. Számomra ezt jelenti a jó idő.
1: És van esetlegesen olyan célod is, hogyha az lehetséges, akkor a profik közé is akár bekerül, vagy...
0: Ezt majd az idő biztos megválaszolja helyettem, hogy egyáltalán van a helyem ebbe a sportba, abba a kategóriába. De mindenféleképpen szeretném kipróbálni, hogy milyen az oda vezető út, és hogy tényleg mit tud az én szervezetem. Hogyan tud reagálni arra a rengeteg edzésre, ami még szükséges hozzá, hogy oda jussak, és meglátni azt ott, hogy meddig is lehet elvinni ezt.
1: Hogyha így egy mondatban kéne összefoglalnod, hogy milyen volt ez a verseny, mit adott számodra, hogyan fogalmaznád meg életed első Ironman versenye?
0: Egy hatalmas cél elérése. Tehát az, hogy tudom, hogy mennyi munkát kellett beletenni ahhoz, hogy valamit elérjek. Talán az, hogy igenis, hogyha valaki kitűz egy célt maga előtt, azt sok munkára el lehet érni. Úgyhogy én ezt gondolom így egy mondatban. A második pedig, hogyha még hozzátok ennyi, egy hatalmas élmény. Mindenkinek ajánlom. Vannak rövidebb távak, ott is kell próbálni.
1: De egyébként ez tényleg érdekes kérdés lehet, hogy mit gondolsz, kik számára lehet érdekes ez a sport?
0: Mindenki meg tudja találni benne önmagát, az biztos, hogy, mert rettentően fontos hozzá az, hogy valaki türelmes legyen, tehát a türelemre nagyon megtanít ez a sport, önfegyelem, és beosztani az időt.
1: Hát én gratulálok, valóban ez egy különleges dolog, hogy valaki ilyen sportot elkezd űzni, és az, hogy első alkalommal ilyen szép eredményt értél el, és jó időt, és még mondod, hogy hozzá egész jól bírta a szervezetet is, ott valóban úgy felkészültél rá, hogy próbáltál minden részletre odafigyelni. Én kívánom, hogy a jövőben is minden terved, minden álmod ugyanígy teljesüljön, mint ez az első Ironman verseny. Még ha azt megfogalmaznád, hogy mit jelent a számodra, hogy most már így mondjuk így hivatalosan is Ironmannek, vasembernek nevezheted magad?
0: Hát őszintén talán csak egy visszaigazolás, hogy ha valaki tényleg szeretne elérni valamit, akkor azt meg lehet csinálni. Úgyhogy inkább ez a visszaigazolás.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Az előző percekben az alsó Szeri Kozmér Adriánt kérdeztük arról, hogyan jutott el a klagenfurti Ironman teljesítés.

0: próbálok úgy edzeni és úgy fejlődni, hogy ne sérüljek le. Ne ez az egós fejlődés legyen, hogy fú, most nekem ez a trükk gyorsan-gyorsan kell, és akkor mindent megteszek érte, és belehalok. Inkább az, hogy ha még 70 évesen is fogom tudni csinálni, talán az lenne a legjobb.
1: A Nyugaton a helyzet soron következő adásának vendége Bárdos Kinga, a Szlovák Televízió magyar adásának munkatársa. Sokoldalú érdeklődéséről, a mozgás és az önkifejezés iránti vonzalmáról, mindenek előtt pedig a rúdtáncról beszélgetünk, arról mi ragadta magával ebben a különleges mozgáskultúrában, mit jelent számára, és hogyan jutott el odáig, hogy ma már másokat is tanít. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája. Várom Önöket szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenöt óra van. A Pátria Rádió hírei.
3: Szlovákia nem tagja a tetrekészek koalíciójának, és nem is lesz, állítja a miniszterelnök. Már 40 ezer embert kellett kitelepíteni a franciaországi erdőtüzek miatt. Többfelé felhők zavarhatják a napsütést, a csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Szlovákia nem tagja az ukrajnai háborút támogató tetrekészek koalíciójának, és nem is lesz soha, jelentette ki a közösségi médiában Robert Fico kormányfő. Hozzátette, sosem vett részt egyetlen ülésén sem ennek a szövetségnek. Szlovákia kétoldalú együttműködést folytat Ukrajnával, de nem ad Ukrajnának emberéletek kioltására alkalmas katonai eszközöket, és nem vesz részt hadikölcsön vagy más olyan kölcsön folyósításán, amit Ukrajna hadászati célokra fordíthatna, jegyezte meg a miniszterelnök. Hozzátette, Pozsony humanitárius segítséget nyújt Kijevnek, valamint a szlovák és az ukrán kormány együttműködésének keretei között civil projektekre összpontosít. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, Oroszország végső esetben az Egyesült Államok ellenállása ellenére is el fogja érni háborús céljait Ukrajnában. Lavrov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is a diplomáciai megoldást részesíti előnyben. A nyilatkozatot Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentéseire reagálva tette, aki sikertelennek nevezte Donald Trump és Vladimir Putin korábbi csúcstalálkozóját, és új diplomáciai utak keresését sürgette a háború lezárására. Az Egyesült Államok továbbra is cáfolja, hogy a Trump-Putyin egyeztetésen bármilyen megállapodás született volna. Már mintegy 40 ezer embert evakuáltak a Franciaországban pusztító erdőtüzek miatt. A kitelepítettek között turisták is vannak, köztük a Bordeaux közelében található népszerű Cap Ferret félsziget látogatói. A francia belügyminiszter szerint a lángok eddig mintegy 10 000 hektárnyi növényzetet pusztítottak el. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a délnyugat franciaországi Gironde megyében van, ahol a lakosságot hajókkal és az egyetlen szárazföldi úton keresztül menekítik. A tűzvész megfékezésében szlovák tűzoltók is segítenek. Már minden 30. eladott használt autó elektromos meghajtású Szlovákiában. Az idei első fél évben 7603 akkumulátoros elektromos jármű talált gazdára, ami 38%-os növekedés az előző évhez képest. Közben az elektromos használt autók átlagára második éve folyamatosan csökken, és már 28 000 euró alá került. Az Aures Holdings elemzése szerint az elektromos járművek aránya a használt autók piacán 2021 óta jelentősen nőtt. A korábbi 25%-ról idén már csaknem 3,4%-ra emelkedett. Az Európai Bizottság azzal vádolja a TikTok közösségi platformot, hogy nem tesz eleget a kiskorú felhasználók védelméért. A szolgáltatásra ezért jelentős pénzbírságot is kiszabhatnak. Az Európai Bizottság szerint a gyerekek fiókjait csak az általuk engedélyezett személyek számára kellene láthatóvá tenni, nem pedig minden felhasználó előtt. Henna Virkkunen, uniós technológiai biztos hangsúlyozta, a magas szintű védelemnek nem választható lehetőségnek, hanem alapbeállításnak kellene lennie. A bizottság szerint a jelenlegi rendszer növelheti a nem kívánt kapcsolatfelvétel és az online zaklatás kockázatát.
2: Időjárás.
3: Estig napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, az éjszaka derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hűvös lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Holnap napos, többnyire derült időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak, de nyugaton akár 30 fokot is mérhetünk. A szél gyenge lesz, napközben többfelé déli irányba fordul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az R2-es gyorsforgalmi út végén Losonc előtt Zólyom felől érkezve egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A járművek az egyik sávot blokkolják. A helyszínen váltakozva halad a forgalom, lassulásra és kisebb fennakadásra kell számítani. Sebességet mérnek a rendőrök az R1-esen Aranyosmarót előtt Nyitra irányából. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, most ismét következzen egy részlet a szerdai nappaliból. Legszebb nyári vakációm címmel új sorozatot indítunk a szerdai nappaliban, ismert és kevésbé ismert szlovákiai magyar személyiségeket kérdezünk nyári emlékeikről, utazásaikról és történeteikről. Első vendégünk Bandor Éva színművésznő, akivel gyermekkori nyarakról, emlékezetes vakációkról, utazásokról és természetesen néhány friss színházi és filmes munkájáról is beszélgetünk. Szia Éva!
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Éva, az idei nyaralás után, vagy még csak előtte?
1: Hát ez idén nem nagyon fog összejönni, úgy, ahogy tavaly sem, mert mostanában a nyaraim általában forgatások körül zajlanak, és az sajnos beteríti az egész nyarat, úgyhogy ha tehetem mostanában, akkor szeptember-október környékén elugrok valahová. De akkor már sajnos nem a családdal, mert nekik meg már iskola van. Tehát a Gábor ugye, aki a párom, aki tanár, neki elkezdődik augusztus végén, a gyerekem, aki még diák, annak ugye szeptember elején, úgyhogy így.
0: Sokat hallani mostanában felőled, ugye Pozsonyban bemutatótok volt, Karlovy Variból is jó hírek érkeztek, hogyan fogadtad a Prameny vagy Forrás című filmetek sikerét?
1: Ó, nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt Karlovy Variban is, ami egy kicsit munkaügy is volt, ugye, mert ott vannak mindenféle, tehát nem csak kikapcsolódás van, meg az, hogy én beülök a vászon elé és nézem a filmet, hanem egy ilyen kötelezettségekkel teli, de ezek nagyon kellemes dolgok természetesen, úgyhogy nagyon örültem a kritikusok díjának, ami tulajdonképpen az egész világból 80 kritikus dönti el, hogy ki kapja a Fipresti díjat, és ez egy nagyon nagy boldogság volt, és a filmet is szeretettel ajánlom mindenkinek, amint kijön a mozikban, úgyhogy most már előbemutatókat tartunk Szlovákia szerte. Majd Nyitrán lesz látható a film, azt hiszem 7 órai kezdett el. Nemrég jöttünk haza Rimaszombatból, úgyhogy ahova tehetem, kísérem a filmet, és pár napon belül pedig láthatja a kedves közönség is.
0: Ahogy olvastam, holnap kerül a szlovákiai mozikba, holnap ez a bemutatója. Kérdezzelek is még majd róla, de előtte beszélgessünk egy kicsit könnyedebb témákról, nyári történetekről, emlékekről és a szívedhez közel álló élményekről. Kezdjük mindjárt a gyermekkori nyaraiddal. Ugye Kéminden nőttél fel. Milyenek voltak a kémindi nyarak?
1: Minden évben jártam pionírtáborba. Tehát azok a hallgatók, akik a 70-es években voltak gyerekek úgy, mint én, és abban az időszakban úgymond nagy idézőjelbe szocializálódtunk, azok pontosan tudják, hogy miről beszélek, tehát édesanyám ugye a papírgyárban dolgozott, apu vastas volt Párkányban, és minden nyáron én egy ilyen megszállott pionírtábori rajongó voltam, ami magyarul úttörőtábor, és az egy hét volt, és mindig valahova Szlovákiába vittek, és imádtam azt a annak a hangulatát imádtam leginkább, amikor kivittek minket az erdőbe, és majdnem minden egyes alkalommal az erdőben voltunk, illetve erdő mellett volt az elszállásolásunk, és azt a hangulatot imádtam ezekben a táborokban, amikor esett az eső, és délután kiengedtek minket eső után bóklászni, természetesen bizonyos látóhatáron belül, de annak a mai napig is imádom a hangulatát ennek a friss erdei eső utáni levegőnek. Aztán a nyarak, miután ugye mi sose voltunk úgy eleresztve anyagilag, hogy megengedhetünk volna magunknak nagy tengerparti nyaralásokat, én 21 éves voltam, amikor először láttam a tengert, így a garamhoz kötődik a nyaram, és az összes nyaram a pionértáborokon túl, úgyhogy mi oda jártunk a garampartra, és ezt nagyon-nagyon szerettem, ott tanultam megúszni, ott volt egy csomó barátom, barátnőm, akikkel jártunk, bandáztunk, persze vigyázni kellett, de nagyon szerettem ennek a hangulatát.

0: szekülővel, bármivel.
1: Fiatal felnőttként mennyire voltál az a típus, aki a hátára veszi a hátizsákját és nekivág a nagy világnak?
0: Abszolút ez a típus voltam. Tehát, hogy én nem számolgattam nagyon a pénzeket, hát nem volt abból olyan, hogy most luxus nyaralásokra teljen, tudod, úgyhogy végül is buszos kirándulásokkal indultunk, és gondolkodtam ezen, hogy melyik is volt az utazásom, ami meghatározó volt. Olaszország szerelmese vagyok, és Szicília szerelmese, úgyhogy majdnem minden nyarunkat visszamenőleg 30 évre Olaszországban töltjük. Tehát, hogy itt-ott voltak kilengések, hogy elmentünk Krétára, vagy így. De a legmeghatározóbb élményem az egy buszos kirándulás volt, ami 30 óra lesz Szicíliára, és onnantól kezdve ez annyira belém égett, hogy én visszajáró embere vagyok, visszajáró alanya vagyok Szicíliának. És bizony a párommal volt, úgyhogy vittük a sátrat, ez egy 12 napos vagy 14 napos kirándulás, ugye csak oda utazni nagyon hosszú idő, visszautazni nagyon hosszú idő, és ez egy ilyen kempingben történt sátras nyaralás, és még pluszba vittünk egy kis sátrat, és akkor mi leléptünk, és akkor így elmentünk Agrigentóba, elmentünk Selinuntébe, elmentünk ilyen kempingekbe pár napra, és így akkor kezdtük el így keresztül kasul bejárni Szicíliát. Ez egy nagyon meghatározó élményem volt, és én ilyenben nagyon vagány vagyok, és bátor.
1: Volt olyan utazásod, amely nem úgy sikerült, ahogy eltervezted, és mégis éppen ezért lett emlékezetes?
0: Persze, voltak olyan élményeim, de épp nem Olaszország. Pontosan akkor, amikor elkanyarodtunk Olaszországból, és elmentünk utazási irodával, azt hiszem Zakynthoszra, és nem azt a szobát kaptuk, amit lefoglaltunk, illetve ami a képeken volt, stb. Tudod, olyankor, amikor megérkezel, és ilyenekkel találkozol, akkor, és tudod, hogy még van több mint 10 napod, akkor egy kicsit, hogy átlélegzed, megpróbálod oldani a helyzetet, de nem sikerül, és akkor azt mondod, hogy most el fogod rontani mind a 10 napodat ezek után, tehát, hogy átlélegzed, kibékülsz a környezettel, megbékélsz önmagaddal is, és valahogy kibírod, de akkor eldöntöttem, hogy soha többet utazási irodával nem utazom, úgyhogy onnantól kezdve mi hárman, Gábor, Fanni meg én vettük a nyakunkba főleg Olaszországot, és akkor így együtt utaztunk, és mindent én szerveztem tulajdonképpen a repülőjegytől kezdve a szálláson keresztül, mindenen keresztül mindent én. És rájöttem, hogy én ezt nagyon jól tudom csinálni, úgyhogy innentől kezdve csak így utaztunk.
1: Azt említetted, hogy az idei nyár is erősen a munkáról szól, vagy arról is szól. Biztos előfordult olyan is, hogy egy turné, vagy fesztivál, vagy forgatás révén jutottál el olyan helyre, ahova mondjuk magánemberként talán sosem utaztál volna. Ezek közül melyik volt számodra különösen emlékezetes?
0: Hát az 2015 Peking, hát az a pekingi filmfesztivál volt, ahol végül is 3 díjat hoztunk el, ez az úgynevezett Kientyen díjam, amit a legjobb női alakítás díjként kaptam meg, illetve a mellékszerepért, bocsánat, így pontosabban. Azt tulajdonképpen a Pirikler Mátyás volt a producere a filmnek, a Gyerek című filmről van szó, amit Jarovojtek rendezett, és szerintem azzal jutottam el a legtávolabb így filmfesztiválra, és az egy nagyon-nagyon erős és szép élmény volt, ráadásul úgy, hogy díjakkal jöttünk haza, amivel egyáltalán nem számoltunk, tehát ez itt tényleg egy nagy meglepetés volt. Egy teljesen más kultúrával való találkozás, tehát hogy ez egy izgalmas utazás volt.
1: Ha már filmfesztiválokról van szó, akkor térjünk még vissza Karlo Vivarihoz. Hogyan élted meg az idei fesztivált? Volt-e egyáltalán időd, mert mondtad, hogy azért nem kevés kötelezettség is várt rád, tehát volt-e így fesztiválozóként is jelen lenni lehetőséged, vagy elsősorban a hivatalos programok, a maga a film körüli teendők töltötték ki az ottani napokat?
0: Hát igen, sajnálatos módon nem volt nagyon idő beleszagolni ebbe a fesztivál hangulatba. Egy éjszaka volt olyan, amikor a filmbemutató után ünnepeltünk együtt, de én annyira lebetegedtem, hogy nekem másnap haza kellett jönnöm egy ilyen klímától, egy ilyen hülye megfázás, és teljesen levert a lábamról, úgyhogy jött haza egy kocsi, azzal haza is jöttem. Úgyhogy a másnap, amikor már egy kicsit élvezhettem volna a fesztivált, akkor már nem tudtam ott lenni.

0: mert ezt lázasan, betegen, náthásan, ezt nem tudod élvezni, úgyhogy most ezt így, ez jutott nekem ebben az évben, de egyébként fantasztikus hangulata van a városnak, a fesztiválnak, miután ez egy kisváros, nagyon összpontosul és koncentrálódik minden a központra, és rengeteg ismerőssel találkozol, akikkel dolgoztál valamikor régen, nem tudom hány évvel ezelőtt, és akkor így, szóval nagyon-nagyon-nagyon jó hangulata van az egész Carlo Vivari filmfesztiválnak.
1: Mit jelent számodra a Prameny, tehát a Forrás című filmnek a sikere, és miért különösen fontos neked ez a film?
0: Nekem ez nagyon sokat jelent, ugyanis nagyon sokáig forgatom, ezt 2022-ben kezdtük el forgatni, most 2026 van. És mi rendszeresen találkoztunk, és rendszeresen évente különböző helyszíneken forgattunk, gyönyörűbb helyszíneken, hozzáteszem. Rimaszombat, bent ugye a Városházán, forgattunk Prága mellett egy elmegyógyintézetbe, ami a monarchia alatt épült, aztán forgattunk bizonyos kastélyokba, Balatonparton. Szóval nagyon-nagyon szép helyszíneken voltunk, és nagyon-nagyon szerettem ezt a stábot, és nagyon jók voltak a találkozások 4 éven keresztül, tehát hogy ez erre volt idő, erre a filmre, ez nekem nagyon-nagyon imponált, hogy volt idő. Volt úgy, hogy egy nap egy képet csináltunk, tehát hogy ez egy hatalmas nagy luxus, mert általában egy filmet 30-40 nap alatt szoktak leforgatni. Ez teljesen másképp történik Ivan Ostrokovszkinál. A téma pedig azért fontos és melbevágó, mert én nem tudtam erről semmit, miután beszéltem a rendezővel, felkért a szerepre, akkor tudtam meg, hogy 80-as években tulajdonképpen sterilizálták a cigány nőket, és így próbálták meg a népességet csökkenteni a körükben, a cigányság körében, és ez engem teljesen mellbevágott, és nagyon-nagyon érzékenyen érintett. Készült erről egy olyan film, ami után lehet sok mindenről vitatkozni, morális dolgokról például. Tehát, hogy fontos, nekem nagyon fontos ez a film.
1: Az utóbbi időszak egyik másik fontos munkája volt Székely Csaba 10 című drámája Hégli Bence rendezésében. Volt is már róla szó itt a rádióban, beszélgettünk az alkotókkal. Benned milyen élményként maradt meg ez a produkció?
0: Nagyon várom a folytatást. Szeptember 21-én lesz a következő előadásunk, mikor újra felvesztük a fonalat, mert ugye most mindenki elment nyári szünetre. A találkozás a színészekkel, ami egy teljes egyvelege a szlovák és a magyar színházi palettának, hiszen a Fica Istvántól kezdve, ugye, aki az Örkény Színházban játszik, a Rebecca Polákován, Kamil Nikócsíkon át. Hát ugye szlovák nyelven történik ez az előadás. Van hozzá magyar felirat is, úgyhogy bizonyos szinten ez kihívás is volt számomra, hogy újra szlovák nyelven játszom, de ez nagyon jó, tehát hogy ez most annyira frissíti az agyamat, hogy ezt nagyon szeretem, vagy frissen tart, és nagyon jó az anyag, tehát hogy maga Székely Csaba által megírt dráma, vagy tragikomédia a műfaja. Nehéz is elmondani, miről szól, de tulajdonképpen amikor a 10 fő bűnről beszélünk, és amikor az első bűn összeér a 10-essel, az egy jó kis ilyen krimi történet, amikor figyelemmel kísérjük, hogy hogy áll össze a mozaik ebben az 1-től 10-ig való történetben, illetve bűnökben. Úgyhogy nagyon izgalmas az anyag maga, szerintem nagyon jó a szlovák fordítás, és nagyon szeretek ezzel a társasággal dolgozni, és szeretek az ifjú szívekben játszani, aki lehetőséget adott nekünk újra, hogy ott mutathassuk be ezt az előadást, és ott játsszuk majd egész év végéig tulajdonképpen most már, és gondolom, hogy majd még a 2027-es évben is folytatódni fog.
1: Milyen kihívások várnak még rád idén? Mondtad, hogy most nyáron is forgatsz, el lehet-e már árulni erről valamit?
0: Még igazából nem nagyon merek róla beszélni, de éppen most, ha leteszem a telefont, szaladok Pozsonyba egy kosztümpróbára, és augusztus elején kezdek forgatni egy filmben, egy abszurd komédiát forgatunk Palo Koretz rendezésében, és a címe az, hogy Saigon. Ezt forgatom szeptemberig, és aztán októberben pedig egy ilyen folk horror filmben kezdek dolgozni, ami számomra egy teljesen új terep, mert ezt még nem próbáltam, viszont nagyon szép a forgatókönyv, és ez a két film vár rám most még ebben az évben, és aztán utána egy rövid sorozat, egy 6 részes rövid sorozatnak a bemutatója vár most már ránk, amiről még igazából nem nagyon merek beszélni, mert köt a szerződés addig, amíg mediálisan nem fog kijönni, de ez egy nagyon nagy kihívás volt, és ezt nagyon-nagyon várom.
1: Visszatérve az utazásokhoz, és ezzel zárva is a beszélgetést, azok közül, a helyek közül, ahol még sosem jártál, hova utaznál legszívesebben, és miért? Hát mi volna a te álomutad?
0: Hát Peru. Peruba szeretnék elmenni. Az lenne egy álomút, de nem tudom, hogy ez mikor fog megvalósulni. És tulajdonképpen az álomutakból csak talán annyi, hogyha sikerül évente legalább egyszer látni a tengert, és egyszer egy kicsit úgy kikapcsolódni, amikor semmire nincs gondja az embernek, csak pontosan hagyja magát sodródni azzal, ami aznap történik, és nincsenek gondok, és megszűnnek a problémák, és egy kicsit kikapcsolja az ember a telefont, az agyát, a mindent maga körül, és vesz egy könyvet, és csak úgy el van. Na hát, hogyha ez összejön, akkor az egy álomutazás.
1: Akkor így legyen sokszor, és Perut is kívánjuk, hogy összejön majd. Bandor Éva színművésznőt hallották, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Új szlovák rekordot állított fel a zürichi tavi úszómaratonon, Plavec Péter extrém sportoló, pedig közvetlenül az indulás előtt még az is kérdéses volt, hogy egyáltalán vízbe ugorhat-e. A Sportfanatik DS új sikeréről lesz szó a folytatásban. Szervusz Péter, köszöntelek a vonalban.
2: Szia, üdvözlök mindenkit.
1: A versennyel kapcsolatban 3 év várakozásról írtál egy posztodban, ami nagyon hosszú idő, sokat készültél rá testben és lélekben is, aztán közvetlenül a rajt előtt egy pillanatra minden bizonytalanná vált. Elmeséled a hallgatóknak, hogy mi történt?
2: Igen, persze. Na, ez ugye úgy van, hogy ezen a versenyen maximum 70 úszó indulhat, és ezért egy ilyen várólista keletkezik, és nekem 3 évet kellett várnom, amíg megkaptam a startot, és ugye idén az év elején kaptam meg az igent, hogy indulhatok a versenyen. Erre el is kezdtem egyből keresni egy motorcsónakot kapitánnyal, aki ugye lekísérne engem ezen az úszáson, mert ez úgy van, hogy minden úszónak kell egy kíséret, vagy egy kajakos, vagy egy motorcsónakos kísérő, és én találtam is Svájcba, Zürichbe egy fickót, aki hajlandó volt lekísérni, megegyeztünk, mindent megbeszéltünk, hogy ott találkozunk verseny előtt egy nappal Zürichbe, ugye hetente telefonáltunk, egyeztettünk, mindent megbeszéltünk, hogy is lesz. És amikor odaértünk Zürichbe, akkor egyszerűen csak nem válaszolt az üzeneteimre, nem vette fel a telefont, és abszolút elérhetetlen volt. Ezért elég elkezdtem félni, hogy egyáltalán fogok-e tudni úszni, vagy hogy mi lesz most ezzel a versennyel, mert ugye sok edzést belefektettem, sok szponzori támogatást, meg ilyenek, és most igazából nem akartam kimenni, és aztán 3-4 nap múlva Zürichből megint hazarepülni. És oda mentem a szervezőhöz a verseny előtti estén, és mondtam neki, hogy hát sajnos van egy kis gondom a kísérő hajóval, mert nem reagál a kapitány, és erre megnyugtatott a szervező, mondta, hogy neki elvileg van 2 extra kísérőhajója, amik ilyen biztonságért felelnek, meg ilyen extrába ott vannak, hogyha bármi történne, és hogyha nem lesz rá szükség a verseny napján, akkor akár az egyiket megkaphatnám pilótástól. Ugye még utolsó pillanatig reméltem, hogy az emberem jelentkezik, akivel mindent lebeszéltünk. Reggel odaértünk a startra a feleségemmel, és felkészültünk, bemelegítettem, átöltöztem, elkészültem az úszásra, feleségem bekent ilyen napkrémmel, meg ilyesmi. És még egy negyed óra volt a verseny kezdetéig, és ugye nem volt még mindig ott az ember. Ezért oda mentem megint a szervezőhöz, és mondtam neki, hogy hát az a helyzet van, hogy nem jött el a kapitány, nincs kíséretem, de viszont itt állok, és szeretnék úszni. És akkor így utolsó pillanatban elkezdett szervezkedni, és kb. 5 perccel a start előtt sikerült felszabadítani az egyik kísérőhajót, és így gyorsan a feleségem egy barátnőjével, aki ott élt Zürichbe, felpattantak a hajóra, és akkor én oda mehettem a startra, és elkezdhettem az úszást.
1: Nem volt kegyes hozzátok az időjárás sem, erős eső, szél és vihar nehezítette az úszást, már azért ebben már nagy tapasztalatod van. Hogyan élted meg a startot, hogyan élted meg magát az úszást?
2: Igen, hát ugye abban a pillanatban, amikor én bemásztam a vízbe, akkor be volt borulva, reggel 7 óra volt, vasárnap be volt borulva, és tudtuk, hogy napközben lesznek kisebb esőzések vagy viharok, mert ugye hetekig már néztük előtte az időjárás jelentést, és ahogy bemásztam a vízbe, elkezdtem úszni, kb. 2-3 percen belül hatalmas eső, szél, vihar, villámlás, meg minden ilyesmi. Tehát ahogy úsztam, láttam, hogy csatlakozik be a feleségem a kísérőhajóval, így oldalt mellettem, hogy aztán mutassák nekem az utat, és láttam, hogy már esőkabátokba, poncsókba be vannak öltözködve, szakad az eső, fúj a szél, csuromvizesek, úgyhogy igazából jobban izgultam miattuk a hajón, mint magamért, tehát azt tudtam, hogy a 26 kilométert én le fogom úszni, azzal nincs semmi baj, akármilyen körülmények is legyenek, de viszont kicsit féltem, hogy a vihar miatt vagy nehogy lefújják a versenyt, vagy nehogy az legyen, hogy a kísérő hajó sajnos nem tud jönni mellettem, mert nad lesz a hullám, vagy valami ilyesmi.
1: Szólj kérlek pár szóban arról is, hogy mit kell tudni erről a zürichi tavi úszómaratonról, miért volt számodra fontos?
2: Azt kell tudni erről a zürichi maratonról, hogy ez Európa egyik legrégebbi ilyen nyíltvízi úszóversenye, hatalmas nagy ilyen tradícióval van ez így összekötve, és minden éven tele van, tehát mindig maximum létszám startol ezzel a versenyen. Egész világból jönnek ide úszók, tehát most is voltak Ausztráliától kezdve, mindenhon Indiából, mindenhonnét az egész világból versenyzők, akik ezt teljesíteni akarják. Az úszás Rapperswil városból Zürich városba, tehát a tónak a jobb oldalán úgymond végig vezet, és ez az úszás, ugye már csapattársaim is úszták, tehát Pék Dezső volt idáig a szlovák rekordtartó ezen a tavon, ő azt hiszem 9 óra 17 perccel volt idáig a leggyorsabb, aki ezt leúszta, és ő motivált ugye engem ahhoz, hogy megpróbáljam én is ezt a tavat, mert rengeteget hallottam tőle, hogy ez milyen szép, meg ugye a menedzserünk Tibor Hidegheti, ő kísérte kajakkal már egyszer ezen a tavon, tehát tudtam, hogy ez egy nagyon nívós verseny, és ezért szerettem volna már évek óta részt venni rajta.
1: Na, szóval azt mondtuk, hogy 7 óra 58 perc alatt aztán végül is teljesítetted a távot, ezzel új szlovák rekordot állítottál fel. Mit éreztél a célba érkezéskor? Nem tudom, hogy eddigra már jobb volt-e az idő a végén, és mikor tudatosult benned igazán, hogy rekordot húztál?
2: Hát igazából ez a nagyon rossz idő, ez ilyen első 1-2-3 órában volt, aztán úgy, ahogy haladtunk a tó feléhez, ott kezdett eléggé stabilizálódni, tehát ott kicsit kijött a nap is, és ott egy ilyen elég normális idő volt, és aztán a úszás második felébe, ott meg volt egy gyenge ellenszél, tehát pont előről fújt nekem a szél, ami kicsit ilyen ellensodrást, ilyen gyenge ellensodrást képzett a tavon. Folyamatosan tudtam az időmet, meg hogy hol tartok a mezőnyben, mivel hogy a feleségem, meg a többiek a hajón ugye követték, hogy hol vannak a többiek, és tudtam, hogy valahol elől vagyok, de nem tudtam pontosan hányadikként, és viszont ilyen lehet egy órával a vége előtt, tehát egy órával a cél előtt kb. Ott már mondta a feleségem, hogy ez szlovák rekord lesz, mert kiszámolták, ugye, hogy még kb. Mennyi, hogyha így folytatom, mennyi idő lesz még a célig, és mondta, hogyha ezt tartani tudom, akkor itt már meg lesz a szlovák rekord. Úgyhogy próbáltam is végig küzdeni és tartani ezt a tempót, nehogy lelassuljak, vagy nehogy valami közbe jöjjön, hogy ez ne sikerüljön. Tehát úgy igazából ott a vége felé már tudtam, hogy ez meg lesz. Azért ez egy ilyen nagyon jó érzés volt, amikor beértem a célba, hogy hú, sikerül, biztos, meg ilyesmi.
1: Ugye a posztodban nem csak a csapatod a Sportfanatic DS támogatását emeled ki, hanem a feleséged szerepét is. Azt mondhatjuk, hogy nélküle vagy nélkülük ez a siker nem született volna meg?
2: Igen, ezt egyértelműen mondhatjuk. Ez ugye, ez a hosszú távú úszás, ez úgy néz ki, mintha ez egy ilyen egyéni sport lenne, de igazából ez csapatmunka, tehát nélküle nem tudtam volna megcsinálni, ugyanúgy, mint a Sportfanatic csapat támogatása nélkül se. Tehát ez mindig ilyen több emberes meló, mert ugye én úszok, de az, hogy én kapjak enni, inni, meg hogy mutatják az irányt, meg biztatnak, meg ilyenek, tehát ez egy hatalmas nagy része ennek az eredménynek.
1: Egyébként egy ilyen közel 8 órás úszásnál hogyan oldjátok meg a frissítést, egyáltalán mit és milyen gyakran tudsz enni vagy inni úgy, hogy közben gyakorlatilag meg sem állsz?
2: ez nekem le van tesztelve, tehát már csomó ilyen versenyen, meg csomó ilyen úszáson kipróbáltam, hogy mi passzol nekem legjobban, és nekem ez úgy működik, hogy én minden 30 percbe kapok egy italt, ami egy ilyen szénhidráttal dúsított ital, amit egy üvegbe, egy ilyen kötélen úgymond bedob a feleségem a hajóról, én gyorsan iszok belőle, ő aztán ezen a kötélen visszahúzza azt a hajóba, és én úszok tovább.
1: Milyen állapotban voltál így közvetlenül a célba a érkezés után? Gondolom az eufória ilyenkor még működik az emberben, meg az adrenalin, de mennyi idő kell azt követően, hogy szervezeted az kiheverjen egy ilyen terhelést?
2: Hát igazából ugye amikor kiértem, akkor egyből kicsit le kellett ülnöm egy pár percre, amíg kiszedték a feleségemék a cuccokat a hajóból, meg odajöttek hozzám, minden eltelt ugye 10-15 perc, addig kicsit leültem pihenni, ittam, meg ilyesmi, és aztán ugye megjöttek, akkor nagy öröm, meg ilyen kisebb interjút kellett adni, meg ilyenek, és aztán ettünk, ittunk, és pihentünk estig, amíg volt a kihirdetés, és ugye aztán így még igazából még most sem fogtam fel, hogy ez sikerült, meg milyen jól ment, meg ilyesmi, de testileg meg viszont elég gyorsan regenerálok, úgyhogy én visszaértünk hétfőn délbe, Bécsbe, és tegnap délután már voltam is először edzeni, tehát úgy éreztem, hogy már szükségem van, hogy kicsit bemenjek a vízbe, és kicsi ilyen lazább edzést megtartsak, úgyhogy igazából tegnap kezdtem, és mától folytatom tovább, tehát mostantól minden nap megint tovább edzés és készülés a jövőre.
1: Na, hogyha jövőről beszélgetünk, mi vár rád a közeljövőben, és készülsz-e már a téli romániai jegesúszó világbajnokságra?
2: Na, a közeljövőben lesz egy-két kisebb versenyem, ugye ez volt nekem a szezon főpontja, ez a Zürichi tó, ez most már megvan, és most még lesz egy-két kisebb verseny, lesz ilyen szlovák kupa, meg ilyesmi itt a környéken, amiket abszolválni szeretnék, plusz most kitaláltuk egy-két barátommal, hogy augusztusban szeretnénk elúszni Bécsből Pozsonyba. Tehát itt Bécsbe beugrálunk a Dunába, lesz velünk kísérőhajó, meg ilyen profi kíséret, és leúszunk Pozsonyba, hogy kipróbáljuk ezt is, hogy milyen így a sodrással együtt leúszni ennyi kilométert. Tehát ez van most így a közeljövőbe, és aztán készülődünk csapattal együtt, a sportfanatikkal a Oradeai Romániába világbajnokságra. Tehát jegesúszó világbajnokság január 2027.
1: Ott mik a célok?
2: Ott a szokásos távaimat fogom úszni, tehát minden, ami gyorsúszás, az összes távon el szeretnék indulni, és mindenképp legalább egy dobogót szeretnék. Tehát minden évben nagyobb és nagyobb a konkurencia, de jó lenne legalább egy távon, hogy legyen egy dobogós helyem.
1: Na, akkor szorítunk, hogy ez így is legyen, és remélhetőleg majd itt a rádióban is tudunk erről beszélgetni. Visszatérve is zárásként a Zürichi tavi úszómaratonra. Mi az az egy kép vagy pillanat, amely a legerősebben megmaradt benned, és amelyből később is erőt tudsz majd meríteni?
2: Egy olyan kép, ami teljesen belém ivódott, az, amikor úszok, nagyon jól érzem magam, tehát ilyen nagyon jó tempót úszok, és tökéletesen érzem magam a vízbe, és látom, hogy a csónakon mellettem, ez aki vezette a csónakot, plusz a feleségem, plusz a barátnője, csuromvizesen beöltözve ülnek, és majd elfújja őket a szél. Na, olyankor igazából ez a kép így nagyon sokáig bennem fog maradni, mert ez így ilyenkor tudatosul bennem, hogy ugye milyen nehéz nekik ott a hajón, és ott ülni 8 órát mellettem. Az oké, hogy én élvezem az úszást, meg minden, de nekik ez azért nagyon nehéz meló ezt 8 órán keresztül kibírni.
1: És hogy milyen fontos az, hogy ott van melletted, és tud segíteni.
2: Így van.
1: Neked ezekben a céloknak az elérésében. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok ehhez a sikerhez. Új szlovák rekordot állított fel a Zürichi tavi úszómaratonon Plavec Péter extrém sportoló. Az előző percekben őt hallották. Péter, még egyszer gratulálok, és további sok sikert kívánok. Szervusz!
2: Nagyon szépen köszönöm. Szia!

Térségünkben sokan megélték a 20. század nagy tragédiáit, a katonai lágereket, a csehországi deportációt, vagy a politika mindent elsöprő erejét. Ilyen történéseket idéznek fel a visszaemlékezők a soron következő szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Környezetvédelmi munkával is letölthető lesz a büntetésként kiszabott közérdekű munka. Európában terjed a nyugat-nílusi láz, figyelmeztet a WHO. Időnként felhők takarhatják a napot, estig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Bővülnek a közérdekű munka büntetés végrehajtásának lehetőségei Szlovákiában. Az Igazságügyi és Környezetvédelmi Minisztérium együttműködési megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi, hogy az elítéltek ezentúl folyók, partmenti területek tisztításában és más környezetvédelmi feladatokban is részt vegyenek. Boris Szuszko igazságügyi miniszter szerint az ilyen büntetés nem csak felelősségvállalásra ösztönzi az elítélteket, hanem hasznos munkával értéket is teremt a társadalom számára. Gyenge, 4,4-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban Ausztriát, Semmering térségében, Alsó-Ausztria és Steyerország határán. A rengést a nyugat-szlovákiai lakosság egy része is érzékelte. A földmozgás hajnali 1 óra 59 perckor történt, epicentruma mindössze 5 kilométeres mélységben volt. Az osztrák szeizmológiai szolgálathoz délig több mint 750 bejelentés érkezett. Ezek közül több mint 30 kisebb károkról, főként fal- és vakolatrepedésekről számolt be. A nyári szabadságok idején egyre több nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztrálnak Európa egyes részein. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája arra szólította fel az országokat, hogy erősítsék a szúnyogok megfigyelését és tájékoztassák a lakosságot a védekezés lehetőségeiről. A WHO szerint most kezdődik a fertőzés terjedésének időszaka. A kockázat a legtöbb ember számára továbbra is alacsony, de az érintett térségekben élőknek és odautazóknak ajánlott védekezniük a szúnyogcsípések ellen, valamint ismerniük a betegség tüneteit. Irán elutasította Donald Trump amerikai elnök kormányzatának legújabb tűzszüneti javaslatát, írta a The New York Times iráni és iraki forrásokra hivatkozva. Az ajánlatot Ali Az-Zaidi iraki miniszterelnök közvetítette Teheránnak, miután korábban Washingtonban is találkozott Donald Trumppal. A javaslat részleteit nem hozták nyilvánosságra. Egy iráni tisztviselő szerint Teherán nem érdekelt olyan átmeneti megállapodásban, amely nem rendezi a hormuzi szoros helyzetét. Egyesült két nagy erdőtűz Madridtól nyugatra, a lángok terjedését pedig az erős szél tovább gyorsítja. A spanyol hatóságok a kiterjedt tüzek miatt rendkívüli állapotot hirdettek a főváros környékén és egy másik régióban is. Madrid tartományban legalább 19 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A belügyminisztérium újabb egységeket vezényelt a tűz oltására. Spanyolországban idén már több mint 125 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, miközben Franciaországban és Olaszországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak.
0: Időjárás.
1: Estig napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, az éjszaka derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hűvös lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Holnap napos, többnyire derült időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak, de nyugaton akár 30 fokot is mér. A szél gyenge lesz, napközben többfelé déli irányba fordul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Torlódások alakultak ki a főváros több pontján is. Pozsonyban a Lanfranconi hídon Ligetfalu felől a Malomvölgy felé haladva útmunkálatok miatt lassul a forgalom, ott jelenleg 10 perces várakozásra számítsanak. A Sánc utcán a Récsei Ván felé tartva szintén araszolnak a járművek, ott is 10 perces torlódásba futhatnak bele. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. ry.slovnaftmove.sk.
3: A digitális világ érdekes. Modem.
4: Drón és robot technológia az orosz-ukrán háborúban. Merre tartunk? Ha kell, embert is ölnek. Létezik-e védekezés a mesterséges intelligencia vezette drón ellen? Jó lenne, de mi van, ha nincs is háború Ukrajnában? Furcsa, az orosz drónok is használhatták a Starlink műholdakat. Ma elmondjuk, hogy mit tartalmaz az EMMI lélek dokumentuma, és hogy elérhető a virtuális világteremtés. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután innen élőben a stúdióból, vasárnap délelőtt ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az asztaltársaságban, de rögtön vonalban kapcsoljuk bankokból Keleti Artúr kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja alapítóját. Szia Artúr!
5: Hello, üdv mindenkinek, sziasztok!
4: Itt van a stúdióban Kovács Tücsi Mihály sci-fi író, a Galaktika tudományos szerkesztője.
6: Kellemes egy órát mindenkinek!
4: És mindig a sor végére kerül, pedig itt van velünk most már sokadjára, és nagyon jó, hogy itt van velünk dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem docense.
7: Jó szurkolást mindenkinek!
4: Köszönjük, neked is szurkolunk, kedves Robert, és akkor ajánlom a műsorunk internetes felületei, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha a hallgatók eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Az ukrán háború nem csak azért mérföldkő a számunkra, mert a 21. században itt zajlik a szomszédunkban, hanem mert a legújabb drón és robot technológiát is tesztelik ebben a háborúban. Emlékszem rá, hogy a háború első évében Artúrnak volt egy kis sorozata a műsorunkban, és minden héten foglalkozott azzal, hogy ennek a háborúnak a kiberháborús oldala hogyan zajlott, és milyen technológiákat vetettek be. Mi erről leálltunk, egy kicsit reménykedtünk abban, hogy lassacskán befejeződik a háború, de hát azóta is zajlik több mint 4 éve. Szóval a háború első évében még azért a tüzérség dominált, de most már a drónok vették át a szerepet ebben a háborúban. Ez egy drámai fejlemény, Tücsi?
6: Mindenképpen, hiszen, hogyha belegondolunk egy kicsit a 20. századi háborúk történetek, mindegyik volt valami nagy nyomás, amikor létrejött valami új. Az első világháborúban ugyebár a tüzérségi támadások kiszélesedése, a gáztámadások, vegyi fegyverek, illetve a tankok feltűnése. A második világháborúban a repülőgépek alkalmazása, a szőnyeg bombázása, a különböző taktikai bombázások, a tankoknak a újfajta alkalmazása, ezek mind. És gyakorlatilag azóta nem volt olyan különösebben nagy, tehát voltak háborúk, de nem voltak olyan, ami a technológiában valami komolyabb dolgot ugrott volna. És most ez a háború volt az, ami két helyen is, a drónokkal, illetve a robotokkal kapcsolatban is. Hát mondjuk úgy, hogy ez a kísérleti homokozója a fejlesztő cégeknek, illetve a magánfejlesztőknek, mert gyakorlatilag mindent itt próbálnak ki, ami az eszükbe jut, és úgy néz ki, hogy bármilyen szempontból hasznos lehet.
4: Na erről mindjárt mondom majd konkrétumokat, de a dolognak a jelentőségéről pár szót. Hála Istennek atombombát nem vetettek még be az elmúlt 4 évben, bár folyamatosan beszélnek erről különböző közéleti meg ilyen hírháttér műsorokban, úgyhogy ez szerencsére nem történt meg eddig, de ami számomra döbbenet volt, hogy állítólag a drónok okozzák az orosz veszteségeknek a 2/3-át.
6: Ez teljesen elképzelhető adat. Valamikor a második világháború után egy amerikai ezredes végzette kutatásokat azzal kapcsolatban, hogy kik ölnek a háborúban. És arra döbbenetes adatra jutott, hogy a második világháborúban a áldozatoknak a 80-85%-át a tüzérség és a bombázások okozta, mert hogy az emberek lehetőleg kerülik a szemtől szembeni harcot, hát egyrészt maga a gyilkolás miatti lelki teher miatt, illetve a saját védelme miatt, És azért erre most nagyon kapóra jött, hogy hiszen a drón az egy olyan fegyver, amivel biztonságos helyről tudsz úgy támadni, vagy éppen védekezni, hogy te biztonságban vagy, de ugyanakkor az ellenfél pedig komoly veszélyben van.
4: Na de akkor itt van ennek a hírnek a második fele, hogy Oroszország nagy mennyiségben képes drónokat előállítani, tehát akkor itt mind a két fél nagyon komolyan épít a drónokra, akkor nem lenne egyszerűbb az egészet a drónokra rábízni, mindenki menjen haza, és akkor a drónokot elharcolnak.
6: Hát régóta figyelmeztetnek arra, hogy lehet, hogy ez lesz a jövő, és ez a veszély, mert már most azt mondják, hogy eljátékosodik maga a háború. Tehát amikor a biztonságos pincékből irányítják a drónt, azok milyen katonák, tehát hogy mennyire vannak veszélyben, vagy hogy. De éppen ez a dolognak a lényeg, hogy szép lassan, ahogy nézzük, a frontokról vonják ki az élő emberi erőt, mert ez az, ami társadalmilag egy vezetésnek problémás. Neki el kell számolni a halottakkal, a sebesültekkel, előtte sorozást kell rendelnie.
4: Ez bizony, komoly... és nagyon sok ember meghalt már eddig is az elmúlt 4 évben.
6: Hát a legújabb frissebb becslések szerint az orosz oldalon a halálos áldozatok és az olyan sebesültek száma, amelyek már nem olyan sebesültést kaptak, hogy nem tudnak visszatérni a frontra, az már átlépte az 1 milliót. Tehát egészen elképesztő, és hogyha ezeket ki lehet váltani gépek, kell, akkor valljuk be, minden épeszű hadvezér, politikus és minden azt fogja tenni, hogy gépekre váltja az emberi életet.
4: De hogyha jól látom ezeket az infókat, amiket részben tőled kaptam, erre törekednek, hogy kiváltsák az embereket, nem?
6: Na persze, mindenképpen, hiszen az embert pótolni a legnagyobb, legnehezebb. Tehát már a második világháború is az volt a legnagyobb probléma, például amikor Anglia fölött volt a légicsata több hónapon keresztül, hogy végül is azért vesztette el a németek a légicsatát, mert olyan sok repülőgépet és pilótát vesztettek, amit nem tudtak pótolni. Az angolokat, hogyha lelőtték, ott volt a gép, kiugrott ejtőernyővel, beült egy másik gépbe. Ha egy német gépet lelőttek, akkor elfogták, és az a pilóta nincsen. És a gépeket egy technikai háttérrel lehet pótolni. De magát a kiképzés, az emberi életerőt borzasztóan nehéz.
4: Na akkor térjünk rá arra a részre, ami nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy itt technológiáról beszélünk, de ugyanakkor vannak olyan ötletek, és ez az emberektől származnak, amik borzasztó egyszerű, technológiamentes ötletek.
6: Van erre egy szép magyar szó, a sufni tuning.
4: Sufni tuning, igen. Igen, tehát használnak nagyon komoly technológiai eszközöket, drónokat, arra, hogy semlegesítsenek, vagy ártalmatlanná tegyenek más drónokat, de úgy, amire én eddig nem gondoltam volna.
6: Igen, tehát érdekes ez is, hogy megjelent az, hogy bár drónok távirányítás, erre akkor jött az, hogy hoppát, akkor zavarjuk rádióval a pilóta és a gép közötti kapcsolatot, meg zavarjuk a GPS-t, akkor erre rájöttek, hogy hoppá, Kínából 150 dollárért lehet rendelni 50 kilométeres üvegszálkábelt, amivel a teljes front fölött kétszer oda-vissza lehet irányítani a gépeket, aminek utána voltak ilyen hatásai, hogy múltkor láttam egy videót, hogy mintha egy szüretelték volna, úgy gyűjtötték össze egy mezőn az üvegszálakat, hogy átsétált rajta valaki, és így tízesével akadt bele a különböző szálakba, mert ott komolyabb drón légi csaták voltak.
4: Jó, mondjuk én most nem erre gondoltam, hanem arra, hogy az ukrán elfogó drón úgy működik, hogy fölé száll az orosz drónnak, és akkor így magával visz valami kötelet vagy zsinort, és akkor így beleakad az orosz drón, és akkor egyszerűen így bizonytalanan teszi a röptét, és leesik, és
6: készül. Igen, egy teljesen hihetetlen egyszerű primitív ötletek, hogy mint egy horgász bottal repül a drón, oda repül a másik felé, és belógatja a drón protorjai fölé a kötelet, ami rátekeredik, és le fog zuhanni.
4: Ezek nem ilyen elkeseredett ötletek, hogyha nincs már elég pénz, erőforrás, akkor
6: nem feltétlenül. Tehát még csak nem is elkeseredett ötletnek mondanám, hogy nagyon apró ötletekből lehetnek nagyon jó dolgokat. Tehát nagyon sok olyan volt, hogy egyszerű bolond ötletből valami nagyon komoly dolgok születtek annak idején. Tehát például kitalálták a második világháborúban a betonhajót, mert hogy hiány volt a vasból, és működött, tudtak, a beton volt bőven, öntöttek betonhajót, működött a dolog, csak azért kellett félbe hagyni a módszert, mert lett elég vas, meg acél. Tehát onnantól nem volt érdekes.
4: Egyszerűbb volt.
8: És akkor azt hittem, azt mondott Tücsi, hogy azért kellett abba hagyni, mert amint vízre tették, elsüllyedt.
6: Nem, épp ez volt, hogy nem süllyedt. Tehát teljesen. A fizika azért remekül működik, hogyha szakemberek kezébe van.
4: Van még egy nagyon érdekes dolog, fejlemény, ami képileg is jól megmutatható lenne, hogy az egyik hír szerint állítólag 3 orosz katonát egy ukrán földi robot kísérte el, mert sakban tartotta őket fegyverrel, és megadták magukat az oroszok, az robotnak.
6: Igen, igen. Tehát

0: de például ugyanezt lehetett látni a fegyverkezelők, különösen a páncélosoknál, hogy a drónokkal elbújtak épületen belül a T-72-essel, és berepült, megállt előtte, majd buf, neki, és kilőtte a tankot. Hogy megjelentek ezek, ott is a sufni tuning, hogy látszott, hogy a falusi nagymama tyúkolját szétkapták, és a lécekből, meg a csirkedrótból csináltak egy ilyen hálót a tank körül, hogy fönnakadjon rajta, de a legújabb, amit láttam, amit úgy neveztek el, hogy pitypang, képzeljétek el, hogy a tankra rá voltak hegesztve ilyen drótkötél sodrony félméteres darabok, amik a félméter után így szét voltak nyitva. És gyakorlatilag egy ilyen fém felhőt hozott létre, mintha egy pitypangot néznénk, hogy védje a drónok ellen, hogy ne tudjanak becsapódni.
1: Arthur, egy kicsit térjünk már vissza ahhoz a 4 évvel ezelőtti tematikához, amit vittél, mert ugye akkor a kiberháborús dolgokkal foglalkoztál sorozatszerűen. Arról tudsz valamit, hogy ezekkel a drónos fejlesztésekkel foglalkoznak-e a hackerek, akár ukrán, akár orosz oldalon? Tehát, hogy ezt akár meg lehet hackelni egy ilyen drónt?
2: Hogyne lehetne, persze. Pont az érdekes ezekben a drónokban, hogy ezek repülő számítógépek valójában, amiknek telekommunikációs dolguk is van, informatikai dolguk is van, meg fizikai dolguk is van. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ezért különös érdeklődéssel figyelik a hackerek, és valóban, ahogy Tücsi is mondta, rengeteg ilyen fizikai megoldás van, ez a hálót rádobunk, sőt, korábban még voltak sólymok is, előszeretettel vadásznak a kisebb drónokra, nagyon szeretik őket. De hogy,
1: azért
2: de hogy
1: sajnáltam kívül... azokat a sólymokat, hogy a mancsuk karmaikat azért eléggé össze megsérülnek, nem?
2: Persze, jó, lehet ezt mondani, de attól függ, tudod, hogy itt is vannak prioritások. Igen, tehát értjük, igen, persze, igen. De azért az ember, tudnék mondani olyan dilemmát, ahol a sólyom kevésbé számít. Uh-huh. Szóval, de nem is ez a lényeg. Amire ki akartam lyukadni, az az, hogy nagy érdeklődéssel követik a hackerek is, és a mai napig is ilyen százas nagyságrendű hacker csoport dolgozik a kibertérben, és ennek egy része, több ezer emberre is tehető ezeknek a száma szerintem, igenis foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Képzeljétek el, olyan technológiák is vannak, hogy mondjuk az egyik drón a másik drón mellé áll, és egyszerűen belehekkel. És aztán miután feltörte, ezután leszállítja, elviszi magával, tehát az uralma alá hajtja, tehát ilyen is létezik, meg természetesen az is egy lehetőség, hogy összezavarja a hacker az adott drónt, tehát belepiszkálhat az irányítási rendszerébe. Szóval amikor drón védelmi rendszerekről beszélnek, akkor ezeknek a fizikai, informatikai, telekommunikációs dolgoknak az egységéről, egészéről beszélnek, mert valamikor vagy ez jön be, vagy az. És még egy dolgot azért hozzátennék, hogy itt a mesterséges intelligenciának a használata is egyre intenzívebb. Például az izraeli hadsereg már, jól emlékszem, talán 2 vagy 3 éve mutatott be egy olyan megoldást, amelyik egy nagyobb drón, ami egy csomó kisebb drónt visz be mondjuk egy ilyen kisebb városi küzdelembe, megáll mondjuk a város határán, vagy ő valamilyen magasabb területen leszáll, ahol nehéz őt elérni, és onnan a kis drónok föllöppennek, amik addig utaztak rajta, és azok, mely kisebb tápegységgel rendelkeznek, szépen egy kisebb elemmel, akkumulátorral, azok szépen berepülnek a helyszíre, és ami a lényeg, hogy a katonákat követik, és az ő utasításaikat követik, illetve nekik adnak felderítési lehetőséget, tehát ilyen taktikai célú drónok is léteznek már ilyen nagyon szűk mozgástéren, na és azoknak például már volt olyan képessége akkor is, ami egy ilyen sokat vitatott kérdés ma is a drónoknál, hogy lehetett olyan parancsot adni, lehet nekik olyan parancsot adni, hogy szálljál ide, le, légy szíves, állj meg itt az ajtóban, és bárki, aki ellenség, arra robbanj föl. Tehát kvázi egy akna, csak egy intelligens típusú akna, ami felismeri az ellenfelet.
1: Úgyhogy
2: ez egy komoly kérdés. Hát igen, mesterséges intelligencia, tehát meg lehet mondani neki, hogy ki az, aki barát, ki az, aki ellenség, és ezt úgy, ahogy egy katona, úgy egy AI is felismeri, sőt, mondok egy ilyen sajnos kicsit terminátorosan hangzó dolgot, nem ritka, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb eséllyel tud jól helyesen azonosítani egy ellenséget, és tudja megkülönböztetni a bajtástól, mint az ember. Úgyhogy egyre valószínűbb, hogy ezekre egyre inkább fognak támaszkodni a bevetésen a katonák.
0: Igen, például egy tipikus lehet az, hogy felismeri az egyenruhát, és akkor itt jön be az kérdés, hogy ott van egy szegény kis árván maradt gyerek, aki télen fölvette egy katona kabátját, és akkor jönnek az összes ilyen komoly erkölcsi problémák, ami a minden háborúra igaz. Tehát ez sajnos meg kell...
1: Kivéthetetlenek
2: az ilyenek. Tücsén, azt mondom, még ezzel együtt is tudom, hogy ez egy ilyen feloldhatatlan vita most, mert ugye ilyen teoretikus helyzetekről beszélgetünk, de szerintem még itt is nagyobb esélye van annak, hogy az AI egy kontextus szerintem jobban felismer, jobban meg tudja szerintem mondani egy csomó helyzetben, a ketten meg együtt biztosan, tehát hogyha

0: mondjuk egy AI-jal támogatott katonai döntés van. Ugye erről nagy viták vannak mindig, hogy benne kell maradnia egy ilyen döntés esetében egy katonának ebben a bizonyos loopban, ez a man in the loop, hogy van a láncban ember, vagy nincsen, vagy pedig már csak mellette van on the loop, vagy at the loop, tehát mondjuk egy döntést később hagy jóvá, vagy és így tovább. Szóval ebben már most is a katonai rendszerek azért előbbre járnak.
1: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
2: Az ukrán drónokról már az elmúlt években is hallottunk, hogy nagyon hatékonyan vettek részt ebben a háborúban. Arról is hallottunk, hogy nagyon mélyen berepültek Oroszország területére az ukrán drónok, de azt olvastuk, hogy 2024-ben ezeknek a hatékonysága elkezdett csökkenni. Mégpedig azért, mert az oroszok nyilvánvalóan elkezdtek védekezni ellenük, tehát zavarták a drónokat rádió hullámokkal.
3: Nem elkezdtek, hanem addigra sikerült valamilyen megfelelő védelmet kitalálni ellen.
2: Addig is próbálkoztak, csak nem sikerült?
3: Az ember az első háború első percét, amikor rájönnek, hogy itt van egy új fegyver, amelyik engem, akkor abban a pillanatban elkezdenek rajta, hogy mit lehetne ellene tenni, akkor hát, de ilyet nem lehet egy pillanat alatt kitalálni. Ha kitaláljuk, akkor meg kell csinálni az első prototípust, ha az működik, akkor megvalósítani a gyártást. Tehát, hogyha megnézzük ennek a háborúnak, hogyha vége lesz, itt két drón nagyhatalom marad utána, amelyik mind katonai, mind polgári drónokban világszínvonalat fogják produkálni.
2: Állítólag az Egyesült Államokat is előzi. Ukrajna is, meg Oroszország is technológiában.
3: Nagy valószínűséggel, mert ott egy kényelmes fejlesztés van, itt pedig amikor az életedért fejlesztesz, aha, akkor teljesen más a tempó, meg amivel dolgozol.
2: Na ezért érdekes az, hogy elkezdték használni a mesterséges intelligenciát. Az előbb már Artúr tett erre utalást egyébként. Tehát, hogy 2025-re érett be ez a technológia, tehát az ukránok sem maradtak tétlenek, hanem elkezdtek ellen technológiát fejleszteni, mesterséges intelligenciát használnak a drónokban, amit már nem is kell emberrel irányítani.
3: Igen, igen. Tehát rögtön, amikor megjelent a 22-ben a mesterséges intelligencia, az első gondolat a katonai alkalmazása volt, ami egyrészt minden szempontból természetes, hogy fölmerül. De ennek azért ki kellett fejlődni, mint ahogy a grafikai lehetőségek eljutottak a Will Smith spagetti evős videójánál, hogy a széteső fejtől a szinte életűig kellett hozzá 2-3 év. Ugyanígy ezeknek a fejlesztésekhez is kellett idő. Amíg alkalmazkodtak hozzá, betanították, szükséges például a klasszikus csoport logikát, tehát hogy csoportosan tudjanak együttműködni. És ezek működtek, és jöttek a fejlesztők, adták, kipróbálták a fronton, és általában katonák, akiknek tesztelni kell. Azt mondták, hogy hát ez még messze van attól, hogy jó legyen, hogy működjön, ezek fejlesztők, és 2025-ben jött el a váltás, amikor egyik pillanatról a másikra, így hirtelen ugrásszerűen megnőttek a orosz veszteségek.
2: De mi ebben a nagy előny, hogy mesterséges intelligenciát használjanak, hogy nem kell már rádiókapcsolatot használni, hogyha nagyon mélyen mondjuk egész Moszkváig elrepül egy ukrán drón, és akkor teljesen önmaga autonóm módon működik ott, és saját maga dönt el, hogy mit robbantson, vagy mit kitlőjön le.
3: Tehát például vegyünk egy olyan esetet, hogy az van, hogy csináljuk egy ilyen mély csapást, amiről te beszélsz drónokkal, akkor egyrészt ugyebár az van, az a probléma ott van, hogy zavarják közben a vételt. Túl messzire nem tudom irányítani üvegszállal, tehát önállóan kell repülni, akkor már rádióvezérlés kell. Tehát, hogyha van egy mesterséges intelligencia, amelyikbe előre beletáplálom a térképet, van benne kamera, a kamera segítségével a mesterséges intelligencia tudja azonosítani a tereptárgyakat.
2: Felismeri
3: a tájat, akkor el tud repülni akármeddig, önállóan, irányítás nélkül. És akkor nincs az, hogy elég akkor belépni magának az irányítónak, amikor már cél közelben van, hogy akkor vegye át az irányítást. De például egy másik ilyen lehetőség az, hogy ha már oda küldünk egy ilyen drónt, akkor ennek nem kell feltétlenül pusztító szerepének lenni, hanem lehet, hogy csak simán egy felderítő robot lesz. És például most a franciák adtak a ukránoknak egy csomó új drónt, amelyiknek most már 500 kilométeres a hatótávolsága, és ha odaér, akkor még 5 órán keresztül tud keringeni a levegőben, megfigyelni, kémkedni, zavarni, felderíteni, kinek hogy tetszik, sőt, még van rajta egy páncél ököl is, amelyeket a végén még be is lehet vetni, hogyha a pilóta úgy dönt.
2: Azt meg tudod nekem mondani, Tücsi, hogy a radar technikát miért nem lehet úgy felfejleszteni, az oroszok részéről, hogy az ilyen alacsonyan repülő drónokat lássák egy radarképen, és akkor ott is egy mesterséges intelligenciát beállítanak, hogy ott most elkezdett jönni, nem tudom én, 50 drón egyszerre, hát akkor ez biztos, hogy nem oké.
3: Pontosan ugyanaz a baj, mint ezelőtt 50 évvel a radar technikával, a radarnak rálátásra van szüksége. Uh-huh. Tehát azért tudjuk a levegőben használni, mert a Földön ott van, a levegőben a repülőgép és a radar között nincsen semmi, akkor lehet. De viszont amit elkezdjük lejjebb engedni a radart, akkor már belelógnak a fák, belelógnak a házak, ami kárgyikolnak.
2: Vas beton, 10 emeletesek.
3: Igen, és akkor még nem beszéltünk a Föld görbületéről. Aha. Tehát, hogyha van egy jó pilóta, aki 60 méter magasan tud repülni folyamatosan, az alatta tud maradni a radaroknak, meg egész egyszerűen annál csak magasabban tudnak megvilágítani őket.
2: Tehát a kellően alacsony, akkor nem látszik, hogyha magas, akkor meg látja a normál radar is.
3: Igen. Aha.
2: Artur?
0: Vagy esetleg nem is pilóta az, akit most itt az előbb Tücsi mondott, hanem maga az AI. Tehát, hogyha azt a feladatot kapja, hogy 60 méter magasan fák között megállva menjen előre, ha azt a feladatot kapja, például ne felejtsétek el, biztos láttatok ti is, a hallgatók is sokat találkozhattak ezekkel a új év során felbocsátott drónokkal, akik mindenféle ábrákat kiraktak a levegőben, és sárkányokat Kínában, uh-huh, és igen, mindenhol máshol. Na most képzeljétek el egy ilyen szobor, nak hívják, egy ilyen tömegben repülő, rajba repülő drónokat. Most képzeljétek el ilyenből, nem tudom mi, 30, 40, 50 ezer, 5000 darabot, amelyek összehangolva repülnek. Tehát tudják, hogy melyik hol van, tudja, hogy mondjuk az egyik, mint egy rendes támadásnál, tudják, hogy most akkor ez az 1000 darab, 500, ez a 200 darab, ez a 10 darab, ez balra előre fog menni 2 mérföldet, és ott fog behatolni, a másik vár, és mindezt végig tudják saját maguk is csinálni. És ugye lehet, hogy majd beszélünk a műsorban ezek a világszimulációkról, meg játékokról, meg egyebekről, de ha jobban belegondoltok, az összes játékban ez a feladat, az összes ilyen harci játékban, nem? Előre kell jutni, ki kell cselezni az ellenfelet, rengeteg taktikai lépést meg kell tenni, és az AI az pont ebben jó, hogy ezeket a lépéseket meg tudja tenni, és a másik oldalon, a védekezés oldalán pont ezért kell ehhez nagyon hasonló technikákat bevetni, különben teljesen esélytelen lesz az, hogy ilyesmit felfedezzenek, és még így is a védekezés nagyon nehéz, ugye azt én is a kiberbiztonságban mindig szoktam mondani, hogy védekezni sokkal-sokkal nehezebb, mint támadni.
2: De hogy gondolod, Artur, tehát hogy lehet ellenkező technológiát kitalálni, hogy szintén ott lebegenek az erdőszélén az orosz drónok, és azt várják, hogy jön az ukrán drón, vagy hogy?
0: Nem, hanem úgy, hogy azokat a taktikákat, amit ezek a rendszerek bevetnek, azokra egy másik mesterséges intelligencia bizonyos észlelésekből, jelekből uh-huh. tud már reagálni. Tehát nem biztos, hogy olyan típusú radar kell hozzá, mint amivel fölméred, észreveszed azt, hogy hol van ezek az egyes radarok, hanem lehet, hogy olyan, mint ami mondjuk a repülőtereken a madár rajokat észreveszi. És egyszerűen csak azt látja, hogy nem tudja, hogy hány darab madár van, nem tudja, hogy nem, név szerint nem ismeri őket, de azt tudja, hogy itt most probléma lesz, mert itt repül egy madár, és akkor tud adni egy riasztást, és ebből már össze tudja rakni egy intelligens rendszer, hogy honnan érkezhet, mi lehet a célja, merre felé kell fordítani a védelmet, hol kell bedobni akár ezeket a fizikai védelmi rendszereket. Tehát itt teljesen egyértelmű, hogy ez a sárkányfűre sárkányfűvel lehet reagálni.
2: Mondjuk el ugye, hogy arról beszélünk itt a hír szerint, ezekhez a drónokhoz már nem kell GPS. Felismerik a tereptárgyakat, ahogy Tücsi mondta, embereket is képes felismerni, sőt megölni. Olyan drónokról beszélünk. És a fejlesztő Norda nevű cég vezetője úgy érzi, hogy szörnyet teremtettünk, és nem tudjuk, mi lesz a vége.
3: Igen, tehát ezek a lehetőségek adják magukat, és tényleg arra. Tehát a jövő itt tényleg az lesz, hogy akár létre lehet hozni személyre szabott fegyvereket is.
2: Azt hogy érted, hogy személyre szabott?
3: Például azt mondom, hogy merénylet esetén elrejtek 10 darab drónt, és akkor optikai felismerés, mesterséges intelligencia van
2: de
3: benne,
2: bocs,
3: és kijön az állami vezető, és...
2: Ja, hogy őt ismerje föl.
3: Igen.
0: Igen, de ez eddig is így volt. Tehát, hogyha megnézitek, például azok a módszerek, amikkel a Mossad elintézte a különböző terrorista vezetőket, az pont ez. Bereraknak robbanóanyagokat bizonyos dolgokban, amit beszéltünk is róla, a személyhívók, igen, emlékeztek arra, igen, a sokat vitatott támadásra, de a személyek ellen történő támadásnál mindig ez a módszer. Valahogy eljuttatni egy halálos adag valamit, robbanóanyagot, lövedéket, bármicsodát a áldozat közelébe vagy hozzá, és utána beazonosítani. Ez a legfontosabb része, mert így lehet felelősség teljesen végrehajtani bármilyen műveletet, hogyha minél kisebb a járulékos veszteség vagy áldozat, hogy egyáltalán nincs, és azt az egyetlen személyt likvidálják, akit eredetileg terveztek, és ehhez általában vizuális azonosítás kell. Tehát ilyenkor mindig így hajtják végre ezeket a tudtokat, nem lehet csak úgy akár egy hasonmást vagy valaki mást merénylet áldozatává tenni, csak azért, mert azt gondoltuk, hogy éppen akkor ott van, és ezek a rendszerek tulajdonképpen ezt végre végzik el, csak most is említem, hogy szerintem még lehet, hogy nagyobb pontossággal, mint azt mondjuk egy megfigyelő ember egy távcsövön, vagy a szomszéd kávéházban egy újság mögül.
3: Igen, és hogyha ennek az egész drón technológiának a jövője mindenképpen a raj gondolkodás lesz. Tehát most, hogy kvázi mint tűzijáték és égi képernyőként használunk ezer és ezer drónt, azt hiszem a világcsúcs már valami 16 ezer drónt mozgattak egyszerre a levegőben. Ennek az az alapja, hogy egyetlen számítógépes kapcsolat révén maguk egyetlen számítógépes ennyi külön dolgot tudott mozgatni. Most képzeljük ehhez még hozzá, hogy ismerjük a seregélyeket, amelyik hatalmas felhőkben tudnak úgy repülni, hogy 20 centire repülnek egymáshoz, és mégis elképesztő hullám és mindenféle van. Most a következő egyik lépcsőfok lesz, hogy a drónoknak eljutnak erre a szintre, aminek megint egy a védekezésnek rá kell jönnie, mert hogy rájönnek, hogy ha mondjuk le lehet szedni egy röntgensugárral, hogyha arra felé lövünk, akkor ők majd egy ilyen repülési húrokkal kikerülik. Tehát ez az oda-vissza, ez megint ugyanúgy fog menni, mint ahogy eddig 10 000 éve mindig, és újabb dolgok fognak kiderülni, és újabb-újabb lépcsőfokok lesznek.
2: Sok ötlet lesz még ebben, de azért reménykedjünk, hogy minél hamarabb befejeződik ez az egész háború és öldöklés. Mi most a drónoknak a magasságából süllyedjünk le, és menjünk egészen a frontra.
1: A digitális világ érdekes. Postmodern.
2: Az összeesküvés elméletek hozzátartoznak az emberi civilizációhoz. Nagyon sokat tudunk mondani, és van ilyen az ukrajnai háborúval kapcsolatban is. Például az, mi van, ha nincs is háború Ukrajnában. Van egy film, Megáll az Észa a címe, amit, ha jól tudom, most mutatták be a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Film Fesztiválon.
4: Tökéletesen mondtad, igen.
2: Mondja Robesz, köszönöm szépen. Aki jelen vagy ezen a fesztiválon?
4: Igen, általában szakértőket, vagy, tehát lehetnek filmeknek egyébként nagykövetei, én nem vagyok, ennek a filmnek is van egy nagykövete, illetve lehet a filmekről beszélgetéseket rendezni a vetítések után. Én egy ilyenen vettem részt pont ennek a filmnek a Jászberényi vetítésen, hiszen ez nem csak Budapesten van ez a fesztivál, hanem vidéki, vagy országszerte különböző városokban, és ott beszélgettünk erről a filmről szakértőkkel.
2: Tehát akkor ez nem játékfilm, tehát nem egy fikció,
4: nem, ez egy dokumentumfilm.
2: Nem dokumentumfilm, tehát akkor igazi összeesküvés elméletben hívőket követünk végig a történetben, vagy a dokumentumfilmben?
4: Igen, ezt úgy képzeljétek el, és nem akarom nagyon elszpoilerezni a filmet, hát ha valaki meg akarja nézni, még a hétvégén fogják vetíteni a fesztiválnak a keretében, hogy a vasárnap ér véget majd a fesztivál, tehát többször is lejátszák. Tehát van egy rendező, Robin Kvapilnak hívják, ő egy cseh rendező, és azt vette a fejébe, hogy Conteo hívőket, akik az ukrán háború kapcsán az orosz dezinformációnak bedőltek idézőjelben, ilyen embereket keres, felad egy hirdetést, és utána jelentkeznek ezek az emberek, kasztingolja őket, ilyen szereplőválogatás alatt, elmondják a szereplők, hogy mit gondolnak, majd ezek után három emberrel megállapodik arra, hogy elviszi őket Ukrajnába, elég közel a Harkivba mennek egyébként.
2: És bocs, a kaszting során állítják, hogy ők, azt, tehát hogy nincs ilyen, hogy Ukrajna.
4: Nem azt mondják, hogy nincs háború, hanem hogy az nem úgy van, ahogy a média bemutatja. Hmm. Tehát az egyik szereplő azt mondja például, hogy az egész egy gázmező miatt tört ki. Egy másik szereplő azt mondja, hogy tulajdonképpen itt a nyugati demokrácia az hanyatlik, meg a liberálisok, meg a zöld összeesküvés azt tönkreteszi a világot körülöttünk, és csak Putyin tudja ezt megállítani, és hogy ez a háború ez valamilyen mértékben ezért elfogadható. Tehát, hogy különböző ilyen...
2: És ezek mellett érvelnek? Ezek mellett a
4: azt nem mondanám, hogy érvelnek, hanem hogy ezekben hisznek, és aztán azt mondja a rendező, hogy oké, akkor tegyünk egy ilyen kísérletet, vagy próbát, mutassuk meg nekik a magát a háborút a maga borzalmában, beszéljenek túlélőkkel, elviszi őket különböző helyzetekbe, nem tudom, elmennek egy temetőbe, ahol civil és katonai áldozatoknak a sírját exhumálták, több mint 400 egy fenyőerdőbe, és akkor megmutatja nekik, hogy ez hogy nézett ki.
2: De most a jó ötlet kedvéért frankon oda mennek a frontvonal közelébe?
4: Igen, hát Harkiv az csak pár kilométerre van a fronttól, tehát például egyik éjszaka, amikor bombáznak az oroszok, akkor 6 kilométerre a szálláshelyüktől egy házat talál el egyébként a bomba, és másnap reggel elmennek megnézni, és beszélnek azzal a tulajdonossal, akinek az udvarán ez a bomba fölrobbant. Uh-huh. Tehát, hogy első kézből tapasztalják meg ezeket az élményeket, és hát azt kell mondanom a filmből, hogy egyszerre fantasztikus, és egyszerre egy baklövés. És azért fantasztikus, mert ez az ötlet, hogy a Conteo hívőket hogy lehet kizökkenteni ebből, ez mindenkit érdekel, mert ez minden társadalomban egy probléma, mert ezek az emberek szavaznak, ezek az emberek itt vannak közöttünk, egy másik valóságban élnek, hogy lehet őket kicsit visszazökkenteni abba a közös valóságba, ami egyébként a, hát merem remélni, a többségnek a valósága, és a Kvapilnak is ez a probléma elvégén, hogyha túl sokan lesznek a Conteo hívők, akkor mi történik. Tehát emiatt megnézik ezt a filmet az emberek.
2: Csak zárójelbe, Robesz, neked van valami vélelmed, tudásod arról, hogy hány ilyen Conteo hívő lehet? Bárhol. Akár Magyarországon, vagy Szlovákiában, vagy
4: hát,
2: Európában.
4: Ugye a Krekó Péternek van egy nagyon érdekes könyve, összeesküvés elméletről szól, és ő azt mondja, hogy egyébként mindenki Conteo hívő. Tehát, hogy senki nem immunis erre a dologra, se a bal oldalon, se a jobb oldalon, mindenki elhisz bizonyos dolgokat annyi, hogy leellenőrizni, de ugye ennek azért vannak fokozatai. Az, hogy mennyien vannak, hát ugye attól függ, hogy miben hisznek. De egyébként van azért arra vonatkozó kutatás pont a Péternek a könyvében, hogy van egy ilyen konteós személyiség, vagy ilyen beállítódás, hogy a koronavírus idején egyre többen ugye az oltás ellenesség, ugye az elzártság, azzal kapcsolatos szembenállás, a posztrusz korszaknak a beköszönte, ugye a 2016-ban lett az évszava az igazság után, hogy igazániból...
2: Meg a nagy klasszikus, a Tücsi kedvenc, a lapos földhívők.
4: Lapos földhívők, igen, de ugye van vicces rész is, a Balaton tagadók, aminek ugye van, pont a Viktora ugye az egyik nagy szószólója, ha jól emlékszem.
2: Igen.
4: Szóval, hogy akik ebben nagyon intenzíven hisznek, az néhány százaléka, vagy akik több mindenben...
2: Néhány százalék?
4: Néhány százalék,
2: az nagyon
4: igen.
2: Sok, nem?
4: Hát mondjuk egy kezeden meg tudsz számolni százalék. A nézőpont kérdése, hogy sok vagy kevés.
2: Aha.
4: És akkor visszatérve a filmre, hogy miért baklövés a film, mert hogy azért ennek van egy mind a meggyőző kommunikációnak, mind annak, hogy hogyan lehet az emberekkel kapcsolatban akár ilyen szociálpszichológiai kísérleteket jól végezni, aminek nem csak egy racionális síkja van, az emberek mondanak valamit, a szereplők a végén elmondják, hogy ha az átnevelés volt a cél, akkor ez nem sikerült. Ugye ezt az előzetesben is elmondják, ezt azért merem így elszpoilerezni. Mert ugye ennek van egy érzelmi része, meg van egy viselkedéses része. Tehát az, hogy mit mond neked valaki, megkérdezem, hogy jól vagy, jól vagyok. Tényleg jó vagy nem. Tehát mit mond az ember, meg valójában hogyan érez, meg hogy hogyan viselkedik, ez három különböző dolog tud lenni, és a film ezt nem bontja ki, az érzelmeket, meg a viselkedését ezeknek az embereknek, illetve nagyon közeli az élmény, tehát olyan traumát kaptak szerintem a szereplők, amiket hónapokig tart feldolgozni, és akkor a film legvégén négy nap ilyen harkivi élmény után megkérdezi, hogy akkor most nektek megváltozott a véleményetek, meg tegyetek tanúbizonyságot, és akkor szereplők azt mondják, hogy megnéztem, itt voltam Ukrajnában, fontos volt, soha nem akarok itt többet visszajönni. Tehát olyan erős szembenállás, vagy érzelmi részek, vagy megöleli az egyik nagypapát, akinek meghalt mindenki egy bombázásban, és ugye látod rajta, hogy vívódik, de mondani mást mond. Tehát én nem hiszem el a szereplőknek, amit mondanak, azt hiszem el, amit látok, meg amit érzek. És a végén már nem is a szereplőkről szól a film, hanem rólunk szól, nézőkről, hogy nekünk hogyan változik meg a narratívánk, az érzéseink, a háborúval kapcsolatos élményeink, és ezért nem szólaltam meg a drónos rész alatt sem, mert egyszerűen én nem tudok sajnos ezért, nem tudok lelkesedni, és nem tudok borzadni, és nem tudok ebbe a diskurzusba részt venni, még hatás alatt vagyok ennek a filmnek, kétszer megnéztem az elmúlt egy héten. Amilyen közel ez a film elvihet embert a civil borzalmaihoz ennek a dolognak, az gyakorlatilag elviszi. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, hogy ez milyen.
2: Akkor végül is én azt hiszem, hogy összefoglaló címként jó ez a Megáll az ész cím a filmhez. Beláttam, hogy az eredeti címe, ami nem magyar nyelvű, az nem pontosan ezt
4: jelentette. Change my mind.
2: Change my mind.
4: Változtass meg a véleményemet.
2: Változtass meg. Tehát Megáll az ész pedig egy picit más jelent magyarul, de azt hiszem, hogy beleérthető, vagy belelátható. Igen, Artur?
5: Még egy dolgot bedobnék itt, nagyon röviden, csak egy van, hogy emlékeztek még egy talán 30 évvel ezelőtti filmre, a Farok csóvája az a cím, amikor a Farok csóvája, Back the Dog, 1997-es film, Barry Levinson rendezte, Star Parade, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Woody Harrelson, Kristen Dunst, tehát mindenki benne van, és ez a film, ez arról szól, hogy egy választási küzdelemben kitalálja két, egy média szakember, meg egy másik ember, hogy csináljanak egy nem létező háborút, azt hiszem talán Albániával, és a médiát használják fel arra, hogy az emberekről elhitessék, hogy hogy ez egyáltalán létezik. Zenét csinálnak hozzá, veteránokat mutatnak be, egészen hihetetlen az egész. Mindenkinek ajánlom, fantasztikus film, és a zenéje is egészen elragadó, és ebből egy nagyon hasonló dolog jön ki. Persze 90-es évek végén még a kapuőrzők mások voltak, azért nem az internet volt feltétlenül a legfontosabb elem ebben, tehát a médiát manipulálva a hírcsatornákon keresztül sok mindent el lehetett hitetni az emberekkel, de nagyon tanulságos, hogyha egyébként profik veszik a kezükbe azt, hogy hogyan kell úgy csinálni, mintha lenne valami, akkor az hogyan tudja az emberek elképzelését manipulálni a helyzetekről.
2: Oké, akkor visszatérve Robesz filmjéhez, amit most ő ajánlott, tehát akkor a hétvégéig még megtekinthető Budapesten és igen, nagyvárosok, illetve vidéki városokban.
4: Igen, Gázberény, Eger, Debrecen, tehát több városban is vetítik a filmeket, és hát a fesztiválnak több filmje van, én is, ha megtehetem, akkor még fogok nézni ezek közül.
2: Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, és mi a Megáll az ész című filmről beszélgettünk.
1: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
2: A következő hírünk szikáran hangzik, de nagyon érdekes lesz. Egy kutató ugyanis ki tudott nyerni egy nagy terjedelmű úgynevezett soul document, tehát lélek dokumentum nevű valamilyen anyagot, oktató vagy tréning anyagot a Cloud 4.5 Opus nevű nagynyelvi modellből. Ez az, amit az Anthropic nevű cég fejleszt, és ebből egy csomó érdekes dologra lehet következtetni, meg lehet belőle tudni. Állítólag ennek a dokumentumnak a létezését meg is erősítette az Anthropic nevű cég vezető kutatója Amanda Askell. Na, ez neked miért volt érdekes, Artúr?
5: Hát azért érdekes, mert a mesterséges intelligencia emberi használata során folyamatosan ezek a kérdések merülnek föl mindenkiben, hogy van-e egyáltalán ennek valami lelke? Ez a lélek, ez egy eléggé szerencsétlen kifejezés, mert azért a lélekbe a legtöbb ember többet gondol bele, mint mondjuk viselkedési mintázatok. Viszont olyan szempontból meg egy okos elnevezés, hogy a Claude-nak a gazdái, akik, vagy az Anthropic, akik készítik ezt a rendszert, régen, amikor elkezdték tréningezni még 2023-ban a rendszereiket komolyabban, akkor létrehoztak egy úgynevezett alkotmányt, egy ilyen constitution-t, amit úgy építettek fel, hogy konkrét utasítások voltak benne, arra nézve, hogy mit tehet egy ilyen mesterséges intelligencia modell, és mit nem.
2: Akkor ez volt a feladat. Arthur, akkor ez inkább az értékrendjét jelenti, mint a lelkét,
5: egy
2: nem?
5: Egy pillanat. Még nem fejeztem be.
2: Mondjad.
5: Tehát az a lényeg, szeretnék kontextust adni a dolognak. Tehát igen, valóban ez a kezdeti módszerrel így működött. Viszont rájöttek az Anthropicnak a kutatói arra, hogy ahogy egy ember is, a mesterséges intelligencia, a mesterséges neurális rendszerek, azok sokkal jobban teljesítenek, ha tudják, hogy miért kell valamit csinálniuk. Tehát nem csak elmagyarázzák nekik, hogy ez a szabály, ugye ez egy kicsit ilyen algoritmikus típusú dolog, hanem hogy miért van ez. És ezért fölépítettek egy olyan dokumentumot, amit mind a tréningezési folyamatban használnak, mind pedig a modelleknek a folyamatos működése, futása során is az agyukban van, ha úgy tetszik, vagy végig a gondolataik között ott vannak ezek a mondatok, amik már jobban hasonlítanak egy ilyen lélekszerű, vagy inkább azt mondanám, hogy értelmezési szintre, és itt jön a válasz a kérdésed, amit föltette ezzel Bárpi, hogy ez a dokumentum, ha valaki végigolvassa, akkor nem úgy néz ki, hogy már pedig sose hazudj, hanem elmagyarázza, hogy a Claude egyébként ilyen egyes szám harmadik személyben látja saját magát, tehát nem azt mondja, hogy én vagyok Claude, hanem a Claude nevű rendszer, ami egyébként én vagyok. A Claude az azért nem hazudik erről, meg egyébként sohasem, mert, és ott van egy nagyon hosszú leírás, hogy mi az oka, tehát kontextust adnak neki, és ezt a hatalmas mennyiségű információt, ami tele van ilyen jó tanácsokkal, intelmekkel, nagyon-nagyon érdekes dolgok, gyermekvédelemmel, igazság, autonómia, árnyalatok megértése. Gyakorlatilag egy ilyen marha érdekes összefoglalója annak, hogy mi emberek miért vagyunk olyanok, amilyenek, meg hogy mit nem teszünk, meg ilyesmi. Na ezeket a tréningezés, tehát a rendszereknek a tanítása során is használják, és akkor is, amikor te kérdezgetsz tőle valamit, és például nem ad bizonyos dolgokban tanácsot, mert ő tudja, hogy miért nem adhat abban tanácsot, és ezért ad általában nagyon jó válaszokat arra is, amikor valaki megpróbálja átverni, hogy ő most miért nem akar neki segíteni, és ezért is tud segíteni például azoknak, akik valamilyen betegségben szenvednek, vagy esetleg öngyilkos gondolataik vannak, ugye erről is beszéltünk már korábban.
2: Uh-huh. Nagyon érdekes volt az előbb, ahogy megfogalmaztad, hogy ahogy mi emberek gondolkodnánk, vagy válaszolnánk, de az, hogy emberek, az egy nagyon tág fogalom. Tehát a Claude-ot ugye a nyugati kultúrában fejlesztették ki, meg fejlesztik most is, de mi van akkor, hogyha Kínában fejlesztenek egy nagyon hasonlót, vagy az arab országokban?
4: Szóval, nem csak, hogy nyugati, egy fehér, középosztálybeli, jó szituált, liberális, IT-s szakemberek, akiknek nagyon szűk világképük van, és erről van is egyébként nagyon sok kritika, éppen a Karen Hao-nak a könyvét olvasom, hogy hozom nektek azt az élményt is. Az AI birodalma, a ChatGPT álmai és rémálmai.
2: De például egy muszlim entropik, vagy mi ez Cloud? Cloudnak hívják. Egy muszlim értékű Cloud hogyan válaszolna, vagy milyen dokumentumot tartalmazna?
5: Teljesen jogos, amit mondtok. Egy picit árnyalnám azt, amit Robesz mond, mert akik így kívülről néznek bele ebbe a dologba, azok nagyon szeretik a technológiai cégeknél dolgozó kollégákat, meg azok vezetőit egy ilyen nerd felirattal ellátni, hogy itt a kocka. És akkor ezért, tehát ő már csak egy ilyen számítógép előtt fel nem álló.
2: Pizzát zabáló,
5: és amúgy a világot nem ismerő, és a többit meg elmondta az előbb a Robesz. Azért ilyen emberek mondjuk nem írnának a dokumentumnak a végére olyanokat, hogy egyébként magának a modellnek a jóléte, vagy annak a működésének a jóléte is fontos, tehát hogyha frusztrált az AI, miközben segít neked, akkor nem fog megfelelően működni. Tehát ezek mögött, a rendszerek mögött, vagy ezek mögött a dokumentumok mögött rengeteg társadalomtudós, filozófus, pszichológusnak a véleménye, gondolatai vannak, nagyon sokan dolgoznak ezeknél a cégeknél, tehát nem csak a nördök csinálják, de ettől még igazat van abban, hogy ezekben a rendszerekben lehet, hogy máshogy kell mondjuk az igazság és a pontossággal kapcsolatos véleményt meghatározni, vagy a személyiség, az identitást, azt máshogy határozná meg, mondjuk egy ilyen vagy egy olyan hívő, de az is igaz, hogy megpróbálják ezt a dokumentumot és ezt az egész ilyen lélek instrukciót, ha úgy tetszik, vagy értelmezés instrukciót úgy összerakni, hogy ez minél generálisabb legyen, tehát ő azt is megérti, hogyha valaki például muzulmánként, vagy zsidóként, vagy bármilyen más vallás követőjeként beszélget vele, és akkor tud váltani. Tehát éppen arra próbálják tanítani, hogy ő legyen semleges, nincs genderidentitása, elfogad bármilyen némást, nem szimlel emberi élményeket, vagy érzelmeket, transzparens az ő AI mi voltáról, tehát egy csomó dolgot máshogy csinál, mint ahogy egy ember csinálna.
2: Hát szerintem nagyon érdekes lesz, hogyha megnyitják az Anthropic cég, mondjuk ezt megengedni másoknak, tehát más országoknak is, hogy fejlesztenek saját cloudot, hogy akkor azok hogyan... Lehet, hogy egyébként létezik is ilyen, nem?
5: A háttérben. Hogy ne létezne, persze.
3: Sőt, tehát a legelső azt hiszem olyan 5000 évvel ezelőtt történt, hogy egy fejlesztő kiadott egy ilyen 10 pontból álló fejlesztést egy mesterséges intelligenciának, aki levitte is.
5: Figyeljetek, most vállalom azt, hogy nagyon sok ember nem fog ezért szeretni, de azért a világ vallási dokumentumainak egy jó részének egy eleme, és akkor most próbáltam olyan óvatosan fogalmazni, azért nem feltétlen magyarázza el kristálytisztán, hogy mit miért kell ám csinálni. Tehát én szerintem egy olyan dokumentum, amit az emberiség azért ír, hogy körbeírja, hogy az emberek miért olyanok, amilyenek, és mit miért csinálunk, az szerintem azért egy kicsit messzibbre vezet, mint hogyha adunk neki egy ilyen parancsolatlistát, hogy már pedig ezt fogjuk csinálni, és kész.
1: A digitális világ érdekes. Postmodem.
2: Egy kicsit visszatérünk még az ukrán frontra, ahol ugye a kezdetektől használhatják az ukránok Elon Musknak a műhold rendszerét, aminek Starlink a neve.
3: Igen, és még nem is néztük meg azt, hogy a robotok milyen lelki utasításuk alapján dolgoznak ott. Ez lenne még egy következő érdekes kérdés, hogy az ilyen harci eszközöknek milyen belső utasítás rendszerek alapján.
2: Mondod, hogy már van?
3: Hát kell, hogy ha mesterséges intelligencia, akkor kell, hogy legyen
5: van.
3: Egy...
5: Aha. Nekik is van egy pontosan ugyanilyen kontextus rendszerük, igen.
2: Okay.
3: Ne lőd le a kisgyereket, ne lőd le a nőt, kivéve, hogyha két...
5: Mellesleg megjegyzem, bocsánat, a katonának is van. Tehát azt ne gondolja senki, hogy a katona az egy ilyen gyilkológép. Tehát ugyanolyan ember, akinek vannak feladatai, és a feladat végrehajtásában közben rengeteg mindent be kell tartania, és nem csak saját magával küzd, nem csak az utasítással, hanem mindennel, ami körbeveszi a teljes, nem csak a kontextussal, hanem a teljes norma rendszerrel, ami egész életében érte. 30 különböző norma kategória van, de elhallgatok.
4: Hagy spoiler ezek a filmben, hogy vannak azért morális különbségek a front két oldalán. Tehát, hogy nagyon durván olyan történetek jelennek meg ebben a filmben, amiről beszéltek a megállazésben, egyszerűen elfogadhatatlan morálisan és tartozatlan és indokolhatatlan.
2: Na, viszont a műholdrendszerre térjünk vissza, a Starlink, és ha jól hallottam, akkor az oroszok is elkezdték használni a Starlinket, nem csak az ukránok.
3: Igen, tehát elvileg úgy nézett ki a dolog, hogy Elon Musk megnyitotta az ukránok számára, és biztosított gépeket, meg így, amit ha jól tudom, azt hiszem a lengyel kormány finanszírozásában, de ugyanakkor fölmerült az, hogy teljesen más úton, módon becsempészve szintén hozzájutottak ilyen Starlink vevőkhöz. Hát gondolom nem nagy probléma, nem egy hat országgal arrébb rendel egy iskolán, nem létező iskolának 30 darabot, talán már csak be kell csempészni az országba. És éppen pont néhány héttel ezelőtt volt abból botrány, hogy beigazolódott, hogy egy orosz öngyilkos drónban Starlink vevő volt elhelyezve. Úgyhogy ennek következménye az, hogy
2: meg a másik... Ez egy alkérdés lenne, hogy ellopták azt a Starlink eszközt, igen, vagy pedig de... legálisan kapták,
3: igen,
2: meg Elon Musktól.
3: Igen, ebben jobb, ha most nem megyünk bele, de ugyanakkor itt volt problémaként például az is, amikor talán két évvel ezelőtt Musk személyesen akadályozott meg egy katonai akciót a Fekete-tengeren, mert leállította az ottani vételét a Starlink egységeknek, tehát beleszólt a katonai akcióba, ő mint teljesen kívülálló polgári és szolgáltatóként úgy döntött, hogy felülírja a hadászati eseményt.
2: Úgyhogy ezért is egy kicsit azt hiszem, hogy ez is lehet az oka annak, hogy máshol is belefognak a műhold fejlesztésekben. Német katonai Starlink?
3: Igen, igen, ebbe kezdett gondolkozni most Németország. Megkereste a Rheinmetall nevű céget, amelyik egyébként már műholdak építésével foglalkozott eddig is az Európai űrügynökség számára, illetve másoknak.
2: Meg amúgy is katonai fejlesztésekkel
3: igen,
2: foglalkozik.
3: Igen, meg hát ott is vannak katonai műholdak, hogy létre kéne hozni egy ilyen rendszert, amit a katonaság maga Bundeswehr használna, ami valahol szintén egy érthető lépés, hiszen emlékezzünk, hogy a GPS után megjelent, mivel az amerikai kézben van, és az amerikai kormány bármikor lekapcsolhatja egy gúnyomással a GPS-t, ezek után megjelent az európai klónja, megjelent az orosz, a kínai, úgyhogy ezek után teljesen érthető, hogyha azt mondják, hogy egy ehhez hasonló informatikai rendszerre szükség van, hiszen nem az a 21. századi hadászatban megkerülhetetlen a gyors és pontos és folyamatos adatáramlás. Elég komoly pénzt akarnak belefektetni a következő években, 35 milliárd eurót a űrhadászati fegyverkezésben. Itt nem konkrétan fegyverekre kell gondolni, hanem olyan műholdakra, kiegészítő berendezésekre, stb., amelyik a világűrből biztosítja a földi hadseregnek a működését.
2: Tücsi, erről beszéltünk már itt a műsorban, hogy ugye a Starlink is arra épül, hogy rengeteg műhold van fent fölöttünk az égen, ugye idézőjelben.
3: És most ez egyre 10,000 fölött van.
2: 10,000 fölött, és akkor még ehhez még jönnek majd, nem tudom, a kínaiak, most akkor a németek is. Hát gyakorlatilag el fog szürkülni az égbolt.
3: Igen, és egyre nagyobb probléma az, hogy szegény csillagászokról ne is beszéljünk. Igen. De ugyanakkor ott van tényleg, hogy és mi lesz az, amikor majd elkezdenek, a hadászati cél lesz az is, hogy a másiknak a Starlink rendszerét hogyan lehet lerombolni. Aha. Úgyhogy ennek a következménye...
2: Hát egy kicsit nagy... irányítani kell, hogy pont eltalálja, aztán puty-puty-puty
3: szépen
2: lehetne.
3: Igen, elég egy sima ütközés, tehát aha, erre nemrégiben volt példa, hogy egy kínai műhold szándékosan neki ment egy másik műholdnak, tehát vannak ilyen kísérletek, és ez mindenképpen van. Tehát óriási mennyiségű ez a műhold, ami ott föl fog kerülni, úgyhogy nem tudni, hogy ennek mi lesz megint a vége. És ez nagyon aggasztó valahol.
2: Van valami dátum, hogy mikor indulna el a német Starlink?
3: Nem, egyelőre csak az ilyen tapogatózó szintű tárgyalásokon, hogy egyáltalán fektessék le, hogy mi az a minimális konfiguráció, amire szükség lenne, annak a kifejlesztési ideje, mennyi ideig fog tartani a építés. Tehát ez azért nem fog gyorsan menni.
2: Szurkoljunk akkor az orosz-ukrán háborúnak, hogy fejeződjön be minél előbb, és akkor nem vagy nem lesz annyira nagy szükség ezekre a műholdas rendszerekre. Hát figyelj, Artúr, nagyon elment az időnk, úgyhogy én azt javasolnám, hogy mondjunk egy kis előzetest, hogy jövő héten beszélünk majd erről a Google Genie-ről. Már korábban már beszéltünk erről, hogy virtuális világokat hogyan lehet teremteni, ugye ebben a projektben. Genie 3, ugye ez volt a verziószáma? Igen. De valami nagyon Google... keveset mondjál róla.
5: Persze, nagyon keveset. A Google DeepMind fejlesztése, ugye az 1-es-2-esről is beszámoltunk korábban, ez egy különböző videókon, játékprogramokon játszva, tehát saját magát játszva, tanítva kialakított úgynevezett világmodell. Ez a szó a lényeg, ezt kell megjegyezni szerintem a hallgatóknak, és most már hozzá fognak majd férni mások is, nem csak a kutatók. És az a lényeg, hogy itt egy, akár egy mondattal, akár egy prompttal, vagy egy képpel, vagy egy videóval meghatározhatunk egy környezetet, és ezt a környezetet leszimulálja ez a rendszer, és utána ebben a környezetben szabadon mozoghatunk. Egészen megdöbbentő hatással lesz ez szerintem mindenre. Turizmusra, játékfejlesztésre, videókészítésre, sok mindenre. Szóval erről majd beszélgetünk részletesen, hogy hogy működik ez, miért működik ez, mi a jó benne, hogyan lehet ezt majd használni. Egyelőre még csak kevesen férnek hozzá, de most már publikus, erre nagyon régóta várunk sokan, ahogy a műsorban is beszéltünk róla korábban.
2: Én ez még érdekeseként hadd mondjam el, mert azért ennyi időnk van, hogy pár évvel ezelőtt egy fiatalembert megszólaltattunk a Látható műsorunkban, aki otthon programozva elkészítette Budapestnek az 1930-as évekbeli modelljét. És az is körbejárható volt, hát nyilván sokkal egyszerűbb eszközökkel, meg nem mesterséges intelligenciával, hanem a saját intelligenciájával készített el. De szerintem fantasztikus lenne, hogyha egy ilyen fejlesztő társaságot meg lehet segíteni ilyen eszközökkel.
5: Persze,
2: hogy megmondod
5: persze
2: neki, hogy hát akkor 30-as évek Budapestje.
5: Így van. És sőt, fordítva is. Tehát például az, aki egy ilyen felületet elkészített, azt végignézni a mesterséges intelligencia, amelyik barangol benne egy hétvégén keresztül, és gyakorlatilag utána már ő is elő tudja állítani ugye azt a környezetet. Egészen izgalmas lehetőségek várnak itt mindenkire, filmkészítésben is, alkalmazásfejlesztésben is.
3: Sőt, például hibajavítási jelleggel is rá lehet úszítani egy mesterséges intelligenciát, hogy elkezdtem, megrajzoltam egy ilyen világot, menj végig rajta, hol hibáztam. És akkor kérdezem, hogy igen, Zuglóba raktad le a zserbóételmet, teljesen hülye vagy. És így egy valódi világokat lehet igazán felépíteni.
5: Ráadásul virtuálisakat is csak megjegyzem, tehát képregény alapúakat és egyebeket.
2: Nekem nagyon tetszett ebben az elképzelésben, hogy gyakorlatilag megjegyezheti a mesterséges intelligencia mondjuk a 30-as évekbeli Budapestnek a mintázatait, és az alapján tudja majd újra teremteni. Na, jövő héten majd erről fogunk beszélni, de most itt lassacskán véget ér a műsorunk. Tehát eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm a részvételt Keleti Artúrnak, a szerkesztőnek Kovács Tücsi Mihálynak és Pintér Róbertnek, valamint a technikai munkatársaknak Asszony Zsoltnak és Dettai Benyáminnak itt Budapesten, Pozsonyban pedig Zsabka Leventének. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották.
1: Postmodern.
6: Térségünkben sokan megélték a 20. század nagy tragédiáit, a katonai lágereket, a csehországi deportációt, vagy a politika mindent elsöprő erejét. Ilyen történéseket idéznek fel a visszaemlékezők a soron következő szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
7: Próbálok úgy edzeni és úgy fejlődni, hogy ne sérüljek le. Ne ez az egós fejlődés legyen, hogy fú, most nekem ez a trükk gyorsan-gyorsan kell, és akkor mindent megteszek érte, és belehalok. Inkább az, hogy ha még 70 évesen is fogom tudni csinálni, talán az lenne a legjobb.
8: A Nyugaton a helyzet soron következő adásának vendége Várdos Kinga, a Szlovák Televízió magyar adásának munkatársa. Sokoldalú érdeklődéséről, a mozgás és az önkifejezés iránti vonzalmáról, mindenek előtt pedig a rúdtáncról beszélgetünk, arról, mi ragadta magával ebben a különleges mozgáskultúrában, mit jelent számára, és hogyan jutott el odáig, hogy ma már másokat is tanít. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája. Várom önöket szombaton 14 óra után a Pátria hullámhosszain.
9: Amerikai család európai vakáción.
10: Az 1983-ban megjelent film óriási szenzáció lett. Nem volt véletlen, hogy a stúdió azonnal berendelte a folytatást.
9: Boros Kinga teatrológus kitüntetése.
11: Az ember megkérdőjelezi az alkalmasságát, hiszen hogyha én valamit nagyon lelkesen szeretnék, de a visszajelzés az, hogy ezt nem fogadják el, vagy arra a projektre nem bólint rá az adott szerv, akkor az a kérdés merül fel benned, hogy akkor én egy amatőr vagyok.
9: A Bohém Jim Morrison trió.
12: 17 éves volt, amikor anyjának az az ötlete támadt, hogy festeni tanítja fiát. Ennél jobbat ki sem találhatott volna.
9: Színpad és a zene, Vágó Zsuzsi.
13: Én rögtön az első osztályba bekerültem, akkor indult, úgyhogy az is nagyon-nagyon fontos volt, ott Földes Tamás, Szabó P. Szilveszter, Jancsik Csaba voltak a tanáraim, akik szintén nagyon meghatározó személyiségek.
9: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Környezetvédelmi munkával is letölthető lesz a büntetésként kiszabott közérdekű munka. Európában terjed a nyugat-nílusi láz, figyelmeztet a WHO. Időnként felhők takarhatják a napot, estig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Bővülnek a közérdekű munka büntetés végrehajtásának lehetőségei Szlovákiában. Az Igazságügyi és Környezetvédelmi Minisztérium együttműködési megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi, hogy az elítéltek ezentúl folyók, partmenti területek tisztításában és más környezetvédelmi feladatokban is részt vegyenek. Boris Szuszko igazságügyi miniszter szerint az ilyen büntetés nem csak felelősségvállalásra ösztönzi az elítélteket, hanem hasznos munkával értéket is teremt a társadalom számára. Gyenge, 4,4-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban Ausztriát, Semmering térségében, Alsó-Ausztria és Steyerország határán. A rengést a nyugat-szlovákiai lakosság egy része is érzékelte. A földmozgás hajnali 1 óra 59 perckor történt, epicentruma mindössze 5 kilométeres mélységben volt. Az osztrák szeizmológiai szolgálathoz délig több mint 750 bejelentés érkezett. Ezek közül több mint 30 kisebb károkról, főként fal- és vakolatrepedésekről számolt be. A nyári szabadságok idején egyre több nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztrálnak Európa egyes részein. Az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája arra szólította fel az országokat, hogy erősítsék a szúnyogok megfigyelését és tájékoztassák a lakosságot a védekezés lehetőségeiről. A WHO szerint most kezdődik a fertőzés terjedésének időszaka. A kockázat a legtöbb ember számára továbbra is alacsony, de az érintett térségekben élőknek és odautazóknak ajánlott védekezniük a szúnyogcsípések ellen, valamint ismerniük a betegség tüneteit. Irán elutasította Donald Trump amerikai elnök kormányzatának legújabb tűzszüneti javaslatát, írta a The New York Times iráni és iraki forrásokra hivatkozva. Az ajánlatot Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök közvetítette Teheránnak, miután korábban Washingtonban is találkozott Donald Trumppal. A javaslat részleteit nem hozták nyilvánosságra. Egy iráni tisztviselő szerint Teherán nem érdekelt olyan átmeneti megállapodásban, amely nem rendezi a hormuzi szoros helyzetét. Egyesült két nagy erdőtűz Madridtól nyugatra, a lángok terjedését pedig az erős szél tovább gyorsítja. A spanyol hatóságok a kiterjedt tüzek miatt rendkívüli állapotot hirdettek a főváros környékén és egy másik régióban is. Madrid tartományban legalább 19 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A belügyminisztérium újabb egységeket vezényelt a tűz oltására. Spanyolországban idén már több mint 125 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává, miközben Franciaországban és Olaszországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak.
0: Időjárás.
1: Estig napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, az éjszaka derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hűvös lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Holnap napos, többnyire derült időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak, de nyugaton akár 30 fokot is mér. A szél gyenge lesz, napközben többfelé déli irányba fordul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A régi Szenci úton Cseklész előtt Pozsony felől érkezve baleset történt, a forgalom a szabadon maradt sávban halad, ezen a szakaszon rövid fennakadásra és kisebb várakozásra számítsanak. Albáron a főúton szintén volt egy baleset, de ott egyelőre nem jelentettek érdemi fennakadást vagy torlódást. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
4: A nyári uborka szezonban ugyan kevesebb a látványos politikai konfliktus, a közvéleménykutatások azonban azt mutatják, hogy a választók egyáltalán nem pihennek. A kormánypártok jelentős támogatást veszítettek az elmúlt csaknem 3 évben. A HLASZ történelmi mélyponton van, a Republika látványosan erősödik, miközben a Magyar Szövetség még mindig az 5%-os parlamenti bejutási küszöb alatt van. Hogy mi áll a háttérben, és mit üzennek ezek a számok a szlovák politika következő hónapjaira nézve, arról Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Izgalmas képek mutatnak tehát a közvéleménykutatások. Mi az, ami szerinted a leginkább szembetűnő bennük?
5: Hát ugye eleve arról van szó, hogy a közvéleménykutatók azok sokszor teljesen más és más módszerrel készítik a kutatásaikat, és hát ahogy az órás vicc is mondja, ugye, hogy akinek több órája van, az nem tudja a pontos időt, ezért a több közvéleménykutatásból sem lehet feltétlenül látni azt, hogy mi a pártoknak a pontos támogatottsága, de azért tendenciákat, azokat láthatunk. És valóban az elmúlt hát pár hónap vagy fél évnek a kutatásait látva, azt azért ki lehet jelenteni, hogy az ellenzéknek az erősödési lendülete, ami korábban azért érezhető volt, az megtorpant, itt ilyen belső átrendeződés történik, miközben azért a kormánypártok sem feltétlenül nyertesei ennek az időszaknak, hanem a kiábrándult választók azok két olyan párthoz áramlanak át, amelyeknek a bekerülése a parlamentbe azért eléggé komoly dilemmákat okozna a kormányalakításnál.
4: Az azért látható, hogy a kormánypártok több tízezer vagy több százezer szavazót veszítettek a 2023-as választások óta. Ez szerinted ilyen természetes kormányzati kopás, vagy pedig ennél mélyebb folyamatról is beszélhetünk?
5: Hát valamennyire természetes abból azokból kifolyólag, hogy nem volt titok, hogy a kormánypártoknak konszolidálnia kell a költségvetést, és ugye a megszorító csomagokkal, hát mondjuk úgy, hogy a lakosságnak egy jó része, többek között azoknak a határozatlan szavazóknak is a része, akik azért csak leadták vagy Robert Ficóra, vagy valamelyik más kormánypártra a szavazatot 2023-ban, ezzel nem feltétlenül értenek egyet, és hát emellett ez sem túlságosan jó üzenet a kormánypárti szavazóknak, hogy egyáltalán nem stabil ez a kormány. Ficó a stabilitás ígéretével kezdett kormányozni 2023-ban, és ehhez képest nagyon-nagyon sok téma kapcsán összetudtak veszni egymással a koalíciós pártok. Tehát ez mindenféleképpen egy negatívum. Azt ugye látni kell, hogy Robert Fico bejelentette, meg több kormánypárti képviselő is bejelentette, hogy a megszorításoknak vége, annak elmére egyébként, hogy a költségvetés azért eléggé rossz állapotban van, és arra lehet számítani, hogy miután a koalíció elkezd osztogatni a következő egy évben, ezért valamennyire sikerül stabilizálnia a támogatottságát, vagy akár növelnie is, ahogy az lenni szokott a 4 éves választási ciklusokban, és kiderül az, hogy mennyire lesz az úgymond eredményes, hogy mennyire sikerül saját magukhoz visszaédesgetni azokat a szavazókat, akik hát nagy valószínűséggel vagy a Republikára szavaznak, vagy pedig egyszerűen azt mondják, hogy nem mennének választani.
4: A HLASZ helyzete különösen látványos, hogyha a kormánykoalíciós pártokat nézzük. Miért éppen ez a párt veszítette el a támogatói csak nem felét?
5: Igen, az a párt, amelyik következetesen egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed a felmérésekben, és még a kormányalakítás során még arra lehetett számítani, hogy ennek a pártnak a Smerrel hát megegyező, vagy legalábbis rivalizáló támogatottsága lesz. Most odáig jutottunk, hogy már csak nem is a harmadik, negyedik legerősebb pártnak mérik, hanem szépen lassan az 5%-os határ felé tart. Ez semmiképpen sem egy jó hír, és van-e mögött több dolog is, vagy több tényező. Hát az egyik nyilván az, hogy a HLASZ elveszítette a legfontosabb és legnépszerűbb politikusát, Peter Pellegrinit, akit megválasztottak államfőnek, és Matusiu Tajastok nem igazán egy dinamikus vagy karizmatikus személyiség. És emellett a másik dolog, ami a HLASZ-nak árt, az az, hogy ugye ez egy ilyen mérsékeltebb pártnak az imázsával szólította meg a szavazóit. Ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a Fico kormány az meglehetősen sok polarizáló intézkedést tett, és a Lasz szavazóinak egy jó része mondhatta azt, hogy ő nem erre szavazott, nem erre a politikai kultúrára, és egész egyszerűen elkezdett magának más pártot keresni.
4: Igen, más pártot keresnek, a Progresszív Szlovákiához, a Republikához, a Smerhez mennek át a Lasz korábbi szavazói, de sokan otthon is maradnának. Mit árul el ez a párt identitásáról, hogy így mondjam?
5: Hát igazából a párt keresi az identitását, tehát ugye a Lasz előtt mindig kétféle út áll, az egyik az, hogy megpróbálnak egy ilyen mérsékeltebb középutas párt lenni, amit a választóik elvárnának tőlük, a másik meg az, hogy megpróbálnak versenyezni akár a Smerrel, akár az SMS-szel a kemény vonalasság terén, amit már túl sütajástok jelenlegi pártelnök is kultivál, csak hát az a probléma, hogy míg az előző út, a mérsékelt út azért nem működik, mert nagyon nehéz a mostani Szlovákiában középre pozícionálni a magát főleg egy kormánypártnak, és a radikális út meg azért nem működik, mert aki a Smer-féle utat támogatja, az inkább választja mondjuk a Smert, és nagyon kevéssé látja hitelesnek a Lasz-féle imázs építését. Szóval ez két nagyon eredménytelen módszer, és a Lasz igazából keresi azóta is azt a harmadik utat, amivel legalább meg tudná magát tartani 10% környékén, egyelőre nem találta meg.
4: Tehát a Smer is veszített szavazókat, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy stabilizálni tudta a helyzetét. Minek köszönhető ez?
5: Hát az én véleményem szerint, mert igazából ez félig meddig azért a kutatások is bizonyítják, az már megint ugyanazt az utat járja, mint korábban az elmúlt két koalíciós kormányzása idején, amit ugye Robert Ficónak a szemére is vetettek a saját politikai szövetségesei, és ez névleg az az út, hogy a kormányzásból azt már mindig ki tud kerülni úgy, hogy a választók azok valaki mást hibáztatnak a fejleményekért, és nem a legnagyobb kormánypártot, jelen esetben ugye a Lászt és az SNS, és éppen ezért az elszivárgó szavazókat, amelyeket a koalíciós partnerek elveszítenek, azokat viszonylag jó eredményességgel fel tudja szívni a Smer. Csak ennek a stratégiának ugye az a problémája, hogyha a koalíciós szövetségesek gyengülnek, és egyfajta ilyen átrendeződés zajlik, nem pedig új szavazóknak a megszerzése, akkor sokkal nehezebb lesz a jövőbeni kormányalakítás. Szóval Robert Fico úgymond érvelhet azzal, hogy a Smernek a támogatottsága stagnál, sőt még egy nagyon kicsit növekedett is, csak ezek a szavazók, ezek nem onnan jönnek, ahonnan jönni kéne, tehát nem a határozatlan szavazóknak a köréből, és ez még nagyon komoly problémákat jelenthet akkor, hogyha Ficónak kormányt kéne alakítania.
4: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Tokár Gézával, az Újszó belpolitikai rovatának munkatársával beszélgetünk. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertesének a Republika tűnik. Miért éppen ez a párt tudta megszólítani talán leginkább a kiábrándult kormánypárti szavazókat?
5: Igen, hát a Republikának a népszerűségi mutatóinak a felívelése az egyfajta kortünet. Itt azt kell látni, hogy van egy eléggé erőteljes szavazói réteg Szlovákiában, ami frusztrált, ami elégedetlen a politikai elittel, ami kimondottan ellenséges mondjuk a jelenlegi ellenzékkel szemben. Itt gondolok, hogy elsősorban liberális vagy konzervatív pártokra, ettől függetlenül hajlandó elmenni szavazni, és ennek a rétegnek a Republika jelenti az egyedüli hitelesnek ható alternatívát. Van egyébként, hogy az Oroszlán Kollárnak a pártja is egy kicsit, vagy Boris Kollárnak a pártja, azt mert Agyina is egy kicsit erre a rétegre próbálna halászni, de úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy sokkal kevésbé hitelesek, és a Republikának ez az aktív rendszer ellenessége ez szavazókat hoz. Nyilván adódik az a kérdés, hogy a Republikának vannak-e megoldásai, vagy egyáltalán kormányra szeretne kerülni ez a párt, vagy egyfajta ilyen ellenzéki imást épít, és hát az a helyzet, hogy egészen addig, amíg Uhrikék nincsenek hatalmon, nincsenek a kormányon, sőt igazából ugye nincsenek a parlamentben sem, addig nagyon hitelesen tudják építeni ezt a rendszeren kívülálló imidzset, amit a választók, akik nagyon sok más politikai pártban csalódtak, ezek a választók igenis díjaznak.
4: Akik pedig kiábrándultak a jelenlegi politikai pártokból, vagy hát a mainstream politikai pártjaiból, és tulajdonképpen protest szavazatként választanák a republikát, ugye, és olyanok is vannak, akik tiltakozásul nem a republikát választanák, hanem inkább otthon maradnának, és nem is mennének el szavazni. Az ő számuk is növekedő tendenciát mutat?
5: Hát így igaz, ez a távolmaradás, ez abszolút egy alternatíva, ami nagyon sok választó számára egy eshetőség, és szokás azt is mondani, hogy a szlovákiai választásokat, azokat nagyon sok esetben az otthon maradó szavazók döntik el, hiszen ők billentik át ezt a képzeletbeli mérleget az egyik vagy a másik párt felé, vagy pártszövetség felé, mert hiányoznak a szavazataik. És egyébként a republika emelkedésének a margójára azt meg lehet jegyezni, hogy a másik rendszerellenes párt, hogyha lehet így mondani, csak éppen az ellenzéki oldalról, ez ugye Igor Matovicsnak a Szlovákia mozgalma, szintén viszonylag eredményes.

0: években, de hogy egyértelműen azt mutatják a számok, hogy a PS-nek a lendülete az elfogyott, és vagy stagnál a párt, vagy pedig csökken. Ami elsősorban annak köszönhető, hogy az ellenzék ebből is megindult egyfajta erőátrendeződés. Tehát míg az elmúlt 2-3 évben volt egyfajta ilyen kegyelmi időszak, ami azt jelentette, hogy az ellenzéki pártok egymást nem támadták, nem kritizálták, próbáltak nem beszélni a konfliktusaikról a választók előtt. Most azt látjuk, hogy néhány esetben ezeknek a belső konfliktusoknak a kihangsúlyozása, a különbözőségnek a kihangsúlyozása az abszolút egy ilyen központi mondani valóvá vált. Ugye eleve egyrészt Mihály Simecska is támadhatóvá vált, hiszen a projektfórum, illetve a civil finanszírozási botrány vagy botrányocska kapcsán előkerültek a családjával kapcsolatos visszásügyek, és másrészt pedig az F-100, tehát hogy Branislav Gröling, illetve a pártok politikusa sokkal határozottabban és sokkal élesebben bírálja akár a partnereit is, és ezzel próbálnak kialakítani a választók előtt egy olyan imidzset, hogy egy jól fésült, vagy kicsit ilyen PS-szel szemben, az SZSZ az agilisabb, az jobb, és ugyanúgy gyűjtőpártként képes funkcionálni, és ez szerintem a választók egy része is regisztrálja, vagy díjazza, és a következő választások előtt elképzelhető az is akár, hogy úgy megyünk bele ebbe a versenybe, hogy az egyik vagy a másik ellenzéki párt egyszerűen nem fogja elismerni azt, hogy a PS-nek kellene vezetnie az ellenzéket a Robert Fico elleni harcban.
1: Márpedig jelenleg a közvéleménykutatásokat már hosszú ideje a PS vezeti, illetve fej-fej mellett halad némely felmérések szerint a Smerrel. Megőrizheti egészen a választásokig szerinted ezt a vezető pozícióját, ezt a népszerűségét a Simecskáék pártja, vagy pedig ezek a fokozatos gyengülései egész odáig vezethetnek, hogy átveszik tőle a népszerűségi lista első helyét valamilyen más pártok?
0: Hát nyilván eléggé nagy a szakadék azért a PS és a többi párt, akár az SZSZ között ebben a pillanatban, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez a hely az ingatag. Tehát azért a PS-nek meglehetősen nagy előnye van. Ugyanakkor, hogyha hosszú távon nézzük, azért azt látni kell, hogy a PS választóinak egy része az ugye ideológiai meggyőződéses liberális, de ez amúgy a kisebb rész. És a választóknak a nagyobb része nem azért választja a PS-t, mert olyan rettentően egyetértene a pártnak a különféle törekvéseivel, vagy az ideológiájával, hanem egyszerűen azért, mert úgy gondolja saját maga is, hogy ez a legnagyobb ellenzéki párt, és az ellenzéki pártok tömbjét valakinek vezetni kell. És abban az esetben, hogyha az illúzió megszűnik, tehát hogyha a PS-szel kapcsolatban ez a kézzeltársítás, hogy már pedig ez az a nagybetűs váltópárt, amelyik Robert Ficót meneszti, hogyha ennek a képnek vége szakad, akkor én egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy megindul egy nagyobb átáramlás a választók körében is egy-egy másik párt felé. Nyilván az SZSZ egyértelműen ezzel számol, viszont ennek az esélye azért nem túlságosan nagy, de ismerve a rettentően bizonytalan szlovákiai pártkörnyezetet nem is feltétlenül kizárható.
1: Beszéljünk még Gubik Lászlóék pártjáról. A Magyar Szövetség támogatottsága az utóbbi hónapokban több mérésben is az 5% környékére került, de hát persze mindig alulról. Mennyire látod reálisnak, hogy most valóban meg tudják majd ugorni a parlamenti küszöböt?
0: Hát ez nagyon nehéz feladat, és itt ugye az alapvető probléma a Magyar Szövetséggel éppen most, hogy egyrészt a választók sokkal jobban tudatosítják, hogy létezik, szem előtt van, ami egyértelműen egy pozitív dolog a magyar párt szempontjából, hiszen nagyon-nagyon sokáig akár a szövetséget, akár az előtt pártját, az MKP-t ignorálta a szlovák média és a sajtó, és a nyilvánosság az 4 évente csodálkozott rá, hogy létezik egy ilyen párt, aminek van egy elég kézzelfogható támogatottsága. Tehát ez a fajta attraktivitás, ez a fajta szalonképesség egészen biztosan vonzó lehet a választók egy részének. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Magyar Szövetség besorolása a jelenlegi ellenzék mellé, ugye meglehetősen harmonikus kapcsolatai a progresszív Szlovákiával, a folyamatos egyeztetések, azok a választók egy másik rétegét meg elriasztják, vagy elidegenítik, ami meg a másik oldalról ugye csökkenti a növekedésre adódó lehetőségeket. És nagyon érdekes lesz látni azt, hogy melyik rétegnek az ereje lesz nagyobb. És a Magyar Szövetség szempontjából szerintem, ami nagyon-nagyon fontos lesz, az a helyhatósági választásoknak, meg a megyei választásoknak az eredménye, ami egyrészt nem csak helyszinten fogja jelezni a pártnak a támogatottságát, hanem hogyha jól sikerül,

0: akkor adhat egy lökést országos szinten is a pártnak. A választók saját maguk is elhihetik azt, hogy ez a pártszövetség lehet, ez a párt ez lehet sikeres, viszont pont ellenkező hatást is elérhet egy átlagon aluli vagy gyenge eredmény, az pont, hogy elkedvetlenítheti a szavazókat, és arra motiválhatja őket, hogy saját maguk is elígyék, hogy az etnikai érdekképviseletnek nincs jövője. Szóval szerintem ez lesz a kulcsfontosságú tényező a magyar szövetségi jövőbeni preferenciáinak az alakulása szempontjából.
1: Te úgy fogalmaztál, azt a kifejezést használtad, hogy szalonképessé vált a magyar szövetség. Minek köszönhető ez?
0: Hát elsősorban annak köszönhető, egyrészt ugye, hogy észrevette az ellenzék is, leginkább a PS, és egyfajta szimbolikus módon felemelte maga mellé, mint tárgyalópartner. Egészen eddig tárgyalópartnerként sem vették figyelembe a magyar szövetséget rengeteg témánál. Olyan témáknál is, ahol egyébként a pártnak teljesen vállalható véleménye volt. És hát el lehet mondani azt is, hogy Gubik László pártelnök az, hát mondhatjuk azt, hogy nagyon szívesen jár a szlovák médiába, és viszonylag választékosan ki tudja magát fejezni, ami szintén növeli a pártnak az állhatóságát vagy a hitelességét. Ami meg a Magyar Szövetségnek a célkitűzéseit illeti, tehát a pártnak az érdemi mondani valóját, az valójában mindig is szalonképes volt, csak ennek a percepciója nem volt meg a szlovákiai nyilvánosságon belül, és most ebben a pillanatban pedig megvan. Tehát úgy összességében ezeknek a hatásoknak tulajdonítom azt, hogy maga a szövetség az jobban elfogadottá vált a szlovákiai pártkörökben, és amiklán még ennél is fontosabb, a szlovákiai nyilvánosság körében is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról beszélgettünk, mit üzennek a legfrissebb közvéleménykutatások, miért veszítettek támogatást a kormánypártok, és kik a politikai nyertesek. Vendégünk Tokár Géza, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársa volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok!
0: Én köszönöm, további kellemes napot kívánok!
1: Tartós csapadék hiány és rendkívül alacsony vízállás jellemzi az idei nyarat Közép-Európában. Több tó vízszintje kritikus, a Dunán pedig a sekély víz miatt korlátozni kellett a hajóforgalmat, ami már a gazdaságban is érezhető problémákat okoz. Vajon egy rendkívüli időszakról van szó, vagy ehhez a jövőben egyre gyakrabban kell alkalmazkodnunk? Erről is beszélgetünk Bíró Tiborral, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetőjével. Mennyire számít tehát rendkívülinek az idei vízhiány? Valóban évek óta nem látott helyzetről beszélhetünk?
2: Hát az elmúlt években sajnos sorozatosan jelentkeznek ezek a vízmérleg deficitek. Annyi bizonyos, hogyha a maximális hőmérsékleteket, a hőségnapok számát, vagy épp a csapadékhiánynak a mértékét nézem, akkor ennek a valószínűség és a gyakoriság az elmúlt időszakban megszaporodott. Hiszen a múlt században is voltak rendkívül aszályos évek, amelyek intézkedéseket váltottak ki, de azt, hogy több éven keresztül, 5-6 éven keresztül ilyen csapadék deficitünk legyen, és ilyen átlagfeletti hőmérsékleti tartományok, ez valóban szokatlan, erre kell fölkészülnünk, hiszen a klímaváltozási szenáriók mindegyike azt jelzi előre, hogy ez a helyzet csak súlyosbodni fog.
1: Mennyiben okolható ezért az időjárás, és mennyiben az emberi tevékenység?
2: A klímaváltozásban az emberi tevékenységnek van hatása, elég jelentős, bár ugye vannak tudományos érvek, amelyek azt mondják, hogy ez egy természetes ciklus, de azt már senki nem vonja kétségbe, hogy a túlzott üvegházhatás, kibocsátás globális hőmérséklet emelkedéssel járt, amire természetesen bizonyos földi folyamatok is rá tudnak erősíteni, gondoljunk csak az El Niño jelenségre, úgyhogy alapvetően az embernek ehhez erősen köze van, ha már csak a klímaváltozást nézzük, és természetesen mindazon tevékenység, ami mondjuk a vízrendezési folyamatokat, vagy éppen a mezőgazdasági struktúrának a kialakítását jelentette. Tehát az, hogy ilyen módon aszályérzékenyek lettünk, és viszonylag kicsi a rezilienciánk, és nehezen tudunk megküzdeni alacsony vízállásokkal, vízhiányokkal, hát ebben az embernek jelentős szerepe van.
1: Ugyanaz a jelenség áll annak a hátterében is, hogy a tavak vízszintje is alacsony, és a Duna vízállása is, tehát a folyók vízállása is?
2: Igen, hát ez a csapadék hiány, illetve az emelkedett hőmérséklet. Minél melegebb van, annál nagyobb a területi párolgás, kisebb lesz az úgynevezett lefolyás, ami aztán akkumuláltabb ugye megjelenik a vízfolyásokba, és hát a tavaink vízgyűjtőjén sem hullik elég csapadék. És a Dunán is ezért látunk most ilyen kis vizeket. Egyrészt azért, mert az alapvízhozammal is gond van, amiatt, hogy a gleccserek sokkal föntebb húzódtak, az a folyamatos olvadás, ami az alacsonyabb régiókból a nyári időszakban folyamatosan pótolta a Dunának az alapvízhozamát, ez is jelentősen lecsökkent, másrészt pedig jóval kevesebb a csapadék mennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a felső vízgyűjtőjén, ami aztán a magyar szakaszon hatványozottan látszik.
1: Az utóbbi időben nem voltam Budapesten, de a híradókban láttam a felvételeket, hogy hát sokan ilyen katasztrófa turistaként a Duna medrében piknikeznek tulajdonképpen, hogy oda látogatnak, és olyan részek állnak ki tulajdonképpen a Duna medréből, amelyet azelőtt nem lehetett látni. Ön személy szerint emlékszik ilyen alacsony vízállásra a Budapesten?
2: Ilyen alacsony vízállásra én emlékszem, mert 2018-ban volt egy nagyon tartós kisvízállásos időszak, 5 hónapig tartott, és akkor október végén 33 cm volt Budapesten a vízállás, tehát az úgynevezett legkisebb észlelt vízszint a Dunán. Hozzáteszem, hogy ettől most egy olyan 20 centire vagyunk, tehát az elkövetkezhető napokban előfordulhat, hogy akár alá is megy ennek a vízszint, bár nem ez a, mondjuk úgy, hogy az előrejelzésnek a középértéke, tehát egy némi emelkedés, de csak ilyen deciméteres emelkedések azért várhatók, de legrosszabb esetben, hiszen itt is valószínűségi értékek vannak, akár alá is mehet. Tehát előfordult a közelmúltban is ilyen kis vízállás, és hát hogyha megnézzük az elmúlt 25 évet, és megnézzük, hogy hogyan döntötte sorra a kis vízállásokat, akkor jól látszik, hogy ez a vízállásnak az alacsony mi volta, az egyre inkább erősödik, a gyakorisága megnő, a valószínűsége megnő ezeknek a kisvízes időszakoknak. Sajnos erre kell fölkészülnünk, és ugye az is a szokatlan, hogy nagyon sokszor már tavasszal is kisvizek vannak a Dunán, ami ugye nem megszokott. Tehát ilyen szeptember-októberi vízállások fordulnak elő júniusban, ami teljesen nonsens, és ugye ebből is látszik, hogy mennyire felborult a hidrológiai ciklus. Árvizekre sem feltétlenül tél végén, vagy a koranyári zöldár időszakban kell számítanunk nagy síkvidéki vízfolyásainkon, hanem például az őszi időszakban, hiszen 2024. szeptemberében volt a valaha második legnagyobb árvíz a Dunán.
1: Ugye a gazdaságban is érezhető gondokat okoz ez az alacsony vízállás, hiszen ugye hajózhatósági gondokat is okoz például a Dunán az, hogy alacsony a folyó vízszintje, de ez az alacsony vízállás milyen hatással van az élővilágra? Most arra gondolok konkrétan, hogy vannak-e olyan károk, amelyek később sem fordíthatók vissza?
2: Az élővilág viszonylag jól tud regenerálódni. Tehát, hogyha a populációknak egy része képes túlélni, akkor ő vissza is tud szaporodni. De ez természetesen kimondható, hogy káros. Már csak azért is, mert ugye a hullámtereknek a keresztirányú átjárhatósága lehetetlenül el hónapokra, ami természetesen, hogyha lefűződnek, nem megszűnik a kapcsolat a főmederrel, és ugye a hullámtéren lévő esetleges vizes élőhelyekkel, holtágakkal például, akkor ez károsnak nevezhető. Olyan szempontból szintén káros, hogy képes ugye a víznek akár a sok koncentrációja megnőni, ez állóvizekre igaz elsősorban, illetve mondjuk holtágakra, amik lefűződtek, és ez mentett oldalra is igaz, hiszen ott is ellehetetlenül a vízpótlás ilyen kis vízállásoknál, és hogyha betöményedik egy adott víz, akkor természetesen az ökoszisztémára ez is káros hatása lehet. A másik pedig a hőmérséklet, hiszen a kisebb víztömeg az könnyebben fölmelegszik, ugye a víznek nagy a fajhője, hogyha nagy tömegben van, akkor sokkal lassabban melegszik. Éppen ezért ez a hőmérséklet emelkedés, ez növeli például a biokémiai reakcióknak a sebességét, van egy úgynevezett Van't-Hoff szabály, hogyha mondjuk 10 fokkal megemelkedik a vízhőmérséklet, akkor kétszerese lesz a biokémiai reakcióknak a sebessége. Ez fogyasztja önmagában is az oxigént, és a magasabb hőmérsékletű víznek egyébként meg alacsonyabb az oldott oxigén tartalma, kevesebb oxigén tartalmazhat. Tehát ez mind az állóvizeinknél, mind a folyóvizeinknél egy rendkívül kockázatos dolog, tehát van vízminőségi vonzata már az ilyen szélsőséges helyzeteknek.
1: Mit tehetünk mi, vagy mit tehetnek az önkormányzatok, a gazdálkodók, vagy akár a lakosság is a víz megtartása érdekében?
2: Hát itt egy széleskörű társadalmi összefogásról van szó, és hát nyilván Nyilván a politikának van ebben a legnagyobb felelőssége, mert az, hogy egy agrárpolitikát hogyan alakít a jövőben, ez rendkívül meghatározó. Ugye az országnak leginkább a mezőgazdaság a fitet, és a mezőgazdaság tud a legtöbbet tenni egyébként azért, hogy a területen több víz maradjon vissza, illetve hogy az asszály a szembeni rezilienciánk tudjon növekedni. Ez szükség lenne művelési ágváltásokra, területhasználatváltásra, művelési módok változtatására, talajművelési rendszereknek a megváltoztatására. Ez egyrészt azért, mert a vizet valahol el kell tudnunk helyezni, és hát ezt a fajta területi vízvisszatartást csak úgy lehet megoldani, ha mezőgazdasági táblákat teszünk erre alkalmassá, ez mondom művelési ágváltást is eredményez, vagy növényi kultúrának a változtatását. Igen, a mezőgazdaságnak ebben jelentős szerepe van, és hát a lakosságnak hogyne. Tehát hogy mindig beszélünk róla, és a lakosság is nagyon szereti mondani, hogy hát nem tartunk elég vizet vissza. Hát gondoljunk bele, hát a településeken se tartjuk vissza a vizet, és a lakosságnak ebben nagyon nagy szerepe van. Tehát fontos lenne, hogy a lakosság csapadékvízgyűjtő tartályokat tartson, vagy víznyelőket építsön ki, és ne engedje el a területéről a csapadékot, növelni kell a talajvízszintet, ez a települések különösen érintettek a talajvízszint depresszióba, hiszen rohamosan elkezdett csökkenni a talajvízszint, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltunk meg igazából az Alföldön, korábban csak a úgynevezett homokhátsági részeken, de ez most már tendenciózus, hogy évente 3-5 cm csökken a talajvízszint, elveszti a meteorológiával a kapcsolatát, a felszínnel a kapcsolatát, a talajvíz. Ez pedig hát nem azt mondom, hogy beláthatatlan következményekkel jár, mert nyilván ő megkeres egy új egyensúlyi szintet, de például a mélységi vizek víz után pótlásával is gond lehet. Ez pedig a távlati ivóvízbázisokat is veszélyeztetheti.
1: Milyen okai vannak a rendkívüli vízhiánynak, milyen következményekkel járhat az alacsony vízállás a természetre, és milyen lehetőségeink vannak? Ezekről a témákról is beszélgettem Bíró Tiborral, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetőjével. Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot kívánok!
2: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
1: Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A tárgyalások azonban ezúttal sem voltak egyszerűek, több ország kifogásokat emelt, Görögország pedig csak jelentős engedmények után volt hajlandó támogatni a megállapodást. Mit tartalmaz az új csomag, mi maradt ki belőle, és mit árul el az uniós döntéshozatalról az elmúlt napok vitája? Erről is beszélgetünk Arató László brüsszeli újságíróval. Melyek a legfontosabb új intézkedések, amelyeket érdemes kiemelni ennek a szankciós csomagnak a kapcsán?
3: Hát ez egy nagyon vegyes vágott csomag lett, tehát azt akarom mondani, hogy rendkívül sok féle fajta intézkedés van benne. Elég erősen sújtja az orosz pénzügyi és kriptoszektort, tehát nagyon sok orosz bankkal, pénzügyi intézettel szemben vezet be szankciós intézkedést. Van energiát érintő intézkedés is. Itt az orosz árnyékflottát tovább, és az arra fölvett hajók számát tovább bővítették. Nagyon sok orosz energetikai vállalatot is sújtottak például olyan szankcióval, hogy nem lehet velük kereskedni, illetve személyeket is, akik ott dolgoznak, vezetőket, azokat büntetőlistára rakták. Van egy sor olyan tétel, ahol kettős felhasználású termékek, tehát polgári és katonai célú felhasználású termékek kereskedelmére vonatkozó tilalmat vezettek be. Egy olyan döntést hoztak, hogy az uniós bíróságok nem kötelesek elismerni az orosz bíróságok olyan ítéleteit, amelyek szankciókkal kapcsolatos eljárásokkal függenek össze. Ugye sok orosz vállalat Oroszországban támadta meg ezeket a szankciós intézkedéseket, az orosz bíróságok igazat adtak nekik, de az EU úgy döntött most, hogy ezt nem kell európai bíróságoknak figyelembe venni.
1: Milyen specifikus helyzetben van Görögország ebben a kérdésben?
3: Igen, tehát maga a büntetőintézkedés arra vonatkozott volna, hogy az LNG szállítmányokat, azokat ne szállíthassák európai cégek harmadik országoknak. Tehát, hogyha az oroszok eladnak Indiának vagy Kínának LNG-t, akkor azt ne szállíthassa európai hajó, lefordítva egyszerűen. És még egyszerűbben ezek a szállítmányok, ezek a görögöket érintik. Ugyanis ezek a LNG platformok, ezek rendkívül északon vannak, tehát Oroszország északi részén, a Sarkör környékén, és onnan a görögöknek van olyan flottájuk, többek között jégtörő hajóik, vagy saját, vagy bérelt, amelyek alkalmasak arra, hogy ezeket a szállítmányozásokat lefolytassák. Tehát tulajdonképpen ezeket a harmadik országoknak véghez vitt fuvarokat, ezeket a görögök megszerezték, ezt a lehetőséget, és ebből rengeteg pénzt keresnek a görög hajózási társaságok, pontosabban egy, és az ő érdekeit védte a görög kormány. Azzal érveltek, hogyha nem ők szállítják, akkor valamelyik valaki be fog lépni a helyükre, tehát akkor majd jönnek a kínaiak, vagy bárki más, és akkor ezek a szállítmányok nem fognak megszűnni, és tulajdonképpen az érvelésük lényege az volt, hogy attól, hogy nem a görögök szállítják, hanem mondjuk a kínaiak, attól az oroszoknak nem lesz kisebb a bevételük. Hm. És talán ez volt meg rendkívül állhatatos, kitartó fellépés annak az oka, hogy egy éves felmentést kaptak ez alól a szankció alól ezek az európai cégek, és majd egy év után lehet felülvizsgálni, és akkor lehet esetleg megint szankcionálni, de akkor is ugyanígy egyhangú döntés szükséges ehhez. Tehát úgy tűnik, hogy a görögök azok jól lobbiztak.
1: Most tehát Görögországról szóltak a hírek a szankciós csomag kapcsán, korábban viszont Magyarországot emlegették ugye a szankciós vitákban. Ezúttal milyen szerepet játszott Budapest a tárgyalások során?
3: Semmi olyan hír nem volt, hogy Magyarország bármelyik tételt megvétózta volna, vagy bármelyikkel szemben kifogást emelt volna. Hát van egy örökzöld témánk, ez Kirill Pátriárka ugye, akit ugye eddig a szankciós listától Magyarország mentett meg, most Magyarország helyébe lépett az új bolgár kormány. Az új bolgár kormány az rendkívül orosz barát, és most ők voltak azok, akik nem engedték, hogy a háborút népszerűsítő Kirill Pátriárkát rárakják a szankciós listára. Hát úgy tűnik, hogy a Kirill Pátriárkának azért megvannak a védőszentje az EU-n belül minden körülmények között. Inkább azt kell látni, hogy ami a nagy hatással rendelkező intézkedés, azzal igazából nem volt probléma, itt mondjuk a pénzügyi és a kriptoszektort említeném. Tehát a szankciós csomagunkkal elkezdtek jönni, akkor egy idő után megjelent egy-két orosz bank és pénzintézet nagyon óvatosan, mert nem tudni, hogy ki kereskedik velük, meg hogy milyen átutalások mennek keresztül rajta. Most már ez az óvatosság ez elmúlt, most 94 orosz bankkal és pénzügyi intézettel szemben hoztak ilyen szankciós intézkedést. Van ezen kívül még 33 orosz hitelintézet, amelyre a tranzakciós tilalmat terjesztették ki. Olyan harmadik országbeli, elsősorban kirgiz pénzintézeteket is szankcionáltak, amelyek segítették a korlátozásoknak a megkerülését. Ez az a terület, ahol azt lehet mondani, ezek a szankciós csomagok egyre keményebbek és egyre határozottabbak lesznek, miután a különböző ágazati büntetőintézkedéseket hát tulajdonképpen már kipipálták a tagállamok, tehát már olyan kisebb ágazatok vannak, amelyeknek nincs akkora gazdasági hatása, viszont a mindennapi életben nagyon komoly, hát idézőben kárt, vagy hát nem is kérdezőjelbe tenni ezt a szót, okoz az oroszok számára az, hogyha el lehetetlenítik a kereskedelmüket az európai pénzintézetekkel, az orosz pénzintézeteknek.
1: Ezzel a mondattal tulajdonképpen fel is vezette a kérdésemet, hogy mennyire hatékonyak ezek a szankciók. Ugye hát erről élénk vita zajlik gyakorlatilag évek óta, de Brüsszelben hogyan értékelik? Ezek a szankciók elérik a kívánt politikai és gazdasági célokat?
3: Van olyan, aki azt mondta, hogy hát ha ezek hatékonyak lennének, akkor már Oroszországnak térdre kellene esnie. Mások meg azt mondják, hogy ezek a szankciók lassan és fokozatosan érik el a hatásukat, de elérik. Tehát az, hogy az orosz gazdasági növekedés mennyire lelassult, hogy az orosz belső piacra is milyen komoly kihatással van ez a szankciós intézkedés. Tehát Oroszországnak rendkívül nagy gondokat okoz az, hogy nem tudom, nem vásárolhat például a Boeing repülőgépekhez alkatrészeket. Ez az orosz polgári repülés gyakorlatilag megbénítja, mert hogy nem tudnak javítani repülőgépeket. És minden egyes szektorban elér a szankciós intézkedéseknek a hatása. Az oroszok teljes mértékben hadigazdaságra vannak hátálva, tehát hadigazdálkodásra, tehát minden létező forrást oda irányítanak, és ez elveszi mondjuk a polgári lakosságtól, polgári szolgáltatásoktól az orosz forrásokat. Az Európai Uniónak időnként vannak különböző statisztikái, kimutatásai, pénzügyi mérőszámai, amelyek azt mondják, hogy ezek a szankciók igenis elérik a céljukat, hatékonyak. Nyilván azt nem lehet megmondani adekvátan, hogyha nem lennének szankciók, akkor most mi lenne? Tehát, hogyha nem lennének szankciók, akkor vajon az oroszok elfoglalták volna-e már Kijevet vagy sem? Ezt így lehetetlen megmérni. Az viszont biztos, hogy az orosz gazdaságnak érezhető és mérhető bevétel kiesést okoz az, ami történik a szankciók terén, tehát ezekre vonatkozóan, az egyes szektoroknak a bevétel kiesésére vonatkozóan vannak konkrét adatok, tehát egyszerűen össze kell hasonlítani azt az időszakot, amikor még lehetett valamivel kereskedni, meg azt, amivel nem, és akkor így összeadódnak az eurómilliárdok, és a végén ez egy komoly összeget tesz ki. Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Unió végső soron kitart a szankciós politikája mellett, azért hozzák ezeket a csomagokat, már a 21-et, mert hogy az az álláspont, hogy szükség van rá, mert az oroszoknak ez igenis fáj.
1: Az elmúlt percekben az Európai Unió újabb szankciós csomagjáról beszélgettem Arató László brüsszeli újságíróval. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok.
4: Próbálok úgy edzeni és úgy fejlődni, hogy ne sérüljek le. Ne ez az egós fejlődés legyen, hogy fú, most nekem ez a trükk gyorsan-gyorsan kell, és akkor mindent megteszek érte, és belehalok. Inkább az, hogy ha még 70 évesen is fogom tudni csinálni, talán az lenne a legjobb.
5: A Nyugaton a helyzet soron következő adásának vendége Várdos Kinga, a Szlovák Televízió magyar adásának munkatársa. Sokoldalú érdeklődéséről, a mozgás és az önkifejezés iránti vonzalmáról, mindenek előtt pedig a rúttáncról beszélgetünk, arról, mi ragadta magával ebben a különleges mozgáskultúrában, mit jelent számára, és hogyan jutott el odáig, hogy ma már másokat is tanít. Jakubec László vagyok, a műsor házigazdája. Várom Önöket szombaton 14 óra után a Pátria hullám hosszain.
6: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
7: Kréta nem csupán Görögország legnagyobb szigete, hanem egy önálló világ, ahol a helyiek először krétainak vallják magukat, és csak utána görögnek. Ez a büszkeség a vendégszeretetükben is meglátszik. Ha egy hegyi faluban, egy eldugott tavernában vacsorázunk, a végén szinte biztosan kapunk a ház ajándékaként egy kis üveg cikudiát, vagyis krétai törkölypálinkát, mellé pedig gyümölcsöt. Ezt elfogadni kötelező udvariasság, a visszautasítása sértésnek számít, és az ajándék italt soha nem szabad kifizetni. Ha autóval fedezzük fel a szigetet, a hegyekben járva különös dologra lehetünk figyelmesek. Az útmenti közlekedési táblák szitává vannak lőve. Nem kell megijedni, ez egy régi, bár illegális krétai hagyomány. A helyi férfiak ugyanis imádják a fegyvereket, és a családi ünnepeken, esküvőkön, divat a levegőbe, vagy épp a kressztáblákra lőni. Autósként viszont tartsunk be egy fontos íratlan szabályt. A kétsávos utakon teljesen megszokott, hogy a lassabb járművek félig lemennek a leálló sávba, hogy elengedjék a gyorsabbakat. Tegyünk így mi is, ha mögöttünk torlódás alakul ki.
8: Szlovákia nem volt és nem is lesz a Tetre Készek koalíciójának tagja, erősítette meg Robert Fico miniszterelnök. Környezetvédelmi munkával is letölthető lesz a büntetésként kiszabott közérdekű munka. Tovább terjednek az erdőtüzek Madrid környékén. Jürgen Kloppot bízták meg a német labdarúgó válogatott irányításával. Napos hétvégénk lesz 30 fokot is meghaladó csúcshőmérséklettel, a jövő hét közepétől pedig visszatér a kánikula.
6: Napzárta. Kis Balázsa.
8: Részletes híreink. Szlovákia nem volt és nem is lesz a tetrekészek koalíciójának tagja, erősítette meg Robert Fico kormányfő és Juraj Blanár külügyminiszter egy korábbi sajtóhírre reagálva. Részletek Gazsik Viktóriától.
9: Robert Fico kormányfő egy a közösségi médiában megosztott bejegyzésében jelentette ki, hogy Szlovákia jelenleg és a jövőben sem lesz tagja az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójának. A szövetség egyetlen ülésén sem vett részt korábban. Fico elmondta azt is, hogy pénteken személyesen beszélt Franciaország szlovákiai nagykövetével és megkérte, ne terjesszen hamis információkat Szlovákia tagságáról. A nagykövet megerősítette, hogy félreértés történt, és ezt nyilvánosan is kommunikálni fogják. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Szlovákia és Ukrajna kapcsolata a kétoldalú együttműködésen alapszik. Ennek részeként elutasítja, hogy emberéletek kioltására alkalmas katonai eszközöket adjon Ukrajnának, és nem vesz részt hadikölcsön vagy más olyan kölcsön folyósításában, amit Ukrajna hadászati célokra fordíthatna. A humanitárius segítségnyújtást azonban folytatni fogja, ahogy a civil projektek támogatását is. A kijelentés azt követően jelent meg, hogy az EU Brief híroldal arról tájékoztatott, hogy Szlovákia csatlakozott az Ukrajnát segítő tetrekészek koalíciójához azáltal, hogy részt vett a júliusi párizsi találkozón és elfogadta a társelnökök záró nyilatkozatát. Ezt az információt a francia nagykövetség is megerősítette. A párizsi eseményeken Robert Fico nem vett részt, felkérésére a szlovák nagykövet képviselte őt. Juraj Blanár külügyminiszter pontosította, hogy Szlovákia párizsi nagykövete csupán megfigyelőként vett részt az eseményen több ország diplomatájával együtt. A tetrekészek koalíciója 2025. március 2-án Londonban alakult nemzetközi szövetség, amelynek fő célja Ukrajna katonai támogatása és az orosz agresszió elleni biztonsági garanciák kidolgozása.
8: Ha júliusban parlamenti választás lett volna Szlovákiában, akkor azt a progresszív Szlovákia nyerte volna a szavazatok 20,8%-ával. Mögötte a Smer végzett volna 17,3%-kal, a harmadik pedig a Republika lenne 9,7%-kal. Derült ki az AKO ügynökség Joy 24 televízió számára készített közvélemény kutatásából. Bejutna a parlamentbe az SAS 8,8%-kal, a HLAS 8,5%-lel, a Szlovensko mozgalom 8, a KDH 7,7% és a Demokrati is 5,8%-kal. Kimaradna azonban a törvényhozásból a Szlovák Nemzeti Párt 4,8%-kal és a Magyar Szövetség 2,8%-os eredménnyel. Bővülnek a közérdekű munka büntetés végrehajtásának lehetőségei Szlovákiában. Az Igazságügyi és Környezetvédelmi Minisztérium együttműködési megállapodást írt alá, amely lehetővé teszi, hogy az elítéltek ezentúl folyók, partmenti területek tisztításában és más környezetvédelmi feladatokban is részt vegyenek. Boris Szuszko igazságügyi miniszter szerint az ilyen büntetés nem csak felelősségvállalásra ösztönzi az elítélteket, hanem hasznos munkát értéket is teremt a társadalom számára. Az állami elektronikus ügyintézési portál a slovensko.sk jelenleg is technikai problémákkal küzd. A Nemzeti Hálózati és Elektronikus Szolgáltatások Ügynöksége, a NASES szerint a hibák fő oka az, hogy a portál technikai rendszere hosszú ideje elavult. Részletek Mezőszállási Márktól.
10: Az ügynökség tájékoztatása szerint a felhasználók lassú bejelentkezést, illetve időszakos elérhetetlenséget tapasztalhatnak. A mostani fennakadások nem előzmény nélküliek. Július 18-án és 19-én rendkívüli technikai leállást kellett végrehajtani a rendszeren. Ez idő alatt ideiglenesen szünetelt az elektronikus üzenetek feldolgozása, valamint korlátozták a hozzáférést az elektronikus ügyfélfiókokhoz. A leállást követően július 20-án és 21-én ismét technikai nehézségek jelentkeztek, a portál működése jelentősen lelassult, és rövid időre a bejelentkezési szolgáltatás sem volt teljes körűen elérhető. A NASES hírügynökség arra figyelmeztetett, hogy a rendszer életkora és összetettsége miatt a jövőben is előfordulhatnak hasonló problémák. Ezek érinthetik többek között az elektronikus üzenetek előzményeinek megjelenítését, valamint a felhasználók bejelentkezését. Az ügynökség szerint bizonyos időszakokban a megnövekedett terhelés miatt továbbra is előfordulhatnak rövid idejű kiesések. A hivatal hangsúlyozta, hogy mindent megtesznek a stabil működés biztosításáért, ugyanakkor a problémák tartós megoldásához a rendszer korszerűsítése és hosszabb távú fejlesztésére lehet szükség.
8: A táppénzen lévőket átverő állellenőrökre figyelmeztet a szociális biztosító, főleg Közép-Szlovákiában történt több ilyen eset a közelmúltban. A csalók azt ellenőrzik, hogy a betegszabadságon lévő otthon van-e, illetve szigorúan betartja-e a gyógyulási rendet. A szabályok megsértése miatt pénzt követelnek a betegszabadságon levőtől annak fejében, hogy elsimítják az ügyet, illetve ne tegyenek hivatalos bejelentést. Martin Kontúr, a szociális biztosító szóvivője leszögezte, ellenőreik soha nem kérnek készpénzt az ellenőrzés helyszínén. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint egyre gyorsabban bomlik fel a korábbi kormánypárt, a Fidesz. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, hogy az általa tisztítótűz hadműveletnek nevezett folyamat még csak most kezdődött, de szerinte már is látványos változások zajlanak. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a Fidesz politikusai sorra visszavonulnak, és arra figyelmeztetett, meg kell akadályozni, hogy a korábbi rendszer emberei beépüljenek az új politikai berendezkedésbe. Gyenge, 4,4-es erősségű földrengés rázta meg ma hajnalban Ausztriát, Semmering térségében, Alsó-Ausztria és Steyerország határán. A rengést a nyugat-szlovákiai lakosság egy része is érzékelte. A földmozgás hajnali 1 óra 59 perckor történt, epicentruma mindössze 5 kilométeres mélységben volt. Az osztrák szeizmológiai szolgálathoz délig több mint 750 bejelentés érkezett, ezek közül több mint 30 kisebb károkról, főként fal- és vakolatrepedésekről számolt be. A nyári szabadságok idején egyre több nyugat-nílusi lázas megbetegedést regisztrálnak Európa egyes részein. Az Egészségügyi Világszervezet európai irodája arra szólította fel az országokat, hogy erősítsék a szúnyogok megfigyelését és tájékoztassák a lakosságot a védekezés lehetőségeiről. A WHO szerint most kezdődik a fertőzés terjedésének időszaka. A kockázat a legtöbb ember számára továbbra is alacsony, de az érintett térségekben élőknek és odautazóknak ajánlott védekezniük a szúnyogcsípések ellen, valamint ismerniük a betegség tüneteit. Irán elutasította Donald Trump amerikai elnök kormányzatának legújabb tűzszüneti javaslatát, írta a The New York Times iráni és iraki forrásokra hivatkozva. Az ajánlatot Ali az-Zaidi iraki miniszterelnök közvetítette Teheránnak, miután korábban Washingtonban is találkozott Donald Trumppal. A javaslat részleteit nem hozták nyilvánosságra. Egy iráni tisztviselő szerint Teherán nem érdekelt olyan átmeneti megállapodásban, amely nem rendezi a hormuzi szoros helyzetét. Egyesült két nagy erdőtűz Madridtól nyugatra, a lángok terjedését pedig az erős szél tovább gyorsítja. A spanyol hatóságok a kiterjedt tüzek miatt rendkívüli állapotot hirdettek a főváros környékén és egy másik régióban is. Madrid tartományban legalább 19 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. A belügyminisztérium újabb egységeket vezényelt a tűz oltására. Spanyolországban idén már több mint 125 000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává, miközben Franciaországban és Olaszországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak.
11: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
12: Ma este egy mérkőzéssel elkezdődik a labdarúgó NB1 új idénye. A Nyíregyháza 20 órakor az Újpestet fogadja. Augusztus 8-án 19 órától a 15-szörös bajnokok ligája, illetve beggyőztes Real Madrid labdarúgó csapatát fogadja a Ferencváros előkészületi mérkőzésen az Üllői úton. Szalai Gábor, a Ferencváros válogatott labdarúgója, a Maritimohoz került kölcsönbe. A 26 éves hátvéd a 2026-2027-es szezon tölti a portugál élvonalbeli együttesnél. Sajtóértesülések szerint Gulácsi Péter a spanyol élvonalban szereplő Villarrealhoz szerződhet. Az 58-szoros válogatott magyar kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal, most a két klubnak kell megállapodnia az átigazolási díj kapcsán. amint az várható volt, Jürgen Kloppot nevezte ki a labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának a Német Szövetség. Az 59 éves német edző 4 éves szerződést kötött, azaz a 2028-as Európa-bajnokságon és a 2030-as világbajnokságon is ő vezeti a nacionál elfet. A magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel 16-15-re kikapott az Európa-bajnok holland csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő pénteki játéknapján az 5.-8. helyért zajló rájátszás első körében. Cseh Sándor világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes együttese, így szombaton csak a 7. helyért mérkőzhet a kínaiakkal. Bondár Anna 6-1-7-6-ra legyőzte az örmény Alina Csarajevát a hamburgi tenisztorna negyed döntőjében. Charles Leclerc, a Ferrari monakói versenyzője autózta a legjobb köridőt a 41. Forma 1-es magyar nagydíj első szabad edzésén a magyaródi Hungaroringen. Mögötte a 4-szeres világbajnok holland Max Verstappen végzett a Red Bull-lal, míg a 3. helyen a 7-szeres VB első brit Lewis Hamilton zárt a másik Ferrarival. Ezekben a pillanatokban ér véget a 2. tréning. Szombaton 16 órakor kezdődik az időmérő, vasárnap 15 órakor pedig a 70 körös futam.
11: Időjárás.
8: Éjszaka derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. Hűvös lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul. Holnap napos, többnyire derült, csapadékmentes időre számíthatunk, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. A csúcsértékek 22 és 27 fok között alakulnak, de nyugaton akár 30 fokot is mérhetünk. A szél gyenge lesz, napközben több felé déli irányba fordul. A jövő hét közepétől ismét visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Kubányi Péter hangmester nevében is Kis Balázs hírszerkesztő köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 7 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, hallgassanak hétvégén is bennünket, mi számítunk az önök figyelmére. További szép estét a viszonthallásra!
11: Amerikai család európai vakáción.
13: Az 1983-ban megjelent film óriási szenzáció lett. Nem volt véletlen, hogy a stúdió azonnal berendelte a folytatást.
11: Boros Kinga teatrológus kitüntetése.
14: Az ember megkérdőjelezi az alkalmasságát, hiszen hogyha én valamit nagyon lelkesen szeretnék, de a visszajelzés az, hogy ezt nem fogadják el, vagy arra a projektre nem bólint rá az adott szerv, akkor az a kérdés merül fel benned, hogy akkor én egy amatőr vagyok.
11: A Bohém Morisu trió.
15: 17 éves volt, amikor anyjának az az ötlete támadt, hogy festeni tanítja fiát. Ennél jobbat ki sem találhatott volna.
11: Színpad és a zene, Vágó Zsuzsi.
16: Én rögtön az első osztályba bekerültem, akkor indult, úgyhogy az is nagyon-nagyon fontos volt, ott Földes Tamás, Szabó P. Szilveszter, Jancsik Csaba voltak a tanáraim, akik szintén nagyon meghatározó személyiségek.
11: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
6: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.

0: pull the cowl. Pull. Pull. Pull.
1: Táhnite.
0: Pull. Pull.

0: píše.
1: Quiet.
2: Tiše.
1: Tiše.
2: Tiše.
1: Tiše.
2: Tiše.
1: Ti.
2: Ti.
1: Ti.
2: Ti.
1: Ti.
2: Ti.
1: Ti.
2: Ti.
1: Ti.
2: Ti.
1: Ti. Tiše.
2: Tiše.
1: Quiet. Silence.
0: Tiše. Ať stávajú.
3: Let them build.
0: Tiše.

0: Give water.
1: Poč tarima.
0: Come this way.
1: Poč tarima. Poč, poč tarima. Poč, poč, poč tarima. Poč tarima.
2: Poč tarima.
1: Poč tarima. Poč, poč, poč, poč, poč, poč, poč tarima. Poč tarima. Poč tarima.

kolik je hodin. Kolik je hodin?

Kollegiodin.